0: Atya Isten, vége van.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Az osztálytársakból alakult Szent Gotthárdi Zaporozsegy zenekar motorját 2004 nyarán Varga Bence, Pap Dávid és Hoffmann Máté indította be. A kezdeti szánypróbálgatások közepette hamar fény derült Bence szerzői és előadói tehetségére, és ez erősen meghatározta a gépkocsi további menetirányát és sebességét. Az együttes 2007 tavaszán megnyerte az átjáró tehetségkutató versenyt, és még az év júniusában elkészült a Zaporozsec első demo felvétele. 2008 nyarán a Kultúrpart dalversenyén a zsűri külön díját kapták. Saját hangjukat elmondásuk szerint a 2011-es Bubarék című albumukkal találták meg. A csapat kitartóan dolgozik, hogy az általuk vezetett Zaporozsec mindig új utakon járhasson.
2: Trend Night.
3: Az egyik kedvencünket fogjuk természetesen már is meghallgatni a Zaporozsectől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját. 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
1: Trend Night.
2: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
0: Trend Night.
1: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

gyere át a hajnali talát. Öle szorosan, mint én, szemembe néző szintén, látom ám, szemed magába zár. Öle szorosan, mint

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Captain Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Night.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Captain Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, emellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemezt Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
2: A kezemet, ha megfogja,

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játékai és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek a sokoldalú jazz zongorista zeneszerző, a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán, és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvaj Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
0: Trend Night.
1: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en. A különleges zenei válogatást hallgatják.
2: Valami nem sikerül.

nyomodba megyek, itthon vagy akárhova távol, legelőször most szeretek, búcsúzva a duhajkodá.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekesnővel, azonban a Kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díj kiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a Kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a Kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a Tom-Tom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az Év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8-számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagylemez 2013-ban jelent meg a Tom-Tom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Underground-tól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Esti Kornél egy magyar alternatív rock együttes 2006-ban alakult mezőtúron. Az együttes tagjai Bodor Áron, Horváth Kristóf, Lázár Ágoston, Lázár Domonkos, Pályi Ádám és Veres Imre. Jellegzetes felállásukban három szólógitár játszik együtt, öt nagy lemezük jelent meg a legutóbbi 2018-ban, 2008 áprilisában elkészítették első klipjüket Panoráma című dalukhoz Vad Robert rendezésében. 2009-ben a Kis Csillag, a Heaven Street 7 és a Pál utcai fiúk zenekarokkal léptek fel. Szintén ebben az évben jelent meg első nagy lemezük az Egytől Egyig. Fennállásuk 10. évfordulójának alkalmából 2016. november 18-án önálló koncertet adtak a Budapesti Akvárium Klub nagyhal termében. A koncertet az első 10 évüket bemutató kisfilm vezette fel.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket az Esti Kornéltól, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Véget ért a nyár, de megmaradt a nagy meleg. A kedélyemet lehűtik saját kis árvizek. Kisodródom akkor is, ha nem sodornak el. Elú

megszakítja adását az összes csatorna. Bemondják, hogy nem sokára világ vége lesz, kivéve, ha újra győz esetleg a...

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Koncert.
1: December 29-én először lép fel az MVM Dómban a Halott Pénz. A zenekar az elmúlt években sorra döntötte a nézőszám rekordokat. 14 teltházas Budapest Park, 3 teltházas Sportaréna, valamint a Puskás Arénában tartott 20. születésnapi koncert után érkeznek az MVM Dómba. A több mint 20 éve működő csapat legismertebb dalai között ott van a Valami van a levegőben, a Darabokra törted a szívem, a Feneked a gyengém és az Amikor feladnád. Idén tavasszal pedig új slágerrel, a Gyerekekkel bővült a repertoár, amelynek klipje már 4,5 millió megtekintésnél jár.
0: Színház.
1: 6 bemutatóval készül a 2026-27-es évadra a Radnóti Színház, ahol új társulati tagok, vendégművészek és izgalmas kortárs értelmezések is várják a közönséget. A színház szeptember 19-én nyílt nappal is készül, az évad mottóját pedig a Hűtlenek című előadás egyik mondata adja: akartál valamit mondani? Az évad első bemutatója a Növényevő, amely Han Kang Nobel-díjas regényének színpadi adaptációja. A Csábi Anna rendezte előadás főszerepében Major Irmát láthatjuk, mellette Mészáros Blanka, Vilmányi Benett és Porogi Ádám játszik. Októberben érkezik a Patkányok, Gerhard Hauptmann ritkán játszott darabja. A történetet Bíró Bence dolgozta át, a rendező pedig Alföldi Róbert. A főbb szerepekben Bata Éva, Krisztik Csaba, László Zsolt és Sziron Kornél. Érdekesség, hogy a darabot a Radnóti Színház 25 évvel ezelőtt már műsorra tűzte. Karácsony előtt mutatják be a Patrick Melrose-t, a Mikó Csaba által készített adaptációt Nagy Péter István rendezi, a zenét pedig ifjabb Balázs Elemér és Hunyadi Máté jegyzi. Szintén az új évad része Hermann Koch, a Vacsora című regényének színpadi változata. A morálisan súlyos döntés elé kerülő család történetét Keresztes Tamás rendezi. A főbb szerepekben Pál András, Tóth Ildikó, Schneider Zoltán és Bata Éva látható. Májusban Csehov klasszikusa kap új értelmezést, a Három nővér átdolgozásából születik meg a Penumbra. Hárs Anna és Kovács D. Dániel változata egy átmeneti állapotot állít középpontba. A cím eredetileg a neurológiából ismert fogalom, amely a stroke után még megmenthető agyterületet jelöli, az előadásban pedig egy nagyobb társadalmi és politikai változás metaforájává válik. A 6. produkció egyelőre előkészítés előtt áll. Szécsi Bence színművész a Radnóti fiatal alkotóival dolgozik majd az 5-ös 10 művelődési házban.
0: Fesztivál.
1: 20 éves jubileumát ünnepli idén az Ars Sacra Fesztivál, amely szeptember 12-e és 20-a között csaknem 400 ingyenes programmal várja az érdeklődőket Budapesten és országszerte. A fesztivál két évtizede a művészet eszközeivel keresi a kapcsolódást a hithez, a kultúrához és egymáshoz. A jubileumi programsorozatban a koncertek mellett kiállítások, irodalmi estek, színházi előadások, filmvetítések, beszélgetések, valamint templomi és városi séták is helyet kapnak. Az idei esemény sorozat különlegessége, hogy számos olyan művész tér vissza, aki az elmúlt 20 évben már fontos szereplője volt az Ars Sacrának. Felép többek között az Anima Musica Kamarazenekar, Bogányi Gergely, Bubnó Tamás, Devik Gergely, a Gemma, a Jazzation, Klukon Edit, Ránki Dezső, Ránki Fülöp, Lackfi János, Lovász Irén, a Misztrál és Sebestyén Márta is. A szervezők a fiatalabb generáció képviselőire is figyelnek, koncertet ad például Vörösvári Márton hegedű és zongoraművész, valamint Paládi Máté, a Virtuózok kárpátaljai zongoristája. A jubileumi fesztivál első napja szeptember 12-e egyben a nyitott templomok napja is. Ezen a napon számos templom nyitja meg kapuit, hogy a látogatók ne csak az épületek művészeti és építészeti értékeit fedezhessék fel, hanem különleges kulturális és lelki programokon is részt vehessenek. Az Ars Sacra Fesztivál valamennyi programja ingyenes, így a jubileumi 9 nap alatt érdemes akár egy koncertre, akár egy templom sétára, vagy irodalmi estére is ellátogatni.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Festők és írók nyomában a Balaton körül. A Balatonfüredre látogatók egyik bakancslistás helyszíne Jókai Mór hajdani villája, amely abban az időben épült, amikor a teraszáról még gyönyörködni lehetett a Tihany felé nyíló kilátásban. Az író több regénye is kötődik az itt töltött nyarakhoz, a villából kialakított emlékmúzeumban pedig olyan érzésünk támad a kórhűtermekben sétálva, hogy a következő ajtó mögül maga a Jókai fog ránk köszönni. A Honvéd utca túloldalán a kortárs művészet első számú füredi fellegvára a Vasari Galéria invitál betérésre. Az egykori hercegprímási nyaralóban rendszeres kiállítások váltják egymást, jelenleg a Mácsai 24 című tárlat látható. Füred legújabb kiállítótere a modern műtár, vagyis a Szőlősi nagy nemes gyűjtemény, innen csupán néhány lépésre Blaha Lujza hajdan volt nyaralójával szemközt található. A műgyűjtő házaspár modern és kortárs, nemzetközi és magyar geometrikus művészetet reprezentáló gazdag kollekciója 30 év után került haza Párizsból. A galériában gyermektárlatvezetést is tartanak. Balaton és a fény festője. Badacsonyban az Egri sétányon találjuk a 20. századi magyar festészet egyik legeredetibb képviselője, Egri József műteremházából kialakított emlékmúzeumot. A festő a Balaton megszállottja volt, nincs olyan napszak, amely ne ihlette volna meg, hogy ecsetet ragadjon. Felemelő érzés az ő szemével látni a balatoni tájat, legyen az egy szivárvány a tó fölött, a Badacsony sziluettje, vagy a Fonyódi kettős hegycsúcs. Aki a Balaton szerelmese, az Egri festményeit látva még inkább bolondulni fog a magyar tengerért. Az emlékházban gazdag válogatást találhatunk főműveiből, de végig kísérhetjük cseppet sem szokásos életútját is. A Balaton-Szárszói villasor legismertebb épülete az egykori horvát panzió ad otthont a József Attila Emlékmúzeumnak. Ebben az épületben töltötte életének utolsó napjait az egyik legnagyobb magyar költő, innen indult 1937 Debrecenében arra a tragikus sétára, amelyről nem tért vissza, tehervonat gázolt a halálra. Az impozáns emlékező helyen azonban megfeledkezhetünk a tragédiáról, és valósággal magába szippant, a mindössze 32 évet élt költő zseniális szellemi kozmosza, sokrétű költészete, amely minden osztályt meg tud szólítani. Az eddig még nem publikált fotók és a dokumentumok közt figyelmet érdemel József Attila félben maradt Rorschach tesztjének megfejtése. Tipp! Balatonszárszón járva ne hagyjuk ki a József Attila emlékművet sem. A tóparthoz közel, a vasútállomással szemben sínpára helyezett vonatkerekeken áll a megrendítő erejű versszobor, amely több mint 5000 betűből idézi meg a költőműveit.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mosaic Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét a házelnök. Forsthoffer Ágnes ezt Facebook oldalán jelentette be. Azzal indokolta döntését, hogy Torockai László elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során, miután személyes érintettség okán szót kért, és nagyon súlyos, vállalhatatlan szavakkal gyalázta a miniszterelnököt. Egyébként Torockai László az eset után továbbra is azt állítja, hogy a személyes érintettsége megvolt. Egyébként Magyar Péter pont, amikor az inkriminált szavak elhangzottak, nem volt az ülésteremben. Az orosz erők újraindították a Kijev elleni csapásokat hajnalban, röviddel azt követően, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából. Vitali Klitschko kijevi polgármester tájékoztatása szerint a legújabb rakétatámadásokban 6 ember sebesült meg. Többen egy megrongálódott lakóházban rekedtek, a mentés még tart. Szerte a városban több helyen tűz ütött ki. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja és Jared Kushner főtárgyaló szombaton Moszkvában találkozott Vladimir Putyin orosz elnökkel, majd vasárnap Kijevben folytatott megbeszéléseket a háború lezárásáról. Az amerikai küldöttség látogatására tekintettel a felek átmenetileg nem támadták egymás fővárosait. Hamarosan folytatódnak az amerikai közvetítéssel zajló tárgyalások az orosz-ukrán béke folyamatokban, jelentette be Steve Witkoff amerikai főtárgyaló X oldalán. Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy számottevő előrelépés sikerült elérni a többi között az újabb háromoldalú tárgyalások időzítésében. Az amerikai diplomácia optimizmusa azért is érdekes, mert tegnap napközben Szergej Lavrov orosz külügyminiszter beszéde is inkább a háború folytatását sejtette, és az ukrán hírszerzés is azt közölte, hogy valószínűleg tovább tartanak a harcok, mert az oroszoknak 2027-ben és 2028-ban is lesz anyagi forrásuk erre. Leállítaná a kanadai Bombardier által gyártott repülőgépek amerikai importját Donald Trump elnök az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi vita újabb fejezeteként. Közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a kanadai cég termékei, idézem szó szerint, nem elég jók, valamint megjegyezte, hogy a kanadai járműipari vállalat bevételeinek fele az Egyesült Államokból származik amerikai vásárlóktól. Kanada akadályozza a nagyszerű bankjainkat és vállalatainkat, fogalmazotta az elnök, amit méltánytalannak és igazságtalannak nevezett. Kifogásolt egyébként, hogy északi szomszédja nem engedi be piacára az amerikai repülőgépgyártó Gulfstream járműveit.
0: Tőzsde hírek.
1: Tegnap a Wall Street-en nem volt tőzsdei kereskedés szűnnap miatt, Európában viszont igen, ahol vegyesen teljesítettek a főbb indexek. A londoni börze és a német DAX egyaránt 1%-ot csökkent, a francia CAC-ra 3%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2%-kal került lejjebb, a spanyol mutató 1%-os mínusszal zárt. Idehaza a BUX 1%-os mínuszban fejezte be, 147.542 ponton a tőzsde forgalma 8,3 milliárd forint volt, az OTP 1%-ot emelkedett 45.000 forintra, a MOL 6%-os plusszal nyugodtan zárt 4.984 forinton, a Richter 9,1%-kal csökkent 12.710-ig, a Magyar Telekom 2,7%-ot esett 2.552 forintra.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre és kánikulára számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A déli szél megélénkülhet, délután 27-31 fok közötti maximum hőmérséklet várható. 6 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval fél héttől a Reggeli Monitorban Németh Lászlóval várjuk Önöket. A hírszerkesztőt Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

Minket a gazdaság szórakoztat. Trend FM 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 2026. szeptember 8-a van, már egy hete járnak gyermekeink iskolába, és nem tudom, mennyire érzik jól magukat minden esetre. Hát, ami kötelező, az kötelező, de nyilván jobb elviselni, hogyha az ember legalább jó társaságban vagy, úgy könnyebben megy az idő. Az Adriennek, a Máriák, a Nérók és a Szergiuszok ünneplik nevük napját az Alánokkal és a Csobánokkal együtt. Isten éltesse őket nagyon sokáig. Ez is szeptember 8-ához kötődik. Németh László vagyok, kezdődik a Reggeli Monitor. Velem szemben hírszerkesztőnk Nagy Károly. Jó reggelt!
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Na, ilyenkor arról szoktunk beszélgetni, hogy milyen lesz az időjárás, de akkor most kezdjük azzal, hogy mik a hírek. Van valami rövid összefoglaló? Ne, hát valami izgalmas, Szaúd-Arábiáról beszélgetjük.
2: Ami nagyon izgalmas, és annak még biztos, hogy lesz folyamánya, hogy a Szaúd-Arábiát a jemeni huszi lázadok megtámadták drónokkal és rakétákkal, és ezeket a eszközöket nem tudták elhárítani, úgy tűnik a szaudiak, mert hogy 70 sebesült minimum van, és olajipari létesítményeket támadtak, illetve repülőteret. Már így is ment felfelé a kőolaja az iráni-amerikai sorozatos összetűzések miatt, amelyek hol nagyobb, hol kisebb intenzitással zajlanak, de ez biztos, hogy megdobja majd, főleg akkor, hogyha kiderül, hogy megsérültek olajipari létesítmények, mondjuk finomítók, és hát ennek biztos, hogy lesz folyamánya. Aztán magyar belpolitika egy kicsit, kizárták az eheti ülésről, parlamenti ülésről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk elnökét, illetve frakcióvezetőjét, így tehát Forsthoffer Ágnes házelnök. Az ok egy tegnapi felszólalás, amelyben hát igen durva szavakkal illette Magyar Péter miniszterelnököt, miután előtte Magyar Péter Torockai Lászlót úgymond lobbizással vádolta meg, saját érdekének a lobbizásával, és hát szót követett. Érdekesek egyébként pont, amikor ezek a szavak elhangzottak, amit most így nem ismételnék meg, akkor nem volt az ülésteremben Magyar Péter, erre később reagált, és hát a büntetés egy heti kizárás Torockai Lászlónak, de azért szavazhat, csak nem szólalhat fel.
1: Na tessék. Na és akkor jöjjön a brit arisztokrácia kedvenc kérdése, milyen lesz az időjárás?
2: Hát sajnos csapadék nélküli.
1: És ma még?
2: Ma még, talán csütörtök szerda magasságában, inkább csütörtök péntek magasságában lesz eső. Hát ma még csapadék nélkül, 28-32 fok, igazi vénasszonyok nyara, bár szerintem ezt az egész nyári időszámítást már el kell toljuk, nem is tudom, minek kell nevezzük a szeptembert, meg az októbert, mert az most már évről évre igencsak meleg.
1: Igen, hát még az utószezonhoz képest is meleg. Na, csapjunk bele a részletekbe.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Számos szaúd-arábiai célpontra, köztük az Aramco olajvállalat létesítményeire mértek csapást Jemenből az Irán által támogatott huszi lázadók.
2: Szaudi közlés szerint a támadásokban több mint 70-en megsebesültek. A huszik drónokkal, rakétákkal támadták Szaúd-Arábia délnyugati részét. A csapások célpontja volt az olajipari létesítmények mellett Abha város nemzetközi repülőtere és a Khalid királyi légibázis. A huszi lázadók napok óta heves offenzívát folytatnak a Szaúd-Arábia támogatását élvező jemeni kormányerők ellen. Vasárnapra már több mint 140-re emelkedett a legújabb összecsapások halálos áldozatainak száma Jemenben. A lázadók tegnap azzal vádolták meg Szaúd-Arábiát, hogy légicsapásokat mért Jemen északi, középső és délnyugati régiójára, és erre válaszol indítottak támadásokat a szaúdiak ellen.
1: Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét, a házelnök.
2: Forsthoffer Ágnes ezt Facebook oldalán jelentette be, azzal indokolta döntését, hogy Torockai László elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során. Az ellenzéki politikus személyes érintettség okán szót kért, majd arra hivatkozva, hogy Magyar Péter miniszterelnök súlyos vádakkal illette, miszerint egy minisztériumban saját cégei ügyében lobbizott, vállalhatatlan kifejezésekkel illette a miniszterelnököt, aki épp távozott az ülésteremből.
1: Magyar Péter bejelentette, beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt, a kormányfő egyelőre részleteket nem közölt, csak azt, hogy célzottan a bizonyos teljesítmény alatti dízel meghajtású autókra vonatkozó intézkedés készül, amit holnap hoznak nyilvánosságra.
2: Segítenék az agrárszektort és más érintett területeket, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak. A korábbi védett ár intézményét nem kívánják visszahozni, mert az Magyar Péter szerint veszélyeztetné a dízel ellátást. Ehhez képest a védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP az országgyűlésnek. A hatósági árat a 95-ös benzin esetében 595 forintban, a dízelnél 615 forintban határoznák meg. A holtankoljak.hu aktuális adatai alapján a 95-ös 617 forintba, a dízel 697 forintba kerül.
1: Kritikus a kisebb magyarországi benzinkutak helyzete a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke szerint.
2: Úgy véli, ha nem változik a rendszer, több száz magánkézben lévő kút kerülhet csőd helyzetbe, ami akár 10-15 ezer ember megélhetését is érintheti. Gépész Lászlót hallják.
3: A helyzet nagyon rossz. Tehát azzal kell kezdeni, hogy mondhatnánk azt is, hogy katasztrofális. Tehát itt több olyan tényező van, amelyik nyomja ezeket a kiskutakat, de legfontosabb tényező ebben az, hogy erőteljes ütközés van a világpiaci trendek és a kormányzati elvárások által befolyásolt és irányított hazai árképzési rendszer között. És ez azt eredményezi, hogy a magyarországi benzinkutakról gyakorlatilag eltűnik az ár, és tehát nincs miből fenntartani a kutakat. És ez előrevetíti azt, hogy vagy egy nagyon sürgős és gyors beavatkozásra van szükség, és át kell világítani, meg kell változtatni ezt a rendszert, ami most van, vagy pedig be fog csődölni akár 7-800 magánvállalkozás benzinkuttal és a hozzátartozó egyéb kiegészítő tevékenységekkel együtt.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os mínuszban 147.542 ponton zárt tegnap.
2: A tőzsde forgalma 8,3 milliárd forint volt, az OTP 1,1%-ot emelkedett 45 ezer forintra, a MOL 6,1%-os plusszal zárt 4.984 forinton, a Richter 9,1%-kal csökkent 12.710 forintra, a Magyar Telekom 2,7%-ot esett 2.552 forintig, gyengültek a Weber Arts részvényei is 2,2%-ot 4.380 forintra, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium büntető feljelentést tett a cég két MFB-s kötvény kibocsátásával kapcsolatban, hütlen kezelés és csalás a vád. A Waberers ezt visszautasította, közölve, hogy mindenben törvényesen járt el, és nem támogatásokat kapott az államtól, hanem visszatérítendő forrásokat, amelyek visszafizetését kamatokkal együtt vállalta.
1: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
2: A londoni börze és a német DAX egyaránt 1,1%-ot csökkent, a francia CAC 3,1%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2,1%-kal került feljebb, a spanyol mutató 1,1%-os mínusszal zárt.
1: A Wall Street-en pedig a munka ünnepe miatt nem volt tőzsdei kereskedés. Nézzük, hogy mi történik Ázsiában, ahol általában vegyes szokott lenni a kép, most is az. A térségben irányadó tokiói Nikkei 0,2%-kal erősödik, a Shanghai Composite 0,4%, a dél-koreai Kospi 2,3%-kal teszi ugyanezt. A hongkongi Hang Seng 0,3%, az indiai Sensex 0,5%-os mínuszban, a szingapúri tőzsde 0,4%-kal korrigál lefelé. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forintba és 81 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 312 forintot és 99 fillért, egy svájci frankért 386 forintot és 67 fillért kérnek. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 1,6%-kal erősödik, $92.96-nél jár a kurzus. A Brent jegyzés jár 6%-os pluszban, hordonként $97.58-en. Egy uncia aranyért 0,2%-os erősödésben $4,478.10 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütése és kánikulára számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható, a déli szél időnként megélénkül, délután 27-31 fok várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt kívánok mindenkinek! Reál értéken rekordközelbe emelkedett az egyfőre jutó önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás, amely már meghaladja a 2,4 millió forintot. A Bankmonitor vezető pénzügyi elemzője szerint ez azt jelzi, hogy a pénztári vagyon ledolgozta a korábbi magas infláció hatását, és a lakáscélú kifizetések ellenére is stabilan tudott növekedni. Kecső Rihárd Argyelán Józseffel beszélgetett.
0: Reggeli Monitor.
2: Reálértéken rekordokat döntött az egyfőre jutó önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás, amely meghaladta a 2,4 millió forintot. Ez elsőre jónak hangzik, de valójában jó hír.
3: A trend, az irány az jó, ugye? Alapvetően 2600 milliárd forint összeg volt az önkéntes nyugdíjpénztárban 2026 második negyedévében, és durván 1 millió 88 ezer tagja volt az önkéntes nyugdíjpénztáraknak, így jön ki ez a 2,4 milliárd forintos egyfőre jutó átlagos vagyon. Mindenképpen pozitívum, mert emelkedik, mindenképpen pozitívum, mert gyakorlatilag 21 harmadik negyedéve óta nem volt reál értéken semmilyen magas ez az összeg. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy leküzdötte az akkori magas inflációt a megtakarítóknak a befektetése, és már többet ér a pénzük ma a vásárló értéke, mint ami akkor volt állományon. És mindenképpen jó hír, hiszen ha tavalyi évre tekintünk, amikor a lakás célra gyakorlatilag mindenféle adózás és következmény nélkül ki lehetett venni pénzt az önkéntes nyugdíjpénztári rakból, ez gyakorlatilag jó hír, hogy ilyen kiáramló összegek mellett is tudott növekedni, és stabilan tudott növekedni az ÖNP vagyon, illetve a tagok száma is. Azonban a sok jó hír mellett számos rossz hírrel is szolgálhatunk.
2: Itt, hogyha megnézzük a számításokat, mondjuk egy 20 éves nyugdíjas időszakra elosztva, mindössze nagyjából egy havi 10 000 forintos kiegészítést jelentene ez a 2,4 millió forint. Ez mennyire mutatja meg, hogy valójában még kevés pénzt teszünk félre, vagy kevés pénzt tesznek félre a nyugdíjas évekre?
3: Igen, alapvetően ez a rossz hírek egyik legfontosabb eleme. Hiába nőtt rekordra abszolút értelemben, és reál értelemben is az önkéntes nyugdíjpénztári vagyon, az egyfőre jutó vagyon, gyakorlatilag egy tényleges nyugdíjba vonuláskor ez az átlagos megtakarítási összeg nagyon minimálisan tudná kiegészíteni a nyugdíjasoknak az állami nyugdíját. Azért valóban 20 éves nyugdíjat feltételezve, ugye ez azt jelenti, hogy havi kiegészítésként 10 000 forintot kapnának ebből a 2,4 millió forintból az érintettek. Ez azért nem egy jelentős összeg. Igen, az ÖNP tagok átlagosan egészen kis összeget, picivel 10 000 forint fölött tesznek félre havonta, és sajnos ez azt eredményezi, hogy maga a nyugdíj megtakarításuk sem, legalábbis az ÖNP-ben tartott nyugdíj megtakarításuk sem tud jelentős nyugdíj kiegészítést jelenteni. Fölmerül, hogy ez a 20 év nyugdíjba töltött idő túlzó, de ha a statisztikákra tekintünk, azok az emberek, akik megérik a 65 éves kort, azok nagy eséllyel, vagy azt mondjuk, hogy átlagosan több mint 15 évig élnek még várhatóan, tehát ez a 20 év így nézve már nem is tűnik olyan irreálisnak, amelyet nyugdíjban tölthetnek a számítás alapjához szolgáló időben.
2: Nagyon keveset teszünk félre? Vagy miért ilyen alacsonyak ezek az összegek?
3: Igen. Alapvetően a havi 12-13 ezer forintos megtakarítás az egy kifejezetten alacsony összeg, és igen, sajnos erre a célra nem gondolunk időben, nem készülünk fel rá kellő időpontban, márpedig minden statisztika azt mutatja, hogy az állami nyugdíjak vásárlóértéke várhatóan nem fogja javulni az elkövetkező időszakban. Fogalmazunk úgy, hogy előregedő társadalomban élünk, nem csak mi, hanem ezzel az egész Nyugat-Európa, illetve az egész nyugati világ ezzel küzd. És a magyar nyugdíjrendszerben azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ahol ugye a aktív korúak befizetéseiből fizetik ki elsősorban a nyugdíjasoknak az állami nyugdíját, hogy egyre kevesebb aktív korú személy tartja el az egyre szélesedő idősebb csoportot. Ez hosszú távon nem fenntartható, több kimenet is lehetséges, az egyik a nyugdíjkorhatárok emelése, egy másik az állami nyugdíjnak minimum vásárlóértéken a leértékelődése. Ezzel szemben természetesen minden ország próbál küzdeni, Magyarország is különböző intézkedésekkel, de ezen demográfiai trenddel szemben nagyon nehéz menni. Az egyik reális megoldás lehetne az, ha az emberek önmaguk gyűjtenének időskorukra, és önmaguk tennének félre, ezzel biztosítva a magas életszínvonalat nyugdíjas korban is. Ezt ugye különböző állami támogatásokkal is próbálja elősegíteni az állam. Itt külön egyébként személyi jövedelemadó jóváírásokra kell gondolni. igazolni, tehát az SZIA-ból egy meghatározott összeget vissza lehet igényelni az adott évi befizetések után, az ÖNP is egy ilyen konstrukció lenne, de hát sajnos nagyon messze vagyunk attól, hogy a SZIA maximumot igényelje vissza valaki, inkább ott tartunk, hogy éppen hogy csak egy alacsony visszaigénésre elegendő, alacsony visszaigénésre futja abból az összegből, amit havonta befizetünk.
2: A Magyar Nemzeti Banknak pont ma jelent meg egy jelentése, amely szerint hát az önkéntes nyugdíjpénztár költségoldalról kifejezetten versenyképes megtakarítási forma, ugyanakkor ott is történelmi csökkenésekről számoltak be. Összességében, hogyha most ezt a két részt megnézzük, tehát a bankmonitor adatait és az MNB adatait is, az jön ki, hogy igazándiból nem is a konstrukcióval van baj, hanem inkább azzal, hogy egyrészt túl későn és túl keveset fektetünk bele ebbe a nyugdíjpénztárba?
3: Hát alapvetően ugye három nyugdíj megtakarítás, klasszikus nyugdíj megtakarítás a forma létezik, amelyhez állami támogatást, ilyen előrendezett állami támogatást veszi a jóváhagyást igénybe venni, az egyik a nyugdíjbiztosítás, egy másik a nyugdíj előtakarékossági számla, a harmadik pedig ez az önkéntes nyugdíjpénztári számla. Most valóban a már MNB megjelent statisztikái alapján utóbbinak, mert az önkéntes nyugdíjpénztári számlának egészen kedvezőek lettek a költséghányadai. Ez azt jelenti, hogy a pénztár relatív keveset von el a befizetések után, ugye ennél kedvezőtlenebb a költséghányad a nyugdíjbiztosításoknak, a nyugdíj előtakarékossági számla pedig kicsit másképp működik, hogy gyakorlatilag szintén vannak valamilyen díjak, amit levonnak a bankok, szolgáltatók, akik ezt a számlát biztosítják, ugyanakkor a befektetésnek a menedzselése az teljesen az egyénre van bízva, tehát azt vásárol rajta, amit az adott szolgáltató kínál, átcsoportosításokat is ő intézi, tehát az egy sokkal komolyabb, mondjuk úgy, felelősségvállalást igényel. Igen, a fő probléma, visszatérve arra, hogy miért van ilyen kis kevés állomány nyugdíj megtakarításokban, az, hogy az emberek későn gondolnak a nyugdíjas éveikre, mindig azt gondolják, hogy hely még ráérünk arra, 20-30 évesen vannak még korábbi céljaink, legyen szó autóvásárlás, legyen szó gyermeknevelés, lakásvásárlás, amik valóban nagyon fontos célok és valóban közelebb vannak a nyugdíjhoz, viszont a nyugdíj kiegészítést olyan módon fölhalmozni, amely érdemben segítséget is tud nyújtani idős korban, azt nagyon nehéz rövid távon. Tehát akkor, amikor az ember már 50 pluszos vagy 55 éves korhatárt eléri, akkor már havi 10-20 ezer forint félretett összeg nagyon csekély megtakarítás képzésére elegendő, akkor már az 50-60 ezer vagy akár 100 ezer pluszos összeggel lehetne elérni olyan eredményt, amely tényleg segítséget nyújtott hosszú távon is idős korban. Sajnos jellemzően, amikor már ebbe a korba lépünk, és arra gondolunk, hogy igen, most már szükségünk van arra, hogy gondoskodjunk az idős korunkról, mert már belátható közelben van, és nincs más cél, akkor már egyszerűen nem tudunk akkora összeget félretenni, amely érdemi segítséget jelentene. Éppen ezért nagyon fontos időben elkezdeni, inkább 30-as években, nagyon ideálisan 20-as évek végén, bár ez tényleg egy nagyon ideális világ. A lényeg az, hogy kis összegekkel is érdemes lehet elkezdeni, mert gyakorlatilag hosszú távon a kamatos kamat hatása nagyon komolyan tud érvényesülni évtizedek alatt a felhalmozott kisebb összegekben is, így elősegítve gyakorlatilag az alacsony tőkének is a magasabb, mondjuk úgy, hozamképződését. Minél hamarabb kezdjük el, és nem a félretett összeg nagysága számít, inkább az idő, amikor elkezdjük. Nyilván azért, ha 30-40 évig teszünk félre 1-2 ezer forintot, abból sem jön össze komoly összeg, de inkább kezdjük el kicsiben, időben, és utána, ahogy úgy alakul a fizetésünk, kezdjük el növelni ezt a félretett megtakarított összeget, megtakarítási rátát.
0: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Németh László.
1: Történelmi mélypont közelében vannak az önkéntes nyugdíjpénztári költségek a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján. A díjterhelési mutató nagyjából 0,66%, vagyis 100 forintnyi befizetésre vetítve körülbelül 66 fillérnyi költséget jelent. A jegybank felügyeleti szóvivője szerint ez rendkívül alacsony érték, különösen más nyugdíjcélú megtakarításokhoz képest. Binder Istvánt Kecsőrihárd kérdezte.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Történelmi mélypont közelében a nyugdíjpénztári költségek Ez ugye a díjterhelési mutató nagyjából 0,66% körül alakul. Ez a szám pontosan mit jelent? Alapvetően laikus emberek csak azt látják, hogy van az önkéntes nyugdíjpénztár, és hogy azon mennyi pénze van valakinek.
4: Többféle költségmutatót számítanak az önkéntes pénztáraknál. A díjterhelés az azt mutatja meg, hogy 100 forintnyi befizetett díjnál a pénztárak vagyonát is figyelembe véve mennyit von el a pénztár. Ez 66 fillért jelent ebben a pillanatban. Létezik egy úgynevezett korrigált díjterhelési mutató, ami 70 fillért mutat. Ott nem a pénztári vagyon egészére, hanem egy tagi hipotetikus várható vagyonra viszonyítják ezt a mutatószámot. De akár így, akár úgy nézzük, ezek rendkívül alacsony értékek, és gyakorlatilag, ahogy elhangzott a bevezetőben, történelmi mélypontot jeleznek, hiszen csak 2020-ban volt ennél alacsonyabb ez a mérték. A pénztári költség az alapvetően a befektetési, vagyonkezelési, illetve a működési költségekből áll össze, és elsősorban az előbbinél látunk egy nagyon alacsony szintet, ennek pedig nagyon meglepő oka van. Annak ellenére, hogy a pénztárak kiváló hozamszámokkal büszkélkedhettek a tavalyi évben, 9% fölötti volt a hozam, amit elértek. Még ez a mérték is egy picit egy viszonyszámtól, egy benchmarktól, referenciamutatótól, amit az azonos típusú értékekre számítanak a pénztárak, tehát kötvény jellegű alapoknál a kötvények elért hozamára, részvényeknél az adott részvénypakett elért hozamára. Még ettől is egy picit azért elmaradtak a pénztárak, márpedig elmaradtak a vagyonkezelők, márpedig a pénztárak ezeknek a referencia adatoknak a alapján fizetnek sikerdíjat, nem érték el ezt a mutatót a vagyonkezelők, a pénztárak vagyonkezelői, és ezért a pénztárak nem fizettek sikerdíjat, ebből következően viszont a befektetési vagyonkezelési költségek tudtak egy picit csökkenni, és ezt a másik oldal sem ellensúlyozta, hiszen a működési költségeknél van egy pár bázispontos emelkedés. A pénztáraknak volt egy külön feladatuk tavaly, hiszen ingatlan célú kifizetéseket is kellett teljesíteni, ott átmeneti adminisztrációs fejlesztési, bővítési kiadások voltak, de összességében ezek nem voltak olyan jelentősek, amelyek ellensúlyozták volna ezeket az alacsony számokat.
2: Hosszú távon mennyit számít itt néhány tized százaléknyi költségkülönbség?
4: Én azért azt gondolom, hogy összességében ezek nem jelentős mutatók. Inkább amire érdemes nézni azt, hogy akár egyik a visszatekintő mutatókat, tehát a díjterhelés, korrigált díjterhelést, akár a másik mutatót, az előretekintő úgynevezett teljes költségmutatót nézzük. Mindegyik esetében 1% alatti költséget látunk, tehát 100 befizetett forintra kevesebb, mint egy a kiadás, és ez egy nagyon jó mutatószám az egyéb típusú nyugdíj célú megtakarításokhoz képest, akár az élet- és nyugdíjbiztosításokat nézem, akár esetlegesen a NYESZ számlákat, a nyugdíj előtakarékossági számokat. Ráadásul a pénztártagok számára feketén-fehéren ott vannak összehasonlítható módon ezek a számok, mert ezeket a teljes költségmutatókat nem csak a pénztáraknál, de a biztosításoknál is, az élet- és nyugdíjbiztosításoknál is számítani kell az adott piaci szereplőknek, és ezek összehasonlíthatók a Nemzeti Bank honlapján, ott van kinyitható egy összehasonlítható kalkulátor, tehát tudunk magunknak választani, de mindenképpen az elgondolkodható és hát akár iránymutató is lehet, hogy a pénztárak nagyon alacsony költségekkel dolgoznak, és egy további jó előny náluk, hogy nem kell értenünk a befektetéshez, nem kell nekünk kiválasztani az adott eszközöket, hiszen professzionális vagyonkezelők dolgoznak a pénztárak megbízásából, nekünk annyit kell csak eldönteni, hogy milyen kockázatot akarunk vállalni, tehát hogy egészen minimális konzervatív portfóliót szeretnénk-e tartani, vagy egy vegyes, vagy akár egy kicsit kockáztató portfóliót, és ez alapján a pénztárak ki tudják választani, illetve a vagyonkezelőik a megfelelő eszközöket, tehát gyakorlatilag ez alapján történik a befektetés.
2: Összességében mit érdemes egy nyugdíjpénztár kiválasztásánál nézni, inkább a költségeket, vagy mondjuk a múltbeli húzamokat, melyik a nagyobb értékadó?
4: Szerintem érdemes mind a kettőt megnézni. Ebben segítségünkre van a Nemzeti Bank, hiszen egy évben egyszer összehasonlítható módon közzé tesszük a pénztári költségeket, és egy másik adatsorban pedig nagyon egyszerű átlátható módon közzé tesszük a hozamokat is. A kettő egészét, hogyha egymásra vetítjük, akkor azt látjuk, hogy a pénztárak a tavalyi évben ugye úgy megverték a 2025 decemberi inflációt, hogy 5,56%-os reál árhozamot értek, és hogyha mondjuk 1%-ot ebből levonunk, akkor még mindig kiváló a teljesítmény, sőt az elmúlt két évtizedben azt látjuk, hogy 1,61%-os volt a reálhozam, tehát az infláció fölött elért hozam. Nyilvánvalóan ezen belül azért szóródnak a teljesítmények, egyedi pénztári adatokat láthatunk, tehát mindenki meg tudja nézni a saját pénztárját is, hogyha valaki fiatalon vagy döntés alapján bármilyen életkorban be akar lépni, akkor ezek a mutatószámok egyaránt fontosak lehetnek, de azért összességében azt lehet elmondani, hogy a pénztárak, amelyek tényleg amúgy is több évtizedre gondolkodnak előre, nagyon megbízhatóan, stabilan hozták és hozzák az elmúlt években a hozamszámokat is. Tavaly előtt és az előtti évben is kiváló hozamokat értek el. 23-24-ben ugye két számjegyű hozam volt, a 9% tavalyi hozam is azért egy kiváló teljesítmény, és gyakorlatilag a költségeknél is nagyon alacsony számokat látunk. Nem véletlen az, hogy hosszú idő után úgy tűnik, hogy óvatosan ismét megindul a pénztári taglétszámoknak a gyarapodása. Az elmúlt két évben kb. 20 000 fővel gyarapodott a pénztárak taglétszáma, miközben 2024 előtt stagnálást, esetleg enyhe csökkenést láttunk a tagok számát illetően.
0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2. Trend FM. Most reklám következik.
5: Áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
6: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
7: Tudom. Ideje költöznünk.
8: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
9: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: A fővárosban baleset miatt lezárták Soroksáron az Ócsai úti felüljárót. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként befelé, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, illetve az M5-ös autópályán befelé a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a Szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: Szeptember 8-a van, 1636-ban ezen a napon alapították a Harvard Egyetemet. A Massachusetts állambeli Cambridge-ben ez az Amerikai Egyesült Államok legrégebben működő felsőoktatási intézménye. Azért ez egy egész tisztességes dátum. Nagy hagyományokkal rendelkező felsőoktatási intézményről van szó. És hát szerintem nem is tudnánk felsorolni, hogy hány híres, ismert, tudós, művész, politikus végzett ott. Ami viszont most következik, az a jelenkor, a hírekkel, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Számos szaúd-arábiai célpontra, köztük az Aramco olajvállalat létesítményeire mértek csapást Jemenből az Irán által támogatott huszilázadók.
11: Szaúdi közlés szerint a támadásokban több mint 70-en megsebesültek. A huszik drónokkal és rakétákkal támadták Szaúd-Arábia délnyugati részét. A csapások célpontja volt olajipari létesítmény, aztán Abha város nemzetközi repülőtere és a Khalid királyi légibázis. A huszi lázadók napok óta heves offenzívát folytatnak egyébként a jemeni kormányerők ellen. Vasárnapra már több mint 140-re emelkedett az újabb összecsapások halálos áldozatainak száma az országban. Hétfőn ugyanakkor a lázadók azzal vádolták meg Szaúd-Arábiát, hogy légi csapásokat mért a kormányerők támogatása érdekében Jemen északi, középső és délnyugati régiójára.
1: Kizárta a parlament e-heti üléséről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét a házelnök.
11: Forsthofer Ágnes ezt Facebook oldalán jelentette be, azzal indokolta döntését, hogy Torockai László elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során. Az ellenzéki politikus személyes érintettség okán szót kért, majd arra hivatkozva, hogy Magyar Péter miniszterelnök súlyos vádakkal illette, miszerint egy minisztériumban saját cégei ügyében lobbizott, vállalhatatlan kifejezéseket használt az ülésteremből épp távozó kormányfővel szemben.
1: Magyar Péter bejelentette, beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt, a kormányfő részleteket egyelőre nem közölt, csak azt, hogy célzottan a bizonyos teljesítmény alatti dízel meghajtású autókra vonatkozó intézkedés készül, amit holnap hoznak nyilvánosságra.
11: Segítenék az agrárszektort és más területeket, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak. A korábbi védettár intézményét nem kívánják visszahozni, mert az veszélyeztetné a dízel ellátást. Ehhez képest a védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP az országgyűlésnek. A hatósági árat a 95-ös benzinnél 595 forintban, a dízelnél 615 forintban határoznák meg. Tegnap a hotankoljak.hu adatai alapján a 95-ös benzin átlagban 617, míg a dízel 697 forintba került.
1: Az orosz erők újraindították a Kijev elleni csapásokat hajnalban, röviddel azt követően, hogy az amerikai delegáció távozott Ukrajnából.
11: Vitalij Klitschko kijevi polgármester tájékoztatása szerint a legújabb rakétatámadásokban 6 ember sebesült meg, többen egy megrongálódott lakóházban rekedtek. Szerte a városban több helyen tűz ütött ki. Steve Witkoff, az Egyesült Államok békemissziókért felelős különleges elnöki megbízottja, és Jared Kushner főtárgyalók még szombaton Moszkvában találkozott az oroszokkal, majd vasárnap Kijevben az ukránokkal folytattak megbeszéléseket a háború lezárásáról. Az amerikai küldöttség látogatására tekintettel a felek átmenetileg nem támadták egymás fővárosait.
1: Hírek itthonról: júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció mértéke, ami nagy meglepetést okozott az elemzők körében.
11: Az augusztusi adat, ami most reggel 8:30-kor lát napvilágot, valamivel magasabb lehet majd, de nem sokkal. A KNH vezető elemzője 1,3-1,4%-ra számít. Németh Dávid szerint az energiaárak és a forint gyengélkedése okozhatott kismértékű korrekciót a múlt hónapban, ami gondot nem okozhat, mert jóval a jegybanki inflációs cél alatt marad még így is.
12: Arra számítunk, hogy egy picit gyorsulhat az infláció, de már sokszor okozott meglepetést az elmúlt hónapokban, és rendre alacsonyabb adat jött ki, mint a piaci várakozás. De most úgy látjuk, hogy 1,3-1,4% környékére gyorsulhat föl, ami inkább csak egy szimbolikus gyorsulás, hiszen még mindig bőségesen a 2% alatt van, ez azt is jelenti, hogy bőven egy jegybanki célsáv alatt tartózkodik az infláció.
1: 3 évnyi recesszió után már látszik a magyar ipar fokozatos élénkülése, az ING vezető elemzője szerint.
11: A júliusi 4,7%-os növekedést elsősorban az elektronikai ipar és az autógyártás húzta, részben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardware igény, részben az új autóipari kapacitások felfutása miatt. Virovácz Pétert hallják.
13: Hogyha nem csak az egy havi adatra fókuszálunk, hanem egy kicsikét hátrébb lépünk, és megpróbáljuk megfigyelni a trendet, fogalmazunk így, akkor én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Ezért nyilván egy 3 évnyi ipari recesszió után azt látjuk, hogy 2025 vége óta azért trendszerűen emelkedik az ipari termelés. És persze, nagyjából azt is látjuk, hogy mindig van egy jobb hónap, egy rosszabb hónap, tehát megy egy ilyen fűrészfogazás, de a lényeg az, hogy a rosszabb hónapot mindig egy olyan jobb hónap követi, ami magasabbra teszi végül a termelési volumenét, tehát tényleg kialakult egyfajta bővülő trend, fogalmazunk így. Úgyhogy összességében én azt mondom, hogy a pohár az inkább félig teli van, és lehetünk tenni egy kicsikét optimisták, pláne tudva azt, hogy azért egy eléggé nehéz globális geopolitikai környezetben kell most a magyar iparnak, meg nyilván a globális iparnak is működnie.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os mínuszban 147.542 ponton zárt tegnap.
11: A tőzsde forgalma 8,3 milliárd forint volt, az OTP 1,1%-ot emelkedett 45 ezer forintra. A MOL 6,1%-os plusszal zárt 4.984 forinton, a Richter 9,1%-kal csökkent 12.710 forintig, a Magyar Telekom 2,7%-ot esett 2.552 forintra. A Waberers részvényei 2,2%-ot csökkentek 4.380 forintra. Tegnap a Gazdasági és Energetikai Minisztérium büntető feljelentést tett a cég két MFB-s kötvény kibocsátásával kapcsolatban, hűtlen kezelés és csalás a vád. A Waberers ezt visszautasította, közölve, hogy mindenben törvényesen járt el, és nem támogatásokat kapott az államtól, hanem visszatérítendő forrásokat, amelyek visszafizetését kamatokkal együtt vállalta.
1: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
11: A londoni börze és a német DAX egyaránt 1,1%-ot csökkent, a francia CAC-án 3,1%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2,1%-kal került feljebb, a spanyol mutató 1,1%-os mínusszal zárt.
1: A Wall Street-en a munka ünnepe miatt nem volt tőzsdei kereskedés tegnap, nézzük, hogy mi történik most a piacokon. Ázsiában vegyes a kép, a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,1%-kal erősödik, a Shanghai Composite 4,1, a szöuli Kospi 2,1%-kal tör felfelé. A hongkongi Hang Seng 3,1, az indiai Sensex és a szingapúri börze 4,1%-kal csökken. A kriptodevizák piacán a bitcoin 1,6%-kal került lejjebb 79.054 dollárra és 40 centre, az Ethereumot 1,2%-os mínuszban 2.484 dollárért és 13 centért lehet vásárolni. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forint és 81 fillér, egy amerikai dollár 312 forint 93 fillér, egy svájci frank 386 forint és 71 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 42 fillér, a cseh koronáit 15 forint 3 fillér. Az eurozónán kívüli legnagyobb európai gazdaság Nagy-Britannia hivatalos fizetőeszköze az angol font 423 forintba és 71 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Az észak-amerikai könnyű olaj a VTI tovább emelkedett, hordonként 1,3%-kal 93 dollár 6 centre, a Brent jegyzési ára 7%-os pluszban 97 dollár 70 centen. Egy uncia aranyért 1%-os erősödés mellett 4.481 dollárt és 80 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
11: Sok napsütés, kánikula várható, felhő alig lesz felettünk, csapadék nem várható, a déli szél megérénkülhet, délután 27-31 fok körüli maximum hőmérséklet várható.
0: Sporthírek a 94.2.
1: A Real Sociedad csak nem fél órát emberhátrányban játszva 3-2-re nyert az Elche vendégeként a spanyol labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában. A győztes gólt a horvát Lukas Sučić szerezte a 90. percben. A Lazio 2-1-re nyert az Udinese vendégeként az olasz labdarúgó bajnokság harmadik fordulójában, a hátrányból fordító rómaiak így továbbra is 100%-osak a bajnokságban. Bondár Anna és játékos társa Angelina Kalinina számára a nyolcaddöntő jelentette a végállomást az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A magyar-ukrán kettős a 16 között a 9. helyen kiemelt Erin Routliff, Aldila Szutiadi, ausztrál-indonéz duóval találkozott, és bár a második játszmát megnyerték, végül 1 óra 57 perces csatában alul maradt a magyar-ukrán kettős. Bondár vereségével nincs már versenyben magyar játékos a felnőtt mezőnyben az év utolsó Grand Slam tornáján.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: reggeli monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Jó reggelt és szép napot mindenkinek. Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció mértéke, ami nagy meglepetést okozott az elemzők körében, 0,5%-os visszaesést senki nem prognosztizált. Az augusztusi adat, ami 8:30-kor lát napvilágot, valamivel magasabb lehet majd, de nem sokkal. A KNH vezető elemzője 1,3-1,4%-ra számít. Németh Dávidot M.Szűcs Péter kérdezte a részletekről.
0: Reggeli monitor.
2: Ha valamikor, akkor most mindenképpen hatalmas érdeklődés övezi majd az augusztusi infláció alakulás

0: még mindig bőségesen a 2% alatt van, ez azt is jelenti, hogy bőven a jegybanki célsáv alatt tartózkodik az infláció.
1: Mi az, ami fölfelé húzhatja?
0: Az egyik ilyen tényező az az üzemanyag, hiszen ott már júliusban kivezették az ár sapkát, és augusztusban láttuk, hogy a világpiacon emelkedik a kőolajnak az ára, a forint is elkezdett egy kicsit gyengülni, úgyhogy így a kutakon az üzemanyag ára az emelkedett, különösen egyébként a gázolaj ára, a dízel ára az, ami felfelé mozdult el.
1: Ez az egyik tényező. Mi a másik?
0: Más tényezőknél ott inkább vannak bázishatások, illetve hát azt nézzük, hogy a élelmiszerárakban elindul-e egy fordulat. Ott hónapok óta visszaesnek az élelmiszerárak, ez elsősorban egyébként a nemzetközi környezetnek is betudható, de Magyarországon azért gyenge volt a termés, lehet, hogy ennek is már pici jeleit láthatjuk, hogy fordul. Emellett az is érdekes, hogy a szolgáltató szektorban már júliusban is látszódott egy emelkedési dinamika, ugye elhalasztott áremelések valósultak meg, ez is érdekes lesz, hogy augusztusban folytatódik-e vagy nem, illetve, hogy ahogy említettem, augusztusban már inkább egy gyengülő árfolyamot láttunk a korábbi mélypontokhoz képest. Valószínűleg ilyen rövid távon maximum az élelmiszer árakban jelenhet meg, ahogy gyorsabban rotálódik a készlet. A tartós fogyasztási cikkeknél ez a gyengülés, ez inkább majd csak az őszi hónapokban jelenhet meg.
1: Az a fajta üzemanyagár emelkedés, ami a dízelnél volt látható, bár azért szerintem augusztusban azért ilyen hullámzó volt, oda-vissza is működtek az árak, de ilyen gyorsan beépülhetne az inflációban? Nem kellene erre több időt várni?
0: Az a része tud beépülni az inflációba, ami kimondottan az üzemanyag tölt állomásokon jelenik meg. Ugye itt az üzemanyag forgalom az nagyjából egy 5%-ot tesz ki a fogyasztói kosárból, és ezek viszont ugye egyből megjelennek az inflációban is, hiszen a KSH a hónap körülbelül első három hetének az ár változását nézi az előző hónaphoz képest, és ott valóban voltak ingadozások, de azért inkább fölfelé mozdult el az ár, és ez egyből megjelenik. Viszont vannak másodkörös hatások, amik majd később jelenhetnek meg akár a szállítási költségeken keresztül, akár a termelési költségeken keresztül. Itt viszont, aminek nagyon fontos szerepe lesz, az a földgáz árának az alakulása, hiszen ott egy nagyon komoly áremelkedést láttunk az elmúlt hónapokban. Most már 75 euróért kereskednek érte Európában, és ez a gázár emelkedés ténylegesen a termelői költségekben, illetve ugye, ha visszaemlékezünk, akkor az elektromos áram ára is fölfelé mozdult el, hiszen leállt a Paksi Atom erőműnek több blokkja, tehát nagyon sokszor nagy importra szorult Magyarország elektromos áram területén. Ugye ezek a típusú költségek azok valóban nem egyik napra a másikra épülnek be, hanem hosszabb időszaknak kell eltennie.
1: Ami viszont a jövőre nézve mindenképpen az inflációt emelheti, azok majd az élelmiszerárak alakulása a következő időszakban, hiszen ahogy említetted, meg foglalkoztunk is itt vele, hogy nagyon rossz volt a termés minden szempontból, éppen hogy elég, mit tudom én, a kukorica, de biztos, hogy sőt, a kukoricából importra fogunk szorulni, ami nem nagyon szokott előfordulni, de a gyümölcsáraknál is komoly emelkedés van, tehát évvégére azért ez a nagyon barátságos 1,2-1,3%-os infláció, ezt gondolom azért jóval feljebb mehet.
0: Mindenképpen emelkedésre számítunk az infláció tekintetében. Ahogy említettem, azért az élelmiszer áraknál az is számít, hogy milyen a nemzetközi termés, hiszen hogyha ott van bőven, akkor hiába importáljuk. Ez a külkereskedelmi mérlegünkben megjelenik, de hogyha olcsón tudunk továbbra is külföldről beszerezni akár kukoricát, akkor az inflációban kevésbé jelenik meg. De azért ennek van egy felfelé mutató kockázata, illetve ami szintén felfelé mutató kockázat az az, hogy az idei évben a béremelkedési dinamika az nagyon magas, ilyen 9% körüli bruttó bérnövekedés van, a nettó rákeresetek is nagyságrendileg 9%-kal nőhetnek, és ez egyrészt egy keresletoldali inflációt is el tud indítani, illetve azt is látjuk most már egy ideje, hogy a vállalatok egyre nehezebben gazdálkodják ki ezt a magas bérnövekedési dinamikát, sokszor ugye a profitráták jelentős csökkenése mellett, vagy akár eltűnése mellett, úgyhogy ott onnan is érkezhet egy költségsok hatás, ami szintén az inflációt tudja pörgetni. Mi évvégére azért azt gondoljuk, hogy azért 2% fölé kúszhat az infláció inflációnak a mértéke, de ez attól is függ, hogy az ősz folyamán még hogyan alakulnak majd az energiaárak.
1: Önmagában ez persze nem is lenne különösen probléma, hiszen abszolút benne lenne a jegybank inflációs

0: Arábiában. Kérdés, hogy a jegybank hogyan érzékeli majd mindezt. Most augusztusban valószínűsíthető egy újabb kamatcsökkentés, vagy inkább ez lehet, hogy kivár a jegybank, és azt mondja, hogy akkor nem siet, mert úgyis az árak majd alakulnak mindehhez.
1: Igen, ez egy elég komoly kérdés, hiszen hogyha csak szimplán ránézünk az inflációs rövid távú trendekre, akkor akár simán beleférne még kamatcsökkentés. Azért itt az is egy érdekes kérdés lesz, hogy hogyan látja a jegybank ezeket a kockázatokat a jövő évre vonatkozóan, hova gyorsíthatja fel az inflációnak a dinamikáját, illetve ez is egyre inkább napirendre kerül, hogy az inflációs célt módosítja, és hogyha módosítja, akkor mikor, milyen mértékre a 3%-os szintről. Erre azért lenne szükség, mert az euró bevezetéséhez a Maastricht kritériumot teljesíteni kell, és ott sokkal inkább indokolt lenne egy 2,5 vagy akár egy 2%-os inflációs célt fenntartani a Magyar Nemzeti Banknak. Én azt gondolom, hogy most inkább a Nemzeti Bank kivárhat, a monetáris tanács úgy döntett, hogy elég sok a bizonytalanság, méghez vitték ezt a 3 lépésből álló mini lazítási ciklust, viszont azt látjuk, hogy az Európai Központi Bank is emelhet, akár a Fed is emelhet, vagy még az se kizárt, hogy a Cseh Nemzeti Bank itt a régióban emelni fog. Úgyhogy ez a változó kamat környezet is abba az irányba mutathat, hogy óvatosabbá válhat a jegybank, és inkább egy-két adatot megvárhat, megnézni, hogy hogyan reagálnak a piacok, a forint mennyire tud stabil maradni ebben a változó környezetben, úgyhogy én inkább most egy kamattartásra számítok szeptemberre.
2: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.
3: C'est bon, c'est marre, les grands boulevards, Paris.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: A műsor támogatója az Autovalis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovalis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovalis.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban baleset miatt lezárták Soroksáron az Ócsai úti felüljárót. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Lassú a haladás a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttal, a 10-es főúton befelé az Ürömi úti körforgalomnál, valamint a 11-es főúton befelé a Pünkösfürdő utca előtt. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, illetve az M5-ös autópályán befelé a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Lezárták a félútpályát a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert javítják a vízvezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A forgalom egy sávon váltakozva halad a második kerületben a Törökvész úton, a Pusztaszeri út közelében a Bég utcánál, mert vízvezetéket javítanak. Napközben lezárják a 11. kerületben az Albert utcát, a Zsombor utca és az Andor utca között burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
9: 7:30, szeptember 8-án reggel, nagyon szép napot kívánok mindenkinek, az iskolásoknak kis türelem, sok nyugalom, nem sokára kezdődik az első óra, de biztos vagyok benne, hogy mindenki időben be fog érni. Nagy izgalommal várva a mai napot, hogy mit lehet tanulni. 2022-ben, vagyis 4 évvel ezelőtt édesanyja II. Erzsébet királynő halála után az akkor 73 éves III. Károly került az Egyesült Királyság trónjára. Azóta is ott van egyébként, és hát ugye nem csak az Egyesült Királyság államfője, hanem bizony-bizony a brit nemzetközösségé is, és hát ilyen országok tartoznak ide, mint Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, illetve hát az anglikán egyház feje is. Nagyon-nagyon sok boldogságot és nagyon jó egészséget kívánunk neki. Egyébként érdekesség, hogy ugyanúgy, ahogy a a brit királyi család fiatalabb tagjai, vagy ifjabb nemzedéke, ő is nagyon jól reagál, én azt gondolom, a világ változásaira. Ezt leginkább akkor értettem meg, ez egy személyes élmény, amikor a sötétség hercege Ozzy Osbourne elhagyott minket, legalábbis a földi létet, és a Paranoid című számot játszotta el a brit katonazenekar a Buckingham palota kertjében többször is, hogy ez egy mindenképpen egy érdekes és szürreális élmény volt tőlük, és hát egy nagyon nagy dolog, hogy ilyen szinten megemlékeztek Nagy-Britannia egyik híres szülöttéről, aki még ha nem is volt lovag, meg mondjuk úgy olyan lovagképes egyet, de hát azért mindenképpen a könnyű zene, illetve a rockzene történetéhez nagyon-nagyon sokat hozzátett. Jönnek a legfrissebb információk itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Az amerikai haditengerészet elsüllyesztett egy újabb ekvádori hajót, amely gyaníthatóan kábítószer kereskedelemben vett részt, és köze volt a Los Coneros bűnszervezethez.
10: A célba vett hajó tengeri utántöltő állomásként működött, törvénytelen kábítószer kereskedelmi műveletekbe vett részt a Csendes óceán keleti részén, között az amerikai hadsereg. A fedélzeten tartózkodókat a művelet előtt lehozták a hajóról, őket átadják majd az ekvádori hatóságoknak. A bejelentéshez videófelvételt is mellékeltek, amelyen látható, hogy a hajót egy helikopterről mért csapással süllyesztették el. Kevesebb mint két hét alatt ez volt az amerikai haditengerészet ötödik ilyen jellegű művelete a térségben.
9: Egyébként maga a név azt jelenti, Los Coneros, hogy a Kóne városából valók, ez Ecuador egyik hírhedt bűnszervezetére utal, már a 90-es években is tevékenykedtek a térségben. Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét, a házelnök.
10: Forsthoffer Ágnes ezt Facebook oldalán jelentette be. Azzal indokolt a döntését, hogy Torockai László elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során. Az ellenzéki politikus személyes érintettség okán kért szót, majd arra hivatkozva, hogy Magyar Péter miniszterelnök súlyos vádakkal illette, miszerint egy minisztériumban saját cégei ügyében lobbizott, vállalhatatlan kifejezéseket használta az ülésteremből épp távozó kormányfővel szemben.
9: Az Egyesült Államok azt vizsgálja, hogyan lehetne a téli hónapokban deeszkalálni az orosz-ukrán háborút, miközben újra indulnának a szélesebb körű béketárgyalások, ezt Volodymyr Zelenszky ukrán elnök mondta az Axiosnak adott interjújában.
10: Kijev szerint szeptemberben és októberben lehetőség nyílhat a diplomáciai folyamat újraindítására. Zelenszky elmondása alapján az amerikai tisztségviselők azt az üzenetet hozták, hogy az oroszok készek tárgyalni, ám ő maga szkeptikus maradt, mivel Moszkva harctéri lépései és a támadások intenzitásának növelése nem épp a kompromisszumkészségre utal. Az ukrán vezető szerint az Egyesült Államok egy különálló úgynevezett téli csomagot is támogat Ukrajna számára, amely légvédelmi eszközöket és energetikai segítséget foglalna magában.
9: Leállítaná a kanadai Bombardier által gyártott repülőgépek amerikai importját Donald Trump elnök az Egyesült Államok és Kanada közötti kereskedelmi vita újabb fejezeteként.
10: Az amerikai vezető közösségi oldalán megjelent bejegyzésében azt írta, hogy a kanadai cég termékei, idézem, nem elég jók, valamint megjegyezte, hogy a kanadai erméipari vállalat bevételeinek fele az Egyesült Államokból származik. Kifogásolta, hogy Kanada nem engedi be piacára az amerikai repülőgépgyártó Gulfstream járműveit. Az Egyesült Államok és Kanada között augusztus második felében újult ki a kereskedelmi konfliktus, miután meghiúsult az előzetesen kidolgozott kereskedelmi megállapodás véglegesítése és félbeszakadtak a tárgyalások. A két fél kölcsönösen a másikat hibáztatja ezért vámemeléseket jelentettek be egymással szemben.
9: Minden jel szerint nem érinti a Volkswagen gyárbezárási terve a csoporthoz tartozó Audi győri gyártóegységét, ezt maga az Audi vezérigazgatója mondta Párizsban, miután a témáról nyilatkozott a Concord privátbanki csoportvezetője.
10: Az elmúlt hónapokban először 30, majd 50 ezres leépítést emlegettek világszerte, és a költségek lefaragását. Hiába a takarékoskodás, a kínai gyártók is váltanak, a kezdeti térnyerésük az elektromos autópiacon épp eltűnőben, most a plug-in hibrid hajtásra koncentrálnak, Nagy Bertalant hallják.
11: Kína amúgy először úgy volt, hogy az elektromos autópiacon próbálja lefölözni az előnyét itt Európán belül, addig látjuk, hogy most már azért inkább ezek a megnövelt hatótávú plug-in hibridek jönnek be, amelyek pont azok, amit mi már ugye régóta ismerjük egymást, és sokat beszélgettünk erről, sok adás készült belőle. Mi pont azt mondtuk, hogy ha 150-200 kilométert el tud menni egy aksival egy autó, és amúgy van benne egy kisebb teljesítményű, de belső égésű motor, amely, hogyha kell, akkor egy megnövelt hatótávot tud neki adni, például egy külföldi utazás, egy nyaralás szempontjából, akkor az biztos, hogy elég ezeknek a felhasználóknak. Na most azt látom, hogy Kína pont ebben erősít, és a legnagyobb modelljei, a kvázi prémium modelljei, azok pont ezt a hajtásláncot kapják meg.
0: Tőzsde hírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os mínuszban 147.542 ponton zárt tegnap.
10: A tőzsde forgalma 8,3 milliárd forint volt, az OTP 1,1%-ot emelkedett 45.000 forintra. A MOL 6,1%-os plusszal zárt 4.984 forinton, a Richter 9,1%-kal csökkent 12.710 forintig, a Magyar Telekom 2,7%-ot esett 2.552 forintra. A Waberers részvényei 2,2%-ot estek 4.380 forintra. Tegnap a Gazdaság és Energetikai Minisztérium büntető feljelentést tett a cég két MFP-s kötvény kibocsátásával kapcsolatban, hűtlen kezelés és csalás vádjával. A Waberers ezt visszautasította, közölve, hogy mindenben törvényesen jártak el, és nem támogatást kaptak az államtól, hanem visszatérítendő forrásokat, amelyek visszafizetését kamatokkal együtt vállalták.
9: Nyugat-Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
10: A londoni börze és a német DAX egyaránt 1,1%-ot csökkent, a francia CAC-en 3,1%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2,1%-kal került feljebb, míg a spanyol mutató 1,1%-os mínusszal zárt.
9: A Wall Street-en a munka ünnepe miatt nem volt tőzsdei kereskedés. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 363 forintba és 82 fillérbe kerül jelenleg, egy amerikai dollár 312 forint 94 fillér, egy svájci frank 386 forint és 78 fillér. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban 1 megawattórányi energiahordozó 73 euróba és 74 euró centbe kerül, az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2%-kal drágul, 93 dollár 31 centnél jár a kurzus, a Brent jegyzési ára 1%-os pluszban, 97 dollár 92 centen hordonként. 2,1%-kal esik az arany jegyzési ára 4467 dollárnál és 60 centnél jár a mutató.
0: Időjárás jelentés.
10: Sok napsütés várható, felhő alig lesz felettünk, csapadékra nem kell számítani, a déli eszél megélénkül, délután 27-31 fok körüli maximum hőmérséklet várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor.
1: Az egykori etruszk város Vulcsinak az évszázadok során a tengeralás süllyedt kikötőjének feltárása kezdődött meg a közép-olaszországi Tirén tenger partjainál. 50 éve várunk az ásatásokra, nyilatkozta Carlo Casi, a Vulcsi Régészeti Parkját fenntartó alapítvány vezető régésze. Elmondta, hogy 20 hektáros területen akarják felszínre hozni mindazt, ami elmerült a történelmi szapjában. Számításaik szerint Vulcsi kikötője nagy részét épségben őrizte meg a tengerfenék. A múlót, a kikötő raktárait, a tengerparti szentélyeket és sírokat igyekeznek feltárni. A mai Olaszország közepén az egykori etruszkok lakta terület déli részén állt Vulcsi városa, amely az időszámítás előtti 6. és 5. században érte fénykorát, a római hódítás idején jelentőségét vesztette, majd lakhatatlanná vált. A városnak a Fiora folyó torkolatánál épített kereskedelmi kikötője kapcsolatot teremtett a földközi tenger egész térségével, ahogyan azt a Vulcsiban előkerült kerámia tárgyak és bronzszobrocskák is tanúsítják. A rendkívüli ásatásokban részt vesz a La Sapienza római, illetve a II. Frigyes nápolyi egyetem és számos német és brit egyetem régész csoportja is.
0: Ez a Reggeli Monitor. Ó, Ió, Ció, Áció, Innováció. Minden kedden 3:48-tól Startup Grade. Bemutatjuk, milyen újdonságot tanulhatunk a hazai innovátoroktól, és hídat építünk a cégek és kutatók közé, melyen ön is áthaladhat. Szakmai partnerünk a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
2: Hajszá pontosan 3:48 van, a vonalban pedig itt van velünk Molnár Dániel, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kutatói tehetségfejlesztési igazgatója. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt!
2: Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat itt telefonon keresztül, és amiről beszélgetünk, az az, hogy a doktoranduszokra is kiterjesztik az egyetemi startup programot, ugye nemrég jelent meg ez a hír. Mi ennek a jelentősége, mekkora kört sikerül így bevonni?
3: A Nemzeti Innovációs Ügynökségnek az egyik kiemelt célja, hogy a tevékenységével hozzájáruljon ahhoz, hogy a jó ötletekből és a kutatási eredményekből innovációs eredmény tudjon létrejönni Magyarországon. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy a Hungarian Startup University programot kibővítve doktorét néven létrehozunk egy új, kifejezetten doktoranduszoknak és fiatal kutatóknak szóló programot, amely lényegében azoknak a fiatal kutatóknak segít, akik szeretnék a kutatási eredményeiket a gyakorlatban is hasznosítani, és megismerni azt, hogy egy tudományos ötletből innováció, technológia, később pedig startup vállalkozás. Ha a programotnak a lényegét röviden kellene megfogalmazni, akkor az a célunk, hogy minél több fiatal kutató, doktorandusz ismerje fel azt, hogy a saját kutatásának milyen társadalmi, gazdasági vagy piaci hasznosítási lehetősége van.
2: Általában nyitottak erre a doktoranduszok? Tehát az, aki ilyen jellegű kutatásokkal foglalkozik, az örömmel vesz egy ilyen lehetőséget?
3: Tavaly évben pilot jelleggel elindítottunk egy programot, pontosan azért, hogy felmérjük azt, hogy milyen fogadókészség van a doktoranduszok részéről erre, és nagyon jó visszajelzések érkeztek, 115-en jelentkeztek 19 egyetemről, és szépen végigvitték a programot, úgyhogy ezért döntöttünk amellett, hogy országos szintre emeljük. Abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogy a jó kutatási ötletek azok valódi megoldásokká, szolgáltatásokká, termékekké, később pedig startupokká vagy társadalmi innovációkká tudjanak válni. És azt is tapasztaljuk, hogy nagyon sok doktorandusz dolgozik olyan témán, amelyben komoly innovációs potenciál van, de az ötlet is rendelkezésre áll, azonban az a tudás és támogatás, ami viszont segít elindulni a hasznosítás felé, az kevésbé van jelen, éppen ezért ez a program, tehát a HSUP Doctorate program ezt a hidat próbálja megteremteni, azzal, hogy üzleti képzést, mentorálást, szakértői támogatást, ösztöndíjat és később pedig projektfinanszírozási lehetőséget is biztosít.
2: Itt akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy nem csak a képzést kapják meg ezek a fiatal szakemberek, hanem gyakorlatilag vannak olyanok, akik mellettük állnak az indulásnál, és olyanok, akik gyakorlatilag szakmájuk legjobbjai, és ők adják oda a tudásukat, tapasztalataikat?
3: A program több elemből épül fel, ugye jelenleg a jelentkezési időszakban vagyunk, ez fontos hangsúlyozni, még van idő, de hamarosan lezárul ez az időszak. Szeptember 15-ig várjuk a jelentkezéseket a www.mi.hu oldalon. Örömmel tapasztaljuk, hogy már nagyon sokan jelentkeztek, de bízunk benne, hogy az elkövetkező több mint egy hétben még többen fognak. Tehát a jelentkezést követően egy online képzéssel indul. Ez egy hónapos online képzés, a MIU saját e-learning felületén a saját tananyagából tudják elsajátítani azokat az alapvetéseket, amelyek szükségesek lesznek ahhoz, hogy a későbbiekben a projekteket sikeresen tudják véghez vinni. Ezt követően pedig, akik elvégzik az online modulokat, egy tanúsítvánnyal ismerjük el a teljesítményüket, és egy úgynevezett one pager benyújtását kérjük tőlük. Ebben már azt az ötletet, ami jelenleg náluk rendelkezésre áll, várjuk tőlük, és a legjobb one pagerek jutnak tovább a következő 3 hónapos szakaszba. Ez egy úgynevezett bootcamp eseménnyel indul majd el a tovább jutott projektek számára, és itt aktív mentorálás mellett lehet 3 hónapig ösztöndíjas időszakban részt venni. Természetesen a mentorok folyamatosan segítik azt, hogy az adott ötlet minél kidolgozottabbá váljon, és ennek a szakasznak a végén egy úgynevezett mini pitch eseményen fogják szakértők előtt bemutatni az ötletüket, és a legjobb projekteknek a kidolgozására nyílik majd lehetőség a február-júniusi időszakban. Itt már egy kiemelt ösztöndíjat biztosítunk. Azok a résztvevők, akiknek az ötlete kiválasztásra kerül, ők lesznek az ötletgazdák, csapatvezetők, ők február-június hónapokban 300 000 forint havi juttatásban részesülnek, akik pedig nem jutottak tovább, nekik lehetőségük van arra, hogy csatlakozzanak a projektekhez, mint csapattag, az ő díjazásuk pedig 200 000 forint lesz, és ezt követően érkezünk el a záró időszakhoz, amikor a demódíj eseményen fogják tudni megmutatni befektetők, iparági szakértők, lehetséges partnerek előtt azt, hogy ez alatt a szűk egy év alatt a projektfejlesztésben hova jutottak el.
2: Azt lehet-e esetleg előzetesen tudni, hogy ezek a szakemberek milyen területről érkeznek? Tehát, hogy egészségügyi projektek várhatók, és vagy valamilyen dróntechnológia, vagy valami más területen mozognak. Vannak esetleg erről adatok?
3: Téma, vagyis az, hogy milyen ötlettel érkeznek a doktoranduszok, az teljesen szabad. Ugyanakkor a felhívásunkban jelöltünk meg olyan prioritási területeket, amelyeknél örülünk, hogyha ehhez tudnak kapcsolódni a doktoranduszok, de ez nem kizárólagosság, tehát lehet ezen kívüli ötletekkel jönni, de itt megjelenik a precíziós mezőgazdaság, klímatudatos mezőgazdaság, zöld mobilitás, egészségügyi technológiák, biotech, ipar 4.0, körforgásos gazdaság, természetesen a mesterséges intelligencia, a szociális és közösségi kapcsolódás, kiberbiztonság, és még sorolhatnám tovább. Hát nagyon sokféle területről várjuk az érdeklődő doktoranduszoknak az ötleteit, de bizonyosan lehet olyan, ami a kiemelt területek között nem szerepel, ugyanakkor komoly hatást tud majd gyakorolni gazdasági társadalmi fejlődésre.
2: Hogyha ez a lehetőség nincsen a Nemzeti Innovációs Ügynökség részéről, akkor ezek az ötletek jó eséllyel elhalnak, meg sem születnek, vagy esetleg lecsap rájuk a külföld?
3: Ez egy nehéz kérdés. A felsőoktatási intézmények is igyekeznek olyan tevékenységet ellátni, ami a tudáshasznosítás szolgálja, mert erre azért vannak jó gyakorlatok. Ugyanakkor azt gondoljuk, hogy ilyen struktúrában és országos programként ez egy hiánypótló lehetőség, úgyhogy mi ezzel igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy a Magyarország innovációs stratégiája mentén tudjunk fejlődni, és nagyon bízunk benne, hogy az érdeklődő doktoranduszok is vesznek majd részt a programba, és nem titkolt célunk az, hogy ez nem csak egyszeri alkalommal, hanem hosszú távon évenként meghirdetésre kerülhessen, ezáltal fejlesztve a hazai innovációs szemléletet, innovációs kultúrát a fiatal kutatók körében.
2: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Molnár Dánielt, a Nemzeti Innovációs Ügynökség kutatói tehetségfejlesztési igazgatóját hallották. Remélem, hogy sikeresen zárulnak majd a projektek és az egész folyamat, úgyhogy hát sok kitartást és sok-sok sikert kívánok. Viszont hallásra!
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Június, július, augusztus. De a Balatonnál az élet nem áll meg a nyár után sem. 12 hónapnyi élményt, kultúrát és meghitt pillanatot hoz el a Partcafé. Mihálovics András és Prinzinger Péter merülnek alá, hogy felszínre hozzák a Balaton kincseit. Partcafé. Minden szerdán délután 4-től a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
3: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi milleniumi városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset miatt lezárták Soroksáron az Ócsai úti felüljárót. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni, az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre, a Szél Kálmán tér környékén, a pesti alsó rakparton a Dráv utcától a Lánc hídig, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Baross tértől a Blahalujza térig, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás miatt. Lezárták a félútpályát a Szépjuhászné úton a Budakeszi út közelében, mert javítják a vízvezetéket. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. Lezárták a külső sávot a Bécsi úton befelé a Laborc utcánál burkolatjavítás miatt. Az érintett BKK járatok Laborc utca megállóját a belváros irányába áthelyezték. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 8 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, a mikrofonnál Németh László. 1987-ben, ezen a napon, szeptember 8-án, Erich Honecker, akkor még létező Német Demokratikus Köztársaság államfői közül elsőként tett hivatalos látogatást a Német Szövetségi Köztársaságban, ami hát egy óriási dolog volt, tekintve, hogy 3 évvel később maga a Német Demokratikus Köztársaság is megszűnt, amikor addig példátlan és elképzelhetetlen módon felvételét kérte a Német Szövetségi Köztársaságba, és ez ugye be is következett sikeresen a német újraegyesítés során. Egyébként Honeckerről röviden annyi, hogy a 30-as években azzal került a gestapó, akkor még létező gestapó figyelmébe, illetve hát szóval, hogy azzal hívta fel a gestapó figyelmét, hogy illegális kommunistaként tevékenykedett, és Franciaországból hazatérve egy nyomdagépet találtak a csomagjában, gyorsan el is ítélték, aztán nem vigyáztak rá eléggé, mert 1945-ben szabadult. Utána pedig már uralma végén Chile, Szíria, illetve Észak-Korea is befogadta volna, aztán végül a lánya költözött Chilébe, és egy nála tett látogatás során vesztette életét. Ha már Chile szóba került, akkor most ott, hát nem is tudom, milyen késő ősz, vagy koratavasz, vagy nem tudom, milyen időjárásnak lehet ezt apostrofálni. 18 fok körüli csúcsok lesznek a chilei fővárosban, és egyébként ilyen borongós, párás idő. Nálunk majd megnézzük, hogy milyen lesz az időjárás, ez néhány perc múlva kiderül, a hírszerkesztő Nagy Károly.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Számos szaúd-arábiai célpontra, köztük az Aramco olajvállalat létesítményeire mértek csapást Jemenből az Irán által támogatott huszi lázadók.
6: Szaúdi közlés szerint a támadásokban 70-en megsebesültek. A huszik drónokkal, rakétákkal támadták Szaúd-Arábia délnyugati részét. A csapások célpontja volt az olajipari létesítmények mellett Abhaváros nemzetközi repülőterep és a Khalid királyi légibázis. A huszi lázadók napok óta heves offenzívát folytatnak a Szaúd-Arábia támogatását élvező jemeni kormányerők ellen. Vasárnapra már több mint 140-re emelkedett a legújabb összecsapások halálos áldozatainak a száma. A lázadók azzal vádolják Szaúd-Arábiát, hogy a jemeni kormány támogatása érdekében légi csapásokat mért az ország északi, középső és délnyugati régiójára.
5: Magyar Péter bejelentette, beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt. A kormányfő részleteket egyelőre nem közölt, csak azt, hogy célzottan a bizonyos teljesítmény alatti dízelmeghajtású autókra vonatkozó intézkedés készül, amit holnap hoznak nyilvánosságra.
6: Segítenék az agrárszektort és más területeket is, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak. A korábbi védett ár intézményét nem kívánják visszahozni, mert az veszélyeztetné a dízel ellátást. Ehhez képest a védett üzemanyagárak visszaállítására szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP az országgyűlésnek. Az ellenzéki pártok a hatósági árat a 95-ösnél 595 forintban, a dízelnél 615 forintban határoznák meg literenként. Hétfőn a holtankolja.hu aktuális adatai alapján a 95-ös benzin átlagban 617 forintba, a dízel 697 forintba került.
5: Kritikus a kisebb magyarországi benzinkutak helyzete a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke szerint.
6: Úgy véli, ha nem változik a rendszer, több száz magánkézben lévő kút kerülhet csőd helyzetbe, ami akár 10-15 ezer ember megélhetését is érintheti. Gépész Lászlót hallják.
7: A helyzet nagyon rossz. Tehát azzal kell kezdeni, hogy mondhatnánk azt is, hogy katasztrofális. Tehát itt több olyan tényező van, amelyik nyomja ezeket a kiskutakat, de legfontosabb tényező ebben az, hogy erőteljes ütközés van a világpiaci trendek és a kormányzati elvárások által befolyásolt és irányított hazai árképzési rendszer között. És ez azt eredményezi, hogy a magyarországi benzinkutakról gyakorlatilag eltűnik az ár is, tehát nincs végül fenntartani a kutakat. És ez előrevetíti azt, hogy vagy egy nagyon sürgős és gyors beavatkozásra van szükség, és át kell világítani, meg kell változtatni ezt a rendszert, ami most van, vagy pedig be fog csődölni akár 7-800 magánvállalkozás benzinkuttal és a hozzátartozó egyéb kiegészítő tevékenységekkel együtt.
5: Júliusban 1,2%-ra csökkent az infláció mértéke idehaza, és ez nagy meglepetést okozott az elemzők körében.
6: Az augusztusi adat, ami nem sokára napvilágot lát, valamivel magasabb lehet majd, de nem sokkal. A K&H vezető elemzője 1,3-1,4%-ra számít. Németh Dávid szerint az energiaárak és a forint gyengélkedése okozhatott kismértékű korrekciót a múlt hónapban, ami nem okozhat gondot, mert jóval a jegybanki inflációs cél alatt marad még így is.
8: Arra számítunk, hogy egy picit gyorsulhat az infláció, de már sokszor okozott meglepetést az elmúlt hónapokban, és rendre alacsonyabb adat jött ki, mint a piaci várakozás. De most úgy látjuk, hogy 1,3-1,4% környékére gyorsulhat föl, ami inkább csak egy szimbolikus gyorsulás, hiszen még mindig bőségesen a 2% alatt van, az azt is jelenti, hogy bőven a jegybanki célsáv alatt tartózkodik az infláció.
5: Átlépte a 200 milliárd forintot a munkás hitelek banki állománya, de a konstrukció a biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint elmaradt az eredeti kormányzati várakozásoktól.
6: Eddig nagyjából 60 ezeren vették fel a kölcsönt, miközben a bevezetéskor akár évi 100 ezer igénylővel is számoltak. Ugyanakkor a 200 milliárd forintos állomány így sem kevés, különösen azért, mert sok olyan fiatal jutott kamatmentes kölcsönhöz, akik piaci alapon nehezen vagy drágában kaptak volna hitelt. Tóth Leventét hallják.
9: Itt jellemzően olyan hitelszervezők kaptak kölcsönt, olyan fiatalok, akik, hogyha egyébként oda mennének a bankokhoz, akkor lehet, hogy egyáltalában nem kapnának még hitelt, vagy csak speciális plusz biztosítékokkal. Mögöttük ott van az állam, lényegében készfizetőkezesként. Az megkönnyíti a bankoknak a hitelezését, hiszen ők attól, hogy van egy ilyen jogi konstrukció, attól automatikusan még nem adnak hitelt, ők minden egyes igénylőnél ebben az esetben is meg kell, hogy nézzék, hogy mennyire hitelképes, mennyire lehet őt hitelezni. Szigorú feltételeknek kell megfelelni a banki hiteligényléshez, viszont ott áll mögöttük az állam. Így valójában a bankok egy új ügyfélkört vontak be ezzel a hitellel.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1%-os mínuszban 147.542 ponton zárt tegnap.
6: A tőzsde forgalma 8,3 milliárd forint volt, az OTP 1%-ot emelkedett 45.000 forintra, a MOL 6%-os plusszal zárt 4.984 forinton, a Richter 9%-kal csökkent 12.710 forintig, míg a Magyar Telekom 2,7%-ot esett 2.552 forintra. Csökkentek a Waberers részvényei is 2,2%-ot 4380 forintig. Tegnap a Gazdasági és Energetikai Minisztérium büntető feljelentést tette a cég két MFB-s kötvény kibocsátásával kapcsolatban, hűtlen kezelés és csalás vádjával. A Waberers ezt visszautasította, közölve, hogy mindenben törvényesen jártak el, és nem támogatásokat kaptak az államtól, hanem visszatérítendő forrásokat, amelyek visszafizetését kamatokkal együtt vállalta a cég.
5: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
6: A londoni börze és a német DAX egyaránt 1%-ot csökkent. A francia CAC 3%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2%-kal került feljebb. A spanyol mutató 1%-os mínusszal zárt.
5: A Wall Street-en a munka ünnepe miatt nem volt tegnap tőzsdei kereskedés, ma viszont már nyitva lesznek a piacok. Kíváncsian figyeljük majd a folyamatokat és az eredményeket, biztos érkeznek majd adatok, és ezekről mi beszámolunk. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 364 forintba és 29 fillérbe kerül, egy amerikai dollár 313 forint és 19 fillér, egy svájci frank 387 forint és 46 fillér. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI tovább drágul 2,3%-kal 93 dollár 62 centre hordonként, a Brent jegyzési ára 1,3%-os pluszban 98 dollár 26 centen áll. Egy uncia aranyért 3%-os csökkenés mellett 4462 dollárt és 60 centet kérnek jelenleg a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
6: Napközben nem kell felhőre számítani, csapadékra sem, sok napsütés várható déli széllel, 27-31 fokos csúcshőmérséklettel.
5: Aki esetleg arra vetemedne, hogy a hazai álló és vagy folyóvizek valamelyikében megmártózik fürdőzési célzattal, a Duna Komárom és Mohács között 19 és 24 fok között váltakozik, mármint a hőmérséklete, ahogy délebbre haladunk, úgy lesz egyre melegebb a víz, és ugyanez igaz a Tiszára is. A tavak közül a Balaton 21 fokos, a Velencei tó már, ahol van benne víz, 17 fokos, a Fertőtó 23 fokos. A tengereken egy kicsit jobb a helyzet. Az Adriai tenger az Isztriai Pólánál 27, a horvátországi Dubrovniknál 28 fokos, és alapvetően a földközi tengernél is hasonló adatokat láthatunk. Az Atlanti óceán stabilan tartja magát télen-nyáron, a portugáliai Lisszabonnál 18 fokos a vízhőmérséklete.
0: Sporthírek a 94.2.
5: Bondár Anna és játékos társa Angelina Kalinina számára a nyolcaddöntő jelentette a végállomást az amerikai teniszbajnokságon. A magyar-ukrán kettős a 16 között a 9. helyen kiemelt, Erin Routliffe, Aldida Sutiádi ausztrál-indonéz duóval találkozott. A második játszmát a magyar-ukrán kettős megnyerte, végül azonban csak nem 2 órás csatában alulmaradtak. Bondár vereségével nincs már versenyben magyar játékos a felnőtt mezőnyben az év utolsó Grand Slam tornáján. A Real Sociedad csak nem 1/2 órát emberhátrányban játszott, így is 3-2-re nyert az Elche vendégeként. A spanyol labdarúgó bajnokság 4. fordulójában a győztes gólt a horvát Luka Sučić szerezte a 90. percben. A Lazio 2-1-re nyert az Udinese vendégeként az olasz labdarúgó bajnokság 3. fordulójában, a hátrányból fordító rómaiak itt továbbra is 100%-osak a bajnokságban.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Minden jel szerint nem érinti a Volkswagen gyárbezárási terve a csoporthoz tartozó Audi győri gyártó egységét. Ezt maga az Audi vezérigazgatója jelentette be Párizsban a Reuters kérdésére. Erről a témáról beszélgetett a Concord privátbanki csoport vezetője Nagy Bertalan kollégánkkal, Szűcs Péterrel.
0: Reggeli Monitor.
2: Német lapértesülés szerint akár a győri Audi is veszélybe kerülhet a Volkswagen csoport problémái miatt. Létezik? Lehetséges egy ilyen forgatókönyv?
3: Én azt gondolom, hogy nem. Megnézve a cégnek a szerkezetét és magát a modellpalettáját is, én azt gondolom, hogy az a termék, például a Q3-as modell, amit a győri gyár is gyárt, kifejezetten közkedvelt. Én nem hiszem, hogy ezt a modellt elvinnék innen, és azt gondolom, hogy valószínűleg a költséghatékonyság is, ráadásul már ugye a gépsorokat is beállították erre. Én azt gondolom, hogy nagy valószínűséggel itt nem fogja érinteni a magyar gyártást ez a nagy fokú leépítés, de az elképzelhető, hogy kisebb mértékben, adott esetben hatékonyságnövelés miatt itt is lehetnek elbocsátások, ezt nem tudom nyilván kizárni, de azért azt látni kell, hogy a eddigi bejelentések alapján azért a Volkswagen olyan időtávban, olyan méretekkel dobálózik, amit igazából egyelőre csak a volument és a nagyságot tudjuk elképzelni, az, hogy ezt hogy valósítja meg, azt szerintem még ők sem. Amit most látunk, hogy nagyjából 4 gyárat érinthet ez végül is bezárással. Először azt mondták, hogy átalakítják benne a termelést, hát ez most már tudjuk, hogy inkább a bezárás fog jelenteni, és amikor mi beszéltünk még előzőleg, akkor arról beszélgettünk, hogy 30 ezer embert instant bocsátanának el még idén év végéig, aztán 60-70 ezer lehet majd itt a következő években, amire kifuttatják ezt, akkor arról beszéltünk, hogy a nagyságrendileg 10%-os elbocsátás lenne ez, hiszen több mint 600 ezeren dolgoznak a Volkswagen csoportnál. Na most, most már ott tartunk, hogy azért inkább 100 ezer főről beszélünk, ami azt jelenti, hogy azért ez már bőven 15%-os elbocsátás lehet, és amiket még nézegettünk, azt sem kizárt, hogy elérheti akár a 20%-os leépítést, ami azért érdekes, mert azért ezt már szintisztán hatékonyság növeléssel nem tudod kiváltani, tehát valószínűleg lesznek olyan modellek, amelyek megszűnnek. Ugye a Volkswagen arról beszélt, hogy nagyjából lefelezni a modell palettáját, tehát lesznek olyanok, amik megszűnnek. Ilyen lehet például a Seatnak a megszűnése, hiszen itt a spanyol vonalon a Skodának volt úgymond egy versenytársa maga a Seat, és ezt az elmúlt években sikerült felfrissíteni. Látszik, hogy a Cupra változat, tehát a sportosabb megjelenésű változatai a Seatnak nagyon kellendőek, de a Volkswagen pont ezért úgy is fog dönteni, hogy magát a Seatot azt megszünteti, és a Cupra vonalra fog fókuszálni. Ráadásul azt látom, hogy a Volkswagen termékek is egy picit a sportosabb vonal felé kezdenek elmenni, mert látszik, hogy arra van inkább kereslet, az élesebb vonalakat jobban szeretik az emberek, mint ezt a nagyon legömbölyített, nagyon kavics formát.
2: Hát mondjuk a Seatnál azért a Leon egész nagyot futott pont amiatt, hogy egyébként meg a akkori szögletes divattal ellentétben egy kicsit kereke volt és jó motorokkal is ment. Míg beszélgettünk, közben jött egy hír, mégpedig Gernot Döllner, az Audi vezérigazgatója nyilatkozott, és azt mondta, hogy a győri gyár helyzetével kapcsolatban egyértelműen úgy fogalmazott, hogy a létesítmény a Volkswagen csoport egyik legnagyobb alkatrész gyártóüzeme, így a jövője nem kérdéses. Magyarul meg is válaszolta azt a kérdést, amivel ezt kezdtük. Viszont, ha már említetted, hogy persze létszámleépítés jöhet itt is, meg úgy egyébként több tízezer ember is most már tényleg nem tudni, mi az igaz. Viszont a beszállítói kört érintheti ez? Negatívan, hogyha nagy az elbocsátás, bezárnak németországi gyárat, mert ugye a magyar autóipar nem csak arról szól, hogy összeszerelünk motort, autót, hanem bizony nagyon sok kis és közepes vállalkozás beszállítói ezeknek a cégeknek.
3: Biztos vagyok benne, hogy a beszállítói hálózatot is negatívan fogja ez érinteni, ez nem is kérdés. Egyrészt azért, mert ha a modellek szűnnek meg, akkor biztos, hogy változni fog az egész struktúra. Képzeljük el, hogy mondjuk beszállítok ablaktörlő lapátokat,

0: vagy ablakmosótartályokat, vagy mondjuk indító motorokat ezekhez az autókhoz. Úgyhogy nekem két dolog lesz fontos. Az egyik, van-e olyan specifikus, amivel mondjuk akár a teljes kereslet megszűnik felém, hiszen mondjuk azt a modellt nem gyártjuk, vagy ha minden modellben ez megy, akkor mennyivel esik vissza a darabszám. Erre a Volkswagen azt mondja, hogy szerinte ő le fogja felezni a modell kínálatot, de az értékesített darabszám az nem fog érdemben változni, mondjuk egy 5-10 éves távon. Tehát ez azt jelenti, hogy a kevesebb modellből ő pont ugyanannyi darabot értékesítene. Ha én egy unisex dolgot gyártottam ebbe a hálózatban, mondjuk egy olyan elemet, ami minden autóban ugyanaz a kapcsoló, akkor nekem elvileg nem lesz gondom, mert a darab számra én ugyanazt fogom teljesíteni. Viszont az látszik, hogy a cégen biztos, hogy lesz egy margóprés, tehát egy bevétel, egy profit romlás lesz, egy nagy nyomás lesz a profiton ezeknél a beszállítóknál, hiszen a Volkswagen most mindent megtesz azért, hogy a saját profitjait rendbe rakja. Azt látni kell, hogy 1-2%-os profitabilitás egy ilyen cégnél az semmire nem elég, hiszen adott esetben egy béremelés, adott esetben egy devizahatás ezt azonnal elviheti. Tehát innentől kezdve ahhoz kéne visszatérni, ami régen volt, amit nagyon nehéz látni, hogy sikerülne, de mondjuk azért a 2000-es vagy 2010-es évek környékén azért a 7-8, akár 9%-os margin is elérhető volt, ettől most fényévekre vannak az autógyártók. Természetesen egy kvázi reorganizáció, egy átszervezés, egy modelletisztítás, az nagyon jó, nagyon pozitív hatással lehet majd a cégnek a profitabilitására, de azt látni kell, hogy ez 2-3-4, de akár 5 éves időtávon valósulhat majd meg.
1: A kérdés az lesz, hogy végül is melyik fajta, vagy melyik hajtás lesz majd a jövő hajtása igazából, hogy maradunk a benzin-dízel, jön a hibrid, vagy valóban az elektromos. Ezt azért hozom fel, mert ugye ez teljesen adekvát kérdés, de azért nem olyan gyors ez az elektromos átállás, meg ugye azért nagy kérdés most ugye itt a nyáron, ha áram van, minden van, de ha nincs, akkor nincs autó.
0: Ez nem csak a meghajtás miatt lesz fontos, és teljes mértékben igazad van, hanem magával a gyártással kapcsolatban is. Hiszen a gyártók például pont arra panaszkodnak, hogy ahhoz, hogy ők rendesen tudjanak gyártani, és hatékonyan tudjanak gyártani, ahhoz azért alapvetően olcsó áramra lenne szükség, amely jelenleg például a német piacon nem igazán érhető el. Ráadásul egyre többek a napközbeni áramkimaradások, tehát látszik, hogy magának a hálózatnak a fejlesztése is nagyon fontos lenne Németországban. Innentől kezdve azért ez is meghatározhatja majd maguknak az autóknak a gyártását, és hogy ezt milyen költségek mellett tudják megtenni. Másrészt nyilván a vevőket is majd befolyásolja, hogyha azt látja, hogy amúgy napközben kimaradások vannak, nem tudom bármikor tölteni az autómat, akkor ez mennyire lesz jó lehetőség nekem. Az látszik, hogy a németek elég nagyot léptek előre, azáltal, hogy új technológiájú akkumulátorokat használnak, egyértelműen látszik, hogy egy hatékonyság javulást tudtak elérni, egy hatótáv növekedést tudtak elérni, amely már különben a legtöbb felhasználót megnyugtatja. De az is egy érdekes kérdés, hogy míg Kína amúgy először úgy volt, hogy az elektromos autópiacon próbálja lefölözni az előnyét itt Európán belül, addig látjuk, hogy most már azért inkább ezek a megnövelt hatótávú plug-in hibridek jönnek be, amelyek pont azok, amit mi már ugye régóta ismerjük egymást, és sokat beszélgettünk erről, sok adás készült belőle. Mi pont azt mondtuk, hogy ha 150-200 kilométert el tud menni egy aksival egy autó, és amúgy van benne egy kisebb teljesítményű, de belső égésű motor, amely, hogyha kell, akkor egy megnövelt hatótávot tud neki adni, például egy külföldi utazás, egy nyaralás szempontjából, akkor az biztos, hogy elég ezeknek a felhasználóknak. Na most azt látom, hogy Kína pont ebben erősít, és a legnagyobb modelljei, a kvázi prémium modelljei, azok pont ezt a hajtásláncot kapják meg.
2: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Infláció, GDP vagy épp államháztartási hiányadat. Reggeli képbehelyező. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
1: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
3: Tudtad, hogy a Metrodom Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Marina sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
4: A fővárosban baleset miatt lezárták a 11. kerületben az Etele utat, a Hadak útja és a Somogyi út között Kelenföld vasút állomás felé. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és Kelenföld vasút állomás között pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a haladást a pesti alsó rakparton a Vigadó térnél északi irányban. Csak egy sáv járható, lelassult a haladás. Tart a műszaki mentés Soroksáron az Ócsai úti felüljárónál, ezért lezárták. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni, az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Telítettek a sávok a Hungária körúton a Tököli út és a Kerepesi út közelében, az Üllői úton befelé az Ecseri útnál, a Váci úton befelé a Megyeri út előtt, az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utcánál, valamint az M5-ös autópályán befelé a Nagy Sándor József utcai felüljárótól. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 8:30 van, és mielőtt jönnénk a legfrissebb információkkal, egy apróság. Macedón barátaink ünnepelnek, ugyanis a függetlenség napja van ma náluk. 1991-ben szakadtak el az akkor még létező Jugoszláviától, és először Macedónia, majd később Észak-Macedónia néven működtek, illetve hát működnek a mai napig. Az az érdekessége ennek a történetnek, én akkoriban ebben a bizonyos függetlenségi időkben utaztam át ezen az akkor még tartományon, és hát például a görög határőrök azok nagyon-nagyon vizslatták az útlevelet, hogy mit pecsételtek bele a túloldalról, mert hogy ők akkor még nem ismerték el független országként Macedóniát, illetve Észak-Macedóniát, amelynek a nevébe azért is került bele ez a bizonyos Észak, mert a görögök így tiltakoztak az ellen, hogy ők önálló államalakulatként működjenek, emlékeztetve ugye Görögország Makedónia nevű tartományára, meg hát ugye a nagy makedón uralkodó Nagy Sándorra, és nem akarták, hogy egyfajta ilyen tévképzetek legyenek a lakosság vagy a világ fejében, hogy az az állam jogfolytonos vagy akármilyen folytonosságban áll ezzel az állammal. Ami azért működik 1991 óta, szóval Isten éltesse őket nagyon sokáig. Még egy gyors történet, aztán utána tényleg jönnek a hírek. Azt olvastam valahol, hogy az ott lakó szerb, illetve más nemzetiségű polgárok semmiben nem tudnak egyetérteni, kivéve egyetlen dolgot, hogy a kávézókban lehessen dohányozni. mindenki dohányzik. Jövünk a legfrissebb információkkal, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Kijöttek a legfrissebb inflációs adatok. A fogyasztói árak 1,3%-kal haladták meg az előző év azonos hónapi értékét augusztusban. A júliusi árszinthez képest pedig 2%-os volt az árnövekedés, maradt át az alacsony jegybanki cél alatti infláció. Az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent, igaz, vendéglátási szolgáltatások nélkül. Ezen belül az espresszó kávé, ha már egyébként az élelmiszereknél tartunk, 6,7, a munkahelyi előfizetéses menü étkezési 6,4, a büfé áruké pedig 6,2%-kal emelkedett, és továbbra is azért van infláció például a tartós fogyasztási cikkeknél, amelyeknek az ára 1,5%-kal emelkedett.
5: Maradunk belföldön, kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét, a házelnök.
6: Forsthofer Ágnes ezt Facebook oldalán jelentette be, azzal indokolt a döntését, hogy Torockai László elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során. Az ellenzéki politikus személyes érintettség okán szót kért, majd arra hivatkozva, hogy Magyar Péter miniszterelnök súlyos vádakkal illette, miszerint egy minisztériumban saját cégei ügyében lobbizott, vállalhatatlan kifejezéseket használta az ülésteremből épp távozó kormányfővel szemben.
5: Jelen formájában a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán.
6: Magyar Péter azt írta, hogy a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Az országgyűlés a plenáris ülésen dönt a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról.
5: Újabb lépést kellett tennie a fővárosnak ahhoz, hogy egyensúlyban tudja tartani költségvetését. Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közgyűlés két ülése között halaszthatatlan döntéssel hozzájárult az Arriva busz szeptembertől esedékessé váló összesen 9 milliárd forint értékű számláinak jövő évre történő átütemezéséhez. Erről számol be a Népszava.
6: A BKK a likviditási egyensúly megőrzésével indokolta a szeptember és december között esedékes szállítói számlák kifizetésének jövő márciusra halasztását. Hasonló döntéssel a fővárosi önkormányzat már tavaly is rákényszerült, azonban most két hónappal korábban kellett lépniük. A fővárosi önkormányzat önmagában sem áll túl jól, 10 nap múlva lejár a 80 milliárd forintos folyószámlahitelszerződésük, emellett a hónap végén kifut a BKK forgóhitelszerződése. Kis Ambrus, a fővárosi önkormányzat főigazgatója a Népszavának azt mondta, hogy Budapest számlája jelenleg 67 milliárd forintos mínuszban van. Szeptemberben ugyan befolyik az iparűzési adó második részlete, de a hitelek rendezése és a bérek kifizetése ismét lenullázzák a kasszát. Kis Ambrus közölte, hogy a szolidaritási hozzájárulás október közepére kitolt 86 milliárd forintos részletét, így nem is lesz miből inkasszóznia az államkincstárnak.
5: Az országgyűlés ma megkezdi a 2026-os költségvetés módosításának általános vitáját.
6: Ezen kívül a közmédia új felügyeleti testületéről is döntés várható. A költségvetés módosításának célja a kormány szerint, hogy a büdzsé tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, egyúttal erősítse a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságát, kiszámíthatóságát és hitelességét.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os mínuszban 147.542 ponton zárt még tegnap. A tőzsde forgalma 8,3 milliárd forint volt, az OTP 1,1%-kal került feljebb 45 ezer forintra, a MOL 6,1%-os pluszban zárt 4.984 forinton, a Richter 9,1%-kal csökkent 12.710 forintra, a Magyar Telekom 2,7%-kal esett és 2552 forinton zárt.
6: A Waberers részvényei 2,2%-ot csökkentek 4380 forintra, miután a Gazdasági és Energetikai Minisztérium büntető feljelentést tett a cég két MFB-s kötvénykibocsátásával kapcsolatban, hűtlen kezelés és csalás a vád. A Waber Erzest visszautasítottak, közölve, hogy mindenben törvényesen járt el, és nem támogatásokat kapott az államtól, hanem visszatérítendő forrásokat, amelyek visszafizetését kamatokkal együtt vállalta.
5: Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek.
6: A londoni börze és a német DAX egyaránt 1%-ot csökkent, a francia CAC-ra 3%-ot emelkedett, az olasz tőzsde 2%-kal került feljebb, a spanyol mutató 1%-os mínusszal zárt.
5: A Wall Street-en a munkaünnepe miatt nem volt tőzsdei kereskedés, ma már kinyitnak a piacok, természetesen figyeljük majd a folyamatokat. Az ázsiai piacokra nézve a térségben irányadó tokiói Nikkei 1,5%-os mínuszban, a hongkongi Hang Seng 4%, a Shanghai Composite 1%-kal csökken, India 6%, Szöul szintén 6%-kal korrigál lefelé, ahogy teszi ezt a szingapúri börze is. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 2,4%-kal tovább erősödik, $93.68 jár a mutató, a Brent jegyzési ára hordonként $98.26 áll. Egy uncia aranyért 7%-os mínuszban $4,446 kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
6: Sok napsütés várható, felhő alig lesz felettünk, csapadékra sem kell számítani, a déli eszél viszont időnként megérénkül, a csúcshőmérséklet 27-31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: 3:49 lesz 2 perc múlva, a vonalban pedig itt van velünk Prőle Gergely, volt berlini nagykövet. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Excellenciás úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, így telefonon keresztül is. Amiről beszélgetünk, hát ezek a bizonyos Németország Sachsen-Anhalt tartományi választások, amelyet ugye megnyert az Alternativa für Deutschland, ugye Alternativa Németországnak, őket szélsőjobboldali pártként apostrofálják. Hogyan került sor, vagy kerülhetett sor erre az eredményre? Hiszen, hogyha megnézzük a számokat, akkor gyakorlatilag néhány év alatt ők megduplázták a szavazóikat.
2: Pontosan ez történt, és az eddig miniszterelnököt adó CDU pedig lefeleződött. Tehát ez egy viszonylag hosszú trendnek a következménye, amiről már sok szó esett itt az elmúlt években. Németországban átalakul a pártstruktúra, az Alternative für Deutschland, az nem pusztán Kelet-Németországban, hanem egész Németország területén vezeti a népszerűségi listákat. Országos szinten is már 30% körüli, sőt a fölötti eredményeket mutat, a CDU pedig úgy tűnik, hogy egyre inkább gyengélkedik, de azért ehhez hozzá kell tenni, hogy Sachsen-Anhalt, bár kultúrtörténeti szempontból nagyon jelentős, de mégiscsak egy 2,1 milliós kis német tartomány, tehát azért azt nem lehet mondani, hogy ezzel a német politika sarkaiból fordult volna ki ezzel a választási eredménnyel, még akkor is, hogyha ez a jól teljesítő AfD itt most mindenképp egy cezúrát jelent.
1: Ugye ez egy Kelet-Németországban, vagy Németország keleti részén található tartomány.
2: Már segítsünk egy kicsit a hallgatóknak, azt javaslom, mert azért érdekes ezt elhelyezni, ugye a Magdeburg a fővárosa az Elba partján. Magdeburg arról nevezetes magyar szempontból, hogy ott van első Ottó császár sírja, aki annak idején 955-ben a magyarokat a Lech mezőnél ugye visszavonulásra kényszerítette, de mondjuk ez elég régen volt ahhoz, hogy azért éppen csak, hogy megemlítsük, viszont Wittenberg is itt van, ahonnan a reformáció indult 1517-ben, és Dessauban pedig a Bauhaus székhelye volt. Tehát látszik, hogy egy kultúrtörténetileg nagyon jelentős kis tartomány, jelentős középkori városok, Quedlinburg, Halberstadt, Halle, ugye az is egy jelentős egyetemi város képzőművészeti szempontból is, Georg Friedrich Händel születési helye, csak hogy el tudja helyezni a szellemtörténeti horizonton a kedves hallgató. Tehát igen, egy kelet-német tartomány, ami ugye osztozott a vasfüggönyön túli, vagy hát a mi szempontunkból inneni kommunista országok sorsában is.
1: Ez befolyásolta, vagy befolyásolja valamennyire az ott élők életét, hiszen azt gondolná az ember, hogy akkor inkább ilyen baloldali beállítottságú szavazók lehetnek ott többségben.
2: Hát igen, nagyon sokáig volt egy ilyen trend, hogy az úgynevezett Linke nevű párt, ami azt lehet mondani, hogy a Német Szocialista Egységpárt utódpártja volt. Mára nem ez a helyzet. Nagyon érdekesek ezek a mutatók, hogy ki választotta az AfD-t. Ennek a Linke nevű pártnak egyébként elég jó a támogatottságom, továbbra is 10% körül, de elsősorban a fiatalok választják. Tehát ami nagyon érdekes, hogy a fiatalkorú választókorú népesség nagyon szétszavaz. Tehát a 18 és 24 év közöttieknek a 40%-a körül szavazott az AfD-re, és 20% körül a Linkére. Na most az, hogy mit jelent manapság baloldal és jobboldal, ugye ez általában véve nehezen dönthető el. Az AfD mindenképpen egy protestpárt, tehát akik rájuk szavaztak, és ami a legérdekesebb, hogy 250 ezeren szavaztak olyanok, akik az előző választáson részt se vettek. Tehát egy óriási mobilizáló erő jellemzi a pártot, és ez általában azt jelzi, hogy általában az ország működésével és állapotával nincsenek megelégedve ezek az emberek, tehát egy egyértelmű protestpártról van szó, ezt tudja ezzel az establishment ellenességével az AfD igazából meglovagolni.
1: Mit ígér a mindennapokra az AfD? Tehát mi az a program, vagy melyek azok a hívószavak, ami ennyire meg tudta mozgatni ezt a tartományt, a szavazókat?
2: Ugye nagyon ügyesen érvelnek abban, hogy ugye mi a német érdek, meg mi a helyiek érdeke. Tehát ugye ebben a patrióta nemzeti érdeket előtérbe helyező trendben vannak, aminek a nemzetközi politikai vonatkozása nyilvánvalóan számunkra elsősorban ez releváns vagy érdekes. Tehát nyilván kevesebbet adnának, vagy kevesebb jogosultságot adnának az Európai Uniónak, nem szállítanának fegyvert Ukrajnának, mondván, hogy Németországnak sincs, és miért költünk mi arra pénzt, mikor ugye nekünk is szükségünk lenne azokra a fegyverekre, meg egyébként a pénzre is. Jobb infrastruktúrát ígér, bár ugye ami Kelet-Németországban történt az elmúlt 30-40 évben, az igazából lenyűgöző ugye a rendszerváltozás óta, de ennek ellenére az embereknek az az érzete, hogy az egészségügyben, oktatásban nagyon sok hiányosság van. Ugye ez egy strukturálisan elmaradottnak, vagy kevésbé előnyös helyzetűnek mondható tartomány, tehát elnéptelenedő falvak, a munkalehetőségek megritkulása, a befektetési hajlandóság elmaradása, ezek mind-mind olyan tünetek, amikre ugye lehet politikai programot építeni.
1: Tudnak ők várhatóan kormányt alakítani? Tehát el tudnak idáig jutni?
2: Én azt gondolom, hogy el fognak tudni jutni idáig. Ugye három mandátum hiányzik a parlamenti többséghez, és a helyzet érdekessége, hogy a Zara Wagenknecht nevével fémjelzett politikai formáció elérte az 5%-os küszöböt. Ez egy inkább ilyen alternatív baloldali, szélső baloldali mozgalomnak tekinthető. Minden esetre abban egyetértenek az AfD-vel, hogy gyökeres változásra van szükség, és hogy a régi pártok ezt nem tudják célba vinni, ezt a szándékot. Tehát elképzelhető az, hogy amikor a választásra, a miniszterelnök választásra sor kerül, ez itt nem nyílt szavazással, hanem titkos szavazással zajlik, akkor a második, harmadik fordulóban a Zara Wagenknecht mozgalom az tartózkodni fog, és akkor megvan a kellő többség az AfD és miniszterelnök megválasztásához, de hát olyan lehetőségeket is latolgatnak, mely szerint egyes más frakciókból adott esetben átszavaznának az AfD-re, ilyet is ismert már a német politika történe.
1: Elképzelhető, hogy amit most látunk, az gyakorlatilag egy országos folyamat kezdete, tehát hogy előbb-utóbb, ha így haladnak a dolgok, akkor ők kerülnek hatalomra Németországban?
2: Hát azért ehhez még elég sok víznek le kell folyni a Rajnán, meg a Sprén, meg az Elbán, hogy a szövetségi szinten bekövetkezzen, de egy valami biztos, hogy ez az úgynevezett tűzfal stratégia, amit eddig a német politikai elit követett, vagyis hogy mindenféle kormányalakítási megfontolásból, vagy akár csak a parlamenti vezető tisztségviselők megválasztásakor az AfD-t gyakorlatilag mint demokrácia ellenes és rendszer ellenes párt kihagyja mindenből, ez a stratégia igazából működésképtelen és csak olaj a tűzre. Tehát ezt mindenképp át fog kelleni gondolni. Én ugyanakkor azt gondolom, hogy mindenki jobban járna azzal, hogyha egy 2,1 milliós kis keleti tartományban próbálnák ki, hogy milyen az, hogyha az AfD kormányoz, mint hogyha ebben az elszigeteléssel továbbra is csak növelnék a párt támogatottságát, azt egyszer csak mindenki meglepődne, mert adott esetben egy valóban nagy és befolyásos tartományban, vagy akár szövetségi szinten jutnának hatalomra. Az ilyen típusú pártok varástalanodásához vezető út mindig az adminisztráción, az államigazgatási feladatok elvégzésén keresztül vezet. Meg kell nézni, hogy tudnak kormányozni, és hogyha ez Szász Anhaltban derül ki, akkor szerintem mindenki jobban jár, mintha magasabb szinten.
1: Egyébként vannak nekik szakpolitikusaik, tehát akár képesek lehetnek arra, hogy mondjuk fogalmazzunk így, egy értelmes irányba mozdítják el a folyamatokat?
2: A párt elsődleges érdeke manapság, hogy valahogy megpróbáljon szalonképessé válni. És ha megnézzük a legújabb kori német politika történetet, láttunk már ilyet, hogy a radikalizmusból, baloldali radikalizmusból is gondoljunk csak a zöldekre, hogy azért Jóska Fischer is a tornacipőben követ haigáló tüntetőből, hogy lett háromrészes öltönyben külügyminiszterré. Tehát vannak ilyen konszolidációs folyamatok, és ez nyilván a jobb oldalon is elképzelhető. Az AfD az utóbbi időben nagyon sok olyan intézményt hozott létre, különböző politikai akadémiákat, ahol foglalkoznak szakpolitikusok képzésével. A Szász Anhalti választási kampányban nagyon ügyesen nem terítettek ki minden kártyát abban kapcsolatban, hogy honnan is érkeznének az ő szakpolitikusaik, tehát valószínűleg, ahogy ez egyébként más keleti tartományban is előfordult már, még az is lehet, hogy nyugatról ejtőernyőztetnének be szakembereket, vagy szélesebb körből rekrutálnák akár a minisztereket, akár a további vezető államigazgatási embereket. Ilyen helyzetben ugye az ember mindig csak tippelni tud, mert a keserű pudingnak is a próbája az evés, úgyhogy ezt egész egyszerűen akkor fog kiderülni, amikor a kormányt tudnak alakítani.
1: Én azt olvastam, hogy a pártnak a vezetője Alice Weidel ugye a saját neméhez vonzódik, sőt, hát egy nővel él együtt. Ebben a szerepben egy szélsőjobboldaliként apostrofált párt vezetőjeként kapott, illetve kaphat támadásokat a konzervatív német gondolkodóktól, közélettől?
2: Én azt gondolom, hogy valahol jó jel az, hogy kinek-kinek a szexuális orientáció az nem képezi a politikai diskurzus tárgyát. Alice Weidel esetében sem láttam ilyet. Egyébként Németországban ez már jó ideje nem nagyon téma, amiről persze volt vita, különösen akkor, amikor az azonos neműek házasságát a Bundestag engedélyezte, amikor, ez egy emlékezetes eset volt, még Angela Merkel volt a kancellár, ő azt mondta, hogy ő ezt nem fogja megszavazni, de semmiféle frakciókényszer nincs, így aztán a Bundestag ezt el is fogadta. Tehát én azt gondolom, hogy ebben az ügyben irreleváns, hogy kihez vonzódik.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Prőle Gergelyt hallották, volt berlini nagykövetet. Nagyon szépen köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt, és köszönjük az értékes információkat. Minden jót kívánok, viszont hallásra!
0: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
5: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, baba-mama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Válaszd ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak, használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
6: A fővárosban baleset miatt lezárták a 11. kerületben az Etele utat, a Hadak útja és a Somogyi út között Kelenföldvas útállomás felé. Az egyes villamos helyett az Etele út, Fehérvári út és Kelenföldvas útállomás között pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a haladást a pesti alsó rakparton a Vigadó térnél északi irányban. Csak egy sáv járható, lelassult a haladás. Tart a műszaki mentés Soroksáron az Ócsai úti felüljárónál, ezért lezárták. A befelé vezető oldalon torlódásra kell készülni. Az érintett BKK autóbuszok megnövekedett menetidővel közlekednek. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra és a Margit hídnál délre. A Szél Kálmán tér környékén, a pesti alsó rakparton a Dráva utcától a Lánc hídig. Az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé az Erzsébet térnél, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha-Lujza térig, valamint a Kiskörúton az Asztóriánál. Lezárták a félútpályát ma a 10. kerületben a Csillagvirág utcában az Ezüstfa utca közelében burkolatjavítás miatt. Farkas Renát, a BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 2026. szeptember 8-a van, kedd reggel 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén, és benne azt, hogy 1157-ben ezen a napon született első oroszlán szívű Richard, brit uralkodó, illetve akkor még angol király, aki a következő 10 évben, mármint 1189-es trónra kerülésétől 1199-es haláláig Anglia királya volt, és egyébként IV. Richard néven Akvitánia hercege. Elég sokat volt külföldön, ugye a keresztes háborúk hőse, és hát természetesen azért néhány évet otthon is, alakját és felejthetetlen tetteit a Robin Hood című film is feldolgozta számos más alkotás mellett. A legfrissebb hírek következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Jó reggelt és kellemes napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n!
1: A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg idehaza az előző év azonos havi értékeit augusztusban.
7: Havi alapon 2%-os volt az infláció, az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások viszont 5%-kal drágultak.
1: Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt, a kormányfő részleteket egyelőre nem közölt, csak azt, hogy célzottan a bizonyos teljesítmény alatti dízel meghajtású autókra vonatkozó intézkedés készül, amit holnap hoznak nyilvánosságra.
7: Segítenék az agrárszektort és más területeket is, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak. A korábbi védett ár intézményét nem kívánják visszahozni, mert az veszélyeztetné a dízel ellátást, ráadásul rengetegbe kerülne a költségvetésnek. Ehhez képest a védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP az országgyűlésnek. Tegnap a holtankoljak.hu aktuális adatai alapján a 95-ös benzin 617 forintba került literenként, míg a dízel 697 forintba.
1: Számos szaúd-arábiai célpontra, köztük az Aramco olajvállalat létesítményeire mértek csapást Jemenből az Irán által támogatott huszi lázadók.
7: Szaúdi közlés szerint a támadásokban több mint 70-en megsebesültek. A huszik drónokkal és rakétákkal támadták Szaúd-Arábia délnyugati részét. A csapások célpontja volt az olajipari létesítmények mellett Abhaváros nemzetközi repülőterep és a Khalid királyi légibázis. A huszi lázadók napok óta heves offenzívát folytatnak a Szaúd-Arábia támogatását élvező jemeni kormányerők ellen. Vasárnapra már több mint 140-re emelkedett a legújabb összecsapások halálos áldozatainak száma. A lázadók azzal vádolják Szaúd-Arábiát, hogy a jemeni kormány támogatása érdekében légicsapásokat hajtottak végre az ország számos régiójában.
1: Mexikó és az Egyesült Államok közös drónelhárító műveletet indított a nemzetközi bűnszervezetek birtokában lévő drónok felderítése és megsemmisítése céljából, ezt a mexikói védelmi minisztérium jelentette be.
7: Az augusztus 31-én kezdődött és szeptember 21-ig tartó művelet az első szakaszban a mexikói Baja California Tijuana, illetve az amerikai Kalifornia állam San Diego városára terjed ki. A művelet célja a határok biztonságának megerősítése. Az ember és kábítószer csempészetre szakosodott bűnbandák a drónok segítségével igyekeznek ugyanis felderíteni a határőrség mozgását. Mexikó 165 drón elhárító egységet küldött a határmenti térségbe. Az amerikai haderő mindeközben arról tájékoztatott, hogy csak idén a határ ellenőrzéséért felelős saját művelete keretében már több mint 300 drón semmisített meg, csak augusztusban több mint 100-at.
0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX jelenleg 2%-os felívelésben 147.836 ponton áll. A részvénypiac forgalma 5 perccel nyitás után átlépte a 100 millió forintot. 0,5%-kal erősödik a MOL 5010 forinton áll, az OTP 0,2%-kal került feljebb 44.990 forintig. A Richter 0,5%-os erősödésben 12.770 forinton áll, a Magyar Telekom 0,3%-kal korrigált felfelé 2560 forintra. A bankközi deviza piacon idehaza 1 euró 364 forint és 59 fillér, egy amerikai dollár 313 forint 71 fillér, egy svájci frank 387 forint és 14 fillér. A lengyel zloty árfolyama 84 forint 52 fillér, a cseh koronáé 15 forint 7 fillér, egy angol font 424 forintba és 69 fillérbe kerül idehaza a bankközi deviza piacon. A nyugat-európai börzéken néhány perccel nyitás után a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 2%-kal erősödik, Párizs 1%-kal csökken, a milánói börze 2%-kal áll a pozitív tartományban, ahogy a madridi IBEX mutatója is. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI tovább erősödik, most 2,9%-os pluszt jelez a mutató, 94,14 dollár jár hordonként a kurzus, a Brent jegyzési ára 1,8%-os pluszban 98,73 dollár centen hordonként. Egy uncia aranyért 6%-os csökkenés mellett 4448 dollárt és 20 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén az október végi határidő szállításban 74 euróba és 13 eurócentbe kerül egy megawattórányi energiahordozó. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jelen formájában a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált, ezt közölte a miniszterelnök Facebook oldalán.
7: Magyar Péter azt írta, hogy a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Az országgyűlés a plenáris ülésen dönt a megye és a kormány megbízott elnevezés alkalmazásával összefüggő egyes törvények módosításáról.
1: Újabb lépést kellett tennie a fővárosnak ahhoz, hogy egyensúlyban tudja tartani a költségvetését. Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közgyűlés két ülése között hozott halaszthatatlan döntéssel hozzájárult az Arriva busz szeptembertől esedékessé váló összesen 9 milliárd forint értékű számláinak jövő évre történő átütemezéséhez, erről számolt be a Népszava.
7: A BKK a likviditási egyensúly megőrzésével indokolta a szeptember és december között esedékes szállítói számlák kifizetésének jövő márciusra halasztását. Hasonló döntésre a fővárosi önkormányzat már tavaly is rákényszerült, azonban most két hónappal korábban kellett lépniük. A fővárosi önkormányzat egyébként sem áll túl jól, 10 nap múlva lejár a 80 milliárd forintos folyószámla hitelszerződésük, emellett a hónap végén kifut a BKK forgó hitelszerződése. Kis Ambrus, a fővárosi önkormányzat főigazgatója a Népszavának azt mondta, hogy Budapest számlája jelenleg 67 milliárd forintos mínuszban van. Szeptemberben ugyan befolyik az iparűzési adó második részlete, de a hitelek rendezése és a bérek kifizetése ismét lenullázzák a kasszát. Kis Ambrus közölte, hogy a szolidaritási hozzájárulás október közepére kitolt 86 milliárd forintos részletét nem is lesz miből inkasszóznia az államkincstárnak.
1: Az országgyűlés megkezdi a 2026-os költségvetés módosításának általános vitáját.
7: Ennek célja a kormány szerint, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, egyúttal erősítse a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságát, kiszámíthatóságát és hitelességét. Egyébként a parlament ma dönt a közmédia új felügyeleti testületéről is.
1: Kritikus a kisebb magyarországi benzinkutak helyzete, a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke szerint.
7: Úgy véli, ha nem változik a rendszer, több száz magánkézben lévő kút kerülhet csőd helyzetbe, ami akár 10-15 ezer ember megélhetését is érintheti. Gépész Lászlót hallják.
8: A helyzet nagyon rossz. Tehát azzal kell kezdeni, hogy mondhatnánk azt is, hogy katasztrofális. Tehát itt több olyan tényező van, amelyik nyomja ezeket a kiskutakat, de legfontosabb tényező ebben az, hogy erőteljes ütközés van a világpiaci trendek és a kormányzati elvárások által befolyásolt és irányított hazai árképzési rendszer között. És ez azt eredményezi, hogy a magyarországi benzinkutakról gyakorlatilag eltűnik az ár is, tehát nincs miből fenntartani a kutakat. És ez előrevetíti azt, hogy vagy egy nagyon sürgős és gyors beavatkozásra van szükség, és át kell világítani, meg kell változtatni ezt a rendszert, ami most van, vagy pedig be fog csődölni akár 7-800 magánvállalkozás benzinkuttal és a hozzátartozó egyéb kiegészítő tevékenységekkel együtt.
1: Reál értéken rekordközelbe emelkedett az egyfőre jutó önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás idehaza. Az összeg már meghaladja a 2,4 millió forintot.
7: A Bankmonitor vezető pénzügyi elemzője szerint ez azt jelzi, hogy a pénztári vagyon ledolgozta a korábbi magas infláció hatását, és a lakáscélú kifizetések ellenére is stabilan tudott növekedni. Argyalán Józsefet hallják.
9: Mindenképpen pozitívum, mert emelkedik, mindenképpen pozitívum, mert gyakorlatilag 21 harmadik negyedéve óta nem volt reál értéken semmilyen magas ez az összeg. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy leküzdötte az akkori magas inflációt a megtakarítóknak a befektetése, és már többet ér a pénzük ma a vásárló értéke, mint ami akkor volt állományon. És mindenképpen jó hír, hiszen ha tavalyi évre tekintünk, amikor a lakás célra gyakorlatilag mindenféle adózás és következmény nélkül ki lehetett venni pénzt az önkéntes nyugdíj pénztári rakból, ez gyakorlatilag jó hír, hogy ilyen kiáramló összegek mellett is tudott növekedni, és stabilan tudott növekedni az ÖNP vagyon, illetve a tagok száma is.
0: Időjárás jelentés.
7: Napközben jobbára napsütéses idő várható, némi felhősödéssel, csapadék nélkül, déli széllel, a csúcshőmérséklet 27 és 31 fok között alakul.
0: Sporthírek a 94.2.
1: A Real Sociedad csak nem fél órát emberhátrányban játszva 3-2-re nyert az Elche vendégeként a spanyol labdarúgó bajnokság negyedik fordulójában. A győztes gólt a ma születésnapját ünneplő horvát Lukas Sucic szerezte, a 90. percben egyébként a játékos ma lett 24 éves. Bondár Anna és játékos társa Angelina Kalinina számára a nyolcaddöntő jelentette a végállomást az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A magyar-ukrán 2-s a 16 között a 9. helyen kiemelt Erin Rautliff, Aldilda Sutyadi, ausztrál-indonéz duóval találkozott, és bár a második játszmát megnyerte a magyar-ukrán 2-s, végül csak nem 2 órás csatában alul maradtak. Bondár vereségével nincs már versenyben magyar játékos a felnőtt mezőnyben az év utolsó Grand Slam tornáján.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.

0: Indul a kereskedés. Tőzsdenyitás Budapesten.
1: A vonalban itt van velünk Miró József, az Erste vezető elemzője. Szervusz, jó reggelt, szép napot kívánok.
2: Szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Frissen kijött a Központi Statisztikai Hivataltól az inflációs adat idehaza. Mit mutatnak a számok? Kedvezőek?
2: Hát ugye emelkedett az infláció, de hát ez talán nem meglepő a júliusi 1,2% után, ugye most az augusztusi adat látott napvilágot, ugye 1,3% lett, tehát egy nagyon picit emelkedett. Amúgy a piac különben 1,4%-ot várt, és hát ugye az érdekesség az az benne, vagy az egyik érdekesség, hogy az élelmiszerárak árcsökkenése tovább folytatódott, sőt, nagyobb mértékű lett évperév alapon, mint az előző hónapban volt. Úgyhogy ugye ez húzta lefelé, viszont hát ugye a negatív oldalon emelő tényező volt a szolgáltatások árának emelkedése, ami ugye 5%-ra rúgott, ezen belül különben a közlekedés, illetve a színház és hasonló szolgáltatások ára volt az, ami emelkedett, vagy dinamikusabban emelkedett. Úgyhogy de látszik, hogy moderáltak a változások mindkét irányban. Ugye azért a másik érdekesség, hogy ugye a háztartási energiaára az csökkent, de ugye tudjuk, hogy ugye a fogyasztás mix változása csökkenti az árat, ugye a rezsicsökkentés miatt, ugye az, amiatt ugye fix árak vannak valójában.
1: Fenntarthatónak tűnik ez a kedvezőnek tűnő pálya mondjuk az év végéig?
2: Hát ugye már látjuk, hogy most elindult egy enyhe emelkedés, és hát valószínűleg relatíve alacsony marad az idei évben az infláció, úgyhogy jóval 3% alatt fog maradni az éves átlagos érték, és hát ugye ez az emelkedés ez kitarthat, vagy hogy ez a magasabb szintre visszaálló pálya azért ez kitarthat a jövő évben is, tehát hogy összességében azért valahol 2-3% között lehet az inflációs érték ugye az idei és a jövő évben is. Ez szerintem azért egy elég jó érték, és ugye éppen ezért talán nem is véletlen, hogy ugye a minap felreppent még ugye a múlt hét, a hét elején, vagy a múlt hét végén, hogy a jegybank esetleg az inflációs célját ugye csökkenteni 3-ról 2,5%-ra. Úgyhogy legalábbis a Bloomberg ezt hallotta valahol magyar jegybanki körökből. Ugye ezzel igazodnánk amúgy a régiós piacokhoz, a régiós társakhoz. Úgyhogy szerintem benne van a pakliba, tehát ugye egy jó helyzetben van az inflációs pálya jelen pillanatban. Úgyhogy azt gondolom, hogy lehet, hogy meg fogják ezt ténylegesen lépni, nem feltétlenül most szeptemberben, de hogy még talán az idei évben lesz egy ilyen esetleges ilyen módosítás. És hát most nyilván megy a gondolkodás a piaci szereplők részéről, hogy most akkor folytatódik-e a kamatcsökkentés, vagy sem, mert ugye ugyanez a hír arról is beszélt, hogy akkor megáll a kamatcsökkentéssel. Ugye látjuk, hogy a hormozi szorosban azért fokozódott a helyzet, látjuk, hogy egyre magasabb az üzemanyagár, ami nyilván nyomni fogja fölfelé amúgy az inflációt.
1: Ja, többször is beszéltünk már arról az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy a májusban

0: beiktatott új kormány, ugye egy teljesen más, vagy nagy részben más gazdaságpolitikai elképzeléseket támogat, és hát ennek egyik része az, hogy kézzelfogható közelségbe kerülhet, legalábbis a célja, vagy a céldátuma annak, hogy az eurót bevezessék néhány éven belül Magyarországon, és ezt a piac be is árazta. Ez a fajta bizalmi légkör továbbra is megvan Magyarország iránt?
1: Igen. Tehát látszik, hogy alapvetően ugye, hogyha kamatfelárokat nézzük, a magyar kamatfelárat a régiós versenytársakhoz képest azok nem változtak, sőt, volt, ahol még csökkent, és ez azért tovább csökkent. Tehát alapvetően megvan ez a bizalom. Ugye nagyon sokat számít a kommunikáció is, tehát látszik, hogy azért eléggé profin csinálják. Nem ígérnek túl sokat, csak annyit, amit biztosan be tudnak tartani, és ezt szereti a piac. Tehát általában ezt a konzervatív megközelítést, tehát hogy van egy ígéret, ami látjuk, hogy igen, az oda tud vinni bennünket ahhoz a célhoz, amit kitűztek, és hogyha ennél néha még egy kicsit jobb az adat, akkor annak meg különösen örülnek. Tehát ilyenkor szoktuk azt mondani, hogy a teljesülésnek a kockázata az relatív alacsony, és inkább pozitív meglepetésekre kell számítani. Ugye ilyen volt a költségvetés az elmúlt hónapokban, ahol ugye rendre jöttek pozitív meglepetések, és hát nyilván azért a pénzügyminisztérium utána hozzátette, hogy azért nem szabad elkényelmesedni, tehát itt azért lesznek még komolyabb kiadások, tehát ez nem jelenti azt, hogy feltétlenül alacsonyabb lesz a hiány. Ugye elég magas 7,5%-ot vár a piac, de a havária ellenére is, ugye, ami a vaksertőmerővel kapcsolatban megjelent, és extra kiadásokat okozott, mind árambeszerzésben, mind egyéb költségekben, az látszik, hogy azért elég könnyen tudta úgy abszolválni a költségvetés, hogy nem kellett változtatni a hiány célon. Tehát ugye ez jól mutatja, hogy azért ez egy elég stabilra tervezett valami.
0: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Miró Józsefet, az Erste vezető elemzőjét hallották. Szép napot kívánok neked, szervusz!
1: Köszönöm szépen!
2: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről.
3: Uno, dos, un, dos, let's go!

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Évente 30 ezer kilométernyi utazás szerte a Kárpát-medencében. Évezredek emlékei az őskortól a közelmúltig. Van még hely az autóban, hogy mindezt átélje. Közkincskereső Kovács Olivérrel minden szerdán délután a 2 órai hírek után. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap, szakmai partnere a műemléken.hu. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
2: A Reggeli Monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: Blaha Lujza, született Reindl Ludovika, 1850. szeptember 8-án látta meg a napvilágot Rima szombaton a Felvidéken. Magyar színésznő, a nemzet csalogánya saját korában, és hát utána is egy rendkívül népszerű valaki, akinek még életében a nevét felvette egy revűszínház, és hát számtalan sikeres alakítást tudhatott, illetve tudhat a magáénak. A nevét őrzi a fővárosban a hírneves Blaha Lujza tér, és egy nagyon hangulatos metró megálló is egyébként villamossal és egyebekkel kombinálva. Szóval 1850-ben jött ő közénk, és 1925-ben távozott jó régen. Ez volt a múlt, most pedig jöjjön a jelen. A hírek következnek a Trend FM-en, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Idehaza a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az előző év azonos havi értékeit augusztusban.
5: Havi alapon 2%-os volt az infláció, az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások viszont 5%-kal drágultak.
4: Az országgyűlés ma megkezdi a 2026-os költségvetés módosításának általános vitáját.
5: Ennek célja a kormány szerint, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, egyúttal erősítse a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságát, kiszámíthatóságát és hitelességét. A közmédia új felügyeleti testületéről is döntés várható.
4: Minden jel szerint nem érinti a Volkswagen gyárbezárási terve a csoporthoz tartozó Audi győri gyártóegységét, ezt maga az Audi vezérigazgatója jelentette be Párizsban, miközben ugyanerről a témáról nyilatkozott a Concord privát banki csoportvezetője.
5: Az elmúlt hónapokban először 30, majd 50 ezres leépítést emlegettek világszerte, és a költségek lefaragását. Hiába a takarékoskodás, a kínai gyártók is váltanak, a kezdeti térnyerésük az elektromos autópiacon éppen eltűnőben, most a plug-in hibrid hajtásra koncentrálnak. Nagy Bertalant hallják.
6: Kína amúgy először úgy volt, hogy az elektromos autópiacon próbálja lefölözni az előnyét itt Európán belül, addig látjuk, hogy most már azért inkább ezek a megnövelt hatótávú plug-in hibridek jönnek be, amelyek pont azok, amit mi már ugye régóta ismerjük egymást, és sokat beszélgettünk erről, sok adás készült belőle, Mi pont azt mondtuk, hogy ha 150-200 kilométert el tud menni egy aksival egy autó, és amúgy van benne egy kisebb teljesítményű, de belső égésű motor, amely, hogyha kell, akkor egy megnövelhető távot tud neki adni, például egy külföldi utazás, egy nyaralás szempontjából, akkor az biztos, hogy elég ezeknek a felhasználóknak. Na most azt látom, hogy Kína pont ebben erősít, és a legnagyobb modelljei, a kvázi prémium modelljei, azok pont ezt a hajtásláncot kapják meg.
4: Kizárta a parlament eheti üléséről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét, a házelnök.
5: Ezt Forshofer Ágnes Facebook oldalán jelentette be, és azzal indokoltam, hogy Torockai László elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során. Az ellenzéki politikus személyes érintettség okán szót kért, majd arra hivatkozva, hogy Magyar Péter miniszterelnök súlyos vádakkal illette, miszerint egy minisztériumban saját cégei ügyében lobbizott, vállalhatatlan kifejezéseket használta az ülésteremből épp távozó kormányfővel szemben. Friss információ még az országgyűlés ülésével kapcsolatban, hogy napirend előtt szólal most fel Magyar Péter, aki egyebek mellett bejelentette, hogy elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot, amit 10 vidéki mikrotérségben, 100 településen, 100 000 ember bevonásával próbálnak ki. Felsorolta, hogy mely térségekben indul majd a program: Zalakaros, Harkány, Bács, Pászló, Medgyesháza, Igal, Tiszaújváros, Gyöngyös, Nyírbátor és Gönc. A program kidolgozásáért köszönetet mondott a kormányfő Lőrinc Viktóriának, a kormányvidék és település fejlesztési miniszterének.
4: Jelen formájában a megyei önkormányzati rendszer feleslegessé és okafogyottá vált, eszközölte a miniszterelnök Facebook oldalán.
5: Magyar Péter azt írta, hogy a megyei önkormányzatokat a Fidesz teljesen kiüresítette, ma már csak a szétesett ellenzék 10 milliárdos kifizetőhelyeként szolgálnak. Egyéb iránt még visszatérve a Szent István programhoz, a program lényege, hogy évente 10 falu 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet kap, aminek a sorsáról a helyi közösségek döntenek majd.
0: Tőzsdehírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,1%-os erősödéssel 147.730 ponton áll. A részvénypiac forgalma fél órával nyitás után csordogál, átlépte a 500 000 000 forintot. 1,1%-os erősödésben a MOL 5040 forinton, az OTP 1,1%-kal került lejjebb 44.950 forintra. A Richter 2,1%-os mínuszban 12.680 forinton áll, a Magyar Telekom 2,1%-kal erősödik, 2556 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. Nyugat-Európában egy kissé, de elromlott a hangulat. A londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 2/10, Párizs 3/10%-kal csökken, és haladunk tovább ebben a sorrendben, illetve ezen számszaki mutatók alapján, mert hogy Milánó 4/10, Madrid pedig 5/10%-kal került lejjebb.
0: Időjárás jelentés.
5: Napsütéses időjárás várható, némi felhősödéssel, élénk déli széllel, a csúcshőmérséklet 27-31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Kritikus a kisebb magyarországi benzinkutak helyzete a Független Benzinkutasok Szövetségének elnöke szerint, mert a világpiaci folyamatok és a kormányzati árképzési elvárások ütközése miatt gyakorlatilag eltűnt az árésük. A szakember úgy véli, ha nem változik a rendszer, több száz magánkézben lévő kút kerülhet csődhelyzetbe, ami akár 10-15 ezer ember megélhetését is érintheti. A szakmai szervezet nyílt levélben fordult a miniszterelnökhöz, amelyben az árképzés mellett az üzemanyagbiztonsági készletek összetételére is felhívta a figyelmet. Gépész Lászlóval Kecső Rihárd beszélgetett.
0: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Kezdjük egy kicsit általános képpel, hogy most milyen helyzet jelenleg a magyarországi kisebb benzinkutakon?
3: Hát a helyzet nagyon rossz. Tehát azzal kell kezdeni, hogy mondhatnánk azt is, hogy katasztrofális. Tehát itt több olyan tényező van, amelyik nyomja ezeket a kis kutakat, de legfontosabb tényező ebben az, hogy erőteljes ütközés van a világpiaci trendek és a kormányzati elvárások által befolyásolt és irányított hazai árképzési rendszer között. És ez azt eredményezi, hogy a magyarországi benzinkutakról gyakorlatilag eltűnik az árés, tehát nincs miből fenntartani a kutakat. És ez előrevetíti azt, hogy vagy egy nagyon sürgős és gyors beavatkozásra van szükség, és át kell világítani, meg kell változtatni ezt a rendszert, ami most van, vagy pedig be fog csődölni több száz, akár 7-800 magánvállalkozás benzinkuttal és a hozzátartozó egyéb kiegészítő tevékenységekkel együtt.
2: Másabb most a helyzet, mint mondjuk, ami a védett árak esetében volt, hogy ott ugye meg volt adva, hogy fix áron lehet csak eladni az üzemanyagot, de nyilván drágább volt a beszerzési ár. Akkor is volt szó arról, hogy a kis benzinkutasoknak ez nem a legkézenfekvőbb megoldás. Most ehhez képest mennyiben másabb a jelenlegi helyzet?
3: Hát annyiban másabb a jelenlegi helyzet, hogy most nincs meghatározva egy konkrét védett ár. Most csak kormányzati elvárások vannak, amik arról szólnak, hogy hát nem lehet magasabb, mint a környező országokban lévő átlagár, de azt nem határozza meg, hogy mennyivel kell alacsonyabbnak lenni, tehát ennyire konkrétan nincs. Egyszerűen nem engedik, hogy a világpiacon és a környező országok piacain is elterjedt árszínvonal Magyarországra átszivárogjon, akár a nagykereskedelmet, akár a kiskereskedelmet nézzük. Tehát ez egy sunyibb módja a védett árnak gyakorlatilag. Tehát itt most csak arról van szó, hogy bizonyos elvárások mentén lehet árat képezni. És nyilván az a vállalat, amelyik a magyar kiskereskedelmi piacnak a 70%-át uralja, hát nyilván az ő árképzése az egy vezetője ennek az egésznek. Tehát ahhoz igazodni kell, mert hát különben nem lehet eladni az üzemanyagot. Na most ezt még megtetézi azt, hogy a Magyarországon jelenlévő egyéb színesek pedig szolgáljan majmolják ezt az egészet, tehát nincs egy önálló gondolatuk. Ha megnézi, gyakorlatilag minden színes kútnál majdhogy nem ugyanazokat az árakat látja. Tehát az nem létezik, hogy egy olyan nagyvállalat, amelyeknek más a szállítási konstrukciója, mások a logisztikai lehetőségei, máshol vannak a finomítói, más alapanyagból dolgozik, és a végén mégis pontosan fillé vagy 1%-on belüli eltéréssel ugyanazt a árat tudja eltalálni. Tehát ilyen nincs. Ez egyfajta árkartelnek a gyanúját veti fel, vagy azt egy megállapodás vett fel, vagy egyszerűen azt, hogy itt mindenki nézi a egyszer nagyot, és azt majmolja, szólalja. Na most ez pedig úgy, hogy közbeleg a nagykerárakat jobban emelik, mint a kiskereskedelmi árakat, és ezzel eltüntetik a kiskereskedelmen elérhető árrést. Ez csak olyan vállalatok élhetik túl, akiknek van más bevételi forrásuk, például van finomítójuk, amin viszont csillagászati hasznot lehet most elérni, mert a világpiaci helyzetben a finomítói árések azok a tízszeresére is felnőttek a szokásosnak. És abból bőven kompenzálni lehet egy ilyen kis szívességet a kormányzat felé. Csak hát ugye ennek megvannak ezek a hatásai. Azon kívül hát azt már a miniszterelnök úr is emlegette annó, hogy hát azért ez elindíthat egy benzintúrizmust is, hogy szerint annyival olcsóbb az üzemanyag, mint a környező országokban, az pedig azt jelenti, hogy az amúgy is szegényes készleteket iszonyúan megcsapolja. Tehát ezek komoly veszélyek, gazdasági veszélyek, társadalmi veszélyessége van. Hát ha most a 6-700 vagy akár 800 olyan vállalkozás amelyik szanaszét működik az országban, minden megyében, minden területen elszórtan, nagy rész kis falvakban, ezek lehúzzák a rolót, hát én nem tudom, mi marad egy faluban, ha már a bezárt a posta, nincs vasúti közlekedés, a vegyesbolt haldoklik, most bezár a benzinkút is, hát el fognak onnan menekülni. Ki akar olyan helyen élni, ahol semmi nincs? Hát most ez a kockázata, ez a társadalmi kockázata. A gazdasági kockázata pedig az, hogy ezek a benzinkutak beszállítóiknak, kiegészítő tevékenységet végző egyéb vállalkozásoknak, és persze a saját családjuknak és saját alkalmazottjaiknak munkalehetőséget adnak. Most ez azt jelenti, hogy körülbelül 10-15 ezer ember érintett lehet ebben a kérdésben. Ha ezek a cégek lehúzzák a rólót, ennyi munkanélkülire kell számolni.
2: Megfogalmaztak egy nyílt levelet a miniszterelnök úrnak. Miről szól ez pontosan?
3: Gyakorlatilag erről. Tehát ennek a kifejtéséről van benne szó, és még egy fontos témát felvetettünk ebben a levélben, a tömegeknek, tehát a lakosságnak a tájékoztatásának a félrecsúszását. És itt elsősorban a biztonsági készletekről van szó. Ugye ez hangsúlyt kapott most az év elején, amikor fel kellett szabadítani ezeket a biztonsági készleteket, hogy egyáltalán biztosítani lehessen az ország ellátását, és akkor ugye bekerült a köztudatba, hogy ez létezik, és bekerül a köztudatba az, amit a minisztérium azóta is hangoztat, hogy hát 87-90 nap körüli készletekkel rendelkezik Magyarország. A probléma az, hogy ez csak statisztikai értelemben igaz, valóságban pedig nem. Mert nem mindegy, hogy most ez a készlet, ez kőolajba, gázolajba, kerozinba vagy benzinben van. Mert akinek egy benzines autója van, az nem fog bele kőolajat tölteni, és nem fog bele gázolajat tölteni. Akinek benzines autója van, azt az érdekli, hogy benzinből hány napra elegendő készlete van az országnak. Akinek gázolajos autója van, meg az érdekli, hogy gázolajból mekkora készlete van az országnak. Na most eközben azt lehet látni, hogy a készletek lefogyasztása után a visszatöltés az úgy történik, hogy döntően kőolajból vannak ezek a készletek. Tehát amikor azt mondják, hogy 87 napos készlete van az országnak, akkor illene hozzátenni, hogy hát igen, de ennek több, mint a fele kőolaj. És a másik fele az, vagy a másik egyharmada, ami megmaradt, az oszlik fel gázolajra, benzinre és kerozinra, és így a valós készletszintek egy valós havária helyzetben, egy valós katasztrófa helyzetben a ténylegesen megfogható és felhasználható készlet az benzinből nem éri el a 20 napot se, és gázolajból sem. Tehát ezt így kellene értelmezni, és ezt kellene tudatosítani a lakosságban, és ez felveti azt a kérdést is, hogy miért az ország pénzén, tehát miért az adófizetői pénzből kell a kőolajbiztonsági készletet tárolni, amikor az egyetlen vállalathoz kötődik. Az Amolnak egy kereskedelmi készlete, annak a készletezési költségét az miért nem Amol állja? Miért kell azt mindenkinek fizetni? Ha Amol egy 100% állami tulajdonú vállalat lenne, akkor megérteném, de tudomásom szerint részvénytársaság és a részvényeseké. Miért vállaljuk át a részvényesek helyett egy ilyen több százezer tonnányi készletnek a beszerzési tárolási költségét? Mennyivel hatékonyabb lenne, ha ez a hatalmas mennyiségű üzemanyag, ami a készleten van, ez valóban gázolajból és benzinből állna? Akkor azt mondhatnánk, hogy ténylegesen van tartalék az országban.
2: Erre érkezett-e már kormányzati reakció?
3: Nem, még nem érkezett, ha csak nem tekintjük reakciónak azt, amit legutóbb mondott Magyar Péter úr, amikor azt mondta, hogy hát olyan megoldáson dolgoznak, ami az országnak nem kerülne pénzébe, és viszont segítséget nyújtan az autósoknak. Hát erre csak azt tudjuk mondani, hogy 2022 óta számtalan alkalommal tettük le a kormány asztalára, az Orbán kormány asztalára is, meg a most már a Tisza kormány asztalára is az erre vonatkozó javaslatainkat, ami tulajdonképpen rendkívül egyszerű. Azt tudni kell, hogy a benzinkút akkor a kötelezően kirakott pénztárgépek rengeteg adat rögzítésére és továbbítására alkalmasak, meg kötelesek is. Tehát mi mindenféle adatot tudunk szolgáltatni, amely adatok alapján mi könnyedén meg lehetne azt csinálni, hogy be kell engedni az árakat és a fogyasztókat támogatni. És pedig azt szerint támogatni, hogy mennyit fogyaszt. Tehát az azt szerint támogatni, hogy milyen szociális helyzetben van, ez lenne az állam feladata. A benzinkút feladata az lenne, hogy megvegye az üzemanyagot és eladja. Az állam feladata pedig az lenne, hogy támogassa azokat a fogyasztókat, akik valamilyen okból képtelenek megvenni azt a benzint, vagy valamilyen okból kiemelt szükségük van rá, például a munkába járáshoz, mert a faluban már nem működik a vasút, meg a busz is csak egy nap egyszer jön. Tehát ezekre célzott támogatásokat lehet kidolgozni, és ha magasabb az üzemanyag ára, akkor ne felejtsük el, hogy annál lényegesen magasabb ár adóbevétel ez jut a kormány, és ebből a többletpénzből simán finanszírozni lehetne ezeket a támogatásokat. Sokkal egészségesebb piac működhetne Magyarországon. A Fidesz kormány erre azt mondta, hogy jó az ötlet, csak bonyolult megvalósítani, és ezért félredobták. Hát most nem tudom, hogy egy ilyen nagyságrendű feladat az elriasztó-e. Én nem hiszem, hogy ez annyira bonyolult lenne.
2: Mi várható itt a következő hónapokban?
3: Hát nagyon nem tudjuk, hogy mi várható, tehát ha nem változik semmi, és marad ez a rendszer, akkor az várható, hogy egy erősödő csőd hullám elindul, és elkezdenek bezárni ezek a benzinkutak. Ez nyilván ki fog váltani egyfajta tiltakozást is, hogy ennek mi lesz a módja, a megjelenési formája, nem tudom. Tehát sok minden lehetséges, de a tovább működés ilyen feltételekkel viszont az nem opció, az nem lehetséges.
4: Les grands boulevards, Paris sur Marne.

0: Reggeli Monitor.
1: Stefanos Tsitsipas kiesésével 149 éves sorozat szakadt meg az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Korábban ugyanis soha nem fordult elő egy Grand Slam tornán, hogy a férfi versenyben ne legyen a legjobb négy között legalább egy olyan játékos, aki egy kézzel üti a fonákot. Az elegáns ütésmód az utóbbi években fokozatosan átadta helyét a kétkezes fogásnak. A 80-as években többek között John McEnroe és Ivan Lend, később Pete Sampras, Stefan Edberg és Gustavo Kürten, majd Roger Federer és Stan Wawrinka volt az egykezes fonák jeles képviselője. Az első 1877-es wimbledoni torna óta mindig volt legalább egy teniszező a Grand Slam viadalok elődöntőjében egykezes fonákkal, de ez a különleges sorozat most véget ért. Tsitsipas Ben Sheltontól kapott ki a nyolcaddöntőben, az amerikai játékos egy körrel korábban a kanadai Denis Shapovalov személyében ugyancsak egy olyan ellenfelet búcsúztatott, aki egy kézzel üti a fonákon. Megnéztem, és az 50-es években még a teniszezők 97-98%-a így ütött, mondta veresége után a görög Tsitsipas. Ma már ez a szám csupán 2-3%. Azt mondtam, ez összefüggésben van azzal, hogy a modern játék már kevesebb stílust ötvöz. A tenisz korábban különböző stílusban játszották, mára viszont mindenki ugyanúgy próbálja játszani, ma már nem látni egyéniségeket ilyen szempontból a pályán, fogalmazott a görög teniszező.
0: Ez a Reggeli Monitor. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
3: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
7: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban baleset miatt lezárták a 11. kerületben az Etele utat a Hadakutya és a Somogyi út között Kelenföld vasútállomás felé. Az egyes villamos helyett az Etele út Fehérvári út és Kelenföld vasútállomás között pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti a közlekedést a pesti alsó rakparton a Vigadó térnél észak felé, csak egy sáv járható. Akadozik az előrejutás a budai alsó rakparton a Margit hídnál déli irányban, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton befelé az Erzsébet térnél, a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, valamint a Kiskörúton az Asztória közelében. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Nagykörúton a Dohány utcától a Rákóczi térig, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. Lassú haladás az M1-M7-es autópálya bevezető szakaszán a Virágpiactól és tovább a Budaörsi úton, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton befelé a közös csomópont előtt, illetve a Szélkámán tér környékén. Németh Luca, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
9: Pennsylvania állam az Egyesült Államokban a keleti parthoz esik közel, sok mindenről ismert és híres. Doyston nevű városában 1979-ben megszületett Alicia Beth Moore. Ami hogyha senkinek nem mond semmit, akkor inkább a becenevét mondom. Pink, háromszoros Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, dalszerző, táncos, lemezproducer és szóvivő, aki gyakorlatilag 2000 óta a legsikeresebb énekesnők között tartanak számon a világon. 15 éves korában alapított egy rövid életű lánycsapatot Choice néven. 1995-ben szerződtek le egy kiadóhoz, de aztán jelentősebb sikerek nélkül feloszlottak, utána pedig elkezdte szóló karrierjét, amit hát azóta is folytat. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, egyébként két gyermek édesanyja, és reméljük, hogy még sokáig énekel még nekünk nagyon-nagyon jó és tartalmas slágereket. A pennsylvániai szülővárosában Pinknek jelenleg esik az eső, és nagyjából ilyen 22 fok a csúcshőmérséklet, úgy látszik tényleg Magyarországon van egyedül napsütés meg meleg. A részletek majd következnek néhány perc múlva, addig is jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en, a 94.2-n a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: Idehaza a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az előző év azonos havi értékeit augusztusban.
10: Havi alapon 2%-os volt az infláció. Az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások viszont 5%-kal drágultak.
9: Magyar Péter miniszterelnök a parlament ülésén bejelentette, hogy elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot, ami 10 vidéki mikrotérségben 100 településen 100 000 ember bevonzásával próbálnak ki.
10: A program kidolgozásáért köszönetet mondott Lőrinc Viktóriának, a kormány vidék és településfejlesztési miniszterének. Lőrinc Viktória bizottsági meghallgatásán még azt mondta a programról, hogy évente 10 falu 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet kap, aminek sorsáról a helyi közösségek döntenek majd. Magyar Péter bejelentette, hogy a kormány már dolgozik azon a javaslaton, amely a megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő szerint ez sok 10 milliárd forintos megtakarítást jelent majd a magyar vidék számára, amit a Szent István programra és más hasonló kezdeményezésre lehet majd fordítani.
9: Magyar Péter bejelentette, beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt, a kormányfő egyelőre nem közölt részleteket, csak annyit, hogy célzottan a bizonyos teljesítmény alatti dízel meghajtású autókra vonatkozó intézkedés készül, amit holnap hoznak nyilvánosságra.
10: A korábbi védettár intézményét nem kívánják visszahozni, mert az veszélyeztetné a dízel ellátását, ráadásul rengetegbe kerülne a költségvetés számára. A Fidesz és a KDNP egyébként a védett üzemanyagárak visszaállítására szóló törvényjavaslatot nyújtott be. A hatósági árat a 95-ösnél 595, a dízelnél 615 forintban határoznák meg. A holtankoljak.hu adatai szerint egyébként még tegnap a 95-ös benzin 617 forintba került átlagban, míg a dízel 697 forintba.
9: A Hamász 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadása előtt mintegy 10 nappal az Egyesült Arab Emírségek elnöke személyesen figyelmeztette Benjamin Netanyahu izraeli kormányfőt a veszélyre, de a politikus nem tájékoztatta az izraeli biztonsági vezetőket, és semmit sem kezdett az információval.
10: A beszámolót Shlomi Eldar és Ruth Yuval újságírók készítették, akik az izraeli túszok cserbenhagyásáról szóló új könyvükhöz több tucat forrással, köztük izraeli és külföldi magasrangú tisztségviselőkkel készítettek interjúkat. Kutatásuk szerint 3 évvel ezelőtt figyelmeztették Netanyahut, hogy a Hamász vezetője Yahya Sinwar nagyszabású akciót tervez az országgal szemben, amely vérontáshoz vezethet, destabilizálhatja a régiót és veszélybe sodorhatja az arab-izraeli közeledést szolgáló Ábrahám megállapodásokat.
9: Kétszer is kamatot emelhet idén a Fed.
10: A UBS elemzői szerint Kevin Warsh fedelnök beszéde és a vártnál erősebb amerikai munkaerőpiaci adatok után nőtt annak az esélye, hogy az amerikai jegybank még idén szeptemberben és decemberben egyaránt 25 bázisponttal szigorít. Warsh beszédének legfontosabb üzenete az volt, hogy a Fednek csak akkor szabad megállnia, ha teljes bizonyossággal látja, hogy az infláció megfelelő ütemben közelít a 2%-os célhoz.
9: Lassult a japán gazdaság növekedése.
10: Japán GDP a második negyedévében 1,4%-os ütemben nőtt, az erőteljesebb kormányzati kiadások és a nettó kereskedelem pozitív hozzájárulása segítette a gazdaságot, mivel az export emelkedett, az import csökkent. Ugyanakkor a gazdaság több mint felét kitevő magánfogyasztás továbbra is visszafogott maradt a tartós árnyomás miatt, amelyet a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó magasabb energiaköltségek tovább súlyosbítottak. A beruházások szintén gyenge szinten maradtak Japánban.
0: Tőzsde hírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2%-os erősödés mellett 147.790 ponton áll. A részvénypiac forgalma kicsit több mint egy órával nyitás után átlépte az 1 milliárd forintot. A MOL 9%-os erősödésben 5030 forinton áll, az OTP 2%-kal került lejjebb 44.900 forintig. A Richter 1%-os pluszban 12.720 forinton, a Magyar Telekom 8%-kal erősödött 2572 forintra. A Masterplus 2900 forinton stagnál, a Forage 1,3%-kal erősödött 1661 forintig. A Rába 3425 forinton áll, az Opus 1,8%-kal csökkent és 305 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 6 fillér, egy amerikai dollár 314 forint 28 fillér, egy svájci frank 387 forint és 59 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX 0,5%-kal csökken, csak úgy, mint a párizsi CAC 40 mutatója, Milánó 0,7, Madrid 0,8%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI tovább drágult, 3,4%-os pluszban a kurzus, $94.59 áll hordonként a mutató. A Brent jegyzési ára szintén hordonként $99.14, 2,2%-os erősödés mellett. 9%-kal csökkent az arany, $4,435 és 20 centnél jár. Az unciánkénti árfolyam, ennyibe kerül a sárga nemes fém jelenleg a világpiacon. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Három évnyi recesszió után már látszik a magyar ipar fokozatos élénkülése az ING vezető elemzője szerint.
10: A júliusi 4,7%-os növekedést elsősorban az elektronikai ipar és az autógyártás húzta, részben a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardware igény, részben az új autóipari kapacitások felfutása miatt. Virovácz Pétert hallják.
11: Hogyha nem csak az egy havi adatra fókuszálunk, hanem egy kicsikét hátrébb lépünk, és megpróbáljuk megfigyelni a trendet, fogalmazunk így, akkor én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Ezért nyilván egy három évnyi ipari recesszió után azt látjuk, hogy 2025 vége óta ezért trendszerűen emelkedik az ipari termelés. És persze nagyjából azt is látjuk, hogy mindig van egy jobb hónap, egy rosszabb hónap, tehát megy egy ilyen fűrészfogazás, de a lényeg az, hogy a rosszabb hónapot mindig egy olyan jobb hónap követi, ami magasabbra teszi végül a termelési volumenét, tehát tényleg kialakult egyfajta bővülő trend, fogalmazunk így. Úgyhogy összességében én azt mondom, hogy a pohár az inkább félig teli van, és lehetünk tenni egy kicsikét optimisták, pláne tudva azt, hogy azért egy eléggé nehéz globális geopolitikai környezetben kell most a magyar iparnak, meg nyilván a globális iparnak is működnie.
9: Átlépte a 200 milliárd forintot a munkáshitelek banki állománya, de a konstrukció a biztosdöntés.hu vezető szerkesztője szerint elmaradt az eredeti kormányzati várakozásoktól.
10: Eddig nagyjából 60 ezeren vették fel a hitelt, miközben a bevezetéskor akár évi 100 ezer igénylővel is számoltak. Ugyanakkor a 200 milliárd forintos állomány így sem kevés, különösen azért, mert sok olyan fiatal jutott kamatmentes kölcsönhöz, akik piaci alapon nehezen vagy drágában kaphattak volna hitelt. Tóth Leventét hallják.
11: Itt jellemzően olyan hitelszervezők kaptak kölcsönt, olyan fiatalok, akik, hogyha egyébként oda mennének a bankokhoz, akkor lehet, hogy egyáltalában nem kapnának még hitelt, vagy csak speciális plusz biztosítékokkal. Köztük ott van az állam, lényegében készfizetőkezesként. Az megkönnyíti a bankoknak a hitelezését, hiszen attól, hogy van egy ilyen jogi konstrukció, attól automatikusan még nem adnak hitelt, ők minden egyes igénylőnél ebben az esetben is meg kell, hogy nézzék, hogy mennyire hitelképes, mennyire lehet őt hitelezni. Szigorú feltételeknek kell megfelelni a banki hiteligényléshez, viszont ott áll mögöttük az állam. Így valójában a bankok egy új ügyfélkört vontak be ezzel a hitellel.
9: Történelmi mélypont közelében vannak az önkéntes nyugdíjpénztári költségek a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján.
10: A jegybank felügyeleti szóvivője szerint ez rendkívül alacsony érték, különösen más nyugdíjcélú megtakarításokhoz képest. A pénztárak tavaly 9% feletti hozamot értek el, miközben a költségszint továbbra is 1% alatt maradt. Binder Istvánt hallják.
12: Annak ellenére, hogy a pénztárak kiváló hozamszámokkal büszkélkedhettek a tavalyi évben, 9% fölötti volt a hozam, amit elértek, még ez a mérték is egy picit azért elmaradtak a vagyonkezelők, nem érték el ezt a mutatót a pénztárak vagyonkezelői, és ezért a pénztárak nem fizettek sikerdíjat, ebből következően viszont a befektetési vagyonkezelési költségek tudtak egy picit csökkenni, és ezt a másik oldal sem ellensúlyozta, hiszen a működési költségeknél van egy pár bázispontos emelkedés. A pénztáraknak volt egy külön feladatuk tavaly, hiszen ingatlan célú kifizetéseket is kellett teljesíteni. Ott átmeneti adminisztrációs fejlesztési, bővítési kiadások voltak, de összességében ezek nem voltak olyan jelentősek, amelyek ellen súlyozták volna ezeket az alacsony számokat.
0: Időjárás jelentés.
10: Sok napsütés, kánikula várható, felhő alig lesz felettünk, csapadékra sehol sem kell számítani, megélénkülhet a déli szél, a csúcshőmérséklet 27 és 31 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: lesz.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
2: 3 évnyi recesszió után már látszik a magyar ipar fokozatos élénkülése.

0: és az élelmiszeripar is továbbra is gyengébben teljesít. Viravácz Péterrel Kecsőri Hát beszélgetett.
1: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
2: Első ránézésre kifejezetten jónak tűnik a júliusi ipari adat, de valójában ez tényleg jó, vagy van még itt azért a háttérben dolog, amit figyelnünk kell?
3: Hogyha nem csak az egy havi adatra fókuszálunk, hanem egy kicsikét hátrébb lépünk, és megpróbáljuk megfigyelni a trendet, fogalmazunk így, akkor én azt gondolom, hogy elégedettek lehetünk. Ezért nyilván egy 3 évnyi ipari recesszió után azt látjuk, hogy 2025 vége óta ezért trendszerűen emelkedik az ipari termelés. És persze, nagyjából azt is látjuk, hogy mindig van egy jobb hónap, egy rosszabb hónap, tehát megy egy ilyen fűrészfogazás, de a lényeg az, hogy a rosszabb hónapot mindig egy olyan jobb hónap követi, ami magasabbra teszi végül a termelési volumenét, tehát tényleg kialakult egyfajta bővülő trend, fogalmazunk így. Úgyhogy összességében én azt mondom, hogy a pohár az inkább félig teli van, és lehetünk tenni egy kicsikét optimisták, pláne tudva azt, hogy azért egy eléggé nehéz globális geopolitikai környezetben kell most a magyar iparnak, meg nyilván a globális iparnak is működnie.
2: Mi hajtotta itt a júniusi adatokat? Ugye itt azt látjuk, hogy 4,7%-os növekedésről van szó.
3: A júliusi számok mögött nem meglepő módon ugyanaz a két szegmens szektor áll, amik eddig is az elmúlt hónapokban tudták húzni a magyar ipar teljesítményét. Jelesül ugye, van egyrészt egy globális mesterséges intelligencia boom, ennek van egy nagyon komoly hardware igénye, ugye félvezetőkről beszélgettünk például, és van Magyarországon Komárom-Esztergom megyében egy gyár, ami óriási megrendelést kapott, és ezt a megrendelést folyamatosan teljesíti, tehát innentől kezdve ez a szegmens, az elektronikai ipar az, ami húzza a magyar ipar egészét. És a másik tényező pedig működő tőkeberuházásoknak a beindulása az autóiparban. Ugye itt is Debrecenben megindult az autógyártás, elkezdték felfuttatni a gyártói kapacitást, és bizony ez meglátszódik a teljes ipari számokban. Úgyhogy azt mondhatjuk, hogy pár fecske csinálja most a nyarat, de hát ennek is örülni kell. Ekközben azért az olyan fontosabb ágazatokban éves alapon, ami mindig visszaesést látunk, mint az akkumulátorgyártás, vagy például az élelmiszeripar, tehát azért vannak itt problémák, nem feltétlenül egy nagyon széles bázisú növekedést látunk, sokkal inkább van egy-egy kiugró szegmens, de én azért bízom abban, hogy a következő negyed években azért már látunk tartósabb növekedést más területeken is.
2: Ugye itt azt látjuk, hogy a feldolgozó ipari anyagok többségében még mindig csökkenés van. Ez hogy fér meg így az összesített növekedés mellett?
3: Ez egyszerűen arról szól, hogy a két legfontosabb, hogy az egyik legfontosabb ágazat, ugye az autógyártás, illetve az elektronikai ipar súlyát tekintve igazándiból sokkal többet tesz be a közösbe a magyar iparban, mint az összes többi együttvéve, és hát innen közül, hogyha itt jó a teljesítmény, akkor az összipari teljesítmény is tud felfelé húzni. Ha viszont az összes fontosabb ágazat botladozik, ugye elektronikai ipar, autógyártás, akkugyártás, élelmiszeripar, ez a top 4, hogyha itt mindenki lefelé megy, akkor teljesen mindegy, a kisebb ágazatok mit tudnak nyújtani, vegyipar, gyógyszergyártás, stb., akkor ott az már csak kozmetikázásra jó. De mondom, most két fő terület, elektronika, illetve autógyártás, ezek húznak itt folyamatosan, bővülő kapacitások vannak, bővülő rendelésállomány van, úgyhogy bízhatunk abban, hogy a következő 12 hónapban innen mindig jön pozitív impulzus, nyilván lesznek átmeneti leállások, ahogy szokott is lenni az iparban, tehát soha nincsen teljes maximális kapacitás kihasználtság, de hogyha ezek a területek húznak, akkor azért jól látható, hogy ez egy pozitív trendet azért ki tud alakítani a magyar ipar egészében.
2: Milyen helyzet itt akár mondjuk az élelmiszerrel, itt a dohánytermék gyártásával, mert ugye itt is csökkenést mért most a statisztikai hivatal?
3: Alapvetően egy volatilis ágazatról beszélünk, és hát azért elég régóta azt látjuk, hogy az élelmiszeripar nem teljesít túl jól. Nyilván az egyik legfontosabb pontja ennek az egésznek ott kezdődik, hogy hát eleve az egész agrárium az ki van feszítve, ugye magas energiárakról beszélgettünk, asszályról, persze azért vannak készletek, vannak tartalékok, amiből azért az élelmiszeripar tud felvenni, de alapvetően azért még mindig arról beszélünk, hogy itt nem egy lengyel, vagy nem egy cseh modell épült föl sajnos, ami azt jelenti, hogy a teljes mezőgazdasági lánc az végig fut, hanem sokkal inkább arról beszélgetünk, hogy az agráriumban megtermelnek, azt exportálják, a feldolgozott termékekhez pedig az alapanyagot importáljuk. Szóval ilyen helyzetben azért nem tekinthető a magyar ipar, ezen szegmens az élelmiszeripar nagyon

0: hatékonynak, és mondom itt a drágulő input költségek, azok mindenképpen hátráltatják ennek az ipar résznek, vagy ennek a szektornak a felfutását. Én azt gondolom, hogy a következő évek egyik legfontosabb munkája az az lenne, hogy a mezőgazdaságot és az élelmiszeripart annyira összekapcsolni és annyira feljavítani a hatékonyságát, amivel végre el tudunk mozdulni ebből a negatív spirálból, és végre egy tartós növekedési potenciált tud magából kisajtolni ez az ágazat.
1: Mire számíthatunk itt az elkövetkezendő hónapokban? Ugye most azt látjuk, hogy itt az év első 7 hónapjában is majdnem 3%-kal nagyobb volt az ipari termelés, mint tavaly. Folytatódhat-e ez az év végéig ez a tendencia, vagy itt még azért az elkövetkezendő hónapok még hozhatnak akár, hát nem is azt mondom, hogy meglepetéseket, de némi csavart?
0: Hát, hogyha csavarról beszélünk, akkor az augusztus az biztos, hogy gyenge lesz. Ugye emlékezhetünk, akkor ért el minket az aszály, a hőhullám, a Dunavíz szintjének drasztikus csökkenése, Paks leállása, biztos az energiatermelő szektor. Az nagyon-nagyon negatívan járul majd hozzá az egész ipari teljesítményhez. Voltak önkéntes termeléskorlátozások. Szóval, hogyha valami, akkor az augusztus ország egy nagyon pocsék hónapja lesz az iparnak. De azért bízunk abban, hogy jön is a korrekció szeptemberben, tehát a fűrészfogazás folytatódik majd, és látva a különböző bizalmindexeket, üzleti bizalmindexet, akár a beszerzési menedzser indexet, akár a rendelésállományok alakulását, az új gyártói kapacitások felfutását. Én abban bíznék, hogy azért nyilván főleugrálás mellett ez a pozitív trend megmaradhat, és most jelenleg ott tartunk, hogy a 2021-es fix bázishoz képest, az ottani havi termelés átlaghoz képest 2,2%-kal van elmaradva az ipari termelés. Szerintem évvégére eljutunk odáig a tartós trend növekedés hatására, hogy itt végre elérjük a 2021-es termelési szintet. Nyilván sovány igaz, de ennyi év recesszió után én azt gondolom, hogy ez mindenképpen egy nagy előrelépésnek tekinthető, és igen, ez azt is jelenti majd, hogy éves bázison szerintem egy ilyen 3-4%-os átlagos növekedést a magyar ipar képes lesz letenni az asztalra, ami azt jelenti, hogy 3 évnyi recesszió után és negatív GDP hozzájárulás után ez a szektor végre pozitív színben tűnhet fel itt az évvégi értékelésekben.
2: Lazíthat anyag kendőn.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: A reggeli monitor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Áj! Mondtam, hogy ne ide pakolj! Nem fér el a targonca a raklapoktól!
3: Főnök, ha még egy rendelés jön, a plafonra kell lógatnom az árut.
4: Tudom. Ideje költöznünk.
5: Nagyobb raktár, telephely, üzlethelyiség vagy ipari terület vállalkozásának? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Fél 11 van, jó napot kívánok. Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A miniszterelnök az országgyűlésben bejelentette, hogy elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot idehaza, amit 10 vidéki mikrotérségben 100 településen 100 000 ember bevonásával próbálnak ki. A program kidolgozásáért köszönetet mondott a kormány vidékfejlesztési és településfejlesztési miniszterének. Lőrinc Viktória a bizottsági meghallgatásán mondta a programról, hogy évente 10 falu 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet kap, aminek sorsáról a helyi közösségek döntenek majd. Az országgyűlés megkezdi a 2026-os költségvetés módosításának általános vitáját. A módosítás célja a kormány szerint, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, egyúttal erősítse a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságát, kiszámíthatóságát, hitelességét. Ezen kívül a közmédia új felügyeleti testületéről is döntés várható. Kétszer is kamatot emelhet idén a Fed. A UBS elemzői szerint Kevin Warsh fedelnök beszéde és a vártnál erősebb amerikai munkaerőpiaci adatok után nőtt annak az esélye, hogy az amerikai jegybank még idén szeptemberben és decemberben egyaránt 25 bázisponttal szigorítson. Warsh beszédének legfontosabb üzenete az, hogy a Fednek csak akkor szabad megállnia, ha teljes bizonyossággal látja, hogy a pénzromlás megfelelő ütemben közelít a 2%-os célhoz. Kína kereskedelmi többlete augusztusban 119 milliárd 90 millió dollárra nőtt az egy évvel korábbi 101,1 milliárdról, ami megfelel az előrejelzéseknek. Az export az előző év azonos időszakához képest 25%-kal ugrott, ezt a félvezetők és más csúcs technológiai termékek, valamint a kínai gyártmányú autók iránti erős kereslet hajtotta. Az import 28%-kal emelkedett éves összevetésben. 2026 első 8 hónapjában Kína kereskedelmi többlete 805,5 milliárd dollárt ért el. Több civil áldozata is van az ukrán fővárost és környékét mára virradóra ért rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légi csapásoknak. Többszintes lakóházak, infrastrukturális létesítmények és egyéb épületek rongálódtak meg. Kijevben két ember vesztette életét, a sebesültek száma elérte a 10-et. Kijev megye 5 járásának településeit tegnap este óta több alkalommal rakétákkal és drónokkal támadták az orosz csapatok. Egy ember megsebesült, lakóházakban, családi házakban, infrastrukturális létesítményekben és raktárépületekben keletkeztek károk.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX, 2%-os erősödés mellett 147.841 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 1,5 milliárd forintot. 1,2%-kal erősödik a MOL, 5.045 forinton áll, az OTP 2%-kal csökkent 44.920 forintra. A Richter 8%-os mínuszban 12.700 forinton, a Magyar Telekom 8%-os erősödés mellett 2.572 forinton a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Bitcoin 8%-kal csökkent 78.472 dollárra és 40 centre, az Ethereumot 0,5%-os mínuszban jegyzik 2.477 dolláron és 10 centen. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 365 forint és 24 fillér, egy amerikai dollár 314 forint 46 fillér, egy svájci frank 387 forint és 88 fillér. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 6%-kal csökken, a párizsi CAC 40 0,5%-kal korrigál lefelé, Milánó 8/10, Madrid 9%-kal áll a negatív tartományban. Az észak-amerikai könnyűolaj, a VTI tovább drágult, ezúttal 3,2%-kal 94,39 $ hordonként, a Brent jegyzési ára 2,2%-os pluszban 99,09 $-nél jár.
0: Időjárás jelentés.
6: Sok napsütésre és nagy melegre számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható, a déli szél viszont megélénkül, a hőmérséklet 27 és 31 fok között alakul egészen estig. Ennyi fért a mai reggeli monitorba, megköszönöm figyelmüket a szerkesztő M. Szűcs Péter, a riporter Kecső Rihárd és a hírszerkesztő Nagy Károly nevében, Németh Lászlót hallották. A műsor legközelebb holnap reggel jelentkezik 7:30-kor, ugyanígy én várom majd önöket egészen 10:30-ig, és remélem, hogy minél többen velem tartanak. Szép napot kívánok mindenkinek, viszont hallásra!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 6:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: AI és digitalizációs probléma megoldó workshop. A te kihívásod a szakértő megoldása. Miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal. Jelentkezzen még most, további információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 11 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Idehaza a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az előző év azonos hónapi értékeit augusztusban. Havi alapon 2%-os volt az infláció. Az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások viszont 5%-kal emelkedtek, drágultak. A holtankolja.hu aktuális információi alapján a 95-ös benzin 622 forintba kerül literenként, 5 forinttal drágult, a dízel maradt 697 forinton. Magyar Péter miniszterelnök a parlament ülésén bejelentette, hogy elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot, amit 10 vidéki mikrotérségben, összesen 100 településen 100 000 ember bevonásával próbálnak ki. Évente 10 falu 1-1 milliárd forint fejlesztési keretet kap, aminek sorsáról a helyi közösségek döntenek majd. Bejelentette azt is a kormányfő, hogy dolgoznak azon a javaslaton, amely a megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. Ez sok 10 milliárd forintos megtakarítást jelent majd a magyar vidék számára, állította Magyar Péter, aki szerint a pénzt a Szent István programra és más hasonló kezdeményezésekre lehet majd fordítani.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban a nyitás óta mutatott szinteken, ez egy 10%-os erősödés 147.755 pontos BUX értékkel, a forgalom 1.779.000.000 forint. A MOL 7%-kal drágul 5.020 forinton, az OTP 2%-kal csökken 44.890, a Richter 2%-os pluszban jár 12.730, a Magyar Telekom 9%-os emelkedésben 2.576 forinton, 365 forint 20 fillére jelenleg az euró. Európában a főbb indexek lefelé mennek 2 illetve 6% közötti mértékben, az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1614. A kőolaj 3%-kal drágul, 99 dollár 21 centre a Brent, az amerikai könnyolaj 94 dollár 51 cent. A drágulást vélhetően az indította el, hogy Szaúd-Arábia olajlétesítményé ellen is támadást indítottak a szaudi huszik drónokkal, a rakétákkal, és 73-an sebesültek meg ezekben a csapásokban. A jemeni huszik állítása szerint ez válasz volt arra, hogy a szaudiak a jemeni kormányerőket támogatták légi csapásokkal Jemenben. Ellopták Auguste Renoir három festményét a dél-franciaországi Cagnes-sur-Mer múzeumából, jelentette a város polgármestere. A település térfigyelő kamerainak felvételein látható, ahogy a két rabló menekül a rendőrök elől. Eredetileg 4 műalkotást vittek magukkal a Renoir múzeumból, de egyet az üldözés során elejtettek. Az ellopott festmények értéke 9 000 000 euró körül lehet. Auguste Renoir, az impresszionista festészet egyik francia mestere, a Nizza melletti Cagnes-sur-Mer-ben töltötte életének utolsó éveit, ott halt meg 1919-ben. A városban 1960-ban nyitották meg a Renoir Múzeumot, ahol a festményeken és a szobrokon kívül a művész személyes tárgyai és bútorai is ki vannak állítva. Lassult a japán gazdaság növekedése, az ország GDP-je a második negyedévben 1,4%-os ütemben nőtt. Az erőteljesebb kormányzati kiadások és a nettó kereskedelem pozitív hozzájárulással segítette a gazdaságot, mivel az export nőtt, míg az import csökkent. Ugyanakkor a gazdaság több mint felét kitevő magánfogyasztás továbbra is visszafogott maradt a tartós árnyomás miatt, amelyet a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó magasabb energiaköltségek tovább súlyosbítottak. A beruházások szintén gyenge szinten maradtak Japánban.
0: Időjárás jelentés.
2: Sok napsütés várható, felhő alig lesz felettünk, csapadékra nem kell számítani, a déli eszél megélénkül délután 27-31 fok várható. 11 óra 5 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél 12-kor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
3: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Mielőtt elkezdtük volna ezt a beszélgetést, arra számítottam, hogy a technológia csúcsairól, a mesterséges intelligenciáról és az orvosi innovációról esik majd szó. De aztán valahogy eszembe jutott az orvosi eskü. Ebben a gyógyítást nem szakmának, tudománynak, hanem művészetnek, artsnak hívják. És ez megnyitotta a kaput, amelyen most is beléphettek. Vendégem professzor dr. Hangodi László, az Uzsoki Kórház ortopéd-traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a Geniform AI alapító társtulajdonosa. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
3: Mielőtt bekapcsoltuk a mikrofont, beszélgettünk, és szóba került egy neves kollégája, Perner professzor úr. És ővele korábban beszélgettünk, és volt egy tulajdonképpen szomorú mondata. Az orvoslás régen művészet volt. Ha jól tudom, az orvosi eskü latin változata, hát ugye sokszor alakult, az is arsként, művészetként hivatkozik a hivatásra. Ön hogy éli meg, művészet, vagy inkább mondjuk így technológia?
4: Hát én úgy gondolom, hogy az utóbbi évtizedekben különösen nagyon sokat változott a világ, és nagyon sokat fejlődött az orvostudomány, és ez óhatatlanul a technikai irányokba is viszi a szakmát. A tudományos oldala a medicinának szintén megkívánja azt, hogy bizonyos szakmán kívüli, tehát medicinán kívüli ismeretekkel is rendelkezünk. Ennek megfelelően a klasszikus hivatkozott művész jellegű arca az orvostudománynak, illetőleg különösen a gyakorló orvosnásnak, az egy picikét háttérbe szorult, de én azt gondolom, hogy kikapcsolhatatlan egy modern gyakorló orvos, és különösen egy kutatónak a tevékenységéből vagy az arculatából az, hogy egy pici művészi oldal is szerepeljen ebben. Alapvetően az evidence-based medicina világában élünk, tehát minden, amit állítunk, minden, amit hirdetünk, minden, amit tanítunk, az megfelelő tudományos alapossággal, megfelelő bizonyítékokon kell, hogy nyugodjon, de ez nem jelenti azt, hogy a kutatásnak vagy a gyógyításnak különböző fázisaiban ne lenne szükség egy művészi intuícióra. És én azt gondolom, hogy ez a művészi intuíció, ez elengedhetetlen ahhoz, hogy ha az ember bármi újat hozzá szeretne tenni a meglévő ismeretanyaghoz, de elengedhetetlen ahhoz is, hogy ezt a már meglévő ismeretanyagot megfelelően tudja a napi gyakorlatban kezelni.
5: Hát meg talán a betegekhez is kell, nem tudom, hogy ez művészi intuíció, de egy műsorban láttam, azt mondták önről, hogy minden beteghez van két jó szava. De egy biztos.
4: De legalább egy.
5: De legalább egy biztos. És ugye általában a beteg oldalról tudom azt mondani, vagy hát én betegként találkozom orvossal általában, hogyha találkozom, hogy nagyon jó érzéssel tölt el, ha az orvos olyat tud mondani, ami nekem szól. Nyilván egy orvosnak, hát ön úgy tudom, hogy nem tudom, én nagyon sok műtétet végez, tehát az ideje szűkös. És mégis, ha megszólít egy beteget, ami személyesen, de abból ahhoz kell intuíció, hogy szólunk bárkihez is.
4: Ez így van. Én azt gondolom, hogy ha nem vagyok talán nagyon nagyképű, ha azt mondom, hogy így 41 néhány év praxis után azt gondolom, hogy amihez leginkább tehetségem van, az a gyors kapcsolatteremtés. Tehát az, hogy ha bejön egy első pillanatban még idegen ember a problémájával hozzám, és ő természetesen a problémáját éppen a szenvedései miatt terjengősen kívánja előadni, akkor nekem, akinek pedig a másik oldalon az idővel gazdálkodnom kell, hogy legyen egy olyan képességem, amivel néhány szóval, néhány mondattal tudok olyan szintű bizalmat teremteni, ami feloldja őt is, és felold engem is afelől, hogy közben merjek kérdezni. És én azt gondolom, hogy ha nekem valamihez volt tehetségem a gyakorlati orvoslásban, akkor talán ehhez valamennyi tehetségem volt, és ez egy nagy szerencse. Tényleg nagy szerencse, mert egyrészt az időmmel tudok így gazdálkodni, egységnyi idő alatt több beteggel tudok foglalkozni, másrészt egy komfortérzetet tudok kelteni a betegben. És ugyanez a helyzet a kontrollvizsgálatok alkalmával is. Tehát akkor, amikor egy műtét után a beteg jön egy 6-7-es kontrollra, vagy egy 3 hónapos kontrollra, akkor is nagyon sokat számít az, hogyha az ember kicsit ráérez az ő egyéniségére, és tud valami olyan kérdést, vagy esetleg olyan mondatot mondani, ami számára is oldja ezt a feszültséget.
5: Ez honnan jött egyébként? Ez így észrevette magában?
4: Egy idő után igen. Én valahogy úgy látom, és most itt vonatkoztassunk el a saját személyemtől, de tulajdonképpen én se vagyok ebben kivétel, hogy az ember, ahogy halad előre az időben, megszerzi ezt a képességet. Általában a fiatal orvosok sokkal többet beszélnek, mint az idősebb orvosok.
5: A betegekkel?
4: A betegekkel. A betegekkel, mert nehezen tudnak elvonatkoztatni attól, hogy amikor el akarnak magyarázni valamit, akkor a saját teljes tudásukat akarják átadni. Aki már egy kicsit rutinosabb, az pedig tudja, hogy a probléma megoldása szempontjából mik azok az ismeretek, amit a betegnek tudni kell, mi az, ami az ő döntéséhez, mert azért ő is döntési helyzetben van, az ő döntéséhez elengedhetetlenül szükséges, és akkor nem szórja szét a figyelmét azokkal az információkkal, amiket nem is tud feldolgozni szegény, amikor jön, és a saját sorsáról érdeklődik, és a saját sorsá vonatkozásában érez egy aggodalmat. Tehát olyankor tudni kell azokat az információkat megadni, amik feltétlenül szükségesek, de amelyek nem is viszik félre a fókuszt.
5: És akkor így ezzel tulajdonképpen nem türelmetlen a beteggel, ha jól értem.
4: Én azt gondolom, hogy nem, és ugye mindenhol, most már az én szakmámban is a minőségbiztosítás egy folyamatos kérdés, és a minőségbiztosításon belül ugye folyamatosan monitorozzák a betegeket, különösen egy magánklinikán. Tehát folyamatosan anonim kérdőíveket töltenek ki, hogy most hogy volt megelégedve, megkapta a szükséges információkat. És én szerencsés vagyok, azt gondolom, mert rám nem szoktak panaszkodni, hogy egyáltalán nagyon nem figyelek oda, vagy nagyon rövid időt beszélek, pedig rövid időt beszélek, csak az alatt a rövid idő alatt, köszönhetően a kapcsolatteremtő készségemnek egy viszonylag barátságos szituáció alakul ki.
5: Hát egy HR-es azt mondaná, hogy minőségi idő, és ugye vannak introvertált orvosok is, ahogy minden emberben van introvertált, meg kevésbé introvertált ember. Hogyan kapcsolódik egyébként ön az emberekhez?
4: Hát a napi munkám során abszolút a probléma megoldás szintjén. Ugye az én szakmám ortopéd...
5: Bocsánat, ezt meg kell... Tehát igen? Nyilván közhelyes kérdés, de hogy a probléma, azt említette, hogy a probléma megoldás szintjén. Szóval önnek ezzel az együttérzéssel mi a viszonya? Ugye szokták mondani, hogy nem szabad a betegekkel együtt érezni, mert akkor elsüllyedek vele együtt. Igen. A problémával, igen. De azért szerintem ez nem teljesen igaz, mert hiszen emberekkel van szó, tehát ez egy kényes egyensúly, ezt hogy tudja megoldani?
4: Nagyon jó a kérdés. Kezdjük onnan, hogy az én szakmám a medicinán belül, tehát a mozgásszervi sebészet, ez az én szakmám, ortopédia és baleseti sebészet, egy viszonylag szerencsés terület, mert mi a betegeknek a nagy részét meg tudjuk gyógyítani, a hozzánk fordulókat igen magas arányban egy megfelelő elégedettségi szintre tudjuk eljutatni, tehát, hogy úgy mondjam, sikerszakma.
5: Win-win szituáció.
4: Igen. Tehát egy sikerszakma szemben egy szintén nagyon áldozatos munkát végző onkológiával, egy onkosebésszel szembe, aki az egyik oldalon a betegeknek az életét menti meg, de azért talán nem olyan arányban tud eredményes lenni, mint amilyen eredményesek tudunk mi lenni. Magyarul mi egy viszonylag kellemesebb közegben dolgozunk. Egy másik tényező az, hogy a mi műtéteinknek egy jelentős része relatíve rövidebb műtét, mint egy onkosebészeti kiterjedt hasi beavatkozás például. Ennek megfelelően időarányosan mi több beteget tudunk ellátni, nagyobb sikerélményt tudunk a betegnek nyújtani, ennek megfelelően több örömet kapunk vissza. És itt jön az a kérdésére a válasz, hogy mennyire lehet involválódni a sikerekben, a kudarcokban, a kételyekben, az elégedetlenségben, és néha az indokolatlan kritikákban is. Tehát ezekre mindre reagálnunk kell, és én azt tudom mondani, hogy én akkor érzem, hogy fáradt vagyok, amikor a betegnek az örömével és a lelkendezésével is nehezen tudok azonosulni. Természetesen egyrészt viselkedem, másrészt megélem azért valamilyen szinten minden betegnek, még a legismeretlenebb betegnek is a helyzetét, de amikor azt érzem, hogy fáradok, akkor azt veszem észre, hogy nem csak a szinte, hogy úgy mondjam, ok nélkül kételkedő beteg, akibe önteni kell az energiát, aki ugyanazt a kérdést teszi már fel harmadszor egymás után, nem csak avval nehezebb viselkednem, hanem azzal is, aki megjön és azt mondja, hogy doktor úr, hát sose volt ilyen jó, és hogy ilyen jó, meg olyan jó, meg hogy elmentem, és az unokámmal fociztam, és tehát ezekkel is néha, tehát elfárad az ember. Tehát
5: hát van úgy, hogy elegünk van az emberekből, nem amikor fáradtak vagyunk.
4: Van. Ezt általában otthon szoktam mondani, hogy már most egy kicsit már elegem
5: és
4: van
5: az emberekből. És akkor hagyja a családja?
4: Megértik. Hát orvos családban dolgozom, a gyerekeim is orvosok, a feleségem is orvos, a szüleim is orvosok voltak, tehát megértik, mindenki hasonló szituációban él, és tudják azt, hogy amikor kicsúszik az embernek a száján otthon egy ilyen mondat, hogy nem szeretnék ma már embert látni, akkor azt nem részvétlenségnek, vagy nem szívtelenségnek tartják, hanem fáradtságnak.
5: A civilek sokszor mondják, talán

0: Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sok igazság van. A hivatás a mi szakmánkban ugye ezt a kifejezést használtam, a mi műfajunkban a hivatás az, amikor már nem csak önmagamért és közvetlen az ellátott betegeimért, akikkel konkrét kapcsolatban állok, azokért mondok le valamiről, hanem távlati céljaim is vannak, és ilyen például a kutatás. Ilyen például annak, akinek az oktatása, hivatása, ilyen az oktatás is. Tehát ahhoz, hogy valaki jó oktató legyen, ahhoz nem elegendő az ismereteket megszereznie, hanem az ismeretek átadásának a képességét is állandóan ápolni kell.
1: És szeret tanítani, tanárnő?
0: Szeretek, őszintén szóval kutatni jobban szeretek. Még inkább árnyalnám ezt az egészet. Ugye a munkám a feladataim közé tartozott és tartozik az egyetemi, a graduális oktatás. Nem mondom azt, hogy a graduális oktatás önmagában nem jelent nagy örömet vagy kihívást, de azért ennél egy posztgraduális képzés, tehát egy szakorvos képzés, vagy egy továbbképzés, az egy emelt szintű oktatási feladat, sokkal inkább, és ami a legmagasabb szintű feladat, amikor az ember elhagyja ezt az országot, és különböző nemzetközi fórumokon nem csak tudást ad át, hanem megvitat dolgokat, konfrontálódik adott esetben. Ezek szerintem a legmagasabb szintű kihívások. Ezek engem mindig rendkívüli módon vonzottak. Nem csak azért, hogy magasztos kifejezést használva a hazámat képviseljem, azért is, de őszintén szóval ez érdekelt leginkább.
1: De amikor egy ilyen mondjuk ilyen szakmai diskurzusban bocsátkoznak és nemzetközi mezőnyben,
0: igen,
1: akkor gondolom a szakmai ügyekre harap rá, ha szabad ezt a profán kifejezést használni.
0: Abszolút, igen. Hát az én szakterületem az alapképzettségemen és az alapszakmámon belül, tehát a mozgásszervi sebészeten belül, én elsősorban sportsebészettel, izületi porcfelszínek helyreállításával, szalagsebészettel foglalkozom, valamennyire endoprotetikával is, de amiben azt gondolom, hogy nemzetközi szinten igazán szóba jövök és jegyeznek, az mindenképpen a porcfelszín képzés.
1: Ez a bizonyos mozaik plasztika,
0: hát ez egy innováció ezen belül, ugye ez a porcfelszín képzés, ez alapvető.
1: Mesél egy picit róla, hogy mi is értjük.
0: Mesélek. Van egy olyan fajta porc károsodás, amit úgy hívunk, hogy kis és közepes méretű defektus. Nevezzük a nevén, ez egy ilyen 1-től 3-4 négyzetcentiméter nagyságú felületet érint, aminek a pótlása és biológiai értelemben teljes értékű kezelése átültetéssel oldható meg. Úgy.
1: Tehát ez a bőrgyógyászatban is csinálják, hogy a hasonló. Tehát egy emberből levesznek az épp területből, átültetik a sérült területre.
0: Így van, csinálnak ilyet. Maradjunk most konkrétan annál az első ízületnél, ahol ezt elkezdtük alkalmazni, a térdízületnél. A térdízületnek vannak olyan területei, ahol van porc, de nincs terhelés. Ezeket hívjuk nem terhelő felszíneknek. Ezek praktikusan széli zónák, és ezekről a területekről el lehet venni porcot.
1: Egy kis tartalék, a természet létrehozott tartalékot.
0: Így van. Ezekről a területekről el lehet venni porcot, és be lehet ültetni oda, ahol a terhelés van, és ahol a károsodás van. Mivel a károsodott résznek az alakja nem feltétlenül egyezik az adóterülettel, ez vonta maga után azt a technikai újítást, amiről az eljárás a nevét is nyerte, mozaikplasztika, hogy apró darabokat veszünk el a szélről, és ezeket ültetjük be. Ha ez nem elegendő, erre akkor egy másfajta műtéti megoldás kell, akkor jön szóba az, hogy halottból veszünk porcszövetet.
1: Igen, erre alapult a startup, Igen. Ha jól tudom, ez a

0: Genuform AI startup, hogy megvizsgálják ezeket a halott emberekből kivett szerveket, vagy szervrészeket, nem tudom, a porcot minek hívják, meg gondolom.
1: Szövetnek.
0: Szövetnek, igen. Bocsánat, nem szervnek. Ezeket a szöveteket, és az a AI abban segít, hogy ennek a, ezeknek a szöveteknek az alakja legjobban egyezzen azzal, ami, ahová, akinek be akarják ültetni.
1: Igen.
0: Ez a magyar startup, igen. Hogy úgy
1: mondjam. Igen. Lépjünk egyet tovább, ha már itt egy ilyen kiterjedt portfelszínképzési
0: szemináriumba
1: mentünk bele. Tehát ugye beszéltünk arról, hogy a mozaik plasztika mire jó, a kicsi és a közepes méretű defektusokra, és most eljutottunk oda, hogy de mi van, hogyha nagy a defektus. Ha nagy a defektus, akkor valóban szóba jön az, hogy kadáver donorból vegyünk el anyagot. A kadáverből kinyert szövetnek, porszövetnek, annak ugyanúgy csontalappal kell rendelkeznie, mint ahogy a mozaik plasztikánál is az átültetett. Ez annyit jelent, hogy ugye az ízületi porc az egy 3-4-5 mm vastag burkolat, de ez alatt csont van. Uh-huh. És önmagában a porcot nem lehet átültetni, mert a porc nem tapad meg.
0: Csonttal együtt kell átültetni.
1: Csonttal együtt kell, valamennyi csonttal együtt kell, mert a csont a csonthoz jól gyógyul, és ott akkor remény van arra, hogy az átültetett porc is stabil.
0: Most néhány perc szünet következik, aztán folytatjuk professzor dr. Hangodi Lászlóval.
2: A dzsungelharc hamarosan folytatódik. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: 12:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Augusztusban a központi alrendszer hiánya 2311,2 milliárd forint volt, ezzel az első 8 havi deficit 5169,1 milliárd forintot tett ki. A pénzügyminisztérium közlése szerint az augusztusi hiány elsősorban a helyreállítási és a rezilienciaépítési eszköz megállapodás miatti előfinanszírozásokkal magyarázható. Az uniós programok előfinanszírozása önmagában 2186,9 milliárddal növelte a kiadásokat augusztusban, így az ezektől az egyszeri tételektől megtisztított augusztus havi deficit 124,3 milliárd. A mérsékelt korrigált hiány arra utal, hogy alapvetően folytatódtak a költségvetésben a májustól látható kedvező havi folyamatok. Az RRF programokhoz kapcsolódó bevételek később, várhatóan decemberben fognak beérkezni, amelyeket akkor majd augusztushoz hasonlóan érdemes figyelmen kívül hagyni a havi egyenleg értékelésekor. Októbertől a pénzügyminisztérium a havi költségvetési adatokról szóló gyors tájékoztatót az eddiginél korábban már a harmadik munkanapon nyilvánosságra hozza. A módosítások célja a pénzügyi tárca szerint az átlátható és gyors tájékoztatás a költségvetési folyamatokról, és mindez részét képezi a költségvetésről szóló kommunikáció szélesebb körű megújításának. Idehaza a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az előző év azonos hónapi értékeit augusztusban. Havi alapon 2%-os volt az infláció. Az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások viszont 5%-kal drágultak. Orbán Anita, a külügyminiszter bejelentette, hogy tájékoztatták Oroszország budapesti nagykövetét, a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely a bécsi egyezmény alapján diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot. A döntés Orbán Anita szerint Magyarország biztonságát és szuverenitását védi, ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Orbán Anita közlése szerint Magyarország továbbra is fennkívánja tartani a szükséges párbeszédet a kölcsönös tisztelet és szabályok betartása mellett.
0: Tőzsde hírek.
2: A hazai értéktőzsde jelenleg 3%-os pluszban jár 147.951 ponton, 1 milliárd 914 millió forint a forgalom. 1,1%-kal emelkedtek a MOL részvények, 5040 forinttal járnak, az OTP 1,1%-kal csökken 44.940 forint, a Richter 2%-os pluszban 12.730, a Magyar Telekom 1,1%-os pluszban jár 2580 forinton, jelenleg az euró 364 forint 90 fillére. Európában a londoni tőzsde 2%-kal csökken, a német DAX 0,5%-kal megy lefelé, a francia CAC 4%, az olasz tőzsde 7%, a spanyol szintén 7%-os mínuszban jár, 1,1613 az euró-dollárral szembeni árfolyama. 2-3% közötti pluszban a kőolaj, $98.72 a Brent, míg az amerikai könnyolaj $94.16 jár. Ellopták Auguste Renoir három festményét a dél-franciaországi Cagnes-sur-Mer múzeumból, jelentette be a város polgármestere. A település térfigyelő kameráinak felvételei látható, ahogy a két rabló menekül a rendőrök elől. Eredetileg négy műalkotást vittek magukkal a múzeumból, de egyet az üldözés során elejtettek. Az ellopott festmények értéke 9 millió euró körül lehet.
0: Időjárás jelentés.
2: Napsütéses időjárás várható némi fátyó felhősödéssel, a csúcshőmérséklet 27-31 fok között alakul. 11 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb délben várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
3: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, a cégeket működtető emberi energiáról. Folytatjuk a beszélgetést professzor dr. Hangodi Lászlóval, az Uzsoki Kórház ortopéd traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosával, az MTA rendes tagjával. A zene előtt arról beszéltünk, hogyan lehet gyógyítani a viszonylag kiterjedt porckárosodást. Ehhez már donorból származó épp porcot kell használni, ám ez már csak csonttal együtt lehetséges.
4: Transplantológusoknál mindig probléma, hogy a szövet, szervek illeszkednek-e az adott beteg immunrendszerét. Tehát ez komoly.
5: Így van, csak itt az illesztésnek kérdés. Nem immunológiainak kell lenni, mert az a szerencsénk van a többi sebészeti szakmával szemben, akik májat, vesét, szívet, tüdőt ültetnek át, hogy nekik egy komoly probléma az immunológiai egyeztetés. Igen. A mi szakmánkban, ha porcot csontalappal ültetünk át, akkor a porcnak semmiféle immunológiai tulajdonsága nincs, mivel a sejtek, amik az immunválaszt kiváltanák, azok a porc alapállományban vannak benne, úgy, mint ahogy a borostyánban benne vannak azok a kis apró részecskék, és ezért nem találkozik a keringéssel, tehát immunválaszt nem vált ki. A csont részben abban valamennyi sejtes elem található, de azt egy megfelelő technikai metodikával, egy ilyen jetlavásnak hívjuk, tehát egy ilyen pulzáló folyadék öblítéssel el lehet maradéktalanul távolítani, és egy ilyen módon kinyert blokkot, tehát aminek a teteje, porsa, alja,
4: semleges lesz a blokk.
5: Az gyakor. Semleges lesz immunológiai szempontból. Igen ám, de az ízfelszíneknek megvan az a tulajdonságuk, hogy ezek a legkülönfélébb alakú, domborulatú, homorulatú felszínek, magyarul, hogyha egy blokkban szeretnék átültetni, tehát ha nem mozaik plasztikát szeretnék csinálni, hanem egy nagyobb felszínt szeretnék átültetni, akkor ott annak különös jelentősége van, hogy az pontosan passzoljon oda. És amikor úgynevezett oszteokondrális allograft transplantációt végzünk, mindjárt elmondom.
4: Csodálatos, a zenéje nagyon szép.
5: Mindjárt elmondom, hogy ez micsoda. Amiről eddig beszéltünk, tehát amikor kadáver donorból nyert porcot szeretnénk átültetni a csontalappal, akkor különös jelentősége van annak, mivel ez egy nagyobb darab, hogy az pontosan passzoljon. Amikor ezeket a műtéteket elkezdték csinálni a világon, és ezt nem mi kezdtük el, tehát mi ezt csak követtük, tehát oszteokondrális allograft transplantációt, tehát amiről most beszélünk, ezt már csináltak évtizedekkel ezelőtt is, nagyon keveset a technikai problémák miatt, akkor ezt a sebész mindig úgy ránézésre próbálta megoldani, hogy hát itt van ez a defektus, itt van ez a térd, a kadáveré, hát talán ez fog ide jól passzolni.
4: Szemmérték, pusztán szemmérték.
5: Szemmérték.
4: Ahol milliméterek számítanak.
5: Így van, szemmérték, és megfelelő műszerezettség hiánya is gátolta ezeknek a műtéteknek az elvégzését. És amikor mi ebbe az irányba elkezdtünk kutatni, akkor egy megfigyelésünk az volt, hogyha lerövidítjük az időt a kivétel és a beültetés között, az javítja az eredményeket, mert az javítja a porcsejt túlélést, de nagy szükség van arra is, hogy ez jól passzoljon.
4: Tehát nem lehet csak úgy hip-hop beültetni.
5: Így van. Nagyon tehát jó nem. lenne egy olyan technika, ami megmondja nekünk, hogy pontosan melyik részt és hová kell beültetni. És akkor találkoztam én kollégámmal, barátommal, Szoldán Péterrel, aki már akkor nagyon otthon volt mesterséges intelligencia fejlesztésben, és fölmerült részünkről az az igénypont, hogy jó lenne egy olyan metodika, ami felismerné a porcfelszínt, egy porcfelszínnek az MR képét, és a recipienst és a donort ennek a segítségével tudnánk egymáshoz hasonlítani. Most azok a betegek, akik nagy, kifejezetten nagy porcfelszín defektussal, vagy esetleg nem is csak porcdefektussal, hanem az alatta lévő csont hiányával is küzdenek, azok általában várnak erre a műtétre, tehát az ő vizsgálati leleteik, az ő MR képeik, azok a birtokunkban vannak. Amikor történik egy donáció, és alkalmunk van arra, hogy egy kadávernek a térdéből porcot távolítsunk el, akkor arra is lehetőségünk van, hogy erről készítsünk egy MR vizsgálatot. És hogyha az egyik adathalmazt összehasonlítjuk a másikkal, akkor megvan az elméleti lehetősége annak, hogy ki tudjuk választani azt, hogy ez a térd mely recipienseknek a megoldására volna a legalkalmasabb. De ehhez kellett a mesterséges intelligencia, egy olyan program, ami az MR képeken felismeri a porcot, felismeri annak a porcnak a térbeli és topográfiai vonatkozásait, és amely emberi képességeknek a kizárásával tud összehasonlítást végezni.
4: Miért kell kizárni ebből az emberi képességeket?
5: Hát azért, mert nem tudja senki fejbe tartani. azért, mert
4: túl sok adat.
5: Persze.
4: Igen, és azért is kérdezem, mert ugye ön életműdíjat kapott. Abban a méltatásban azt mondták, hogy hát igen, Hangodi professzor az ember, aki ennek a szakmai hátterét adja, az emberi töltetét, és bennem felvetődött az a kérdés, hogy oké, sokan félünk a mesterséges intelligencia leendő uralmától, de itt a példa, ember nélkül, a szakértelm nélkül mindez csak eszköz. Ez az önök cégében
5: igen,
4: mutatkozik
5: igen,
4: meg.
5: Igen, tehát nem lehet a történetből kihagyni sem az indikáló sebét.
4: Szaktudását nem lehet kihagyni.
5: Igen, ezt nem lehet kihagyni, de ez egy olyan technikai lehetőség, ami segít abban, hogy a legjobb döntést hozzuk meg. Azelőtt is meghoztuk ezeket a döntéseket, csak azelőtt ezeknek a döntéseknek a hiba aránya, vagy a pontossága az alacsonyabb volt. A mi esetünkben ez a mesterséges intelligencia, ami felismeri a porcot, ez egy konkrét igény által fejlesztett mesterséges intelligencia volt, de én mindig azt mondtam a már idézett Szoldán Péternek, aki segített ebben, és aki ennek a informatikai hátterét adja, hogy azon túl, amit mi vártunk ettől a mesterséges intelligenciától, ez még nagyon-nagyon sok mindenre lesz használható. Használható lesz arra, hogy bizonyos porcbetegségeket fölismerjen, használható lesz arra, hogy bizonyos terápiáknak az eredményeit kontrollálni tudjuk a posztoperatív képeken, használható lesz rengeteg mindenre, még akár protézis tervezésre is, mert ugye az endoprotetikai fejlesztés is abba az irányba megy, hogy próbálja a biológiát közelíteni, hogy minél jobban hasonlítson. Igen, így van. Tehát erre is jó lehet. Tehát én azt gondolom, kicsit nagyképűen, hogy mi ezzel csak egyfajta kaput nyitottunk ki egy további fejlődésnek. Azt tudom mondani, hogy jelen pillanatban ez a mesterséges intelligencia már tudja azt iszonyú nagy pontossággal, amire nekünk szükségünk van, de lesznek olyanok, akik majd ezt más irányba fogják fejleszteni, és én azt gondolom, hogy ahogy én visszatekintek a saját szakterületemre, hasonló a helyzet ezzel, mint volt 30 évvel ezelőtt a mozaik plasztikával. A mozaik plasztika is azon túl, hogy egy olyan eredményt, egy olyan gyakorlati eredményt produkált, amit ma is használunk, azon túl új porcfelszín képzési eljárások kutatásának az irányait is kinyitotta.
4: 40 éve dolgozik a Tuzsokiban. Sehol máshol nem dolgozott. Hogy ennyire hűséges?
5: Hát igen. Igen, én azt gondolom, hogy én nagyon büszke vagyok arra, hogy én hát hűséges voltam ugye az országhoz, hűséges voltam a szakmához, és ezen belül hűséges voltam az első munkahelyemhez.
4: Hát ilyen nem nagyon van, hogy manapság 40 évig egy helyen dolgozik. Ez már kuriózumnak számít.
5: Nem tudom, hogy mi az országos átlag, azért azt büszkén mondom, hogy most én idén 25. éve hogy is? Nem is 25. De. Jövőre lesz 25. éve, hogy osztályvezető vagyok, és én arra nagyon büszke vagyok, hogy a munkatársaimnak a zöme, annak ez az első munkahelye, az időseké is. Tehát sokan dolgozunk ott. Tehát ehhez sok minden kell. Kell ahhoz, hogy tényleg, ahogy említettem a beszélgetés korábbi részében, hogy ez egy sikeres szakma, ez egy jó munkahely, és ez egy jó közösség volt. Amit én az előző főnökeimtől megörököltem, az az, hogy amikor én oda kerültem a Dzsokiba, akkor ez már egy nagyon jó baráti, családi közösség volt, ez az osztály, és büszke vagyok arra, hogy ezt meg tudtuk tartani. És akkor teltek, múltak az évek, jött egy-két siker, nemzetközi elismerés, ami kinyitotta a kaput a kollégáimnak is, nem csak én nekem, és jó leső érzés az, hogy ennek ellenére olyanokkal tudok együtt dolgozni, akikkel 40 éve, 30 éve, 20 éve dolgozom együtt, de én tulajdonképpen azt mondom, hogy a mai világban arra is büszke lehet az ember, hogyha egy fiatal 10-15 éven keresztül meg tud tartani. És erre ez a kórház ez alkalmas volt. Ebben nem abban, hogy én ezeket a hűségszinteket tudtam produkálni, abban én nem a saját emberi nagyságomat látom, hanem az, hogy tényleg jó közegbe kerültem, szerencsés is voltam, tehát a kutatási vonalon én kifejezetten szerencsésnek éreztem magam, mert én kitalálhattam volna hasonló kariberű, hasonló nehézségű más eljárást vagy metodikát, amit esetleg egy-két év alatt túl lépett volna a világ, vagy ami kevésbé lett volna népszerű. Tehát ugye miről van szó? Az életkor előre haladtával előbb-utóbb mindenkinek lesz valami mozgásszervi problémája. Magyarul óriási a merítés, tehát óriási a betegek oldaláról az érdeklődés is, tehát bármi, ami ebben a szakmában történik, az kiemelt figyelmet kap.
4: Igen.
5: Hát ez kiemelt figyelmet kap. Tehát ha megyünk az utcán, és találkozunk 10 szembejövő emberrel, akkor, és megkérdezzük, hogy hallott-e már a térprotézisről, vagy a csípőprotézisről, vagy a porcátültetésről, a zöme azt fogja mondani, hogy igen. És hogyha ugyanezeket az embereket megkérdezzük, hogy a policisztás veséről hallottak-e már, akkor nem biztos, hogy kettő is van közöttük, aki azt mondja, igen. Hogy igen. Tehát fókuszban vagyunk, ráadásul, ahogy említettem, szerencsések is vagyunk, mert azért ez egy olyan értelemben szerencsés terület, hogy a betegeink zömét meg tudjuk gyógyítani, nagyon sokon tudunk segíteni, a napi életvitelüket könnyítjük meg. Ennek megfelelően jó, pozitívak a visszajelzések.
4: Igen. Azt mondta, hogy ez egy kvázi, hát nem azt mondom, hogy sikerszakma, de olyan szakma, amiben sok a sikerélmény.
5: Így van, igen.
4: Hát akkor viszont, hogyha valami nem sikerül, akkor ez különösen erős impulzus. Ez hogy éli meg?
5: Hát nehezen.
4: Hát, jó közegben, sikerekben között ez nem nagyon fér bele akkor a sikertelenség, igen. Ugye?
5: A pályám első részében, mondjuk vegyük úgy, hogy talán az első 20 évben sokkal több traumatológiát csináltam, és a traumatológia vonatkozásában a politraumatizált, tehát a nagyon súlyos traumákat elszenvedett betegeknek az esetleges elvesztése, az nagyon megviseli az embert. Az is nagyon megviseli az embert, ha valakinek olyan végtag sérülése keletkezik, ami helyreállíthatatlan, és amputációval végződik a dolog. Ezek nyomokat hagynak. Az elmúlt 25 évben, amikor is a endoprotetikai tevékenység rendkívülnek az aránya rendkívüli módon felszaporodott, és a már több évtizede végzett endoprotetikai tevékenység folyományaként már a kilazult protézisek az idős embereken, rossz immunológiai állapotú, számos mellékbetegséggel vagy kísérőbetegséggel kezelt betegeken nem tudunk esetleg segíteni, ezek megviselik az embert.
4: Ez mit jelent egyébként? Hogy hat önre?
5: Hát deprimálja az ember. Tehát ezek azok, amik, hogyha ha hazamegy, akkor is gondolkodik ezeken, akkor is úgy benne van a fejébe, de amik úgy végigvonulnak egy napon. Tehát ugye mi nagyon sok beteget látunk el, mert a műtéteknek a hossza, mondom, az általános sebészettel szemben valamivel rövidebb, nagyobb számú beteggel találkozunk, és ennek megfelelően egy ilyen kontrollos napon 50-60 beteggel is találkozunk. És előfordul az, hogy az 50-60 betegből a 8. vagy a 10. egy problémás beteg, akinél érezzük, hogy nem tudtuk eddig úgy megoldani a problémáját, ahogy szeretnénk. Ő is panaszos, én is tudom, hogy itt valami szövődménnyel kell szembenézni. És akkor utána jön a következő 20-30, akinek semmi baja nincs, de közben többször is eszembe jut, hogy mit lehetne még csinálni, hogy jobb legyen neki. Tehát hál' Istennek mondom, a győzelmek száma nagyobb, mint a kudarcoké. De azért nincsen olyan szakterület, ahol nincsenek kudarcok.
4: Én csak egy pillanatra visszatérnék gondolatilag arról az együttérzésről, amiről pedzegettük az elején, hogy lehet-e egy orvosnak együtt éreznie, vagy nem lehet, de nekem úgy tűnik, ezt nem lehet kikapcsolni.
5: Nem
4: ez
5: lehet
4: vagy,
5: kikapcsolni.
4: Vagy van együttérzés,
5: igen,
4: vagy
5: igen,
4: nincs.
5: Igen. Nem lehet. Nem lehet, még akkor sem lehet kikapcsolni, amikor valakivel semmilyen vonatkozásban, hogy hétköznapi kifejezést használjak, nem jött létre a kémia közöttünk, mert nem azonos típusú emberek vagyunk, nem azonos életkorúak vagyunk, nem azonos intellektuális szinten vagyunk, de akkor is a problémával való azonosulás azért az elkerülhetetlen. Tehát az mindig működik.
4: Fiaival is dolgozik, igen. Két fia orvos, ugye a harmadik
5: közgazdász.
4: És asszisztens.
5: Minden tud.
4: És arra lennék kíváncsi, hogy nyilván sokat beszélgetnek, meg önök orvos dinasztia. Azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatni.
5: Igen.
4: Mégis, mit mondana nekik, ha csak egy mondat, srácok, olyanok legyetek, vagy arra figyeljetek.
5: Az a döntés a sebészeti szakmában az indikáció. Amikor műtétet indikálunk, akkor azon túl, hogy az elvégezhető-e, mérlegelni kell azt, hogy tényleg ez a legjobb a betegnek. Tényleg segít rajta, tényleg fel tudja-e azt dolgozni. Mert van olyan műtéti eljárás, amit a beteg nem tud egyszerűen intellektuálisan vagy habituálisan feldolgozni. Vannak olyan kombinált szalagpótlások, amiknek az utókezelését nem biztos, hogy a beteg úgy fogja végigcsinálni, mint amilyen bonyolult az a műtét, és mint amit az a műtét megkíván. Úgyhogy a döntéseken nagyon sok múlik. És ez a napi gyakorlati műtéti tevékenység során is így van, tehát az, hogy amikor haladok előre egy feltárásnál, mi az, aminek jelentősége van, mi az, amit csinálhatok gyorsabban, és mi az, aminél le kell lassítani, és meg kell állni, és meg kell fontolni.
4: Ön is így dolgozik?
5: Hogy én így dolgozom?
4: Igen.
5: Azt gondolom, hogy ha van olyan tulajdonságom, amivel vagy készségem, inkább így fogalmaznék, amivel úgy tényleg elégedett vagyok, arra azt gondolom, hogy talán amellett, hogy haladósan szeretek operálni, a döntési helyzetekben azokban jó vagyok, szerintem.
4: Hangori professzor úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött a Dzsungelharcba, és beszélgethetünk a szakmáról, meg önről is.
5: Én köszönöm szépen a meghívást.
3: A Dzsungelharc mai története véget ért, vendégem professzor dr. Hangodi László, az Uzsoki Kórház ortopéd traumatológiai osztályának osztályvezető főorvosa, az MTA rendes tagja, és a Genuform AI társalapítója volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, egy újabb történettel olyan emberekről, akik belső tűzzel, szabadságszeretettel, kitartással, elszántsággal élnek, persze eközben vezetik saját vállalkozásokat, legyen az induló startup, vagy a piacon már stabil helyet kivívott társaság. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Réta Jégort hallottátok.
0: Ez volt a Dzsungelharc. Réta Jégor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Dél van, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Kijöttek a legfrissebb államháztartási hiányadatok. A központi arrendszer augusztusban 2311,2 milliárd forint deficitet produkált. Az első 8 havi hiány így 5169,1 milliárd forint volt. A pénzügyminisztérium közlése szerint az augusztusi hiány elsősorban az uniós programok előfinanszírozásával magyarázható. Az RRF programok előfinanszírozására 2186,9 milliárd forintot költött a költségvetés, így az ezektől az egyszeri tételektől megtisztított augusztus havi deficit 124,3 milliárd forint volt. A mérsékelt korrigált deficit arra utal, hogy alapvetően folytatódtak a költségvetésben a májustól látható kedvező havi folyamatok. Az RRF programokhoz kapcsolódó bevételek várhatóan decemberben fognak beérkezni, amelyeket akkor majd augusztushoz hasonlóan érdemes figyelmen kívül hagyni a havi egyenleg értékelésekor. Októbertől a pénzügyminisztérium a havi költségvetési adatokról szóló gyors tájékoztatót az eddiginél korábban a harmadik munkanapon hozza majd nyilvánosságra. A módosítások célja a közvélemény átlátható és gyors tájékoztatása a költségvetési folyamatokról. Az országgyűlés egyébként ma kezdi meg az idei költségvetés módosításának általános vitáját. Idehaza a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az előző év azonos hónapi értékeit augusztusban. Havi alapon 2%-os volt az infláció. Az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások viszont 5%-kal drágultak.
0: Tőzsde hírek.
1: A forint árfolyama az euró ellenében 364 forint 70, a dollár 314 forint 10, míg a svájci frank 387 forinttól jár. 3%-kal emelkedik a BUX 148.062 ponton, a forgalom 2.342 millió forint. 8%-kal emelkednek a MOL részvények, 5025 forinttal jegyzik őket, az OTP 1%-os emelkedésben 45050, a Richter 2%-os pluszban 12740, a Magyar Telekom 9%-kal emelkedik, 2576 forinttal jár. Forgalmasabb még a forrácsi kereskedése, amely 3%-kal emelkedik, 1645 forinton. Esik a Dunahaus 2,9-del, 1350 forinttól jár, 2,1%-os mínuszban a Panergy 2830 forinton, ma is gyengül a Waberers 2%-kal 4290 forinttól jár. Európában a londoni tőzsde 2%-kal gyengül, a német DAX 4%-del, csak úgy, mint a francia és az olasz tőzsde, és a spanyol mutató is 4%-os mínuszban, 1,1612 az euró-dollárral szembeni árfolyama. Most a Brent 98,46 dollár, míg az amerikai könnyolaj 93,79 dollár jár, az arany árfolyama 4449 dolláron. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy tájékoztatták Oroszország budapesti nagykövetét, hogy a magyar hatóságok értékelése alapján az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytat Magyarországon, amely diplomatáktól nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot. A döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi. Orbán Anita szerint ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Ellopták Auguste Renoir három festményét a dél-franciaországi Cagnes-sur-Mer múzeumából, jelentette be a város polgármestere. A település térfigyelő kameráinak felvételein látható, ahogy a két rabló menekül a rendőrök elől. Eredetileg négy műalkotást vittek magukkal a Renoir múzeumból, de egyet az üldözés során elejtettek. Az ellopott festmények értéke 9 millió euró körül lehet.
0: Időjárás jelentés.
1: Napsütéses, fátyol, felhős idő várható, időnként megélénkülő déli széllel, csapadékra nem kell számítani, a csúcshőmérséklet 27 és 31 fok között alakul. 12 óra 5 perc van, friss hírekkel, információkkal, legközelebb fél egykor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Vígvandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
2: Köszöntjük a hallgatóinkat, ez már a Lélektér Vígvandával című magazin műsor, és itt van velem a stúdióban a mai vendégem, akit nagyon sok szeretettel köszöntök, dr. Csomai Zitát, orvost, természetgyógyászt, és borzasztóan örülök, hogy el tudta fogadni a meghívásomat. Tegeződni fogunk a műsor során, ismerjük egymást, úgyhogy nagyon érdekes dolgokról fogunk ma beszélgetni, hát mi másról is ebben a műsorban, mint a testi-lelki egészségről, és a kristályoknak a hatásáról, vagy az ásványoknak a hatásáról fogunk, mert hogy ezt kértem, hogy ezt mondszolgassunk már, 7 éves a műsor, ami soha nem beszélgettünk erről, pedig ez egy elképesztően izgalmas terület. Úgyhogy nagyon örülök, hogy jutott idő arra, hogy találkozzunk, és ma itt erről egy kicsit bővebben beszélgessünk. Szervusz, doktornő! Köszönöm, hogy itt vagy!
3: Szia, Vanda, köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Be kell, hogy valljam, hogy nagyon nehéz volt egyébként területet választani, elnézve a te munkásságodat, mert elképesztően sok mindennel foglalkozol. Én azt gondolom, hogy aki ismert téged, a könyveidet, az tudja, hogy tényleg nagyon sok egészségügyi terület van lefedve már a te munkásságod által, ahol próbálsz valamilyen magyarázatot, megértést adni betegségekkel, elváltozásokkal és azok gyógyításával kapcsolatban is. Nekem is egyébként egy ilyen nem titkolt célom, hogy többször gyere vissza és beszélgessünk, de hogy ez az ásvány tényleg annyira érdekes, mert én azt gondolom, hogy erről nem beszélünk eleget. Aki szereti, az nagyon szereti ezt a világot. Nagyon nehéz benne tájékozódni, hozzá kell tenni. Akik szerintem az ilyen típusú boltokban dolgoznak, még ők, nekik is elképesztő tudásuk van, de talán néha így a kristálybibliát leveszik a polcról és megnézik, hogy mi mire való. Hát aki még messzebb van ettől a világtól, azt ugye még nehezebb ebben vezetni, de te ezt megpróbálod. Szerencsére.
3: Igen, és egyébként nekem ez a leginkább támadott könyvem, így a szakma részéről, vagy az emberek részéről. Sokszor megkaptam azt, hogy lehet az, hogy egy orvos a kristályokról könyvet ír, és ezt mindig leszoktam szögezni az elején, hogy a kristályokat nem úgy alkalmazzuk, hogyha valaki például infarktus kap, vagy tüdőgyulladása van, hogy az orvos helyett akkor oda teszünk egy kristályt a mellkasára, hanem vannak olyan helyzetek és állapotok, amikor egyrészt vagy nincs az orvostudománynak erre megoldása, vagy pedig kiegészítésképpen tudjuk a kristályokat alkalmazni. Én nagyon-nagyon szeretem, és tényleg egyébként az alternatív gyógyászatban, a természetgyógyászatban nekem a kristálygyógyászat volt a legelső, amit tanultam, és aztán utána kezdtem tényleg így komolyabban foglalkozni a természetgyógyászattal. Én azt gondolom, hogy egy picit ilyen hidat próbálok képezni hogyha lehet ezt ilyen szépen megfogalmazni, a tudomány és a hagyomány között. Most már az utóbbi könyveim mind úgy készültek, és valamennyire ez igaz egyébként a kristálygyógyászatra is, hogy az, amit tudunk több ezer éve, azt megnézzük, hogy egyébként alá tudjuk-e támasztani különböző tudományos magyarázatokkal, és ilyen szempontból a kristálygyógyászat amúgy szerintem egy nagyon-nagyon izgalmas terület, mert hogy az emberek azt gondolják, hogy elmegyünk egy bazárba, veszünk valamit, és annak majd lesz valamilyen hatása, és mindenféle misztikus dolgokat, mint a horoszkóp, meg a csillagállások, meg egyebek, de hogy a kristályoknak van egy kristály szerkezete, van egy keletkezés tanulási módja, amit ugye általános iskolában földrajzórákon meg szoktunk tanulni, de aztán mindenki el is felejti, és van színe, formája, és ezek mind hatással vannak arra, vagy ezek mind összegzik, vagy ezeknek az összessége fogja kialakítani azt, hogy milyen hatással lesznek ránk.
2: Mindjárt belemegyünk majd ennek a sűrűjébe is, de egy picit menjünk vissza belőle. Ahogy te is mondod, hogy igazából te egy ilyen hidat képezel a tudomány, a hagyománya, az orvoslás és a alternatív gyógyítás között. De ez hogy jött a te életedbe? Tehát nyilván hamarabb volt maga az orvoslás. Miért nyitottál a felé, az irány felé, hogy kiegészítésként is tudjál még több eszközt a gyógyításba bevonni?
3: Igazából ez egy nagyon érdekes történet. Én körülbelül 3 éves koromban mondtam azt először, hogy orvos leszek, úgyhogy nem volt orvos a családban, és aztán nekem igazából tényleg még egy ilyen opcióm volt, hogy kötéltáncos leszek, hát ez nem jött
2: picit
3: össze.
2: Picit távol áll egymástól a kettő.
3: Igen, úgyhogy így orvos lettem, és dolgoztam is orvosként a Honvéd Kórháznak az onkológia osztályán, sürgősségi ellátásban. Szóval azt gondolom, hogy így a talán a legnagyobb sűrűjét megtapasztaltam, mert a sürgősségi ellátás, az ügyelet, a mentő, akkor alakultak a sürgősségi osztályok, az SBO-k, illetve az onkológia osztályon daganatos betegekkel töltöttem jó pár évet, és mindig éreztem azt, hogy valami hiányzik, és 2002-2003-ban egy évig kint dolgoztam Egyiptomban, akkor én még egyáltalán nem voltam spirituális, és semmi olyan indított, csak vágytam Egyiptomba, vágytam Afrikába. Ott az egy év alatt igazából így végigjártunk minden szakrális helyet, rengeteg olyan helyen jártam, például a Sína-hegyen, az égő csipkebokornál, Mózes-hegy, de ugyanígy tényleg Jordániában Petra, vagy Egyiptomban a Királyok völgye, szóval nagyon sok ilyen helyen voltam, és amikor hazajöttem, még akkor sem tudtam így erről, de egyszerűen képtelen voltam bemenni a kórházba dolgozni. És amíg itthon az osztályon volt egy nap 72 beteg, egy betegre nagyjából 3 perc jutott, Egyiptomban, ahol dolgoztam egy évig, ott egy nap körülbelül 3 beteg volt, abból is 2 beszélgetni jött, a harmadik meg valami sérüléssel, és ott tulajdonképpen ez a sok-sok minden, azt gondolom, hogy ezek az energetikai hatások, az az egy év, amit ott töltöttem, az, hogy ott volt idő a betegekre, valahogy annyira átfordította bennem ezt a dolgot, ez mindig megmaradt, hogy én emberekkel szeretnék foglalkozni, gyógyítani szeretnék, de hogy több idő legyen, és akkor ott már nem tudtam visszamenni a kórházba dolgozni, úgyhogy elmentem néhány évre teljesen más területre dolgozni. A minisztériumban voltam tervező főtiszt, tényleg ilyen konferenciákat, meg eseményeket szerveztem, és akkor már természetgyógyászatot tanultam, de mindig megmaradt az, és tulajdonképpen így áll össze ez az egész, hogy én mélyen hiszek abban, hogy a megelőzés az a legeslegfontosabb dolog, úgyhogy minden oktatás az egészség megőrzésről szól, hogy hogyan tudunk egészségesek maradni, és a prevencióban, abban, hogy megőrizzük az egészségünket, abban az életmód, az, hogy mit eszünk, hogy hogyan mozgunk, hogy milyen a lelki állapotunk, hogy miket használunk egyéb dolgokat a jó létünkhöz, ez segít abban, hogy megőrizzük az egészségünket. Ez igazából az orvostól kívülálló dolog, hiszen mondjuk egy egyszerű fejfájással nem fogunk az orvoshoz szaladni. És aztán ott van a sürgősség, vagy amikor valamilyen konkrét betegség kialakul, amikor ténylegesen orvosi ellátásra van szükség, akkor az orvos, hiszen egy műtét, egy infarktusos beteg, vagy egy sztrókos beteg, vagy akár egy onkológiai betegnek az ellátása is mindenképpen kell, hogy orvosi, nyugati körülmények között történjen. És van rengeteg olyan beteg, krónikus betegek, akik kapnak valamilyen kezelést, de mellette, hogy jó életminőségük legyen, ehhez azt gondolom, hogy nagyon fontos megint csak az életmód, tehát mind a rehabilitációban, mind a krónikus betegek ellátásában, akár gondoljunk csak egy magas vérnyomásos páciensre, vagy egy cukorbetegre, de egy ízületi fájdalmakkal küzdő betegre, vagy bármilyen területen, ott megint nagyon fontosak ezek az alternatív gyógymódok, és ugyanígy a nyugati orvoslás fizikai szint szinten a testtel foglalkozik, de a lélek ugyanúgy ott van egy emberben, az energetikája ugyanúgy ott van, és ezeket nem lehet kihagyni, amivel megint az orvosnak nincs sem ideje, sem tudása a legtöbb esetben, meg nincs rá lehetősége sem egy kórházban, hogy mondjuk a beteg lelkét ápolgassa. Tehát így jön össze ez az egész nagy kép.
2: Nagyon sok olyan adás volt már ebben a műsorban, amikor olyan orvosokkal beszélgettünk, akik az alternatív gyógyítás irányába mentek el egy idő után, kinek mi vált be, és mit szeretett alkalmazni, és mindenki általában elmondta, hogy azért meglepődtek egyébként a kollégák, az ismerősök, hogy hát valami egyéb keleti filozófia irányába is nyitottak, és hogy megpróbálták ezt vegyíteni, ezt a két dolgot. Neked volt hasonló tapasztalatod, amikor elindultál ezen az úton, vagy ki tudtál zárni mindent, és mentél egyfajta hívás irányába?
3: Azt gondolom, hogy talán mentem egyfajta hívás irányába. Egyébként azt gondolom, hogy nem is akartam mindent kizárni, tehát nem dolgozom nyugati orvosként, nem írok receptet, de hogyha szükségét látom, akkor elküldöm a beteget laborba, vagy elküldöm egy képalkotó vizsgálatra, vagy nagyon sok esetben volt olyan, hogy azt mondtam, hogy ez most orvos, és majd, ha ott kiderül, akkor utána folytatjuk. Tehát azt gondolom, hogy mindig, és ez például az onkológiai betegekre is igaz, hogy egyre több olyan beteg van, aki azt mondja, hogy nem akar nyugati kezelést, és én nagyon sok beteget küldtem úgy orvoshoz, hogy de igen, az nagyon fontos, hogy legyen diagnózisa, legyen kezelése, műtét, egyebek, és mellette ugyanúgy meg tudjuk támogatni a szervezetet. És azt gondolom, hogy talán emiatt így van egyfajta ilyen oda-vissza kapcsolódásom az orvosokkal. Ők is szoktak hozzám pácienseket küldeni, viszonylag sokan járnak hozzám tanulni is az orvosok közül, de én is járok orvoskonferenciára is. Szóval azt gondolom, hogy ez fontos, hogy mind a két oldalról egy ilyen közelítés legyen. Tényleg ez a híd, ami összeköti ezt a két oldalt.
2: Ha visszatérünk az eredeti témánkhoz, például a kristálygyógyászatot, vagy a kristályoknak a hatását, azt hogyan tudod használni? Hogyan jött az életedbe? Őket hogy ismerted meg?
3: Hogy ismertem meg, kérdése egyszerű a válasz. Egyszerűen elém jött egy hirdetés, hogy kristálygyógyászat tanfolyam, és pont szabad volt ez a hétvégén, és akkor beiratkoztam egy ilyen tanfolyamra, és egyébként így lenyűgöző volt. Akkor ez már azután volt, hogy hazajöttem Egyiptomból, és onnan azért hoztam haza jó pár kristályt, és nem tudtam róluk semmit, és igazából így elkezdtem ismerkedni velük. Engem mindig érdekeltek a miértek, mindig érdekelt az, hogy ha értem, hogy mi hogyan működik, akkor tudom használni. Úgyhogy eléggé belementem ebbe, hogy hogyan tudnak működni. Az egyik ilyen dolog, amit mondtam, hogy miből áll egy-egy kristály, de ennél szerintem sokkal izgalmasabb, és itt a lélekhez szerintem sokkal jobban kötődik az, hogy hogyan keletkezett, és ezek ilyen nagyon izgalmas kérdések, hogy amit például tényleg, amit már itt említettem, hogy földrajzórán megtanuljuk, hogy vannak vulkanikus, meg üledékes kőzetek, és volt több alkalommal, hogy behívtak, és általános iskolásoknak földrajzórán bevittem a kis kristályokat, és beszélgettem a gyerekekkel, megmutattam nekik, hogy így néz ki egy vulkanikus eredetű, így néz ki egy üledékes. Ez már egyébként, ha kézbe fogja, akkor szemmel látható, hogy az egyiken vannak rücskök meg lyukak, a másik teljesen sima. És a gyerekeknek így feltettem ezt a kérdést, hogy ők mit gondolnak, hogy egy üledékes kőzetet milyen betegségekre tudjuk használni, hol vannak üledékek a szervezetben, és akkor rögtön jöttek az érelmeszesedés, a hőrkurút, amikor ilyen lerakódások vannak, vagy a köszvény, ízületi problémák. Tehát, ha egy picit így

0: 1%-ot hozzátettük az egészségéhez, akkor ez egy óriási dolog tud lenni. Vagy a másik ilyen keletkezés, most van több így a fejemben, de amit így nagyon szeretek például, a füstkvarc. A füstkvarc valójában egy hegyi kristály, ami a természetes lelőhelyén egy radioaktív sugárzáson esett át, és ettől lesz ilyen kicsit szürkés, kicsit füstös a színe. És úgy tartjuk, hogy a füstkvarc azokban a helyzetekben tud nekünk nagyon segíteni, amikor van valami óriási külső nyomás, valami olyan dolog, amibe tulajdonképpen így beleroppan az ember, mert hogy valami akkora nagy dolog történik. Ez lehet bármi, ami kívülről jön, de lehet akár tényleg egy sugárkezelés is, vagy egy betegség, vagy párkapcsolati krízis, vagy egy munkahelyi krízis, bármi, vagy akár a gazdasági válság, vagy a világjárvány idején azért nagyon sok ember került olyan helyzetbe, hogy úgy érezte, hogy így összeroppan. És ha egy picit így belemegyünk lelkileg ebbe a dologba, a hegyi kristály, ami átesett ezen a radioaktív sugárzáson, tulajdonképpen így belehalt abba, hogy hegyi kristály, és lett belőle egy füstkvarc, és egy picit ilyenek ezek a nehéz helyzetek is, mint hogy szokták mondani a homárnak a páncélja a példát is, de hogy ilyenkor, amikor egy olyan változás, vagy egy olyan nagy, tényleg valami nagy csapás ér bennünket kívülről, és újjá kell születni, mert például ezekben a nehéz helyzetekben nagyon sokszor elmondják a betegek, hogy más lett, új lett az élete, vagy egy válás után, vagy egy bármilyen krízis után megváltozik az ember, és nem ugyanaz az ember lesz, mint aki korábban volt. És ezekben például a füstkvarc nagyon-nagyon sokat tud segíteni. És hogyha ismerjük, hogy ez a keletkezés módja, akkor tényleg tud ebben segíteni.
1: Olyan sok kristály van, annyi féle van. Nagyon nehéz tényleg, ahogy mondtam is a műsor elején, valahogy eljutni odáig, hogy az ember bemegy mondjuk egy ilyen boltba, és tudatában van annak, hogy nekem ez a problémám, és erre szeretnék valamilyen támogatást a kristályok oldaláról, de nehéz azt tudni, hogy mi az, amire szükség van. Sokszor az ember, és tényleg így van, hogy azt gondolja, hogy mikor is születtem, vízöntő vagyok, január, mi is a kövem? És akkor azt veszi, erre mondják a szakemberek, hogy véletlenül se azt vedd meg, ami a te köved, hanem ami hiányzik belőled, ha te vízes vagy, biztos a tűz hiányzik, és akkor így mindig ilyen nagyon ellentétes dolgokat kell gyűjtögetni, hogy akkor ami nincs meg az emberben, vagy ami megvan, azt egy picit ugye használható mértékre csökkentse, és ami nincs, azt meg ugye pótolja, és nagyon nehéz ebben. És ahogy most mondod, doktornő, ezt is például annyi olyan élethelyzet van, annyi olyan egészségügyi helyzet is van, amire olyan jó lenne tudni, hogy és akkor most felveszem a de mit? Mit veszek fel?
0: Sokféleképpen lehet dönteni. Az egyik intuitív módon bemegyünk, mert sokszor egyébként az ember nem is tudja, hogy mi baja van, hanem valahogy ott a tudatalattiban ott vannak ezek a dolgok mélyen, és bemegyünk, és ami megszólít, ami igen, a kezembe kerül.
1: Nem is mi választunk, hanem ők választanak bennünket.
0: Igen, igen, eljutnak oda, ahova el kell jutniuk, pedig nincs is lábuk. Ez mindig egy jó megoldás, hogy amire rá nyúl az ember. Aztán a másik, hogyha tudatosan akarjuk, akkor az egyik, hogy figyelembe vehetjük a színeket, általában a csakráknak a színét, ugye vörös, narancs, sárga, zöld, kék, ibolya. Tehát, hogy például, hogyha torok problémánk van, vagy pajzsmirigy problémánk, vagy kommunikációs problémánk, akkor a kék színű, ilyen például a lápisz, vagy a lazurit, vagy kalcedon, tehát, hogy amiknek kék a színe, hogyha ilyen földelési probléma, vagy gyökércsakra probléma, akkor a vörösek, például a vörös jáspis, vagy a rubin, ami ugye önbizalmat tud adni. Szóval ez az egyik. A másik, hogyha tudjuk, hogy milyen ionokból épülnek fel, a legtöbb egyébként szilícium-dioxid, ez a kvarc kristály, de vannak ilyen speciálisak, például a hematit, amit vérkőnek is hívnak, az vastartalmú. És hogyha például beleteszem ezt a hematitot a vizembe, akkor nem fog kioldódni belőle a vas, tehát vaspótlásra ez nem lesz jó, de azt az energiát át tudja adni nekünk, hogy a bennünk lévő vasat jobban tudjuk hasznosítani. Tehát, hogy egy picit olyan, mint hogyha egy mozgósítaná ezeket az ionokat. Vagy nekem a nagy kedvencem a fluorid, kálcium-fluorid, az összetétele kálcium és fluor ionokból áll. Az például a csontokra, a fogakra nagyon jótékony,

0: de rugalmas szöveteknek a felépítésében is. Tehát ez a másik, hogyha tudjuk, hogy miből áll. Aztán van egy nagyon izgalmas kérdés, a kristály szerkezete. A legtöbb kristály, mint a hegyi kristály, a rózsakvarc, a már emlegetett füstkvarc, az ametiszt, a citrin, ezek úgynevezett trigonális szerkezetűek, amik ilyen egyenlő oldalú háromszögekből állnak. De van például a gyémánt, ami, hát általában ezt tudják az emberek, hogy a gyémánt szénatomokból áll, és kocka a legszabályosabb szerkezetű. Ez például a föld elemhez kapcsolható, amikor nagyon sokat agyal az ember, nagyon sokat gondolkodunk, vagy például nagyon jól tudja ezeket a szabályokat behozni az életünkbe, rendet tesz. Szoktam mondani, hogy azért kell jó nagy gyémánt az esküvőn, hogy takaros menyecske legyen a háznál, mert hogy a gyémánt a nagyon szabályos szerkezetével nem tűri a rendetlenséget. Hogyha van gyémánt rajtunk, akkor a környezetünkben is rendet tesz, tehát hogy megköveteli azt, hogy rend legyen körülöttünk, és ugyanígy a gondolatainkban is, hogyha valakinek ilyen nagyon elkalandozók a gondolatai, akkor nagyon jól tud koncentrálni. Hát, ugye Alzheimer-kórban is jó lenne, de akkor lehet, hogy elfelejtjük, hogy hova raktuk a gyémántjainkat. A másik ilyen kocka szerkezetű, az a már emlegetett fluorit. Tehát, hogyha van például egy olyan kisgyermek, aki ilyen ADHD, és ilyen állandóan kalandoznak a gondolatai, akkor neki például a tanuláshoz, az íróasztalra, vagy akár oda a környezetébe, hogyha oda teszünk egy nagyobb méretű fluoritot, akkor ez segíteni fog neki abban, hogy koncentrálja. Míg például az ametiszt, ami egy spirituális, ugye a lilák ilyen nagyon spirituális kristályok, az ametiszt egy hiperaktív, figyelemzavaros gyermeknek lehet, hogy pont az ellenkező hatást fogja kiváltani, mert hogy ő még jobban el fog kalandozni. Úgyhogy ilyen szempontból érdemes ezt is így ismerni, vagy tudni, hogy akkor mi az, ami például a kristály szerkezet szempontjából tud nekünk segíteni.
1: Elképesztően izgalmas téma valóban, és mindjárt folytatjuk. Kedves hallgatók, ez a Lélektér Vígmandával című magazinműsor. Dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyászta mai vendége. Most egy pici szünetre megyünk, de nagyon izgalmas a téma, úgyhogy ne menjenek messzire a rádióktól, mert mindjárt folytatjuk az adásunkat.
2: Rövidesen folytatódik a Lélektér Vígmandával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: Tudni szeretné, merre tart a gazdaság? Hogyan használhatja ki az új uniós forrásokat? És miként segíthet az AI cége növekedésében? Szeptember 9-én a budapesti Marriott Hotelben érkezik az első Portfolio Boost Your Business konferencia. Egy nap tele gyakorlati tudással, inspiráló előadókkal és értékes üzleti kapcsolatépítési lehetőségekkel. Jelentkezzen még most! További információ és regisztráció a portfolio.hu per rendezvények oldalon.
0: Reklámot hallottak! Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Fél egy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Orbán Anita külügyminiszter nemrég jelentette be, hogy 10 orosz diplomatát kiutasítanak az országból. Egészen pontosan úgy fogalmazott, hogy diplomatákhoz nem méltó tevékenységet folytattak az elmúlt időszakban. Orbán Anita ugyanakkor azt mondta, hogy ez nem jelenti azt, hogy megszakítanák a diplomáciai kapcsolatot Oroszországgal. Ugyanakkor Maria Zaharova, orosz külügyi szóvivő erre már reagált, és azt mondta, idézem szó szerint, Oroszország kemény és a budapesti russzofób lobby számára fájdalmas választ fog adni, és kijelentette, hogy meg fogja tudni mindenki, hogy mikorra várható az orosz válaszlépés ezzel kapcsolatban. Ez tehát a legújabb diplomáciai csörtének az eddigi nyilatkozat eredménye. Brassói Sándor, az oktatási hivatal elnöke, október 1-i hatállyal benyújtotta elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról való lemondását az oktatásügyi és gyermekügyi miniszternek. Brassói Sándor 6 éve vezette az oktatási hivatalt, kijelentette, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusban gyökerező oka, sőt, nincs semmilyen kapcsolata a sajtóban megjelent Déri Nép programmal kapcsolatos hírekkel. Döntése mögött emberi tényezők állnak, fizikai és mentális fáradtsággal indokolta a távozását. Augusztusban a központi alrendszer hiánya 2311,2 milliárd forintot tett ki, ezzel az első 8 havi deficit 5169,1 milliárd forintra emelkedett. A pénzügyminisztérium közlése szerint az augusztusi hiány elsősorban az uniós programok előfinanszírozása miatt jött össze, ennélkül az augusztus havi deficit 124,3 milliárd forint lett volna. Októbertől a pénzügyminisztérium a havi költségvetési adatokról szóló gyors tájékoztatóját az eddiginél korábban a harmadik munkanapon hozza nyilvánosságra. A módosítások célja a közvélemény átlátható és gyors tájékoztatása a költségvetési folyamatokról. Az idei költségvetés módosításának általános vitája egyébként ma kezdődik el az országgyűlésben. Idehaza a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az előző év azonos hónapi értékeit augusztusban. Havi alapon 2%-os volt az infláció. Az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások viszont 5%-kal drágultak.
0: Tőzsde hírek.
5: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban egy enyhe 4%-os pluszban jár, 148.177 ponton a BUX, a forgalom 2 milliárd 527 millió forint. 8%-kal emelkednek a MOL részvények, 5025 forinttal jegyzik őket, az OTP 3%-kal drágul, 45.130 forinttal jár, a Richter 3%-os emelkedésben 12.750 forinton, a Magyar Telekom 1,2%-os pluszban 2582 forinton. Az Alteo részvényei 7%-kal gyengülnek, 4000 forinttal jegyzik őket, az Autovallis most éppen 3%-os esésben 128 forinton jár, 1,5%-kal gyengül az Opus 306 forinton, 0,3%-kal gyengül a Panergy 2880 forint, és gyengül a Waberers 1,8%-kal 4300 forinttal jár. Az euró 364 forint 30 fillér. Európában gyengülnek a főbb indexek 2/10, illetve 6% közötti mértékben. 1,5-2,5% közötti erősödésben a kőolaj 98,35 dollár, a Brent, míg az amerikai könnyolaj 93,71 dollár jár, a földgáz ára a holland tőzsdén 2%-os pluszban 74,82 euró jelen pillanatban. Számos szaúd-arábiai célpontra, köztük az Aramco szaúdi olajvállalat létesítményére mértek csapást Jemenből az Irán által támogatott huszi lázadók. Szaúdi közlés szerint a támadásokban 73-an megsebesültek. A huszik drónokkal és rakétákkal támadták Szaúd-Arábia délnyugati részét, olajipari létesítményeket, Abha város nemzetközi repülőterét, illetve a Khalid királyi légibázist. Válaszul arra, hogy a szaúdiak a kormányerők támogatása érdekében Jemenben légicsapásokat mértek még hétfőn.
0: Időjárás jelentés.
5: Napsütéses, fátyol felhős idő várható, csapadék nélkül, éling déli széllel, a csúcshőmérséklet 27 és 31 fok között alakul majd. 12 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 1 órakor a monitorban már Kecső Richard várja önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották. Köszönöm egész reggeli, délelőtt és kora délutáni figyelmüket. További jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Lélektér. Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért.
6: Itt is vagyunk újra a Lélektér Víg Vandával című magazinműsorban, dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász a mai vendégem. És hát akkor nyilván itt már kezdhetném boncolgatni és a felnőtteknek, és a gyerekeknek, és mit hordjunk, egyébként mi legyen az ágyunk mellett, a lakás melyik részébe mit pakoljunk azért, hogy jó legyen, de ha mi jó, nekem nem biztos, ugye, hogy jó a gyereknek. Szóval, hogy tényleg valóban nagyon sok a megválaszolandó kérdés. De ez egy jó kiinduló pont lehet. És egy néhány betegséget vagy kórképet említettél a doktornő, és azon gondolkodtam, hogy, és említetted, hogy van olyan, amikor elixírt készítenek belőle, és gyakorlatilag valahogy annak az energiának a jó téthatása bejut az embernek a szervezetébe, de hogy hogyan tudjuk azt eldönteni, kicsit hogyan lehet ebben a világban olyan otthonosan mozogni, hogyha van valami, akkor tudom, hogy ha hurutos köhögés van, ezt viselem, ezt teszem oda, ezt iszom, hogyha a száraz, akkor a másik. Mi tud ebben segíteni igazából? Vagy hogy milyen formában viseljük, fülbevaló, nyaklánc, karkütő, vagy csak legyen letéve. Például az ametiszt említetted, nekem otthon egy ekkora van. És innen egyébként jött a másik gondolatom, hogy ugye azért a világban járva számos olyan hely van, ahol óriási kristályokat lehet beszerezni és hazahozni. Ezeket érdemes ilyen őrült nagy formátumba berakni az életterünkbe, anélkül, hogy tudnánk, hogy egyébként hova tesszük, mire jó, milyen hatást, akár ellenhatást tud ez jelenteni?
7: két olyan kristály van, amit szerintem bárhol, bármikor betehetünk, bármekkora méretben. Az egyik a hegyi kristály, a másik pedig a rózsakvarc. A rózsakvarc hordozza az univerzális szeretet energiát, egyébként szilícium-dioxid trigonális szerkezetű, és ez azt jelenti, hogy a tűz elemre fog hatni, a szívre, az erekre, tehát minden, ami ezzel kapcsolatos, de alapvetően ez az univerzális szeretet energia. Ezért is van a legtöbb ilyen kis figura, szobrocska a rózsakvarcból, azt nyugodtan bármennyit lehet. A másik a hegyi kristály, szintén szilícium-dioxid trigonális szerkezetű, egy áttetsző vagy fehér színű kristályról beszélünk, és tulajdonképpen a hegyi kristályt ilyen mesterkristálynak is tartják, hogy mindent ki tud igazítani, és mindennek a hatását tudja növelni, úgyhogy ilyen szempontból akár a hálószobába, akár a nappaliba a hegyi kristály is egy jó választás. Az viszont nagyon fontos, hogy ha a kristályokat alkalmazunk, és szeretünk többet használni, hogy úgy tekintsünk rá, mint különböző információkra, vagy mint különböző feladatokra. Hogyha nekem van egy titkárnőm, akinek adok két feladatot, akkor azt ő meg tudja csinálni. De hogyha 20 feladatot bízok rá, akkor össze fog zavarodni, és egy picit ilyen a testünk is. Hogyha egy-két kristályt használunk egy időben, akkor a szervezetünk tud erre reagálni, ezekre az információkra. De hogyha állandóan 8-10-20 kristály van a környezetünkben, rajtunk, akkor az már összezavarhatja, és akár mentális problémákat is okozhat. Tehát emiatt én mindig azt szoktam mondani, hogy érdemes néhányat kiválasztani. Ez lehet egyébként úgy is, hogy valaki folyamatosan használ egy kristályt, vagy lehet, hogy váltogatom, hogy ma ilyen kedvem van, mondjuk el kell mennem valahova, ahol sokat kell beszélni, vagy például a gyerekeknél megint csak a kék színű pont a lápisz, ami tud segíteni abban, hogy akár az órán, vagy az iskolában, a feleletben, szóbeli feleletben, kommunikációban, de akár egy versenyhelyzetben is, hogy jobban meg tudjanak nyilvánulni ezekben, vagy egy színpadi fellépésnél, hogyha van ilyen például valakinek, akkor ezek a kékek nagyon jó hatásúak lehetnek. De mondjuk egy másik napra meg arra van szükségünk, hogy jobban aludjunk, akkor ott egy másik kristályt tudunk használni. Tehát lehet így is, hogy a különböző helyzetekben, élethelyzetekben váltogatjuk, illetve lehet az, hogy folyamatosan használunk egy kristályt, és ez a legjobb egyébként az, hogyha marokkőként, vagy közvetlenül a bőrünkkel érintkezik, vagy olyan medál, ami nincs átfúrva nagyon. Azok a kis nagyon divatos karkötők, ami sok-sok kicsi kristályból áll, azoknak főleg ilyen lelki hatása van, azok nagy bajt nem fognak csinálni, mert nincs akkora erejük, hiszen át van fúrva. A kristály szerkezetük már egy picit így megbomlik, de sok esetben tudjuk őket egyébként tényleg így jól használni, meg általában így szeretik az emberek, hogy ezek szépek, de hogyha valamilyen terápiás dologban szeretnénk használni, akkor vagy marokkőként, vagy az elixír, amit mondtam. Azt nem minden kristályból lehet elixírt készíteni. Egyébként nekem van egy könyvem erről, és abban nem csak a kristályok vannak így felsorolva, mint mondjuk a kristály bibliában, hanem tényleg a szerkezet, a kristály szerkezet, a keletkezés módja, és a második részében a könyvnek ott pedig konkrétan így a betegségek, ami, hogy például a köhögés, és nekem ez volt egyébként az első olyan tapasztalásom, amire tényleg azt mondtam, hogy ez ilyen hihetetlen, amikor a gyermek éjszaka köhög, és már mindent kipróbáltunk, már minden gyógynövény, tea, illóolaj, mindenféle köptetben, mindenen túl vagyunk, nem lázas, nincs tüdőgyulladás, csak ez a száraz köhögés, és akkor pont olvastam valahol, hogy a moha a hát, az milyen nagyszerű erre, és oda tettem a gyermeknek a mellkasára egy moha a hátot, és egyet köhintett, és aludt reggelig. És én így néztem, hogy És aztán ezt minden alkalommal megismételtük, és bármikor bárkinek mondtam, valahogy a moha a hátnak van egy ilyen hatása, de ez főleg lelki, hiszen ezek az éjszakai köhögések, ez az éjszakai száraz köhögés, amikor nem egy fertőzés okozza, nincs mellette láza, nem hurutos, csak éjszaka szárazon köhög, ennek valahol nagyon mélyen valamilyen lelki oka van, és erre nagyon jó a moha a hát, akár gyerekeknél, akár felnőtteknél, úgyhogy ez például egy olyan tapasztalás, ami tényleg így azonnal látható.
6: Ha már ezt most behoztad ide, doktornő, hogy lelki ok, akkor nagyon sok olyan betegség van, amiről azt gondolja az emberek nagy többsége, hogy hát az ott lelki eredetű, vagy a lélekből indul valamilyen megoldatlan problémával, valamilyen régóta fennálló, stresszből kialakuló történet, ami egyébként szó szerint testet tölt a szervezetünkben, és aztán próbál rámutatni arra, hogy mi az, ami nem működik jól az életünk egyéb területén. És ez a másik témánk a kristályok mellett, ugye ez a testi-lelki egészség, ez ami kint az bent, és fordítva.
7: Én mindig holisztikusan gondolkodom, ez azt jelenti, és tényleg sok ezer évvel ezelőtt a hagyományos kínai gyógyászatban is megvolt ez az egység, hogy vannak fizikai kór okok, tehát vannak például baktériumok, vagy a hideg, a meleg, a nedvesség, a forróság. Tehát vannak olyan okai, vagy egy baleset a betegségeknek, ami egy konkrét fizikai dologhoz köthető. A hagyományos kínai gyógyászat azt mondja, hogy ezek főleg az akut betegségek, tehát amik hirtelen jelentkeznek, és minden elemhez, vagy minden fázishoz köthető egy érzelmi állapot, és ezek pedig az úgynevezett krónikus, vagy régóta fennálló betegségeknek a kialakulásában játszanak főszerepet a lelki okok. De ma én azt gondolom, hogy egy picit megváltozott a világ, nem is kicsit, a környezetszennyezés, a tápanyaghiány, a feldolgozott élelmiszerek, az ultrafeldolgozott élelmiszerek, ezek annyira megváltoztatták az embereknek a táplálkozását, hogy mi az, ami bekerül, hogy jelenleg azt látjuk, hogy van egy óriási vitamin és ásványi anyag hiány, van rengeteg felesleges anyag, méreganyag a szervezetben, a mikrobiom nem kapja meg azokat a támogatásokat, amire szüksége van, ezért bizonyos kóros baktériumok túlszaporodnak, mások kipusztulnak, vagy lecsökken a számuk, a felszívódás nem lesz olyan jó. Tehát, hogy vannak olyan krónikus környezeti tényezők, amikkel ugyanúgy foglalkozni kell. Egy picit olyan ez, hogy hiába töltök benzint az autómba, hogyha kitörött a kereke. Ha kitörött a kereke, akkor nem tudok vele tovább menni. Tehát mindig oda kell figyelni arra, hogy a vitamin, az ásványanyagi ellátottság, a szervezet működéséhez szükséges anyagok meglegyenek, ne legyen túl sok méreganyag, a krónikus vírusok, a baktériumok, a különböző gócok szintén nagyon sok problémát okoznak, krónikusan is. És ezekre egy picit olyan ez, mint hogyha egy kéz a kézben járna, hogy valahogy élünk, és történik valami lelkileg velünk, akkor az lehet, hogy ha mindenünk jó állapotban van, és kicsi ez a trauma, akkor abból úgy jól ki tudunk jönni. De ha már eleve rossz állapotban van a szervezetünk, és egy nagyobb trauma ér bennünket, akkor meg teljes összeomlás tud lenni. De lehet nagyon jó állapotban a fizikai testünk, hogyha óriási trauma ér bennünket, akkor az önmagában meg tud betegíteni, és ugyanúgy lehetünk nagyon jó állapotban lelkileg, hogyha egyáltalán nem foglalkozunk a testünkkel.
6: Mennyire találtad meg, doktornő, magad ebben a balanszban, hogy váltottál tulajdonképpen egyfajta szemléletet is, más dolgokat is, ahogy te mondod, holisztikusan, tehát ilyen komplexen igyekeztél aztán nézni nem csak a gyógyítás, hanem a miérteket is.
7: Én már csak így tudok gondolkodni, és volt 2008-ban három páciensem, akiknek így el szoktam mesélni a történetét. Ez viszonylag rövid időn belül, ugyanabban az időben volt ez a három betegem. Mindhárom beteg 60 éves férfi vastag béldaganattal, ugyanolyan szövettani típussal, ugyanolyan kezelést kaptak, műtétet és kemoterápiát. Tehát ha nyugati orvosi szemmel nézzük, akkor ez a három beteg egy homogén csoport, hiszen életkorra, nemre, betegségre, szövettanra, terep, minden megegyezett. Az első páciens egy pilóta volt, aki imádta a munkáját, tényleg egy ilyen nagyon-nagyon boldog, felszabadult ember, jó házasságban élt, viszont abból adódóan, hogy pilóta egész életében konzervételeket evett, és saját elmondása szerint, amikor leszállt, akkor viszkit ivott. Nem nagyon evett friss zöldségeket, meg a mozgás is eléggé háttérbe szorult az ő életében. A második páciens, ő egy wellness-szállodának a tulajdonosa volt, aki nagyon odafigyelt arra, hogy mit eszik, járt masszázsra, jógázott akkor már 8 éve, tényleg a testére nagyon-nagyon odafigyelt minden szempontból, viszont 2008-ban a gazdasági válság idején csőd állapotba került a szálloda, akkor volt 150 millió forintos adóssága, a felesége beadta a vállópert, egy elhúzódó csúnya válási folyamat volt, és hát nyilván nála fizikailag ő jó állapotban volt, meg odafigyelt a testi dolgokra, de ez a környezeti, a családon belüli mindenféle külső traumák, ez összeroppantotta. És a harmadik, ő pedig egy olyan férfi, aki így elmondta, hogy egész életében azt az ételt ette, amit a felesége főzött neki, de nem sokkal a diagnózis előtt meghalt a felesége, a gyerekei Ausztráliába költöztek, ő itt maradt egyedül. Tehát nála meg igazából mind a két oldalon látjuk, és szerintem ezért fontos, hogy az ember tudjon holisztikusan gondolkodni, mert ha a pilótának azt mondom, hogy akkor a lelkét kezeljük, akkor nem fogunk eredményt elérni, hiszen neki a táplálkozását, a fizikai testét kell rendbe tenni. A szálloda tulajdonosnak hiába mondtam volna, hogy egyen bioételeket, meg jógázzon, hiszen ő így élt, ezt csinálta, neki a lelkét kell kezelni, és valahogy ez az, ami szerintem egy ilyen hiányzó dolog, hogy tudjunk így holisztikusan gondolkodni, hogy mindegyik oldalról, és akkor még bejön ugye az embernek az energetikája, ami akár egy műtéti heg, akár a fájdalom is okoz olyan blokkokat, amik az energiakeringésünket tudják akadályozni.
6: Ugye nem csak gyógyítasz, hozzá nem csak terápiába mehetnek az emberek, hanem tanítod is a tudást, adod át. Egyrészt nagyon sok tanfolyam van, amit lehet nálad, egyébként kristálygyógyászatot is lehet nálad tanulni, és még azt is, hogy milyen egészséges életmódot kell a bélrendszerünk rendbetételére tenni, tehát rendkívül széles a paletta, és másrészt megvizsgáztatod is azokat, akik természetgyógyászattal szeretnének foglalkozni. Na most egyrészt, amit te, mint oktató, hogy látod, hogy mennyire szeretnénk tudatosan tisztában lenni azzal, hogy mi történik a testünkben, mennyien jelentkeznek az ilyen tanfolyamokra is, mennyien lesznek, akik a másik oldalon elkezdenek segítőként dolgozni. A kérdés arra vonatkozik, nem a darabszámra, vagy a létszámra, hanem arra, hogy elértünk egy olyan tudatossági szintre, hogyha nem is ezzel foglalkozunk, de akarjuk tudni, hogy magunkon, a családtagjainkon, hogy tudunk segíteni, mit tegyünk, hogyan éljünk, hogy minél tovább meg tudjuk őrizni az egészségünket, illetve a másik oldal az, hogy mekkora indítatás van abban a területen, hogy mondjuk természetgyógyásznak, vagy azon belül valamely fajtájával akarjon foglalkozni tényleg az ember. Mert azt mondja, hogy most már ott tart, hogy amit tud, azt tovább szeretné adni, vagy segíteni szeretne.
7: Én úgy látom, hogy az embereknek a tudatossága az azért növekszik, de még mindig nagyon kevés. Egyre többen érdeklődnek, de általában akkor, amikor már beütött a krak, amikor már van valami nagy probléma, és szerintem ez egy nagy baj, hogy akkor nyúlunk a természetgyógyászhoz, amikor már minden más lehetőséget kimerítettünk, és amikor azt mondják, hogy jó, hát akkor mi már nem tudunk segíteni, akkor elindulunk valamerre. Tehát én minden előadásomon, a laikusoknak szóló előadásokon főleg ezt próbálom átadni, hogyha hát egy picit ez megint ilyen hétköznapi hasonlat, hogyha van egy gyönyörű autónk, amit most hoztunk ki a szalomból, akkor vigyázzunk rá, és sokkal jobb megőrizni, meg sokkal könnyebb megőrizni, hogyha valami pici dolog történik vele, azt helyreállítani, mint hogyha rommá törtük, és akkor próbáljuk visszakalapálni. De hát ne várjuk meg a testünkkel, hogy rommá törjük, és akkor kelljen majd visszakalapálni, hanem tényleg figyeljünk oda. Én azt látom, hogy a tendencia azért jobb, és tényleg talán a prevenció az kezd így a köztudatba bekerülni. Ami szerintem egy nagyon nagy probléma, hogy ezen a területen rengeteg kókler van, és én ezért tartom nagyon fontosnak azt, hogyha valaki úgy érzi, hogy ebben van bármilyen tehetsége vagy képessége, mert ilyenek is vannak, akkor igenis, hogy el kell menni tanulni, megszerezni azokat a vizsgákat, mert ez egy picit olyan, hogyha enélkül ténykedik valaki, mint hogyha a jogosítvány nélkül közlekedne az úton. De szerintem ez nagyon fontos, hogy betegként is olyan embertől fogadjunk csak el bármilyen tanácsot, segítséget, akiről tudjuk azt, hogy neki van végzettsége, van működési engedélye. Erre egyébként van egy nyilvános adatbázis, az OKFÜ, ez az Országos Kórházi Főigazgatóságnak van egy nyilvános adatbázisa, és bárki bármikor, bármilyen egészségügyi területen vizsgát tett, ebbe benne vannak a természetgyógyászok is, az orvosok is, a gyógyszerészek, az ápolók, a gyógytornászok, a dietetikusok, bármilyen területet mondhatunk egészségügyből, és meg tudom nézni, hogy XY-nak van vizsgája, van működési engedélye, vagy nem is szerepel az adatbázisban, csak állítja magáról. Tehát szerintem ez egy fontos kérdés. Én úgy látom, hogy ennek mindig vannak ilyen hullámai. Volt olyan időszak, amikor nagyon populáris volt a természetgyógyászat. Most én úgy látom, hogy ez egy picit alább hagy, illetve azok, akik tanulnak, nagy számban vannak, tehát nagyon sokan tanulnak, de nagyon sokan azért jönnek el az iskolákba is, hogy nem akarnak vizsgázni csak saját maguknak. Tehát, hogy van egy ilyen, akik tényleg amire rálátok, nem látok rá így mindenre, de hogy például 100 emberből, aki tanul valóban természetgyógyászatot, körülbelül 3 az, akiből tényleg lesz természetgyógyász, aki valóban ténykedni fog. És itt is szerintem az nagyon-nagyon fontos, hogy minél többet tanuljunk, hiszen ez egy annyira szerteágazó és óriási terület, hogy míg az orvosok 6 évet tanulnak az egyetemen, és utána 6 év szakvizsga, itt azért jóval rövidebb idő alatt lehet egy-egy végzettséget szerezni, de szerintem fontos, hogy ezt a gyakorlatot oda tegyük mellé, és hogy tényleg minél több felől, minél több dolgot megtanulni.
6: Muszáj megkérdeznem, még annyi időnk van, hogy mind dolgozol most? Készül esetleg új könyv?
7: Hát annyiba, igen, nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet írni, meg hát még dolgozunk rajta a szerkesztővel, októberben fog megjelenni Női egészség, nem biztos, hogy ez lesz a címe, de nagyon izgalmas kérdések, ami teljesen új kutatási eredmények, hogy például a bélben lévő baktériumok közül van 4 olyan törzs, ami újra tudja hasznosítani és visszaszívni azt az ösztrogént, amit a májunk úgymond konjugált és kiválasztott, és például az ösztrogén dominanciában ez egy nagyon fontos hiányzó mozaik elem lehet, hogy hiába teszünk sok mindent, de hogy miért van az, hogy mégis ösztrogén dominancia, miért magas mégis az ösztrogén, hogyha ezek a baktériumok túlszaporodnak, akár táplálkozási, akár más dolgok miatt, akkor sokkal nagyobb lesz a visszaszívott, dekonjugált ösztrogénnek a mennyisége. Ez például egy ilyen nagyon izgalmas ösztrobolomnak hívják, ez egy új fogalom, vagy ugyanígy a környezeti ártalmak közül a különböző xenoösztrogének, amik ösztrogénszerűen hatnak ránk. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok minden, ami tényleg ezen a területen, és azt látom, hogy a nők azért alapvetően mindig nyitottabbak is, és hogy rengeteg női probléma van akár a ciklussal, akár az endometriózis, a policisztás ovárium szindróma, a változókor. Szóval, hogy egy ilyen óriás, de még a daganatos betegségek is, hogyha a mellrákot nézzük például annak is, én azért azt látom, hogy növekvő tendenciája van, és hogyha ezekben tudunk segíteni, mind a megelőzésben, mind a kiegészítő kezelésekben, akkor ez tényleg egy nagyon-nagyon jó dolog szerintem.
6: Úgy ez a doktornő, hogy most ezzel a területtel, amivel foglalkozol most már hosszú-hosszú évtizede, így a helyeden vagy? Balanszban vagy? Igen, ezt megtaláltad? És a másik kérdés, hogy te milyen kristályt hordasz? Nekem veszed magad körbe.
7: Nekem a kedvencem a fluorit, ami ugye ez a szabályos kocka szerkezetű, az az egyik ilyen nagy-nagy kedvencem. De egyébként rengeteg kristályom van, tényleg, de azt hiszem, hogy a legnagyobb favoritom, tehát a legtöbb az a fluoritból van, de nagyon szeretem a lápiszt is, ugye a kéket, ami a kommunikáció, nagyon szeretem a rózsakvarcot, a hegyi kristályt is, de hát tulajdonképpen különböző élethelyzetekben bármelyik másikat, vagy a jáspisról még érdemes szerintem azt elmondani, hogy ez a nagy görcsoldó, hogyha bármilyen görcse van az embernek, akár hasi, vagy menstruációs, de még az epilepsziás görcsöknél is, és itt megint nem arról van szó, hogyha valaki éppen egy akut epilepsziás görcsrohamban szenved, akkor odaadunk neki egy ilyen kristályt, de hogyha van egy epilepsziás páciens, aki gyógyszerszedés mellette ő rendszeresen hord magánál, vagy magán tart egy vörös jáspist, ami tudja csökkenteni ezeket a görcsöket, akkor lehet, hogy mondjuk nem lesz neki rohama, és lehet, hogy a gyógyszer mellett volt neki időnként rohama, és nekem ez bőven elég, hogy a gyógyszeres terápia mellett az ember egy jó életminőséget tud élni, és tényleg, hogyha ezt egy kristály meg tudja adni nekünk, akkor ez szerintem fantasztikus.
6: Akkor jó, hogy elmentél Egyiptomba.
7: Igen.
6: Annak idején így visszanézve.
7: Igen. Hát sok-sok minden történt így az életben, de azt gondolom, hogy igen, szóval, hogy annyira sokszor így toszogatott az élet, hogy tényleg ez az az út. Én nagyon szeretek tanítani, nagyon szeretem ezeket az előadásokat, a könyveket is nagyon szeretem. A könyv az egy picit olyan, mint az embernek a meghosszabbítása, hogy eljut olyanokhoz is, akik egyébként nem találkoznának velem, és sokszor van vidéki előadásokon, hogy oda jönnek így hozzám, hogy ilyen rongyosra olvasott könyvekkel, hogy dedikáljam, mert hogy nem tudom, akárhány évvel ezelőtt ez alapján gyógyultak, vagy hoznak kisbabák fotóit, hogy ez alapján születtek babák, és ez tényleg azt gondolom, hogy ilyen elmondhatatlanul jó érzés.
6: Nekem ez a beszélgetés volt jó érzés. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy időt szakítottál ránk, és itt voltál. És várlak vissza, mert elképesztően sok téma van, de erre az adásra csak ennyi idő jutott, úgyhogy köszönöm szépen.
7: Én is köszönöm szépen.
6: Kedves hallgatók, ennyi volt már a Lélektér Vigandával című magazinműsor. Dr. Csomai Zita, orvos természetgyógyász volt a mai vendégem. Ha lemaradtak volna az adásunkról, akkor visszahallgathatják itt a rádióban ismétlésben, vagy a felületeinken is, és jövő héten is lesz Lélektér. Én itt leszek és várni fogom önöket, további kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vigvanda.
0: Ez volt a Lélektér Vígvandával a Trend FM-en. A műsor visszahallgatható a Lélektér podcast csatornáján. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
8: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
5: Egy perc elmúlt 13 óra, jó napot kívánok! Önök a Trend FM műsorsávját hallják. Az elkövetkezendő 30 percben pedig szó lesz egyebek mellett az nemzetközi és a magyar olajhelyzetről is, illetve beszélgetünk a német választásokról, és ugyanis tovább erősödik az AfD jelentősége a parlamentben. Úgyhogy ezekről is beszélgetünk, meg az államháztartási hiányról. A hírszerkesztő Nagy Károly.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
9: kiugróan magas volt a költségvetési hiány augusztusban is, de a pénzügyminisztérium szerint ez elsősorban az RRF programok előfinanszírozása miatt van. Az egyszeri tétel nélkül az augusztusi deficit a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint már jóval kedvezőbb képet mutat. Ez az adat az elmúlt évek augusztusi hiányaihoz képest is alacsonyabb. Regős Gábort hallják.
10: Augusztusban a költségvetés hiánya 2311 milliárd forint volt. Hát egy hónap alatt látszik, hogy ez egy kiemelkedően nagy hiány, egy kiemelkedő deficitről beszélhetünk. Persze ez nem váratlan, ugye ezt a kormányzat jó előre kommunikálta, hogy itt az RRF források megelőlegezése miatt lesz egy kiugró hiány. Ugye ezt elvileg majd az év végével visszakapjuk az Európai Uniótól. Enélkül már nem ennyire rossz a helyzet, enélkül csak 124 milliárd forint lenne az augusztusi hiány. Ez már sokkal jobban beleillik az augusztusi évbe, sőt az előző négy év hiányánál kisebb is. Hát persze egyszerre látjuk, hogy ezt a kedvezőbb adatot és a kiugró nagy hiányt, ezeket egyszerre kell együtt élnünk.
9: Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el Magyarországot. A külügyminiszter szerint a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi. Ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. A külügyminiszter nyilatkozatában a diplomáciai nyelvezet szabályai szerint az következik, hogy a Magyarországra kiutasított 10 orosz diplomata valójában hírszerzői tevékenységet folytatott. Ezt mondta a Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese. Rácz András arra a kérdésre, hogy miért éppen most döntött úgy a magyar kormány, hogy kiutasítja az orosz diplomatákat, azt válaszolta, ezt pontosan nem tudja, de a tágabb kontextus az, hogy az orosz-ukrán háború kezdete óta, tehát az elmúlt körülbelül 4,5 évben az Európai Unió államaiból több mint 600 diplomáciai fedésben dolgozó orosz hírszerzőt utasítottak ki. Ez a mostani kiutasítás azt jelenti, hogy Magyarország gyakorlatilag csatlakozik az Európai Uniós szövetségesekhez abban a tevékenységben, hogy csökkentse Oroszország hírszerző kapacitásait az Európai Unió és a NATO tagországok területén. Oroszország kemény és fájdalmas választ fog adni, ezt jelentette ki Maria Zaharova, orosz külügyi szóvivő. A kérdésre, hogy az orosz válaszlépés mikor várható, a diplomata csak annyit mondott, hogy ezt meg fogják tudni. Hírek itthonról. Brassói Sándor az oktatási hivatal elnöke október 1-i hatállyal benyújtotta elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról való lemondását az oktatási és gyermekügyi miniszternek. Brassói Sándor 6 éve vezette az oktatási hivatalt. Kijelentette, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusban gyökerező oka. Sőt, lemondásának nincs semmilyen kapcsolata a sajtóban megjelent Dériné programmal kapcsolatos hírekkel. Döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, fizikai és mentális fáradtsággal indokolt a távozását. Nyilvánosságra hozták a tavalyi PISA felmérés eredményeit, amelyben ezúttal 91 ország tanulói vettek részt. A PISA felmérés, a Program for International Student Assessment azt vizsgálja, hogy a 15 éves tanulók hogyan képesek alkalmazni tudásokat gyakorlati problémák megoldására. Magyarországon 273 iskolában több mint 6400 15 éves diák töltötte ki a digitális teszteket és a kapcsolódó kérdőíveket. A magyar tanulók természettudományból 480, matematikából 459, szövegértésből pedig 452 pontot értek el. A természettudományos eredmény nem változott érdemben, míg matematikából és szövegértésből jelentős visszaesést mértek 2022-höz képest. Szövegértésből és matematikából a magyar eredmény ugyanakkor statisztikailag nem különbözik jelentősen az OECD országok átlagától matematikából, míg szövegértésből az OECD átlag alatt maradt. A most először vizsgált tanulás a digitális világban területen Magyarország 495 pontot ért el, kissé elmaradva az 500 pontos OECD átlagtól. Az országgyűlés ma megkezdi az idei költségvetés módosításának általános vitáját. A módosítás célja a kormány szerint, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és egyúttal erősítse a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságát, kiszámíthatóságát és hitelességét. Ezen kívül a közmédia új felügyeleti testületéről is döntöttek, Bájár Juditot választották a független közmédia testület elnökének.
0: Tőzsdehírek.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-kal emelkedik 148.013 pontra. A részvénypiac forgalma mindössze 2,9 milliárd forint. A vezető részvények pluszban vannak. A MOL 0,5%-kal emelkedik 5.010 forintra. Az OTP 1,1%-os pluszban 45.040 forinton. A Richter szintén 1,1%-kal emelkedik 12.720 forintig. A Magyar Telekom pedig 1,1%-os erősödés mellett 2.580 forint. A bankközi devizapiacon 1 euróért 364 forintot és 40 fillért, 1 dollárért 313 forintot és 80 fillért kérnek. Európában egyedül London van pozitív hangulat a tőzsdén, de ott se olyan nagy, mindössze pár pontos. A frankfurti DAX 2/10, a párizsi kakaron 1/10, a milánói és a madridi tőzsde pedig egyaránt 3%-ot csökken. Részletek majd a fél időben Nagyon Drással, az Erste részvény elemzőjével. Enyhülés hozhat az üzemanyagárakban idehaza, ha a hónap végén a MOL szászalombattai finomítója újra teljes kapacitáson működik majd. A rádiónk által megkérdezett energetikai szakértő szerint nem a stratégiai olajkészlettel van a probléma idehaza, hanem a finomított termékből van szűkösebb kínálat a világpiacon. Ezért Európa szerte lehetnek kisebb ellentási gondok, főleg a dízelüzemanyag terén. Ugyanakkor Magyarországon nem valószínű egy újabb olajkrízis a következő hónapokban. Holoda Attilát hallják.
11: Alapvetően nem a készlettel van probléma, meg nem is azzal, hogy érkezik-e nyerskőolaj vagy sem. A nyerskőolaj ellátás a finomítóban tökéletesen megfelel annak, amennyit a finomító képes feldolgozni. A Dunai finomító szászalombattán az jelenleg nagyjából olyan 60%-os kapacitással képes működni. Ugye a tavalyi ősz folyamán volt itt egy tűzesettel járó baleset, ami miatt az egyik desztilláló torony, mondjuk úgy, hogy ez a magva magának a finomításnak, ez kiesett ebből. Ennek a visszaindítását a szeptember 22-ére jelezte előre, tehát véletlenül, amikor megtörténik ez a visszaindítás, akkor egy kicsit majd enyhül ez a feszítés ezen a magyarországi üzemanyagellátásban.
9: A hazai kutakon egyébként a benzinért 5 forinttal többet kell fizetni, a gázolajára változatlan maradt. A 95-es benzin átlagosan 622, a gázolaj pedig 697 forintba került töltőállomásonként, azonban lehetnek eltérések a literenkénti árban. A világpiacon a Brent jelenleg $98.60, a WTI, az amerikai könnyűolaj majdnem $94-ba kerül. Még egy rövid hír az inflációs adatról, a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-on haladták meg az előző év azonos hónapi értékeit augusztusban. Havi alapon 2%-os volt az infláció, az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások viszont 5%-kal drágultak. Erről is beszélgetünk majd Nagy Andrással.
12: Időjárás jelentés.
9: Sok napsütésre és kánikulára számíthatunk, felhő addig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A déli szél megélénkülhet, délután 27 és 31 fok körüli maximum hőmérséklet várható. A fővárosban 28 fok van.
12: Sporthírek a 94.2.
9: Sosem volt még korábban ennyi magyar légiós a labdarúgó bajnokok ligája főtámláján, történelmi BL idényre készülhetünk magyar szempontból, hiszen azzal, hogy az AE Katén a soraiban duplázó Varga Barrabással és Vitális Milánnal sikerrel vívta meg a BL rájátszást, ezzel együtt 7 magyar játékos is ott lesz az idei BL főtáblán. Varga Barnabás és Vitális Milán mellett ott lesz majd Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos a Liverpoolból, Gulácsi Péter a Villarrealból, Vili Orbán az RB Leipzigből és Salai Roland a Galatasaray színeiben lép majd pályára. Egyébként ma kezdődik meg a BL-nek a főtáblás köre, és egészen pontosan több mérkőzés is várható ránk, egészen még csütörtökön is lesznek majd találkozók. A mai napon AE Katén LASK, utána pedig van még Klub Brugge Aston Villa, Dortmund Villarreal, Porto Manchester City, Lille Real Betis és Real Madrid Inter Milan mérkőzések lesznek. Szerdán Barcelona Feyenoord, Stuttgart Viking, Liverpool Atletico Madrid, Napoli Arsenal, PSG Slovan Bratislava, Sporting Galatasaray. Még csütörtökön Fenerbahce Róma, PSV Shakhtar Donetsk, Bayern München Bodo Glimt, Como RB Leipzig, Manchester United Sabah Baku és Slavia Praha Lens mérkőzéseket rendeznek majd.
12: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Monitor. A mikrofonnál Kecső Rihárd.
9: 13 óra 12 perc van. Nem az olajkészlettel van a probléma idehaza, hanem a finomított termékből van szűkösebb kínálat a világon. A működő és megfelelő kapacitások is meghatározzák, hogy miből mennyit kínálnak a piacon. Éppen ezért a finomítóval dolgozók profit rátája is magasabb. A Trend FM által megkérdezett energetikai szakértő szerint a MOL és az INA közötti ügy sem jelent kockázatot a hazai üzemanyagellátásra. Enyhülés hozhat majd az árakban, ha a Dunai finomító legfontosabb tornya a tavalyi tűzeset után újra termelésbe kezd. Holoda Attilát Kovács Gergő kérdezte.
13: Újra a 100 dolláros szint felé közelít a Brent típusú kőolaj világpiaci ára, és hát idehaza egyébként jelenleg szeptember 8-án a benzin átlagára 622 forint per liter, a gázolajé pedig hát közelít a 700 forint per liter, ez 697. Egyre több kérdés merül fel a hazai üzemanyagellátással kapcsolatban, egyébként a kisebb benzinkutak is panaszkodnak, hogy nehéz helyzetben vannak. A kérdés tehát az, hogy mennyire tartunk egy újabb olajkrízis felé, vagy ez átmeneti piaci kielengésnek számít, lehet-e komolyabb ellátási probléma itthon?
14: Igen, a dolgot érdemes ketté választani. Alapvetően nem nyersolaj hiány van a világban. Ugyan magas a nyersolaj ára, és ugye ennek az eredményeképpen emelkedtek Magyarországon is az üzemanyag árak, mint ahogy mindenhol egyébként a világon, így Európában és az Egyesült Államokban szintén, hanem alapvetően a finomított termékből van szűkösebb kínálat, elsősorban a dízel. Nem véletlen, hogy a dízel ára ennyire elvált például a benzin árától. Ugye ezeknek önálló jegyzési áruk van a nemzetközi piacon, régiónként, abban a mediterrán régióban, ahol mi vagyunk, ott is ennek egy egészen magas ára van, és ennek a jegyzési ár mindig azt mutatja meg, hogy a brenti olaj árához képest mennyivel magasabb a benzinnek, illetve a dízelnek a jegyzési ára, ehhez képest áraznak a magyar benzinkutak is. Az alapgondot az azt jelenti, hogy mivel a benzin és a dízel előállításához nyilván működő és megfelelő finomítói kapacitás kell, így a rendelkezésre álló finomítói kapacitások is meghatározzák azt, hogy nem miből mennyit tudnak kínálni a piacon, és ugye a dízel fogyasztás az Európára alapvetően egy jellemző dolog, hiszen maga a teherautószállítás, a mezőgazdaság, meg úgy általában a lakosság is elég nagy mennyiségben fogyaszt dízelt, és ez ugyanígy igaz egyébként a közép-európai, de akár még az európai térségekre is. Nem véletlen, hogy ennyire látszik, hogy ilyen szűkösség az feszíti ezt a piacot jelenleg, és ez mutatkozik meg az árakban is. Ez persze azt is jelenti az áraknál, hogy sokkal magasabb a finomítói haszonkulcs, vagy finomítói profitráta rajta, ezt crack spreadnek szoktuk mondani, tehát hogy sokkal nagyobbat tudnak szakítani, akik finomítóval dolgoznak, és ebből következően látszik, hogy a finomítói nyereségek azok növekednek, ugyanakkor a kiskereskedelmi értékesítésben lévő nyereségtartalom az durván lecsökkent Magyarországon is.
13: Magyarországon a finomítói kapacitás azért van, de hogy mennyire szűkös a készletek, ezek meddig bírhatják valójában?
14: Alapvetően nem a készlettel van probléma, meg nem is azzal, hogy érkezik-e nyerskőolaj vagy sem. A nyerskőolaj ellátás a finomítóba tökéletesen megfelel annak, amennyit a finomító képes feldolgozni. Gyorsan hozzáteszem, hogy a MOL magyarországi finomítója, a Dunai finomító 103 wattán, az jelenleg nagyjából olyan 60%-os kapacitással képes működni. Ugye a tavalyi ősz folyamán volt itt egy tűzesettel járó baleset, ami miatt az egyik desztilláló torony, mondjuk úgy, hogy ez a magva magának a finomításnak, ez kiesett ebből. Ennek a visszaindítását a MOL szeptember 22-ére jelezte előre, tehát véletlenül, amikor megtörténik ez a visszaindítás, akkor egy kicsit majd enyhül ez a feszítés ezen a magyarországi üzemanyagellátásban. De ezzel együtt ez nem csak és kizárólag magyarországi probléma, jól látszik Európában is. Európa ugyan hozzáfér nyerskőolajhoz, de finomítói kapacitása szűkös, nem véletlen, hogy folyamatosan importra szorul, nem csupán nyerskőolajból, de finomított termékekből is, elsősorban dízelből, kerozinból, illetve benzinből. Hogyha ebben bármiféle zavar van, és nincs elegendő a piacon, akkor azért az feszült helyzetet tud jelenteni, de azért az alapvetően azt érdemes látni, hogy nem az a probléma, hogy nincs, az a probléma, hogy nem olcsó.
13: Magyarországnak egyébként az sem jelent kockázatot, hogy a MOL és Horvátország ország között továbbra sincs hát teljesen rendezve az INA-nak az ügye?
14: Nem tudok erről, hogy ne lenne rendezve a MOL és az INA közötti ügy. Itt azért tudomásul kell venni, hogy a MOL az a legnagyobb tulajdonos az INA-nak, közel 50%-os tulajdon birtoklásával bír. Az, hogy vannak feszültségek a horvát kormány és a MOL vezetése között, most már azért évek óta, ennek ugye nyilván megvan a maga történelmi háttere is. Gyorsan hozzátenném, hogyha 2009-ben a MOL, amikor átvette az INA-nak a menedzsment jogoknak a gyakorlását és azaz a kizárólagos irányítását, ha akkor ez nem történik meg, akkor ma nincs INA. Ugyanis csődbe ment volna a vállalat, szükség volt arra a pénzügyi injekcióra és arra a korszerű vezetési módszerek bevezetésére az INA-ba, ami lehetővé tette azt, hogy ne folyjanak ki a pénzek észrevétlenül, elsősorban a politikai pártokhoz és különböző mindenféle urambátyám csatornákon. A MOL rendbe rakta az INA-t, most persze a horvát kormány az már szeretné visszavenni, többször lebegteti ezt, hogy ő szívesen visszavásárolna a MOL részét, nincs ennyi pénze jelenleg a horvát kormánynak szabadon, nagy valószínűséggel, hogy ezt meg tudja tenni, arról nem is beszél, hogy a MOL-nak ezt ágában nincs eladni, hiszen ez egy nem véletlen, hogy megvásárolta ezt a saját stratégiai terjeszkedése céljainak a megvalósítása érdekében, nem az sem véletlen, hogy jelenleg aktív tárgyalások folynak a szerb hasonló integrált olajvállalat a NISZ megvásárlásáról.
9: Az elmúlt percekben Holoda Attila energetikai szakértőt hallották.
12: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
9: Megnézzük a vonalban Nagy András, az Erste részvényelemzője. Szervusz, mi a helyzet most jelenleg a fél időben? Annyit láttam, hogy nem olyan nagy a forgalom eddig.
15: Üdvözlök, és köszönöm a tisztelt hallgatókat is. Hát így igaz, a forgalom az nem kiemelkedő, 3 milliárd forint fölött járunk egyelőre. Kismértékű minimális csökkenés tapasztalható. A Bux Index 0,1-0,2%-ot csökken, ezzel egyébként összhangban van a nyugat-európai piacokkal, hasonló mértékű csökkenést tapasztalunk például a német DAX Index esetében is. A hazai részvények közül kiemelkedik a Magyar Telekom 0,7%-os emelkedéssel 2570 forinton el, szintén emelkedik a MOL 0,2%-ot, jelenleg 4996 forintot kell érte adni, és ez kismértékű csökkenés tapasztalható az OTP-nél, 0,2%-os esést követően 44890 forinton áll az

0: Amerikai határidős indikációk is negatív nyitást mutatnak. Ugye Amerika tegnap zárva volt, tehát hogy ezt követően indul, egy hosszú hétvége után indul most újra a kereskedés. Azt tapasztalható, hogy az energiaárak azok emelkednek, tehát olaj és földgázárak azok például emelkednek, és ez nyomás alatt tartja mindenképpen a piacokat. S&P 500 esetében itt a határidős indikáció az egy 0,3%-os esést vetít előre.
1: Hazai hírek is vannak, és azokról is beszélgettünk. Kezdjük először az inflációval. A fogyasztói árak átlagosan 1,3%-on haladták meg az előző év azonos hónapi értékeit augusztusban. Havi alapon 2%-os volt az infláció. Ez az adat, ez összességében azt gondolom, hogy az elmúlt időszakhoz képest nézve elég pozitív.
0: Így igaz. Ugye előző hónap, tehát még egy hónappal, hogyha visszamegyünk, tehát július hónapban még kedvezőbb volt az inflációs adat, akkor 1,2% volt, ez követi az augusztusi 1,3%-os éves inflációs adat. Ezek rendkívül jó inflációs adatnak számítanak, bőven a jegybanki cél alatt vagyunk, ugye 3% jelenleg még a jegybanki irányadó inflációs cél, és hogyha megnézzük a részleteket, akkor azt lehet látni, hogy például az energiaáraknál egy jelentős csökkenés volt, 4,3% év per év alapon, de itt ilyen statisztikai átlaghatások játszanak be. Ez a vezetékes gáznál esetében volt egy jelentős csökkenés, ami ilyen számviteli elszámolásból adódik, tehát nem a globális energiaárak határozták ezt a tényezőt meg. Ezen túlmenően azt látjuk, hogy az élelmiszerárak év per év alapon szintén csökkenni tudtak, 1,4%-os volt a csökkenés, és több kategória esetében is nagyon mérsékelt inflációs nyomást látunk. Például a ruházkodási cikkek azok lényegében stagnáltak, minimálisan csökkent az áruk, tartós fogyasztási cikkek, vagy például az üzemanyagok esetében is 1,5% körül volt mindössze az éves áremelkedési ütem. Egyedül a szolgáltatás árak azok, amik felfelé kilógtak, itt egy 5%-os drágulás volt, tehát mindenféleképpen ez dobta meg az inflációt, és bár az augusztusi infláció az nagyon jónak tűnik, azért inkább felfelé mutató inflációs kockázatokat látunk a következő hónapokra tekintettel. Részben azért, mert a világpiacon már emelkednek az élelmiszerárak, másrészt pedig azért, mert az energiaáraknál is egy elég erőteljes emelkedés tapasztalható az elmúlt hetekben.
1: Jöhet majd hamarosan az újabb kamatcsökkentés?
0: Hát ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Az 1,3%-os infláció az önmagában lehetővé tenni a kamatoknak a további csökkentését. Ezt azért némileg árnyalja az a tényező, ahogy előbb említettem, hogy egy felfelé mutató inflációs várakozás van. Tehát valószínűleg a következő hónapok inflációja még mindig jó lesz, de nem lesz már ennyire jó, tehát hogy egy romlás lesz tapasztalható. Illetve hát a képhez hozzátartozik az is, hogy a Bloombergen múlt héten megjelentek olyan információk, hogy nem fog szeptemberben változtatni az MNB a kamatokon. Ezt aztán részben utána az MNB cáfolta, hogy ők nem kommunikáltak ilyet, és hogy majd a szeptemberi inflációs előrejelzés fog mindent eldönteni. De összességében én talán azt mondanám, hogy most szeptemberben valószínűbbnek tűnik, hogy nem fog talán az MNB kamatot csökkenteni. Az év hátralévő részében, például decemberben viszont még benne lehet egy kamatcsökkentés. Szerintem ez nagyon nagy mértékben attól fog függeni, hogy az energiapiac hogyan alakul a következő hónapokban. Ez pedig nagyon nehéz előrejelezni, hiszen nagyon nagy mértékben a geopolitikától függ, elsősorban a Hormuzi szorosnak a helyzetétől.
1: Beszéljünk egy kicsit még a hazai költségvetésről pár mondatban. Ugye egyrészt a pénzügyminisztérium adott hírt arról, hogy kiugróan magas volt a költségvetési hiány augusztusban is, meg egyébként a parlamentben most tárgyalják az idei költségvetési helyzetet is. Itt az RRF forrásról fognak majd nekünk nyilván segíteni, de hát akkor menjünk sorba, először az államháztartási hiányról beszéljünk.
0: Ugye nagyon nagy lett augusztusban a költségvetési hiány, ez kiugróan nagy. Ha csak az augusztust nézzük, akkor 2311 milliárd forint volt a költségvetésnek a hiánya. Ez nem okozott egyébként nagy meglepetést, hiszen a kormány már korábban jelezte, hogy átmeneti tényezők miatt meg fog ugrani. Ez az átmeneti tényező, ez pont az unióból érkező RRF programoknak az előfinanszírozása volt,

0: 2187 milliárd forintot tett ki, tehát hogyha ettől a hatástól megtisztítjuk, akkor 124 milliárd forint volt az augusztusi tisztított költségvetési hiány, ami azért már egy sokkal barátibb szám. És hát érdemes hozzátenni, hogy most augusztusban elő kellett finanszírozni a kormánynak ezeket az uniós programokat, de ezeknek a forrása, tehát az EU-ból érkező forrás, az még az idei évben be fog érkezni, nagyrészt egyébként majd évvégén decemberben, akkor meg majd valószínűleg egy nagy többletet fogunk látni, és ki fogja ütni ezt a nagy hiányt majd az EU pénzek beérkezésekor megjelenő jelentős pozitív hatást, tehát abszolút egy ilyen átmeneti technikai tényezőről beszélünk, amire ráadásul én azt mondanám, hogy fel voltak készítve a piacok. És hát a parlamentben pedig már a módosított 2026-os költségvetésnek a vitája folyik. 7,5%-os hiánycélt tervez az új kormány.
1: Meglátjuk, hogy akkor itt a következő időszakok mit hoznak nekünk. Nagyon Andrásnak, az Erste részvényelemzőinek köszönöm a beszélgetést.
0: További szép napot kívánok!
1: Monitor. 13 óra 25 perc van, önök a Trend FM-en a Monitor című műsorunkat hallották, én pedig ezzel megköszönöm a figyelmüket, ugyanis az időnk végére értünk, és jönnek majd a hírek 13:30-kor. Ennek az adásnak és a délelőtti hírfolyamnak a híreit Nagy Károly szerkesztette, a folytatásban pedig a délutáni órákban a Somodi Evelin várja majd önöket itt a Trend FM-en a 94.2-n. Én pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket, az elmúlt fél órában, mint egy szűk fél órában Kecső Richárdot hallották, további kellemes napot és további kellemes rádiózást kívánok.
2: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő! Digiturismo! A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo! Indulhatunk!
1: A műsor támogatója a Nitro, Magyarország első brand loyalty tanácsadó ügynöksége.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 13:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Kiugróan magas volt a költségvetési hiány augusztusban is, de a pénzügyminisztérium szerint ez elsősorban az RRF programok előfinanszírozása miatt van. Az egyszeri tétel nélkül az augusztusi deficit a Granit alapkezelő vezető közgazdásza szerint már jóval kedvezőbb képet mutat. Ez az adat az elmúlt évek augusztusi hiányaihoz képest is alacsonyabb. Regős Gábort hallják.
3: Augusztusban a költségvetés hiánya 2311 milliárd forint volt. Hát egy hónap alatt látszik, hogy ez egy kiemelkedő nagy hiány, egy kiemelkedő deficitről beszélhetünk. Persze ez nem váratlan, ugye ezt a kormányzat jó előre kommunikálta, hogy itt az RRF források megelőlegezése miatt lesz egy kiugró hiány. Ugye ezt elvileg majd az év végével visszakapjuk az Európai Uniótól. Enélkül már nem ennyire rossz a helyzet, enélkül csak 124 milliárd forint lenne az augusztusi hiány. Ez már sokkal jobban beleillik az augusztusi évbe, sőt az előző 4 év hiányánál kisebb is. Hát persze egyszer látjuk, hogy ezt a kedvezőbb adatot és a kiugró nagy hiányt, ezeket egyszerre kell együtt élnünk.
2: Az országgyűlés ma megkezdi a 2026-os költségvetés módosításának általános vitáját. A módosítás célja a kormány szerint, hogy a büdzsé a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és egyúttal erősítse a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságát, kiszámíthatóságát és hitelességét. Ezen kívül a közmédia új felügyeleti testületéről is döntés várható. Számos szaúd-arábiai célpontra, köztük az Aramco szaúdi olajvállalat létesítményeire mértek csapást Jemenből az Irán által támogatott huszi lázadók. Szaúdi közlés szerint a támadásokban 73-an sebesültek meg. A huszik drónokkal és a rakétákkal támadták Szaúd-Arábia délnyugati részét. A csapások célpontja volt az olajipari létesítmények mellett Abha város nemzetközi repülőtere és a Khalid király légibázis. A huszi lázadók napok óta heves offenzívát folytatnak a Szaúd-Arábia támogatását élvező jemeni kormányerők ellen. Vasárnapra már több mint 140-re emelkedett a legújabb összecsapások halálos áldozatainak száma. A lázadók azzal vádolják Szaúd-Arábiát, hogy a jemeni kormány támogatása érdekében légicsapásokat mért Jemen északi, középső és délnyugati régiójára.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe gyakorlatilag változatlan értéken 147.499 ponton jelenleg, a részvénypiac forgalma 3,2 milliárd forint, a vezetőpapírok vegyesen teljesítenek, a MOL 0,2%-kal emelkedik 4.996 forintra, 0,2%-os mínuszban az OTP 44.920 forinton, 0,2-del megy lejjebb a Richter 12.680 forintra, a Magyar Telekom 0,9%-ot emelkedik 2574 forintra. Európában enyhe mínusz jellemzi a parkettet, 0,1-del csökken a londoni FTSE, a német DAX 0,2%-kal, gyakorlatilag inkább stagnál a párizsi CAC-on, 0,3-del megy lejjebb az olasz és a spanyol mutató. A bankközi devizapiacon az euró értéke 364 forint 12 fillér, az amerikai dollárért 313 forintot és 48 fillért kell fizetni.
0: időjárás jelentés.
2: Még sok napsütésre és kánikulára számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A déli szél megélénkülhet, délután 27-31 fok körüli maximum hőmérséklet várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Koncert.
4: December 29-én először lép fel az MVM Dómban a Halott pénz. A zenekar az elmúlt években sorra döntötte a nézőszámrekordokat. 14 teltházas Budapest Park, 3 teltházas Sportaréna, valamint a Puskás Arénában tartott 20. születésnapi koncert után érkeznek az MVM Dómba. A több mint 20 éve működő csapat legismertebb dalai között ott van a Valami van a levegőben, a Darabokra törted a szívem, a Feneked a gyengém és az Amikor feladnád. Idén tavasszal pedig új slágerrel, a Gyerekekkel bővült a repertoár, amelynek klipje már 4,5 millió megtekintésnél jár.
0: Színház.
4: 6 bemutatóval készül a 2026-27-es évadra a Radnóti Színház, ahol új társulati tagok, vendégművészek és izgalmas kortárs értelmezések is várják a közönséget. A színház szeptember 19-én nyílt nappal is készül, az évad mottóját pedig a Hűtlenek című előadás egyik mondata adja: akartál valamit mondani? Az évad első bemutatója a Növényevő, amely Han Kang Nobel-díjas regényének színpadi adaptációja. A Csábi Anna rendezte előadás főszerepében Major Irmát láthatjuk, mellette Mészáros Blanka, Vilmányi Benett és Porogi Ádám játszik. Októberben érkezik a Patkányok, Gerhard Hauptmann ritkán játszott darabja. A történetet Bíró Bence dolgozta át, a rendező pedig Alföldi Róbert. A főbb szerepekben Bata Éva, Krisztik Csaba, László Zsolt és Sziron Kornél. Érdekesség, hogy a darabot a Radnóti Színház 25 évvel ezelőtt már műsorra tűzte. Karácsony előtt mutatják be a Patrick Melrose-t, a Mikó Csaba által készített adaptációt Nagy Péter István rendezi, a zenét pedig ifjabb Balázs Elemér és Hunyadi Máté jegyzi. Szintén az új évad része Hermann Koch, a Vacsora című regényének színpadi változata. A morálisan súlyos döntés elé kerülő család történetét Keresztes Tamás rendezi. A főbb szerepekben Pál András, Tóth Ildikó, Schneider Zoltán és Bata Éva látható. Májusban Csehov klasszikusa kap új értelmezést, a Három nővér átdolgozásából születik meg a Penumbra. Hárs Anna és Kovács D. Dániel változata egy átmeneti állapotot állít középpontba. A cím eredetileg a neurológiából ismert fogalom, amely a stroke után még megmenthető agyterületet jelöli, az előadásban pedig egy nagyobb társadalmi és politikai változás metaforájává válik. A 6. produkció egyelőre előkészítés előtt áll. Szécsi Bence színművész a Radnóti fiatal alkotóival dolgozik majd az 5-10 művelődési házban.
0: Fesztivál.
4: 20 éves jubileumát ünnepli idén az Ars Sacra Fesztivál, amely szeptember 12-e és 20-a között csaknem 400 ingyenes programmal várja az érdeklődőket Budapesten és országszerte. A fesztivál 2 évtizede a művészet eszközeivel keresi a kapcsolódást a hithez, a kultúrához és egymáshoz. A jubileumi programsorozatban a koncertek mellett kiállítások, irodalmi estek, színházi előadások, filmvetítések, beszélgetések, valamint templomi és városi séták is helyet kapnak. Az idei eseménysorozat különlegessége, hogy számos olyan művész tér vissza, aki az elmúlt 20 évben már fontos szereplője volt az Ars Sacrának. Felép többek között az Anima Musica Kamarazenekar, Bogányi Gergely, Bubnó Tamás, Devik Gergely, a Gemma, a Jazzation, Klukon Edit, Ránki Dezső, Ránki Fülöp, Lackfi János, Lovász Irén, a Misztrál és Sebestyén Márta is. A szervezők a fiatalabb generáció képviselőire is figyelnek, koncertet ad például Vörösvári Márton hegedű és zongoraművész, valamint Paládi Máté, a Virtuózok kárpátaljai zongoristája. A jubileumi fesztivál első napja szeptember 12-e egyben a nyitott templomok napja is. Ezen a napon számos templom nyitja meg kapuit, hogy a látogatók ne csak az épületek művészeti és építészeti értékeit fedezhessék fel, hanem különleges kulturális és lelki programokon is részt vehessenek. Az Ars Sacra Fesztivál valamennyi programja ingyenes, így a jubileumi 9 nap alatt érdemes akár egy koncertre, akár egy templom sétára vagy irodalmi estére is ellátogatni.
0: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
5: Festők és írók nyomában a Balaton körül. A Balatonfüredre látogatók egyik bakancslistás helyszíne Jókai Mór hajdani villája, amely abban az időben épült, amikor a teraszáról még gyönyörködni lehetett a Tihany felé nyíló kilátásban. Az író több regénye is kötődik az itt töltött nyarakhoz, a villából kialakított emlékmúzeumban pedig olyan érzésünk támad a kórhűtermekben sétálva, hogy a következő ajtó mögül maga a Jókai fog ránk köszönni. A Honvéd utca túloldalán a kortárs művészet első számú füredi fellegvára a Vasari Galéria invitál betérésre. Az egykori hercegprímási nyaralóban rendszeres kiállítások váltják egymást, jelenleg a Mácsai 24 című tárlat látható. Füred legújabb kiállítótere a modern műtár, vagyis a Szőlősi nagy nemes gyűjtemény, innen csupán néhány lépésre Blaha Lujza hajdan volt nyaralójával szemközt található. A műgyűjtő házaspár modern és kortárs, nemzetközi és magyar geometrikus művészetet reprezentáló gazdag kollekciója 30 év után került haza Párizsból. A galériában gyermektárlatvezetést is tartanak. Balaton és a fény festője. Badacsonyban az Egri sétányon találjuk a 20. századi magyar festészet egyik legeredetibb képviselője, Egri József műteremházából kialakított emlékmúzeumot. A festő a Balaton megszállottja volt, nincs olyan napszak, amely ne ihlette volna meg, hogy ecsetet ragadjon. Felemelő érzés az ő szemével látni a balatoni tájat, legyen az egy szivárvány a tó fölött, a Badacsony sziluettje, vagy a Fonyódi kettős hegycsúcs. Aki a Balaton szerelmese, az Egri festményeit látva még inkább bolondulni fog a magyar tengerért. Az emlékházban gazdag válogatást találhatunk főműveiből, de végig kísérhetjük cseppet sem szokásos életútját is. A Balaton szárszói villasor legismertebb épülete az egykori horvát panzió ad otthont a József Attila Emlékmúzeumnak. Ebben az épületben töltötte életének utolsó napjait az egyik legnagyobb magyar költő, innen indult 1937 Debrecenében arra a tragikus sétára, amelyről nem tért vissza, tehervonat gázolt a halálra. Az impozáns emlékező helyen azonban megfeledkezhetünk a tragédiáról, és valósággal magába szippant, a mindössze 32 évet élt költő zseniális szellemi kozmosza, sokrétű költészete, amely minden osztályt meg tud szólítani. Az eddig még nem publikált fotók és a dokumentumok közt figyelmet érdemel József Attila félben maradt Rorschach tesztjének megfejtése. Tipp! Balatonszárszón járva ne hagyjuk ki a József Attila emlékművet sem. A tóparthoz közel, a vasútállomással szemben sínpára helyezett vonatkerekeken áll a megrendítő erejű versszobor, amely több mint 5000 betűből idézi meg a költőműveit.
0: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nemnek térít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 2 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint az orosz képviselet 10 munkatársa olyan tevékenységet folytatott Magyarországon, amely diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hagyják el Magyarországot. A külügyminiszter szerint a döntés Magyarország biztonságát és szuverenitását védi. Ez nem jelenti az Oroszországgal fennálló diplomáciai kapcsolatok megszakítását. Idehaza a fogyasztói árak átlagosan 1,3%-kal haladták meg az előző év azonos hónapi értékeit augusztusban. Havi alapon 2%-os volt az infláció, az élelmiszerek ára 1,4%-kal csökkent, a szolgáltatások viszont 5%-kal drágultak. A Hamas 2023. október 7-i Izrael elleni terrortámadása előtt mintegy 10 nappal Egyesült Arab Emírségek elnöke személyesen figyelmeztette Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt a veszélyre, de a kormányfő nem tájékoztatta az izraeli biztonsági vezetőket, és nem tett semmit az információval. A beszámolót Szlomi Eldar, a Ruth Yuval újságírói készítették, akik az izraeli túszok cserbenhagyásáról szóló új könyvükhöz több tucat forrással, köztük izraeli és külföldi magasrangú tisztségviselőkkel készítettek interjúkat. Kutatásuk szerint 3 évvel ezelőtt figyelmeztették Netanyahut, hogy a Hamas vezetője Yahya Sinwar nagy szabású akciót tervez Izrael ellen, amely vérontáshoz vezethet, destabilizálhatja a régiót, és veszélybe sodorhatja az arab-izraeli közeledést szolgáló Ábrahám megállapodásokat. Kína kereskedelmi többlete augusztusban 119 milliárd 90 millió dollárra nőtt az egy évvel korábbi 101,1 milliárdról, ami megfelel az előrejelzéseknek. Az export az előző év azonos időszakához képest 25%-kal ugrott, ezt a félvezetők és más csúcs technológiai termékek, valamint a kínai gyártmányú autók iránti erős kereslet hajtotta. Az import 28,2%-kal emelkedett éves összevetésben. 2026 első 8 hónapjában Kína kereskedelmi többlete 805,5 milliárd dollárt ért el.
0: Tőzsde hírek.
1: Európában változatlanul enyhe mozgások jellemzik a parkettet, most már emelkedik a londoni FTSE 2%-kal, 2%-del lejjebb kerül a német DAX, stagnáló értéken a párizsi Kekeron, 0,3%-del csökken Milánó, és 0,4% a mínusz a madridi börzén. A budapesti értéktőzsde részvényindexe továbbra is stagnáló értéken 147.720 pont, a részvénypiac forgalma 3,5 milliárd forint. A vezető papírok közül csak a Richter gyengül 2%-ot 12.690 forintra, a Magyar Telekom 9%-kal emelkedik 2.576 forintra, az OTP 1% plusz után 45.040 forint, 0,4%-del emelkedik a MOL 5.005 forintra. Újabb lépést kellett tennie a fővárosnak ahhoz, hogy egyensúlyban tudja tartani a költségvetését. Karácsony Gergely főpolgármester a fővárosi közgyűlés két ülése között hozott halaszthatatlan döntéssel hozzájárult az Arrivabasz szeptembertől esedékessé váló összesen 9 milliárd forint értékű számláinak jövő évre történő átütemezéséhez, erről számolt be a Népszava. A BKK a likviditási egyensúly megőrzésével indokolta a 2026. szeptember és december között esedékes szállítói számlák kifizetésének jövő márciusra halasztását. Hasonló döntésre a fővárosi önkormányzat már tavaly is rákényszerült, azonban most két hónappal korábban kellett lépniük. A fővárosi önkormányzat sem áll túl jól, 10 nap múlva lejár a 80 milliárd forintos folyószámla hitelszerződésük, emellett a hónap végén kifut a BKK forgó hitelszerződése. Kis Ambrus, a fővárosi önkormányzat főigazgatója a Népszavának azt mondta, Budapest számlája jelenleg 67 milliárd forintos mínuszban van. Szeptemberben ugyan befolyik az iparűzési adó második részlete, de a hitelek rendezése és a bérek kifizetése ismét lenullázzák a kasszát. Kis Ambrus közölte, hogy a szolidaritási hozzájárulás október közepére kitolt 86 milliárd forintos részletét, így nem is lesz miből inkasszózni az államkincstárnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Sok napsütésre és kánikulára számíthatunk, felhő alig lesz felettünk, csapadék sehol sem várható. A délies szél megélénkülhet, délután 27 és 31 fok körüli maximum hőmérséklet várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
2: Szervusztok, ez itt az Enyhe Katarzis, én Szatmári Róbert vagyok, és köszöntök mindenkit. Mai vendégem Túróci Szabolcs, színész, szervusz, és köszöntelek a stúdióban.
3: Köszöntöm én is a nézőket, a hallgatókat. Köszönöm a meghívást.
2: Majdnem azt mondtam, hogy doktor Túróci Szabolcs, de régebben egyébként használtad a színész, színház plakátokon is így a nevet.
3: Nehogy használtam,
2: ugye? Nem.
3: Nem
2: volt ilyen?
3: Nem, Zsolt és Ándor rendező viccnek szánta ezeket, hogy mondjuk egy Shakespeare darabban, hogy Dr. Túróci Szabolcs az olyan viccesnek tűnt, de egyáltalán nem használtam, nem volt jellemző, mert teljesen értelmetlen, meg megzavarja a nézőt. Most nem is tudom, de kikerülhetetlen ebben a helyzetben, hogy október elején, szeptember végén megjelenik egy könyv rólam. Most már egyen lehet mondani, Kővár Orsoly, a szakíró, színházi szakíró, egyébként jó barátunk is, írt egy könyvet, most van ez a határideje, le kell rakni, és abban elég részletesen boncolgatjuk ezt az időszakot is. Tehát, hogy ez a kacskaringós, nagyon sokszor értetetlen, bukkanókkal teli utamon végigkísér az egész beszélgetés, és hát ott elég alaposan van erről is szó benne, mint a következő 30 évben is, meg a gyerekkoromról, szóval érdekes lehet ez így olvasni annak, aki esetleg Nyíregyházan akkor élt, a nyíregyházi kulturális élet milyen volt 80-as, 90-es években, szóval elég részletesen beszélek ezekről a számomra fontos toposzokról.
2: Milyen volt, hogyha már így föltetted ezt a kérdést, és fönhagytad a labdát, akkor milyen volt a 90-es évek nyíregyházi kulturális élete? Mennyiben mondjuk más a mostanihoz képest, akkor egy kisebb város volt valamilyen?
3: Hát nagyjából ugyanez volt. Hát nézd, a Nyíregyházi Színház az egy viszonylag új színház volt az országos szinten, ezekhez a 80-ban alapított a Bozók István. Nagy nevű színészek voltak ott, a Bárány Frigyestől kezdve Szigeti Andrásig, szóval nagyon sok emblematikus embert hoztak oda, és hát elég hamar bepörgött ez a színházi élet, és 80-as, 90-es években, hát én rengeteg moziba jártam, filmklubok voltak, cseh rendező, az Ivo Krubot, aki egy nagyon híres közép-európai rendező, rendezett ott nagyon fontos Chrabal darabokat, Alain Tímár, francia rendező is dolgozott ott. Szóval egy érdekes, nagyon izgalmas színházi világ alakult ki, aztán utána jött Verebes István, akkor jöttek a Mohácsi korszakok, a Szász János rendezések. Szóval rendkívül impulzív és izgalmas színház volt, és egy idő után én elkerültem onnan, tehát nem tudtam követni, de az elindulásomban, vagy a kulturális életet nyilvánvalóan úgy tudja az ember lekövetni, ha tesz is értem egy utána. Én rengeteget jártam filmklubokba, tehát az ébredésem, a tinédzserkor ébredésem a futballkultúra után az nagyon erősen hatott rám ott az ottani események, és aztán nyilvánvaló, mindig ez a nyilvánvalót használom, de annyira szerettem azt az időszakot, hogy szívesen elmerülök benne sokszor, hogy mik hatottak rám annak idején.
2: Gondolom ez a szabad alkotói világ vonzott a Pintér Béla társulatban is az első években, nem? Meg ugye akkor a Nyíregyháza volt az egyik legemblematikusabb vidéki színház, meg ott volt Kaposvár, meg stb. De emlékszem, hogy akkor valóban volt egy ilyen nagy korszak a Nyíregyházának. És ez a szabad alkotói közeget kerestet gondolom általában később is.
3: Hát szabad alkotói közeg azért egy közszínházban nagyon ritkán van.
2: Igen?
3: Igen. Szóval nagyon nagy rendszerben kell dolgozni. Határidőkre bemutatók, 5-6 hét próbaidőszak társulatban. Nagyon kevés meglepetés van, hogy mindenki nagyjából azokat a szerepeket játsza, amiket úgy megszoktak a nézők. Ahogy én szolnoki színházban is voltam, és Spiró György igazgatása alatt, ahol Zsolti Sándor és Gál Erzsébet volt, ott is egy elég nehéz befogadása volt annak a fajta színházi kérlehetetlen kultúrának, amit ők képviseltek, ott se értünk sok időt meg.
2: Egy év.
3: Tehát azt lehetett tudni, hogy volt olyan hónap, hogy 33 előadásom volt, pedig 30 napos volt egy hónap, és van, amikor egy nap 3 előadásunk is volt. Tehát egy nagyon hamar rájöttem, hogy ez a fajta világ nem biztos, hogy nekem alkalmas lesz. De aztán egy véletlen folytán Budapesten rendezett Zsolti Sándor egy mizantrópot, és akkor ott találkoztam Pintér Bélával, ez már lassan 30 éve, és akkor ekkor összebarátkoztunk, és ekkor kezdődött a mi közös munkánk, vagy együttlétünk, vagy barátságunk.
2: Mondhatod, hogy a kőszínházban gyakran egy ember egy típus, vagy egy-két típus játszik a te életedben? Volt egy ilyen, hogy bizonyos típusú szerepeket rádosztottak, hogy inkább te ez a karakter voltál, vagy ez a karakter voltál?
3: Hát a Pintér Színházban az olyan volt, hogy a hangulat, hogy milyen darabokat játszottunk, eleinte igazából arról szólt, hogy ki milyen karakterű ember, ki mennyire áll közel hozzá, kinek milyenek a képességei, mit bír el, vagy akár hogy tud néptáncolni, és sok függött befolyásolt ennek a felépítését, és hát a Béla a darabokat azt a szereplőkre írta, akiket nagyon jól ismert. Milyen a stílusa, milyen a szövegstílusa, milyen a karaktere, a hangja, a humora, szóval ez szerves része volt a kezdeti előadásoknak, hogy ki milyen szerepet játszott. A film az egy más történet, ott másképpen alakultak, de mindig azért barátságból alakultak ki az első nagyobb szerepek, és ez a szabadságfaktor, ez nagyon sokáig eltartott, mert szabadon rendezhetünk, kortárs darabokban játszottunk, nem kötötte a kezünket az, hogy kell Csehovot játszani, hogy kell másképpen Csehovot, vagy Shakespeare-t, vagy Ibsent játszani. Tehát én mondhatom, hogy én kortárs darabokban nőttem fel, és lettem színész.
2: A mai napig jellemző rád ez a szabad alkotói légkör, és ennek az akarása?
3: Abszolút.
2: De azon úgy sok mindent csinálsz, ugye tévézel, ested van, stand-up estől kezel, és mindent csinálsz, tehát sok mindennek kibővült az a repertoárod, tehát az a műfaj sokaság, amit csinálsz.
3: Hát, ahogy mondtam, egy teátroszexuális, ez kielégít, hogy ennyi mindent csinálok, mert van egy monodrámám, a Meg se kínáltok, a Bödöcsest, amit már játszottam 180-szor, tehát elég jól magamra húztam ezt a pulóvert, aztán a Meg se kínáltok, ez az egyik toposz, a másik, az egy életem, az 2 éve játszom, és játszom Mucsi Zoltánnal, Katona Lacival a Fajok eredetét, van a Pintér régi repertoárból a nagy sikerdarabok, és hát ez nagyjából ez így egy hónapban elég jól eloszlik, hogy sok munkám van. Tehát ezek mind olyan előadások, amiket rendkívül szeretek játszani. Szóval az 5 másodpercig látszik az arcomon, ha valami olyasmibe vennék részt, amiben nem érzem magam, nem komfortosan, hanem jól. Tehát nekem, én nem tudnék úgy színházat csinálni, hogy hogy elfolytom magamból, hogy igazából ez nekem való-e vagy sem. Szóval igen, a szabadságfaktor az egész életemet végigkísérte, és nagyon nehezen tudnám ezt elengedni valaha is.
2: Sok-sok olyan emberrel találkozol a színházban, kollégák között, akik megerőszakolják magukat csak azért, hogy benne maradjanak ebben a közegben, vagy mennyire általános ez a
3: hát én nem véleményezném őket. Valamikor sokan szerintem elfolytják azt, hogy jó-e nekik itt, és nem mernek váltani. Ennek nyilvánvalóan vannak egzisztenciális oka is, hogy de hát a színház nem fizet azért olyan brutál erősen, hogy ez, de mégis az a bizonytalanság mégis veszélyes, hogy a bizonytalanért feláldozni a biztost. De én igazából úgy érzem, hogy ebben a színházi közegben szerintem nagy részt, akiről én azt gondolom, hogy jó színházat csinál, az jó helyen van, az azt jelenti, hogy nem kell megerőszakolnia magát, de biztos, hogy vannak olyanok, akiknek inkább munka a színház, mint élvezet.
2: És a televíziózás, heti hetes, stb. Azok milyen szerepek, hogy érzed magad?
3: Nézd, az egész életem arról szól, hogy véleményezek, stand-up-olok utcán, társaságban. Nekem ez különösebben nem okozott meglepetést, hogy be kell ülni egy asztaltársaságba is beszélni. Ez kell, hogy kiforja magát ez a heti hetes, mindenhez kell idő, ez egy 10-12 alkalom volt eddig, én nagyon élvezem, nagyon szeretem, jó közökbe kerültem, vannak igazán kedvenc partnereim, nyilván nem nevesítem meg, akivel nagyon élvezetesen tudok előtte is, utána is beszélni, és hát jó pengeváltások is vannak, egyetértések, ez a műfaj, ez egy rendkívül jó műfaj, és lehet ezt nagyon jól csinálni. Az tény és való, hogy nagyon észnék kell lenni, egy 4-5 órás felvételben egy másodpercet van benyomni egy mondatot, szóval nem nagyon lehet közben eltunyulni, vagy elkalandozni, mert nagyon rajta kell lenni, és idegileg, fizikálisan úgy tűnik, hogy ez egy szórakoztató dolog, de rendkívül koncentráltan kell benne részt venni, és ha van egy kis levegővétel valakinek, akkor oda kell beszúrni egy mondatot, vagy akár egy poént, szóval nehéz műfaj, tanuljuk, de minden szempontból ez az én életemben egy újdonság, és én nem érzem magam távol ettől a fajta véleményformálástól, hogy ideig is ezt csináltam, az internet nem felejt, 8-10 éve is már adtam olyan interjúkat, hogyha az ember visszaolvassa, hogy elég egyértelműen elmondtam az erkölcsi hozzászólásaimat, vagy a nem tetszésemet, vagy az igazán tetszésemet, szóval ebben a dologban én nem voltam egy rendkívül kellemetlen vizes szélkakas, hogy így fordultam, úgy fordultam, vagy akkor ugrottam már fel az új hajóra, amikor már éreztem, hogy baj van, tehát én eléggé szabadon beszéltem korábban is ezekről a számomra értelmetlen vagy hazug világról.
2: Ez akkor kb. 8-10 évvel korábbra tehetjük azt a fajta időpontot, amikor te elkezdtél megnyilvánulni a közélettel kapcsolatban.
3: Hát amikor engem kerestek nyilvánvaló.
2: De akkor már ez... népszerűséget nyilván, hát, kerestek téged.
3: Hát valószínűleg ez az aranyélettel függ össze, az az első nagy gátszakadás, az 2015 és 18 között van, amikor próbáltak beszorítani ebbe a szőrösszívű, de jószívű mafiózó karakterbe, hogy mindig ugyanazok a cikkek jelentek meg, és nagyon unalmas volt egy idő után az újságíróknak a nagyon hasonló véleményei. Igazából nem vagyok jó véleményen az újságírókról.
2: Na, erről mesélj.
3: Nem mesélek, mert nem nézek sokszor utána semminek, kiragadnak egy-egy mondatot.
2: Ja, értem.
3: A leglényegtelen mondatból csinálnak egy óriási hisztériát. Senki nem olvas el semmit, mindenki kb. Egy másodperc koncentrációt vesz igénybe.
2: Nincs ide senkinek arra.
3: De legyen, hogyha cikket fogalmaz meg, vagy kirak egy hírt, akkor nézzen utána, mi az alapja, és ne egy teljesen értelmetlen, oda nem illő mondatot rakjon oda, ami az egész embernek vagy a megkurcolása, vagy a zavarbejtően magyarázkodó stílusába illeszkedik bele. Na minden visszatérve, 2015 és 18 között jött ez az időszak, ahogy elkezdtem nagyobb filmekben játszani, jött a Tiszta szívvel, a Szerdai gyerek, az Aranyélet, jöttek a Drakuli cselvtársok, a Besúgó, stb., és akkor átfordult ez a dolog, hogy érezték, hogy talán valami taposaknál találnak nálam, hogy feldurrantok egyet-kettőt, és akkor elkezdtek megkeresni újságírók hosszabb beszélgetés elejéig, 24 pontú, stb. Magyar Hang beindult 18 után, És akkor egyre több ilyen interjút adtam, annak ellenére, hogy nem biztos, hogy mindig kellett volna, de ha már mindig a feleségem beszélek, hogy te irányítsd a beszélgetést, hogy te mondd el, hogy mit akarsz, és ne vigyenek be egy olyan zsákutcába, vagy sötét utcába, amivel nem tudsz jól kijönni. Tehát ilyen szempontból az ember lassan megtanulta, hogy az interjú készítésnek is mik a buktatói, és hát ki kell kérni akár egy olyan helyzetben is, hogy addig nem nyugszom bele, vagy nem engedélyezem az interjú kiadását, ha nem én adhatom a címet, vagy nem változtathatom meg, mert ebből sokszor nagyon sok feszültség van, és az ember saját bőrén tapasztalja, hogy mondok egy poén, mondjuk elmondom, hogy a viccesen hülyéske egy poénból, hogy a hangom miatt én pornóztam, szinkronizáltam 8 év, és kirakja 24 pontú, hogy Túrozi Szabó évekig pornóból élt. Szóval ilyen ostoba dolgokat, és akkor nem nézek utána, hogy egy vicc volt, egy poén, vagy valami, és az így lemegy. És akkor az évekig az internet

0: az újságírók, és úgy, hogy ülnek abban a szerkesztőségben, a légkondiban, és nyomják ezeket a teljesen értelmetlen címeket, azért, hogy meg kell tölteni este 8-ig a lapot. És közben meg az embereknek az életével szórakoznak, meg a renoméjával. Szóval sok-sok rossz élményem van, ezért mondom, nagyon észnék kell lenni, és hát a távlatokban is gondolkozva sok színésznek javaslom, hogy addig ne engedje mondjuk egy cikket megjelenni, amíg nem fogja ő tudni eldönteni, hogy milyen fénykép kerül bele, mi lesz a címe, mit akar kiragadni belőle. Szóval legyen beleszólása egy embernek, hogyha szórakoznak az életével.
1: Hát igen, csak hogy akkor, amikor már átveszi egy orgánum egy korábbi interjút, akkor már ugye szabad utat kap a cikk, és akkor nem olyan befolyása az embernek erre.
0: De akkor...
1: Nem, mintha védeném ezeket.
0: De akkor legalább ellenőrizze le, hogy mi ez? Túróczira nem biztos, hogy el tudnám képzelni, hogy pornó hangokat.
1: Pornó, Túróczi, wow, kattintás, és már nyomja.
0: Szóval rendkívül rossz véleményem vagyok sokszor. Na mindegy, menjünk tovább.
1: Nem, ez egy fontos kérdés, egy főleg írott sajtóról beszéltünk, mondjuk egy,
0: hát írott
1: hogy ha történik egy ilyen szóbeli interjú, mint amit mi is csinálunk, ott nyilván visszakereshető, meg visszanézhető, bár ugye vannak ezek a real videók, tudod, ezek a kis videók, az egyperces. Itt is mondjuk ez valóban úgy ragad ki részleteket, hogy az adott ember mondta, de ez is lehet félrevezető, hogyha...
0: Meg hát igazából pont a felszínességről szól, hogy semmiben nem elmerülni, hanem hajjaj, ne legyen több egy perc, 20 másodperc, mert nem fogja végignézni. Szóval ez valahol le kell fogadni, hogy ez a ritmus, de ezt ők tették ebbe, a média, meg a média munkások tették ebbe a ritmusba bele, mert ugye az van, hogy pörögjön dolog, és hogy nem fogja tovább olvasni, hogy mindig az, jújúj, ez 7 perc, 20 másodperces cikk, ajjaj, akkor csak az eleje meg a vége.
1: Hát meg a
0: és közben lehet, hogy a közte van a lényeg.
1: Igen, mert meg a technika tette. Tehát nem is feltétlenül az újságírók, hanem a felgyorsult technika, az embereknek lerődült a figyelme, és csak innentől kezdve az újságíróknak is megvan a sava.
0: Igen, abszolút. Szóval minden esetre sok ilyen, valamikor azon sok beszélnek, sok az alja, hogy sok interjút adni se jó, 2 hetente, 3 hetente, vagy podcast őrület is elindult, most már az elmúlt 5-6 éve a Covid óta már minden garázsban van egy podcast stúdió lassan, és az pedig egy olyan folyamatot indít be, hogy ott kinőhet nagyon sok tehetség, és újabb és újabb szerepeket kaphatnak bizonyos emberek, ha látják, hogy jól gondolkodik, vagy jól beszél, vagy jó partnereket hív, vagy a kommunikációja rendkívül intelligens, de hát a másik véglet is van, tehát a piacon kell megélni, az azt jelenti, hogy rendkívül sokan vannak, és hát egy idő után el fog húlni, látjuk a nem tudom, itt az irodaházakban, itt végigmennénk a Váci úton, hogy hány embert küldtek el a Mandinerestől, meg digitális ninjáktól. Szóval...
1: Hát az csak nagy jó indulattal nevezhetjük őket újságíróknak, ugye? Tehát az, amikor egy kurzushoz vagy kötve, de igen, értem,
0: hogy... Hát nem, hogy tehát üres a fiók, nincs pénz, igen. És abban a pillanatban folyamatosan azt mondták, hogy ők a piacról élnek, hát mindenki tudta akkor is, hogy hazudnak, ahogy nagy részt a posztcseknek a 100%-a hazugság volt, csak a masszírozása volt az állampártnak, és hát sajnálni nem szabad őket, megvetni kell őket egyértelműen, és hát igazából nem gondolom, hogy például volt egy ilyen érdekes dolog, hogy most egy be akart ejtőernyőzni Pécsen egy volt pécsi Baranyamei megyei lapnak a főszerkesztő, aki a legnagyobb propagandista volt, és hát valamennyire a néphangja ki tudta őt dobni, hogy felhívták sokan a figyelmet, álljon meg a menet, azért ne legyen már ez, hogy most rakok egy kis szatyrot a fejembe, átsminkelem magam, és akkor pillanatokon belül akkor így el fogok helyezkedni jobbra-balra. Nem. Óriási károkat okoztál. Minden címlap, ami kijött a Baranyamei Néplapba, egy mocskos hazugság volt, ugyanúgy, hogy a Kelet-Magyarország, a Hajdú-Bihari Napló, ezek az emberek, az újságírók nem mosolyognak, hogy ezt csak rendelésre csinálták, meg ez volt az előírás, nem. Fel lehetett volna állni, tisztességes munkát lehetett volna csinálni, nincs ebben a lelki szempontból nincs bocsánat, mert nagyon, tehát nem, még ha 2 hónapig is tartott volna, de ez többi, majdnem másfél évtizedig ment ez a fajta rendkívül káros befolyásolása az embereknek. Vidéki újságokat vettek az emberek, járatták,

0: Nyíregyházán élnek a szüleim, hazamegyek egy nyáron, kinyitom a Kelet-Magyarországon az erkélyen, és ordítok a dühtől, hogy miért vagyok én hazaáruló. Ekkora reklámok voltak, hogy gyakorlatilag a házban az összes unoka, aki lakik, az mind háborúba fog menni. Szóval ezekkel nem kéne úgy, ezekkel a fajta emberekkel úgy bánni, hogy hát mindegy, Laci, most már vége, aztán majd csinálj valami mást. Szóval nagyon sok sebb van az emberekben, olyanokban, mint én.
1: Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hit me horns.

0: Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.
1: 94.2 Trend FM.
0: 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik.
2: Melyik a legjobb fotós mobil?
3: Biztonságos-e a felhő?
2: Kell okos óra a nagymamának?
3: Megzabolázhatóak a techóriások?
2: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
3: Melyik a világ legjobb tévéje?
2: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
4: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok, 14:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 10 orosz diplomatát utasítottak ki Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint ezek a személyek olyan tevékenységet folytattak idehaza, amely diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hogy hagyják el az országot. A Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese szerint Orbán Anita szavai valójában a diplomáciai nyelvezetben mást jelentenek. Rácz Andrást hallják.
6: Ugye a miniszter által használt megfogalmazás szó szerint ugye bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenység, amit ezek a diplomaták folytattak. Ez a diplomáciai nyelvezetben azt jelenti, hogy ezek a diplomaták hírszerző tevékenységet folytattak Magyarországon. Ugye a diplomácia tevékenységet szabályozó bécsi egyezmény explicite tiltja a kémkedést, tehát ha valakit azzal a megfogalmazással utasítanak ki, hogy a bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenységet folytatott, az praktikusan fogalmazva azt jelenti, hogy kémkedett az illető.
5: Magyar Péter bejelentette, beavatkozik a kormány a magas üzemanyagárak miatt. A kormányfő részleteket egyelőre nem közölt, csak azt, hogy célzottan a bizonyos teljesítmény alatti dízel meghajtású autókra vonatkozó intézkedés készül, amit holnap hoznak nyilvánosságra. Segítenék az agrárszektort és más területeket is, amelyekben nagy nehézséget okoznak a jelenlegi üzemanyagárak. A korábbi védett ár intézményét nem kívánják visszahozni, mert az veszélyeztetné a dízelellátást. Ehhez képest a védett üzemanyagárak visszaállításáról szóló törvényjavaslatot nyújtott be a Fidesz és a KDNP az országgyűlésnek. A hatósági árat a 95-ös benzin esetében 595 forintban, a dízel üzemanyag esetében 615 forintban határoznák meg ismét literenként. A holtankoljak.hu aktuális adatai alapján a 95-ös benzin 622 forintba kerül literenként, míg a dízel 697 forintba.
0: Tőzsde hírek.
5: Elsőként a kőolaj piacáról, majdnem 2%-kal drágul a Brent típus, hordonként $98.72, az észak-amerikai könnyűolaj pedig csaknem 3%-os áremelkedés után $93.92 hordonként. Az európai tőzsdeindexek mindegyike zuhanásban, azonban zuhanás az talán túlzás ezekre, hiszen csak enyhe csökkenésről beszélhetünk, az olasz, illetve a spanyol börze csökken 0,5%-kal, ennél kisebb mértékben 0,1%-kal gyengül Párizs, Frankfurt 0,1%-kal szintén, és a londoni FTSE is ebben a pillanatban 0,1 és stagnálás között mozog. A budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,1%-ot emelkedik 147.749 pontra. A részvénypiac forgalma 3,7 milliárd forint. A vezető papírok többsége pluszban teljesít, csak a Richter gyengül 0,5%-ot 12.650 forintra. A Magyar Telekom 1,3%-ot emelkedik 2.584 forint. Az OTP 1 plusz után 45.060 forint, a MOL 4 emelkedik 5.005 forint jelenleg. A bankközi devizapiacon az euró értéke 363 forint 95 fillér, az amerikai dollárért 313 forintot és 28 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
5: Továbbra is felhőtlen idő várható, csupán az északnyugati megyékben lehet kevés felhő, csapadék nem várható. A déli délnyugati szelet a Dunántúl északi részén kísérhetik élénk lökések, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Régi és új klasszikusokról, értékekről a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen.
1: Nyilván nem aktuál politikai és nevekkel kérdezem ezt tőled, hanem mit látsz, milyen folyamatokat látsz belülről?
7: Hát igazából itt Rommel takarítás se kezdődött még meg, mert egy rendkívül hosszú időszakon vagyunk túl. 13 éve igazgatója a Nemzeti Színháznak Vidnyánszky Attila, és hát rengeteg pozíciója van. Gyakorlatilag vízágyúval voltunk rendszeresen a falhoz állítva az elmúlt 10 évben, és még szájon is röhögtek bennünket. Nagyon sok fájdalom és keserűség van, és nagyon sok társulat ment tökre, és nagyon sok kibeszéletlen dolog van, de megint az van, hogy nagyon sok munka van az a kapcsolatban, hogy az NK hogyan kezdi újra felépíteni ezt, hogy hát ez a gyalázatos interjú a Vidnyánszkynak, hogy majd Pintér Bélának majd a sarcból ad egy kis pénzt, meg Monárának, Pintér Bélának, aki nem tudtam hova emelni a jegyárakat, hogy kijöjjön az, hogy ki tudja fizetni a színészeket és az alkalmazottakat, és ezt a gátlástalan mondatot még be is nyomja, mikor, és hát igazából Vidnyánszky Attilát akkor kellett volna elmeszakértői vizsgálatra küldeni, mikor azt mondta, hogy azok támadják, akik 65-ben felrobbantották a Nemzeti Színházat. Itt már lehetett látni, hogy egy komoly baj van, mentálisan is. És én azt gondolom, hogy még cinikusan, gyakorlatilag még a földön fekvőbe, aki már le van pisálva, még rá is rak egy követ, az attól aljasabb dolgot jelen pillanatban nem tudok elképzelni. És ez én csak abban a szegmensben tudok gondolkozni, az én színházamat is illeti, ami 20 éve gyakorlatilag mindennapi részem a Pintér univerzum. Hát lehet irigykedni, hogy nulla forintból teltházas előadások mennek. Lehet kedvezményes jegyeket venni persze, mert hogyha mondjuk 360-szor játszol egy előadást, ami szerintem színház történeti, sok olyan előadás, ami 150-200 felett van, akkor nem biztos, hogy már, aki már 8-szor is látta, elmegy 9-szer megnézni, de még mindig élt a színház úgy, hogy már lélegeztetőgépen volt évekig, lélegeztetőgépen. Na most, de a színház iránti vágy és az öröm és a hatalom elleni düh még mindig kihozott olyan produkciót, hogy a mai napig érvényesek, és még a régi előadásokat is ugyanúgy játsszuk, tehát él a színház, nem tudta elhamvasztani és berakni egy ilyen márványlap mögé, ahol ráírja, hogy eddig is élt a független színház, de úgy néz ki, hogy minimális pénz, ami általában mondjuk azt mondom neki, hogy 50 millió forint, az egy elrontott díszletelem az operaházba, vagy egy átlagos turné Izraelbe, körülbelül ennyibe kerül egy Nemzeti Színháznak az 50 millió forint, egy másfél napi, amiben egész évben viszonylag biztonságosabban élhetne a társulat, és nem kéne kizsigerelni az embereket. Na most így ezzel a hozzáállással legyen az, hogy ne legyen árokásás, mondja Vinyász.
1: Na majd erről beszél. Figyelj csak, szerinted a Pintér Béla társulat, vagy másképp kérdezem, miért a Pintér Béla társulat tudott odáig eljutni, hogy az szinte a legnépszerűbb színházi formáció legyen? Gondolkodtál ezen? Én nekem van egy magyarázatom azon előadások alapján, amiket én láttam, tőletek, ha Nója Jóbárat láttam, hogy olyan szinten senki nem okátta ki a magyar valóságot elénk, mint ahogy a Pintér Béla társulat, mint darab szinten gondolom, bár nem olvastam, csak láttam az előadásokat, és szerintem ennél jobban már nem lehet egy úgy darabot csinálni, hogy közben primér szinten találkozol a nyers valósággal. Tehát amikor azt mondjuk, most eszembe jutott egy idézet, most nem tudom, hogy benne voltál-e a vérvörös, törtfehér méregzöldbe, talán nem, és abban, amikor arról beszélnek, hogy felosztják egymás között, hogy akkor éppen most el fogok menni a balatoni sivatagba. Hogy magában ez egy vicces jelző szerkezet, de basszus, te belegondolsz, hogy balatoni sivatag. És ő ebbe jó talán, és akkor ti is ebbe voltatok.
7: Nézd, nagyon sokféle típusú darabja van. Mondjuk a Parasztoperában nem a közélet van benne, vagy a Gyanyám órában, vagy a Gyévuskában, a második világháború borzalmi szomorúsága. Tehát lehet azt mondani, hogy kortárs színház, de szerintem a Pinténél jobb nemzeti színház sokszor nincsen, mert elég fontos dolgokról beszél, a traumákról, vagy Hankó Balázs ilyet mondott a Titkainkra, hogy a pedofiliát népszerűsíti. Te idióta, tehát nézd már meg azt a darabot, hogy miről szól. Tehát amikor ilyenek elhangoznak, akkor hogy legyen az ember józan, vagy csináljon úgy, hogy ugyan már hagyjuk. És nagyon sok olyan darab van, ami a traumákkal foglalkozik, a fájdalmakkal. Például a Titkaink az 1980-as évek rendkívül szomorú és emberi tragédiák sorozatával, hogy mindenki szenvedett a maga módján. A Gyévuska a második világháború traumáival, azt mondja, a Parasztopera, a népi kultúra csodálatos szegmenseivel, a népzene erejével, a Sehova kapuja, a szekták és a megtévesztett egyszerű emberek történetével, az őrült az orvos, a Biblia sorsszerűségeivel, szóval az erkölcsi némancsága, soha vissza nem térő, a szutyok a szélső jobb megjelenésével, a Kaisers, a magyar televíziózásnak a bukásaival, és az igazi szent forradalomnak a szépségével, hogy igazán jó magyarnak lenni, ami a végén belefordul az előadás végén. A Titkaink, az Ármány és a csalódások és a tragédiák láncolatáról, vagy a 42-ét. Szóval nagyon sok mindent lehet mesélni. Én sok darabban játszottam, az utolsó, amiben játszottam, még a Anya szemefénye volt, és azután fordult igazán dühössé Béla, mondjuk ez a vérvörös után, hogy azt hiszem 5-6 kor darabot írt azóta, és hát elég intenzíven ostromolta és ostorozta a közéletet, mert bűn lett volna nem beszélni róla.
1: Uh-huh. Nem is feltétlenül a közéletre gondoltam, hanem úgy általában mindenről, nagyon nyersen és nagyon evidensen és nagyon keményen fogalmaz. Én ugye elég sok darabot olvastam már ugye végzettségemből fakadóan, de ilyen nyersen, ennyire, hogy ez van haver, ezt kapod. Itt kész.
7: De közben nem is, mindig csak a felvetés az érdekes. Nagyon fontos, hogy tehát kérdőjel tesz, hogy én így gondolom, az nem azt jelenti, hogy így is van, hanem az van, hogy felvetek egy dolgot, kibeszélem magamból, kiírom magamból, színházi formáját megteremtem, a színészeknek nagyon jó szerepeket írok, és ezáltal felemelődik a pillanat is, de hát az humor az nélkülözhetetlen, és humor meg nem lehet tanulni szakkönyvekben, nem lehet tanulni humor főiskolán, az vagy van valakinek, vagy nincs. És ezzel szemben egyébként a legnagyobb baj szerintem, ha már mondtad, tehát a jobboldali humorral szoktak fogalmazni, hát az mi? Azt lehet mondani, hogy akkor most ez az egy, amiben megfogtál, mert nem tudok ilyet mondani. Tehát az, hogy valaki konzervatív, lehet, hogy Amerikában tele van ilyen konzervatív és csípős humora van, de itt Magyarországon még ezt nem nagyon fedezték fel, vagy fedeztük föl, hogy mi az, amikor valakinek elementális jó humora van. Hát talán Rákai Filip, ő egy nagy humorista.
1: Igen, igen, sok pénzből csinált, azt a legnagyobb költségvetésű filmet csinálta, ahogy ő fogalmazott, hogy a milyen nagy kaliberű alkotó, ugye a Petőfi filmre utalt ezzel.
7: Igen, igen.
1: Igen, igen. Említettük ezt a könyvet, ami szeptemberben jelenik meg. Miért pont most, mi volt a koncepció, hogy jött az ötlet?
7: Úgy jött az ötlet, hogy a Corvina kiadó főszerkesztő, vagy a vezetője látta a Egy életem című produkciót, amit játszottam a MOM-ba, eljött megnézni, és hát a tavaly februárban is felhívott telefonon, hogy mit szólnék el hozzá. Hát egyszerűen szóval sem jutottam, de hát viszont ők ajánlottak neveket, viszont nekem nagyon fontos volt, hogy ott meg kellett beszélni a feleségemmel, hogy ez, ennek most mi lesz a folyamat, hogy egyáltalán, tehát nem egy lezárult életről van szó, hanem még remélhetőleg egy csomó minden izgalmas dologról. Most 54 éves vagyok, és hogy belevágjunk-e ilyenbe, és akkor hát így elgondolkoztam, hogy végül is, ha arról fog szólni, hogy ez egy beszélgetéskönyv, aminek az a címe, hogy ez most ilyen, ami egy mondat a darabban, a meg se kínáltakban, amikor a tükörbe belenézek, és reggel látom az arcomat, hogy ez, hát ez most ilyen. Ez lesz a címe, és a Kővári Orsoly, aki több mint 20 év ismer engem, és Tarbéláról is írt könyvet, és nagyon sok, nagyon jó színészportékat írt újságokban, ő vele, fogtunk ebbe vele tavaly márciusban, és hát 14 hónap alatt, nem is tudom hány óra beszélgetésből, most kanyarodtunk rá erre, hogy ez ugye elkészül lassan, és hát néha megdöbbentő az utolsó fázisokat olvastam, meg bekerül, hogy édesanyám fotója, vagy nagyapám fotója, hogy mindig érdekel, hogy ki fogja ezt érdekelni. Mindig így sokkolva érzem magam, hogy úristen, hogy jó döntés volt ez, vagy nem. De hát annyira sok mindenről beszélek, és nem van egy, talán egy, ilyen értelemben talán egy izgalmasabb fénytörés, hogy nem igazán magamról beszélek, hanem akik hatottak rám. Tehát kikerülve ezt a csapdát, hogy az én élethelyzetemnek az alakulásait, kik akik irányították, kik álltak, ki volt egy stop tábla, ki volt egy elsőbségadás tábla, ki volt egy egyirányú utca, ki volt egy zsákutca. Nagyjából itt tudom összefoglalni, hogy azokra az emberekről beszélek, akik befolyásolták az életemet, hogy én ilyenné váltam. És ilyen szempontból ki van kerülve az, hogy inkább ő kérdezte meg a írója, a kövnek köváros, azok, akik nekem fontosak, hogy beszélek rólam, hogy a Tilla, a Bödöcs, vagy a mit tudom én, hirtelen most akartam mondani, tehát, hogy a Mucsi Zoli, akik igazán fontosak nekem, és hát én bízom benne, hogy tanulságos lehet sok embernek, akár egy fiatal kezdőszínésznek is, hogy nem biztos, hogy az a jó, ha valaki a bimbótól becsúszik a színművészeti főiskolára szánkóval, hanem lehet, hogy az a jó, ha mit tudom, először sárkány repülővel beleszáll a betonba, és akkor utána még fel tud állni és újraépíteni magát, és hogy a nehezebb út, a rögösebb út lehet, hogy az ő színészi pályáját is izgalmasabbá teszi.
1: Van most olyan dolog, amit téged nagyon izgat, és meg akarod valósítani, ki akarod próbálni a következő hónapokban, években? Szellemileg izgat, formában izgat, önmegvalósításban izgat?
7: Hát például nagyon izgat egy egész estés animációs film elkészítése, ami visszakanyarodva megint Bödöcs Tibor és Gróf Balázsra próbálunk elérni, ami hát néhány hónappal ezelőtt teljesen értelmetlen lett volna beadni a akkori NFI vezetőségéhez, mivel azt gondolom, hogy számomra szimpatikus és vonzó változás történt ezen a vonalon, de hát ez az átmeneti időszak is minimum december, január, míg feláll ez az új rendszer, hogy egy animációs filmet szeretnék csinálni, olyan, mint a Rubel Brandt, a Gyűjtő, vagy a Kék Pelikán, a Luigi King címmel, ami az egyik könyvéből, a Mulata Manésből készülne. Ez rendkívül izgat, hogy hogyan lehet izgalmasra tenni más, mondjuk egy 1 óra 20 perces filmben egy egész est, és aminek a főszereplő hangja, a Luigi King, már ebben van egy trailer, egy 3,5 perc, fel van a YouTube-on, meg lehet nézni. Ez például rendkívül izgat, hogy ez hogy lehetne úgy megcsinálni, hogy akár moziba is mehessen. felnőtteknek. Uh-huh. Szóval ez egy izgalmas kihívás. Most a következő a hónapjainknak, például Tibivel, vagy a Gróf Balázzsal, ez egy fontos dolog. Aztán hát érdekes dolgokat főzni, még mindig új ízeket kitalálni, meg...
1: A végén fogsz inni a szakácskönyvet?
7: Nem, azt soha nem fogok.
1: Megmondta, hogyha a rólad szóló könyv megjelenik, akkor meg kíváncsi vagyok, hogy abból mik ragadnak ki az újságírók. Hát, ha abból is lesz egész félelhető.
7: Ja, most ráibáztam, ettől is félek, hogy jön a mitúról, vagy mit mond, vagy a genderről, vagy Túróci kiemelve egy mondata, na mindegy. De ennek ismeretében is olvastuk sokszor át, hogy ne lehessen úgy kiragadni mondatot, ami ha csak egy mondatot kiveszel, akkor lehet azt mondani, hogy édes jó Istenem.
1: Nem szép, hogy itt voltál, és csapongó és szenvedélyesen beszélgettünk mindenféle témáról.
7: Köszönöm én is a meghívást.
1: Köszönjük.
7: Remélem lehetett követni.
8: Ez komoly volt. Szatmári Róbert műsorát hallották. Az Enyhe Katarzis újra meghallgatható a Trend FM YouTube csatornáján és a www.enyhekatarzis.hu oldalon. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor 4 keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok! 3 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Brassói Sándor az oktatási hivatal elnöke október 1-jei hatállyal benyújtotta elnöki tisztségéről és kormánytisztviselői jogviszonyáról való lemondását az oktatási és gyermekügyi miniszternek. Brassói Sándor 6 éve vezette az oktatási hivatalt. Kijelentette, hogy lemondásának nincs sem politikai, sem személyes konfliktusban gyökerező oka, sőt, lemondásának nincs semmilyen kapcsolata a sajtóban megjelent Dériné programmal kapcsolatos hírekkel. Döntése mögött elsősorban emberi tényezők állnak, fizikai és mentális fáradtsággal indokolta távozását. Magyar Péter miniszterelnök a parlament ülésén bejelentette, hogy elindítják a Szent István vidékfejlesztési programot, amit 10 vidéki mikrotérségben, összesen 100 településen, 100 000 ember bevonásával próbálnak ki. A program kidolgozásáért köszönetet mondott Lőrinc Viktóriának, a kormány vidék és településfejlesztési miniszterének. Lőrinc Viktória a bizottsági meghallgatásán azt mondta a programról, évente 10 falu 1-1 milliárd forintos fejlesztési keretet kap, aminek sorsáról a helyi közösségek döntenek majd. Magyar Péter ezután bejelentette, hogy a kormány már dolgozik azon a javaslaton, amely a megyei közgyűlések megszüntetését és a rendszer teljes átalakítását célozza. A kormányfő szerint ez sok 10 milliárd forintos megtakarítást jelent majd a magyar vidék számára, amit a Szent István programra és más hasonló kezdeményezésre lehet majd fordítani.
0: Tőzsde hírek.
1: Elindult enyhén felfelé a budapesti értéktőzsde részvényindexe, 0,3%-os pluszban a BUX 147.949 ponton, a részvénypiac forgalma meghaladta a 4 milliárd forintot. A vezető papírok közül továbbra is a Richter gyengül egyedül, 0,7%-os mínuszban 12.620 forinton, emelkedik a Magyar Telekom 1,2%-kal 2582 forintra, az OTP 0,4%-kal emelkedik 45.170 forint, a MOL 0,5%-os plusz után 5.010 forinton. Európában továbbra is gyakorlatilag stagnáló értékek látszódnak, olyan kis mozgásokról lehet beszámolni, így van ez a londoni FTSE-nál, a német DAX-nál és a párizsi CAC-nál is, 0,2%-ot gyengül viszont az olasz, illetve 0,3%-ot a spanyol mutató. A bankközi devizapiacon az euró értéke 363 forint 86 fillér, az amerikai dollárért 313 forintot és 10 fillért kell fizetni. Lassult Japán gazdaságának növekedése. Japán GDP-je a második negyedévében 1,4%-os ütemben nőtt. Az erőteljesebb kormányzati kiadások és a nettó kereskedelem pozitív hozzájárulása segítették a gazdaságot, mivel az export nőtt és az import csökkent. Ugyanakkor a gazdaság több mint felét kitevő magánfogyasztás továbbra is visszafogott maradt a tartós árnyomás miatt, amelyet a közel-keleti konfliktushoz kapcsolódó magasabb energiaköltségek tovább súlyosbítottak. A beruházások szintén gyenge szinten maradtak Japánban. Már bankkártyával is lehet fizetni egyes fővárosi buszvonalakon a járművezetőnél megváltott vonaljegyért. A szolgáltatás egyelőre a 105-ös, a 210-es és a 210B autóbuszokon érhető el, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A tesztprogramban résztvevő járatokon továbbra is a papíralapú helyszínen váltott vonaljegy vásárolható meg, azonban a járművezetőknél lévő hordozható bankkártya terminálokon is lehet fizetni. A bankkártyás fizetés várhatóan az október közepén a 200E repülőtéri járaton is elérhető lesz, 2027 első negyedévében pedig a 16-os, 16A, 116-os, a 216-os, a 178-as és a 26-os autóbusz vonalán is megjelenhet ez a fizetési lehetőség.
0: Időjárás jelentés.
1: Továbbra is felhőtlen idő várható, csupán az északnyugati megyékben lehet kevés a felhő, csapadék nem lesz. A déli-délnyugati szelet a Dunántúl északi részén kísérhetik élénk lökések, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: Táncverzum. A Trend FM táncművészeti és közéleti magazinja. Mert a táncról beszélni is érdemes. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Trend FM, a Táncverzum, én pedig Péli Nagy Kata vagyok. Van egy exkluzív vendégem, aki éppen most érkezett meg Buenos Airesből, egy zarándok útról. Természetesen nem vallási útról van szó, Szeghalmi Endre ül itt velem szemben.
2: Jó reggelt kívánok!
1: Az igaz, hogy Argentína katolikus ország és pápát is adott, de Endre fanatizmusa inkább az argentin tangóban gyökeredzik. Most jöttél haza az idei argentin tangó világbajnokságon. Voltál kint. Résztvevőként vagy megfigyelőként?
2: Ebben az évben inkább csak megfigyelő voltam, és nem vettem részt a világbajnokságon, de nagyon izgalmas verseny volt így is látni, hiszen rengeteg résztvevővel, majdnem közel 50 országból versenyeztek az emberek, nagyon csodálatos élmény.
1: Na, majd mindjárt akkor a részleteket is megnézzük. Ugye azoknak mondom, akik nem annyira járatosak ebben a műfajban, hogy az argentin tangót az UNESCO a világörökség szellemi részének tekinti, tehát annak nyilvánította. És nem csak egy tánc, hanem ez egy szubkultúra, hiszen ráépül egy infrastruktúra, egy üzleti világ és egy művészeti világ is. Milyen volt a város? Nyüzsgött, minden a Buenos Aires-i argentin tango világbajnokságról szólt, vagy ott is csak egy kisebb szubkultúrának lehet nevezni?
2: Nagyon izgalmas az, hogy Argentina fejlődik évről évre, és az inflációhoz valamilyen szinten kezdett belassulni. Az emberek elképesztő mértékben bánikoltak, hogy évről évre az infláció nagyon nagy mértéket volt. A dollár folyamatosan növekedett, de most mintha megállt volna a dollár és az euró növekedése. Ezáltal kialakult valamilyen stabilabb, nyugodtabb életmód. De ez azt is jelenti, hogy a szegény emberek ugyanúgy nagyon-nagyon szegények. Úgyhogy a város fejlődik, szépen fejlődik, jól néz ki. Viszont a szegények azok nagyon szegények.
1: Szépen áttevickéltünk a gazdasági részére. Ugye Argentína egyik gazdasági válságból a másikba bukdácsol. Amikor én utoljára voltam ott, és az nem most volt, akkor érte az egyik legnagyobb financiális válságát, amikor bankok is bezártak. Iszonyatos infláció volt. Persze a turistáknak nagyon könnyű volt a helyzete, mert a dollár, meg az euró, amit vitt, rengeteget
2: életem
1: ért.
2: Életem legjobb sztéke volt kint Argentínában, a legolcsóbb áron a világon, szóval az mai napig élmény volt. Most sokkal drágábbá vált, ami a tangó szempontjából azért is fontos, mert a turisták, a tangó turisták kevesebben vannak, így maga azok a vacsorasok, tangós táncos rendezvények valamilyen szinten picit visszaestek, ugyanis drágább lett a külföldieknek az élet Argentínában, emiatt kevesebb a tangós turista is. Bár van két óriási főszezon, az egyik a tangó világbajnokság, amikor nagyon-nagyon sok táncos érkezik versenyezni, vagy megnézni, vagy részt venni a kísérő programokon, ilyenkor két héten keresztül ingyenes koncertek vannak, ingyenes tangóórák, maga a verseny számos résztvevőt vonz, az egyik főszezon, a másik pedig december-január, maga a konkrét nyár Buenos Airesben, amikor szintén rengeteg tangós turista van, karácsony, új év környékén özönelnek az emberek melegedni és táncolni. Én személy szerint rengeteg tangóórán voltam kint Buenos Airesben, napi szinten.
1: Ezek ingyenesek voltak?
2: Amire én jártam, azok nem annyira, mert azok inkább mások ilyen más
1: színvonal.
2: De hát vannak olyan tangóráink, volt olyan tangóráim, mint például van, úgyhogy Nito García, ő 92 éves, és mai napig tud táncolni, járni már alig. Tehát amikor ott vagyunk egy tangóráján, akkor megmutatja a figurát körülbelül 5-10 lépésben, aztán nem esik össze, de akkor mondtam, leül és ül és ülve vezényli a tangórát. Elképesztő figura, 92 évesen tud táncolni.
1: Na most az, amit ő táncol, akkor az még azt jelenti, hogy a legrégebbi tangó kombinációk?
2: Inkább úgy fogalmaznák, hogy nagyon sok tangó stílus van Argentínában is, és az egyik ilyen szalontangónak az egyik bizonyos képviselője, amit érdemes megtanulni, mert nagyon-nagyon kevesen képviselik ezt a műfajt. Amikor látunk egy táncos táncolni, lehet tippelni, hogy körülbelül milyen nagy tangós mesterek voltak rá hatással, kik voltak a példaképei.
1: Kiknél voltál még órán? Ugye ez elsősorban azoknak érdekes, akik idehaza is tangóznak, de ha valaki épp nem, az is egy kicsit belekóstol egy ilyen történelembe, tangó történelembe és kultúrába. Szóval hát, kiknél voltál? Mondjál nagy neveket.
2: Talán bontsuk azért két részre ezt a tangó tanulási folyamatot. Ha valaki elmegy Argentinába a tangós tapasztalat nélkül, akkor talán számára egy ilyen vacsorasó sokkal izgalmasabb, vagy csak kimegyen az utcára és lát ilyen pénzért táncoló párokat. Aki viszont inkább jobban szakmabelibb, annak vannak lehetőségei, hogy különféle specifikusabb órára menjen el.
1: Te hol voltál?
2: Különféle nagy nevű táncosoknál voltam, nagyon-nagyon soknál. Hát mondhatnak neveket, hogy Talia Gomez, Nito Garcia, Leandro Gomez, szóval rengeteg anyag van. Mondjuk az egyik név talán Pancho Martinez Ré, ő talán híresebb, mert ő táncolt a nem olyan régen meghalt Mariette.
1: Nieves.
2: Igen, Nieves. Úgyhogy talán ő az légy ismertet.
1: Róluk készült is egy film.
2: Amit én még nem láttam mai napig is, de még nem akarom nézni.
1: Ez egy nagyon érdekes film egyébként, a női táncos oldaláról. Igen. Na most ugye nem véletlenül hoztam elő azt, hogy a női táncos oldaláról közelíti meg a tangót, mert itt annyira mások a szerepek a tangóban. Vannak azért lehetőségek az improvizációra, de azért alapvetően ez egy férfi által vezetett tangó.
2: Ez egy elképesztően komplikált kérdés, mind a mai napig is, talán a tangóban is, hogy a hagyományos szerepek a kihangsúlyozása és a hagyományos szerepek újra megélése és átalakítása az mennyiben fontos. Mennyiben fontos az, hogy van legyen férfi egy vezető, és mennyiben fontos az, hogy legyen nő egy követő. A tangó tanítás világában is sokkal fontosabb már elmondani azt, hogy vezetői szerepek vannak, és követői szerepek vannak.
1: Mint az, hogy férfi és nő.
2: Mint az, hogy férfi és nő. Én a mai napig is talán megszokás visszaesek a férfi táncos, vezető táncos és a követő táncos kifejezéshez. De meg tudom érteni, amikor valakinek fontos az, hogy vezetőként bármilyen nemű legyen, vagy követőként bármilyen nemű legyen.
1: Most egyedül voltál, egyedül mentél az ilyen órákon, te honnan szerzel partnert?
2: Ez izgalmas kérdés volt, mert szinte óráról órára mást szereztem, vagy így csapottak hozzám táncosok, akik magasabb szintűek. Változó volt.
1: Mindig volt partnered?
2: Nem mindig volt partnerem, és ez néha nehézség is okozott, mert amikor nem egy magas szintű táncos van, akkor kicsit ilyen deréktörő tud lenni egy komplexebb tangóra. Szóval megtapasztaltam elég sok réteget ebből a tanulási folyamatból. Most körülbelül egy hónapot voltam kint, július 30-tól szeptember 2-ig. Ha összeszámolva, ez már lassan 2 év. 2 teljes esztendő Argentínában.
1: Évente elosztva, kibemászkálva.
2: Összeadva, így van.
1: Ennyi idő alatt te már meg is tanultál spanyolul.
2: Megtanultam spanyolul, igen.
1: De az elején még nem tudtál.
2: Az elején nem tudtam, az elején próbáltam kommunikálgatni, és ugye a tangó, mint közös tánc nyelvi sokkal könnyebb volt felfogni, de azért rájöttem arra, hogy én, mint tangó tanár, sokkal fontosabb az, hogyha a tanár egy figurát mutat, akkor azt mondja, hogy ez rossz, vagy ez jó, vagy így, meg 2 lehetőség, ahogyan meg lehet valósítani egy bizonyos kombinációt, figurát, érzést, átadást, lépést, és fontos volt, hogy megtanuljak spanyolul.
1: És akkor órák után elmentél megnézni a világbajnokság.
2: Ez így van.
1: Fordulóit, mert ugye ez nem egy egész estés forduló, hanem itt azért vannak szűrők, ezek a bizonyos szűrők persze nem is Argentinába kezdődnek sok esetben.
2: Ez így van, vannak elősrejtezők most már, és utóbbi 2 évben megint változott a rendszer valamilyen szinten, mert van már úgymond selejtező, negyeddöntő, elődöntő és döntő. Az európai bajnok az a döntőbe kerül direktben, és az ázsiai bajnok is döntőbe kerül direktben, kiegészül a városi bajnokkal, és a senior bajnokkal, és így 36 páros jött be a döntőbe, és melléjük kerül még ez a 4 páros a világbajnoki döntőbe. Vannak kisebb versenyek, óriási dolog az, hogy Magyarországon is van most már argentin tangó világbajnoki selejtező. Tavaly egy ukrán páros nyerte meg ezt a versenyt.
1: Hú, de meglepődtem.
2: Nekik szurkoltam, nekik szurkoltam egyébként. Ők el is jutottak a közép döntőig, nagyon büszke voltam rájuk.
1: És ők itt laktak?
2: Ők csak jöttek versenyezni. Megvan adva, hogy minden egyes selejtezőbe melyik országból jöhetnek. Én például megnyertem az előtte lévő évben a magyar versenyt, és talán 2019-ben, 18-ban, nem tudom pontosan igazság szerint, talán 19-ben a UK Tango Championship-et. Ezek a területi bajnokságnak a győztesei, ők a középdöntőbe kerültek.
1: Középdöntőbe kerülnek. Mi volt az eredményed?
2: Középdöntőbe kerültünk, és elég közel a döntőhöz. Többször voltam a középdöntőben Argentinában, és sokszor voltam az Európa-bajnokság döntőjében.
1: Mi alapján kerül be valaki a döntőbe? A zsűri szubjektív. Természetesen ez egy vizuális műfaj, valakinek ez tetszik, valakinek azt tetszik, de döntő-e az, hogy kinél tanul az illető, kik voltak a mesterei, milyen stílust képvisel, mennyire igazságosak ezek a dolgok? Vagy nagyon nehéz ezen a szinten már eldönteni?
2: Ez egy végtelenül izgalmas kérdés, mert számos stílus van a tangóban, a pontozás valamilyen szinten szubjektív, és talán pont emiatt is ebben az évben, meg is tavaly is már talán, azt csináltak, hogy a legerősebb pontot és leggyengébb pontot levették a szabályozásból, ami ezt legyen igazságosabb.
1: Mint a sport egyes ágaiban az
2: így van. Az biztos, hogy lehet látni azt, hogy ha valaki döntőbe kerül, akkor látszik, hogy megérdemli, hogy döntőbe kerül, és talán egy-két kivétel van, amikor nem tudjuk, hogy miért került a döntőbe, de szerintem mindenkiről meg lehet mondani, hogy valamiért megérdemelt, hogy döntős legyen. A döntős pozíció egy elképesztő fontos végeredmény sokszor. Az, hogy döntős vagy, vagy nem vagy döntős, már az egy óriási eredmény. Olyan szinten, hogy selejtezőben estek ki olyan magas nevű táncosok, akik például engem még tanítottak régebben.
1: És tehát tudjuk miért? Egyszerűen voltak jobbak?
2: A tangó

0: inkább tradicionálisnak maradnia?
1: A tangó aranykorszakában, 20-as, 30-as, 40-es években rengetegen táncoltak tangót, és nagyon-nagyon sok izgalmas ág alakult ki, és nagyon-nagyon fejlődésbe ment végbe. És most, ahogyan az emberek egyre jobban táncolnak, úgy térnek vissza azokhoz a gyökerekhez is. De egy táncos lehet nagyon jó zeneisége, nagyon jó harmónia a páros között, és nagyon-nagyon szépen használt olyan típusú régebbi kombinációkat, amiket ebben a tangó aranykorszakában lévő kiforrott mozgástechnikák segítségével megtanulta. És látszik az, hogy valaki nagyon jól táncol, és tiszteli a hagyományokat, és olyan figurákat épít be a táncába, amik ilyen power moves, ilyen gyönyörűen működő lépések, és látszik, hogy hozzátett valamit ahhoz a kultúrához, abból táplálkozik, ami által ő döntős, és talán megérdemli a végső győzelmet. Nem véletlen, hogy ebben az évben a Tango de Pista egy argentin-görög páros nyerte meg. Argentin tagja az tangózik 6 éves kora óta, és nagyon-nagyon képben van a kultúrával és a régi technikákkal. Én nem vagyok benne biztos, hogy a tangó az nem fog erősebb lenni a világban, mint Argentinában. Jelen pillanatban még ugye Buenos Aires tangó bölcsője, maga a vacsorasok miatt, a turizmus miatt, az eddigi tudás miatt, de lesz egy olyan tendencia, amikor az argentin tangó ki fog szorulni Buenos Airesből, mint tudásbázis, de ennek még azért ez egy hosszú folyamat
0: lesz.
1: Na
0: jó, de akkor hol lesz a központja?
1: A világon mindenhol. Azért nagyon kevesen gondolkodnak, így látják ezt, hogy hopp, a tangó ki fog kerülni, mert ugye a tangó nem csak maga argentin tangó, mint tánc, mint ölelés, hanem maga a kultúra része. És a kultúrát érdemes megismerni, magát azt a szenvedést, ami volt mögötte annak idején, magát a daloknak a lényegét, miről szólnak a számok. Szóval egy teljes kultúra épül köré, amit azért nehéz kiexportálni, de azért ez a folyamat zajlik. Nem véletlen, hogy azért a tangó világbajnokságon általában argentin párosok, vagy max ilyen kevert párosok vannak.
0: Ezt akartam kérdezni, hogy idegen is hozzájut a dobogóhoz?
1: Igen, amikor felkészítem a beszélgetésre, akkor megnéztem, hogy talán egy kolumbiai páros, egy orosz páros volt, és egy japán páros volt, aki külföldről nyerte meg a versenyeket.
0: Valaha
1: és
0: valamikor.
1: Benne van a színpadi tangó is, valaha valamikor.
0: Pontosan. De az ő tanáraik is minden bizonnyal argentinok voltak.
1: Igen, igen, mivel maga a zsűri argentin, ezért még nehezebb megfelelni ennek a versenynek, szóval sok minden kell ahhoz, hogy valaki egy argentin tangó világbajnokságot nyerjen külföldiként. Én jövőre újra fogok versenyezni, sőt ráadásul nálunk is ilyen kevert állampolgárság lesz, mert akivel táncolni fogok, ő a Cirque du Soleilnek egy táncosa volt, 12 éven keresztül Las Vegasban, és ő meg megnyerte a USA Tango Championship-et színpadi tangóban.
0: Színpadi
1: tangóban is, meg Tango de Pistában is. Szóval összeállunk ketten, két angol nyelvterületnek a megnyerői összeállnak, hogy meghódítsák a...
0: De ő amerikai?
1: Ő kanadai.
0: És itt van Magyarországon?
1: Nincs, úgyhogy...
0: Hol fogtok gyakorolni?
1: Hát gyakorolni fogunk Argentinában decemberben, ha minden igaz, fel is fogunk lépni Milongákon, tehát be fogunk mutatkozni, mint
0: páros,
1: mint
0: igen.
1: Páros. Valószínűleg megyek Kanadába edzeni, és ő is talán jön egyszer Magyarországra edzeni. Úgyhogy ez lesz a menet. És aztán pedig irány Argentina július végén, és ott pedig megállás nélkül órák és edzés és felkészülés. Ez a menetrend.
0: Tango de Pistában, vagy az eszenárióban?
1: Tango de Pistában. Bár ő valószínűleg jól lehet színpadi tangóban, mert légtornász volt, de azért én nem biztos, hogy tango de eszenárióval kezdeném el. Bárki tudja, lehet, hogy...
0: Hol találtatok egymásra?
1: Tangóesteken Argentinában. Volt ő Magyarországon, fel is lépett velem. Egyébként vannak közös fellépéseink.
0: Ez mostani történet?
1: Ez az elmúlt egy másfél év történet. Jött Európába táncolni, ugye a tangó annyira tud szenvedélyé válni, hogy az ember úgy tervez mutatásait, hogy a tangó körét szervezze. Én is ugye kettőjét voltam Argentinában, egyszer volt mindössze 7-8 hónap, addig mindig én egymás hónapokat voltam. Mehettem volna a világ összes pontjára, de inkább Argentinába mentem. Ő pedig jött Európába, hogy megnézze, milyen az európai tangós szintér. Volt Magyarországon is, és akkor itt volt több mint egy héten keresztül, minden nap edzettünk, gyakoroltunk, felléptünk.
0: Neve van?
1: Hát nem tudom, mennyiben publikus, vagy lehet ezt mondani, Nellának hívják. Misó.
0: Kiket fogtok képviselni? Magyarországot, vagy?
1: Szerintem épp most néztem meg, a legutolsó győztes úgy volt kiírva, hogy Argentina, Görögország, szóval.
0: Szóval mind a kettő.
1: Mondjuk ez igaz, hogy ezt nem tudjuk. Lehet Magyarország lesz, lehet, hogy Kanada. Nagyon kevés esetben van az, hogyha egy argentin és nem argentin páros versenyez, akkor nem argentin színeket képvisel. Volt egy olyan időszak, amikor egyik argentin-litván páros argentin színekben versenyzett, döntőbe került,

0: egy másik évben Litmásznekben versenyzett.
1: És nem került a döntőbe.
0: De ez nem azért volt valószínűleg, mert Litvánszegben versenyt, hanem azért volt valószínűleg, mert tangó fejlődik, és egyszerűen jönnek az újak, vagy a régiek erősödnek, és egyszerűen nem kerülnek be. Voltak szenzációk, hogy olyan nevek estek ki, nem döntőben, nem kerülnek, akik előtte biztos részvevői voltak a döntőnek.
1: Nem sok időnk maradt, ha már a tangó világbajnokságról beszélünk, akkor legalább mondjuk el a Tango de Pista, tehát a parkett tangó világbajnokot, és az Escenario, tehát a színpadi tangó világbajnokoknak legalább a nevét.
0: Hú, akkor ezt meg kell néznem, mert ugye őket én se ismerem annyira. Igen, a győztesek nevei, akit érdekel, Lucas Gauto és Naima Gerasopoulou.
1: Igen, ő a görög, igen.
0: Görög, így van. És a színpadi tangóban pedig Nikolás Shell és Nair Shinka. Ők, ha jól tudom, valamelyik városból vannak Argentinából, de hát ilyenkor ezek az argentinok, ezek ott élnek Buenos Airesben, szóval hiába valaki kolumbiai, ott él 5-10 éve már Buenos Airesben, hogy ha valaki nem argentin, hanem mondjuk kolumbiai színekben versenyez, az nem, mintha argentin lenne, mert ott él Argentinában, vagy Uruguay például, mert egyszerűen oda költözik a tangó miatt.
1: Hát a kontinens.
0: Meg így van, így van. Szóval spanyol, szinte argentin már úgy is lehet venni.
1: Ha valakit ez megihletett, akkor hogyan, mikor tud tőled is tanulni?
0: Nagyon-nagyon köszönöm a kérdést. Hát mi vagyunk a, nem tudom, mondhatom, mert Tangó Libre Budapest. Nálunk vannak rendszeresen tangó tanfolyamok. Most is épp ma indul egy új tangó tanfolyam. De
1: kezdő?
0: Csak teljesen kezdő. Uh-huh. Ilyenkor én mindig azt mondom, hogy aki tud járni, aki tud sétálni, az valószínűleg tud megtanulni tangózni is, mert a tangó egy improvizációs tánc, ha tud sétálni, valószínűleg tangózni is meg tudsz tanulni. Ez az én elvem.
1: Hol szempontból lesznek az órák?
0: Az órák Budapest belvárosában.
1: De mondd nyugodtan, hogy hol?
0: A Roxy stúdióban.
1: Uh-huh. És nem csak kezdő órád van természetesen.
0: Nem csak kezdő óráink vannak, de ahhoz szükséges tangótánc tudás már. Egy hónap múlva szeretnék indítani egy olyan tanfolyamot, ami nagyon olcsón fog szólni fiataloknak, tehát 16-tól 26 évig arra is van, lesznek külön információk.
1: Ez utánpótlás.
0: Utánpótlásnak.
2: Ez volt a Táncverzum. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a 4 nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó napot kívánok, 3:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Enyhülést hozhat az üzemanyagárakban idehaza, ha a hónap végén a MOL 100 halombattai finomítója újra teljes kapacitáson működik majd. A rádiónk által megkérdezett energetikai szakértő szerint nem a stratégiai olajkészlettel van probléma, hanem a finomított termékből van szűkösebb kínálat a világpiacon. Ezért Európa szerte lehetnek kisebb ellátási gondok, főleg a dízel üzemanyag terén. Ugyanakkor Magyarországon nem valószínű egy újabb olajkrízis a következő hónapokban. Holoda Attilát hallják.
3: Alapvetően nem a készlettel van probléma, meg nem is azzal, hogy érkezik-e nyerskőolaj vagy sem. A nyerskőolaj ellátás a finomítóban tökéletesen megfelel annak, amelyet a finomító képes feldolgozni. A Dunai finomító 100 halombattán az jelenleg nagyjából olyan 60%-os kapacitással képes működni. Ugye a tavalyi ősz folyamán volt itt egy tűzesettel járó baleset, ami miatt az egyik desztilláló torony, mondjuk úgy, hogy ez a magva magának a finomításnak, ez kiesett ebből. Ennek a visszaindítását a MOL szeptember 22-ére jelezte előre, tehát véletlenül, amikor megtörténik ez a visszaindítás, akkor egy kicsit majd enyhül ez a feszítés ezen a magyarországi üzemanyagellátásban.
2: Kétszer is kamatot emelhet idén a Fed. A UBS elemzői szerint Kevin Warsh fedelnök beszéde és a vártnál erősebb amerikai munkaerőpiaci adatok után nőtt annak esélye, hogy az amerikai jegybank még idén szeptemberben és decemberben egyaránt 25 bázisponttal szigorítson. Warsh beszédének legfontosabb üzenete az volt, hogy a Fednek csak akkor szabad megállnia, ha teljes bizonyossággal látja, hogy az infláció megfelelő ütemben közelít a 2%-os célhoz.
0: Tőzsde hírek.
2: Közben elindult a kereskedés a tengeren túlon, és a nyitás első perceiben negatív összkép rajzolódott ki a vezető indexek tekintetében. A Dow Jones 1%-os mínusszal indítja a napot, az S&P 500 2%-kal megy lejjebb, viszont már is javulni látszik a Nasdaq, az első pillanatban még pirosban világított, azonban most már enyhe emelkedés látszódik. Mindeközben Európában nincs különösebb változás, gyakorlatilag tegnapi záróértékén jár a német DAX, illetve a párizsi Kekeron, 0,2%-kal emelkedik a londoni FTSE, 0,2-del csökken Milánó, 0,3% a mínusz a spanyol börzén. Mindeközben a budapesti értéktőzsde részvényindexe 0,2%-os emelkedésben 147.866 ponton, a részvénypiac forgalma 4,3 milliárd forint. A vezető papírok többsége emelkedésben, kivétel a Richter továbbra is, ami 0,8%-kal süllyedt 12.610 forintra, a Magyar Telekom 1,1%-ot bővül 2.580 forintig, 0,3-del emelkedik az OTP 45.130 forintra, és 0,5%-os pluszban a MOL 5.010 forinton. A bankközi devizapiacon az euró értéke 363 forint 95 fillér, az amerikai dollárért 312 forintot és 88 fillért kell fizetni. Kizárta a parlamenti eheti ülésről Torockai Lászlót, a Mi Hazánk frakció vezetőjét a házelnök. Forsthoffer Ágnes ezt Facebook oldalán jelentette be. Azzal indokolta döntését, hogy Torockai László elfogadhatatlan kifejezéseket használva alaptörvényben biztosított alapjogot sértett felszólalása során. Az ellenzéki politikus személyes érintettség okán kért szót, majd arra hivatkozva, hogy Magyar Péter miniszterelnök súlyos vádakkal illette, miszerint egy minisztériumban saját cégei ügyében lobbizott, vállalhatatlan kifejezéseket használt az ülésteremből épp távozó kormányfővel szemben.
0: Időjárás jelentés.
2: Marad a felhőtlen idő, csupán az északnyugati megyékben lehet kevés felhő, csapadék nem várható, a déli-délnyugati szelet a Dunántúl északi részén kísérhetik élénklökések, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai műsorában, a vendégem Osvárd Judit, az Eldecoration nevű magazinnak a főszerkesztője, meg még rengeteg szerepben vagy. Most a legutóbbi szereped a Budapest Contemporary Kortárs műtárgyvásáron egy dizájn részleg kurátori munkáin. Úgyhogy üdvözöllek, Judit, itt a rádióban az éteren keresztül.
5: Szia, Kata, én is szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
4: Hogy jött ez a felkérés a rengeteg egyéb teendőd mellett, amiről azért majd szintén beszélgetünk a műsor közepette, de most, mivel közeledik ez a vásár, október 2-től 4-ig látogatható a Bálna Budapestben, ahogy máskor is. Fókuszáljunk erre így a beszélgetés elején.
5: A vásár szervezői kerestek meg azzal a formálódó ötlettel, hogy szeretnék egy kicsit kinyitni a kortárs szó mentén a kiállítás tematikáját, tehát ugye aki eddig járt a kiállításra, az láthatta, hogy ez főleg a képzőművészetre fókuszál, kortárs művészeti galériák állítottak itt ki. Ebben az évben szerették volna a szervezők egy kicsit ezt kitágítani, és a kortárs vizuális kultúrának más területeire is kivetíteni ennek a horizontját, hogy ez a szép képzavarral éljek, és ezért két új szekciót is nyitnak az idei kiállításon, az egyik a kortárs ékszer lesz, a másik pedig a kortárs lakberendezés és belső építészet. És itt szándékosan nem azt mondom, hogy kortárs bútor, mert ez a második szekció, aminek a vezetésével, a kurátorságával engem bíztak meg, ez nem csak kortárs bútorokról fog szólni, hanem azt találtuk ki, hogy egy egyedi koncepció mentén komplett tereket fogunk bemutatni a Gyűjtő Otthona címmel. Ez azt jelenti, hogy lesznek kortárs bútorok is, persze, dizájn bútorok, legkülönbözőbb olasz, német, francia, dán és más gyártóktól, de hangsúlyosan részt fognak venni ezekben a terekben a vintage és esetenként antik bútorok is. Tehát a 20. század és egy-egy tárgy tekintetében a 19. századból is válogatunk bútorokat. Ami ezt különlegessé fogja tenni, hogy itt nem hagyományos standokban gondolkozunk, tehát nem az fog történni, mint egy más kiállításon vagy vásáron, illetve magán a kontemporárin is a galériákat illetően, hogy nem külön standjai vannak az egyes márkáknak, vagy forgalmazóknak, vagy üzleteknek, hanem én Osvárd Judit kurátor, illetve a segítőtársam Tóth Tímea enteriőr tervező egy nagy enteriőrt fogunk berendezni egy kb. 400-450 négyzetméteres alapterületű térben, ahol ezeknek a gyártóknak, forgalmazóknak a bútorait és kiegészítőit vegyesen fogjuk megjeleníteni. Szándékosan egy lakásszerű, eklektikus, valóságra hajazó életteret szeretnénk létrehozni, ahol különböző funkciók vannak, az étkezőtől a nappali, konyhát is tervezünk, hálószoba is lesz. Régi bútorok, új bútorok, keveredése, nagyon sok kiegészítőt szeretnénk bevinni, lámpákat, dísztárgyakat, használati dolgokat, és természetesen a térnek nagyon fontos szereplői lesznek a képzőművészeti műalkotások a szereplő galériák kínálatából, mert az a célunk, hogy azt mutassuk be, hogy a képzőművészettel hogyan lehet együtt élni. Ugye az az alapkoncepciónk, hogy aki akit érdekel a kortárs képzőművészet, az a kortárs vizuális kultúra más területei iránt is nyitott, és azt gondoljuk, hogy rá fog csodálkozni bizonyos részletekre, de alapvetően örömmel fogja fogadni azt, hogy egy kicsit inspiráljuk az eklektikus és önmegvalósítólag berendezés jegyében.
4: Hát ez fantasztikus szerintem, mert nagyon sok embernek ez nehézséget okoz elképzelni ezeket a műtárgyakat vagy dizájntárgyakat a saját életterében, és így ezt a küszöbb frászt oldjátok tulajdonképpen azzal, hogy megmutatjátok, hogy milyen jól lehet így keverni ezeket a különböző korú tárgyakat, stílusokat, műfajokat. Ez szerintem, nem is emlékszem, hogy ilyet láttam-e valaha egyébként bármilyen műtárgyvásáron, de szerintem ez nagyon-nagyon jó ötlet.
5: Műtárgyvásáron biztos nem volt ilyen, korábban azért voltak erre már törekvések, mi az Eldecoration standján, a szalon kiállításon is rendszeresen mutattunk be ilyesmit, de tény, hogy ritka az ilyen megközelítés. Mi itt elsősorban inspirálni akarunk, tehát nem diktáljuk, hogy mi a trend, és hogy hogyan kell berendezni egy lakást, hanem inkább azt akarjuk elmondani, hogy a legfontosabb rendező elv az egy otthon kialakítás esetében mindig a személyesség, az egyéniség. És ha nekem tetszik három teljesen különböző korból származó tárgy, az simán lehet, hogy működik együtt, mert én úgy szeretem, és nem a trendek, meg belsőképészek kellenek, hogy megmondják, hogy nekem mi fog tetszeni az életemben. Én magam nagyon sok olyan lakásban jártam, amit belsőépítés szervezett, és aztán valahogy a lakók idegenül érezték magukat benne. Mi pont a másik megközelítést képviseljük, hogy egy tér akkor jó, hogyha személyes, csak rád szabott, hozzád igazodik akár a gyűjteményekhez, vagy akár a gombhoz a kabát elv alapján. Mi nem azt mondjuk, hogy az ember ne használja szakembereket, belsőépítész, lakberendezőt, interiőr tervezőt, sőt, mi a magazinnál is használunk ilyeneket, illetve én magam saját privát életemben is, hiszen azért ez mégiscsak egy szakma. Nagyon sok dolognak kell megfelelni, színek, burkolatok, burkolatváltás, gépészet, nyílászárok, stb. De az ízlés, a stílus tekintetében azt látom, hogy az emberek sokszor nagyon bátortalanok, miközben gottan érvényesíthetnék a saját ízlésüket, a saját világukat az interjérjeikben.
4: És a saját lakásodban egyébként kevered akkor te is a stílusokat?
5: A saját lakásunkban, illetve a saját irodánkban is nagyon nagy az eklektika, igen. Itt aztán tényleg minden van. Kortárs dizájn, bútorok, illetve lámpák, nagyon sok vintage darab nálunk, nagyon sok a plakát, a festmény, a dísztárgy, a kerámia, utazási emlékek. Igen, nálunk kifejezetten sok az, amire a minimalisták azt mondják, hogy csetresz. Rengeteg könyvünk van, rengeteg magazinunk van. Igen, nálunk nagyon erős ez a tárgyfókusz.
4: Meg a férjed mondjuk maga is foglalkozik.
5: Igen, a férjem ugye képzőművészeti egyetemet végzett, és arculattervezéssel foglalkozunk egyébként a közös cégünkben, grafikus végzettségű, és az ő érdeklődése is erősen megjelenik. Nyilván az övé egy kicsit elvontabb, modernebb, mint az enyém, ami gyakran túl emocionális vagy túl romantikus, de szerintem ez egy szép ellenpont, illetve azt még nagyon szeretném kiemelni, hogy nálunk színesek a falak, amit nagyon sok helyen egyszerűen nem látok. Ez a kollégáim nagyon viccelődnek is ezzel, hogy én a fehér falakkal fóbiás vagyok, ami nyilván nem igaz, de azt gondolom, hogy az emberek egy kicsit biztonsági játékosok, pedig egy jól megválasztott akár halványsárga, halványszürke, vagy a fehér egymillió árnyalata közül választott szín sokkal többet ad hozzá egy térhez, mint egy hófehér hátfal.
4: Mostanában követve a profilodat az Instagramon, látom, hogy a férjeddel közösen csinált stúdiótok is új otthonba költözött. Ott milyen elveket követtek egy ilyen stúdió kialakításánál?
5: Hát sajnos még nem teljesen zárult le ez a kicsit sziszifuszi folyamat, ez a Schuster cipője, hogy mit is szeretnénk, milyen konyhabútort, milyen falszíneket a stúdióban. Ott alapvetően azért egy szigorúbb és racionálisabb megközelítést alkalmazunk, mert ez a munkaterülete egyrészt, másrészt meg az arculattervezés, a grafika az egy kicsit kevésbé szabad műfaj, mint ez a szabadabb lakberendezés, belső építészet, dizájn, amivel én foglalkozom. Tehát az irodánkban biztos, hogy a grafikai munkák, a plakátok, a geometrikus dolgok sokkal nagyobb teret fognak kapni, mint itt az otthonunkban.
4: És mi újság a magazinnal? Mivel készültök mostanában, illetve milyen programokat csináltok, mert azon túl, hogy a magazin szerkeszted, rendszeresen szerveztek különböző eseményeket, vagy partnerként részt vesztek különböző eseményeken. Nyilván most itt van a Budapest Contemporary október 2-től 4-ig, de ahogy téged ismerlek, egyfolytában úton vagy utazol, most láttam, hogy Velencében voltál, mindig valami új dolgon töröd a fejed.
5: Igen, nagyon sok mást is csinálok ezen a contemporary kuráláson kívül. A magazinnál rengeteg újdonság van. Az Elle Decoration idén ünnepli az újraindításának az 5. évét. Egyébként éppen 20 éve indult először el Magyarországon. Akkor is én voltam a főszerkesztő, ez volt az én nagy boldogságom akkor is, meg 5 éve is, és nagyon szerencsésnek tartom magam emiatt. Ennek örömére idén kijövünk egy könyvvel, aminek az a címe, hogy Home Stories. Szeptember végén fog megjelenni, és a Contemporary-n lesz kapható először. Ez 15 lakást fog bemutatni az elmúlt 5 évből, amiket az Elle Decoration számára fotóztunk. Néhány lakás olyan, ami még soha nem jelent meg sehol, úgyhogy azt gondolom, hogy mindenkinek lesz benne újdonság. Ez a legfőbb újdonságunk. Október 15-én lesz a nagy Edida gálánk, az Elle Decornak minden évben van egy elismerése, nemzetközi és hazai szinten is az idei év legnagyobb tehetségeit díjazzuk. Elindítottunk tavasszal egy szakmai programsorozatot, amelyben különböző partnereknél, jellemzően az ő helyszíneiken, különböző témákban várjuk a szakembereket, belsőépítészeket, lakberendezőket, interjőrtervezőket, ez is zajlik az év során. Ősszel több alkalommal, és igen, jártam Velencében, ez egy Homo Faber nevű kiállítás miatt történt, amely egy svájci központú alapítványnak a kezdeményezése. A Homo Faber lényege az, hogy a már-már eltűnő kézművességet próbálja fókuszba állítani, tehát az nem titok, hogy világszerte egyre kevesebb ember foglalkozik mondjuk szövéssel, kosárfonással, kerámiával, és rengeteg féle helyi kézműves hagyománnyal, és ezeknek a mestereknek, illetve ezeknek a kortárs mestereinek a bemutatása a Homo Faber, ami egy egész szigeten van, most Velencében szeptember 30-ig megtekinthető, a kurátora pedig ez Devlin, aki a világ egyik legnagyobb sztárja, látványtervező, hatalmas koncertek, a YouTube, a Beyoncé, az Adél színpadképeiért felel, és ennek megfelelően az egész esemény egy nagyon látványos seregszemle, de több mint 600 tárgy van kiállítva, tehát ha esetleg valaki meglátogatná, akkor érdemes rá legalább egy fél napot szállni. Én dolgozom a Homo Faber alapítványnak a magyar tehetségek figyelembehozásában, nagyon jó velük az együttműködés, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos misszió, hogy ne hagyjuk ezeket a szakmákat feledésbe merülni.
4: Magyar dizájnerek, vagy művészek közül, vagy kézművesek közül kik azok, akiket a Homo Faber figyelmébe tudtál ajánlani?
5: A Homo Faber alapvetően egy adatbázis, egy online rendszer, amiben most már szerintem több száz alkotó szerepel. Oda szerintem én legalább egy több tucat magyar alkotót ajánlottam figyelmükbe, és hát segítettem ennek a tartalmi produkciójában is, tehát fotózások, cikkírások, stb. Ők mindenféle területről érkeznek, tehát kerámikusok, textilesek, ékszertervezés van közöttük, van olyan, aki papírral dolgozik, bőrrel, és így tovább. Magán a kiállításon most Velencében egy alkotónak a munkáját láttam, ő Földi Kinga, aki egy ilyen szoborszerű textil kerámia kompozíciót állít ki az egyik teremben.
4: És nem magyarok között volt valaki, akit kiemelnél, mert nagyon-nagyon tetszett, vagy valami installációt?
5: Egy-egy embert így nem szoktam ezen megjegyezni, mert ezek jellemzően olyan kézművesek, akik tényleg egyedül alkotnak egy kis műhelyben, és nagyon kevés számú darab kerül ki a kezük alól. Én mindig arra csodálkozom rá, ezen a kiállításon ugye nem csak maguk a tárgyak vannak kint, hanem számos mester is ott üldögél egy ilyen számára kialakított kis munkafelületnél, hogy hogyan dolgoznak ezek az emberek. Tehát itt ebben az az extra, hogy azt is meg tudod nézni, hogy hogyan készül mondjuk egy üvegmozaik, vagy egy, nem is tudom, egy különleges órának a számlapja, vagy hogyan gravírozzák az óra mutatóján azokat a picike mintákat, amiket szabad szemmel mi nem is látunk. Nekem ezek a nagy élmények, és most is egy mikromozaikos bácsi volt az, akinek a munkája láttán, így gyakorlatilag megkönnyeztem, hogy milyen aprólékos, és milyen precíz, és milyen csodákat alkot, de nagyon sok terület van, és mindegyiken tudnék legalább 3-4 olyat mondani, amitől tátva maradt a szám. Az idei koncepció az egy kicsit másmilyen, mint ugye 2 évente van ez a kiállítás, mint 2 évvel ezelőtt. Itt most például van egy terem, ahol csak ilyen különleges luxus ékszerek vannak, ugye itt nem a luxuson van a hangsúly, hanem az, hogy ezeknek a márkáknak nagyon sok esetben ezek a kézművesek tudják már csak előállítani azokat a finomságokat, amiket mondjuk egy divattervező elképzel. Vagy van egy terem, ahol csak átlátszó, áttetsző tárgyak vannak a márványtól, a porcelánig, a papírtól, akár a legóból készült szobrokig. Ez is nagyon nagy élmény volt. Van egy terem, ahol csak úgynevezett mondzsárokat mutatnak be, ezek távol-keleti kerek, illetve gömbformájú edények, amelyekben vizet tároltak is, ami egyben hűti is a vizet. Ezekből azt hiszem, hogy 200 különböző alkotónak különböző anyagú, mintázatú megközelítési tárgya van egy rendkívül ilyen breathtaking installációban elhelyezve, szóval egy dolgot nem emelnék ki, inkább az egészet, mint egy ilyen sok érzékszervre ható komplex élményt.
4: Hogyha már így konkrétumokról beszélünk, akár ennek az eseménynek a kapcsán kicsit ugorjunk vissza a Budapest Contemporary Design szekciójára, aminek a kurátora leszel, és október 2-től 4-ig látható a Bálnába, ahogy már korábbi is említettem. Ki tudnál emelni néhány designer alkotót, vagy bútorcéget, akinek a munkáit láthatjuk majd?
5: Ezek még most véglegesednek, ezért így őket nem annyira emelném ki, azt viszont mindenképp szeretném hozzátenni, hogy a kortárs design bútorok, illetve a vintage bútorok és kiegészítők mellett szeretnénk a kortárs fiatal magyar design szcénát is megjeleníteni, tehát olyan akár prototípusokat bemutatni, amelyeket fiatal magyar tervezők hoztak létre, és amelyek abszolút passzolnak ebbe az eklektikus világba, amit mi elképzeltünk. Neveket nem mondanék, mert igazságtalan lenne, de több tucat néven gondolkozunk, illetve már kezdtük el felvenni a kapcsolatot. Én úgy gondolom, hogy a 450 négyzetméteren legalább 200 tárgy kiállításra kerül, úgyhogy biztos, hogy mindenki fog közte találni olyat, ami őt érdekli, vagy inspirálja.
4: Hát köszönöm szépen, Judit, én már nagyon izgatottan várom a Budapest Contemporary idei kiadását, azért is, mert nekem is hobbim az, amivel most te fogsz foglalkozni ott a vásáron, úgyhogy akkor ott találkozunk, reméljük, hogy a hallgatókkal is. Ismétlem megint, hogy október 2-től 4-ig a Bálnában lesz látogatható a Budapest Contemporary és azon belül a ti szekciótok, ami a dizájnról fog szólni, illetve arról, hogy ez hogyan illeszkedik a kortárs műtárgyak világába. Köszönöm szépen, Judit, neked a beszélgetést.
5: Én is köszönöm, hogy meghívtatok ebben a műsorban, és én is szeretettel várok mindenkit október 2-től 4-ig a Bálnában.
4: Köszönöm szépen a hallgatóknak is a figyelmet, a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén Gereben Kata volt.
0: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh, minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó napot kívánok, 4 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Az augusztusi infláció 1,3% volt, ami továbbra is rendkívül kedvező adat, és bőven a jegybank 3%-os célja alatt marad. Az Erste vezető elemzője szerint az alacsony infláció többi közt az energiaárak és az élelmiszerárak éves csökkenése segítette, miközben a ruházkodási cikkek, a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok esetében is mérsékelt volt az áremelkedés. Felfelé leginkább a szolgáltatások lógtak ki, ahol 5%-os drágulást mértek. Nagy András szerint szeptemberben valószínűbb, hogy az MNB nem csökkent kamatot, de az év végén még lehet tér egy újabb kamatvágásra.
2: Az 1,3%-os infláció az önmagában lehetővé tenné a kamatoknak a további csökkentését. Ezt azért némileg árnyalja az a tényező, hogy egy felfelé mutató inflációs várakozás van. Tehát valószínűleg a következő hónapok inflációja még mindig jó lesz, de nem lesz már ennyire jó, tehát hogy egy romlás lesz tapasztalható. Illetve hát a képhez hozzátartozik az is, hogy a Bloombergen múlt héten megjelentek olyan információk, hogy nem fog szeptemberben változtatni az MNB a kamatokon. Ezt aztán részben utána az MNB cáfolta, hogy ők nem kommunikáltak ilyet, és hogy majd a szeptemberi inflációs előrejelzés fog mindent eldönteni. De összességében én talán azt mondanám, hogy most szeptemberben valószínűbbnek tűnik, hogy nem fog talán az MNB kamatot csökkenteni. Az év hátralévő részében, például decemberben viszont még benne lehet egy kamatcsökkentés.
1: Több civil áldozata is van, az ukrán fővárost és környékét mára virradóra ért rakétákkal és drónokkal végrehajtott orosz légi csapásoknak. Többszintes lakóházak, infrastruktúrális létesítmények és egyéb épületek rongálódtak meg. Kijevben 2 ember vesztette életét, a sebesültek száma pedig elérte a 10-et. Kijev megye 5 járásának településeit hétfő este óta több alkalommal rakétákkal és drónokkal támadták az orosz csapatok. Egy ember megsebesült többszintes lakóházakban, családi házakban, infrastruktúrális létesítményekben és raktárépületekben keletkeztek károk. Az ukránok jelentése szerint az orosz hadsereg meg nem nevezett számú ballisztikus és hajó elleni rakétával, 32 szárnyas rakétával, valamint 170 csapásmérő és álca drónnal támadt ukrajnai célpontokat. Az előzetes adatok szerint a légvédelem ebből 175-öt elfogott, illetve semlegesített, köztük több rakétát, valamint drónt. 29 helyszínen drónok és rakéták becsapódását rögzítették. Ellopták Auguste Renoir 3 festményét a dél-franciaországi Caen-sur-Mer múzeumából, jelentette be a város polgármestere. A település térfigyelő kameráinak felvételein látható, ahogy a 2 rabló menekül a rendőrök elől. Eredetileg 4 műalkotást vittek magukkal a Renoir múzeumból, de egyet az üldözés során elejtettek. Az ellopott festmények értéke 9 millió euró körül lehet. Auguste Renoir az impressionista festészet egyik francia mestere, a Nizza melletti Caen-sur-Mer-ben töltötte életének utolsó éveit, és ott halt meg 1919-ben. A városban 1960-ban nyitották meg a Renoir Múzeumot, ahol a festményeken és szobrokon kívül a művész személyes tárgyai és bútorai is ki vannak állítva.
0: Tőzsdehírek.
1: Egy órával tőzsdezárás előtt 0,3%-os pluszban a BUX, 147.923 ponton jelenleg. A részvénypiac forgalma elérte az 5 milliárd forintot. A vezető papírok többsége emelkedésben, a Richter viszont egyre lejjebb csúszik, immár 1%-os mínuszban 12.580 forintot ér. A Magyar Telekom 1,1%-ot erősödik 2580 forintra, az OTP 0,3%-os pluszban 45.100 forint, a MOL 0,6-del emelkedik 5015 forintra. Európában csak enyhe mozgások látszódnak, 1,1%-kal emelkedik a londoni FTSE, stagnál a párizsi Kekeron, és 0,1%-del süllyed a német DAX, 0,3% a mínusz a milánói, illetve a madridi börzén. A tengeren túlon ismét negatívba fordult a kép, 1,1%-kal esik a Dow Jones, az S&P 500 0,5%-os mínuszban, és szintén 0,5%-ot gyengül a technológiai Nasdaq. A bankközi devizapiacon a dollár értéke most 313 forint 23 fillér, az euróért 364 forintot kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhőtlen idő várható, csupán az északnyugati megyékben lehet kevés felhő. Csapadék nem lesz, a déli-délnyugati szelet a Dunántúl északi részén kísérhetik élénk lökések, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
3: Jó rádozást és szép napot kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en kedden. Hosszú műsorszámban 6 óráig rádiózhatunk majd együtt. Szeptember 14-e és 18-a között a Budapesti Kongresszusi Központ ad helyszínt a világfelszíni vízügyi kongresszusnak, a Nemzetközi Hidrogeológus Szövetség 53. kongresszusának. A világkongresszus majd fél évszázad után tér újra vissza Magyarországra, Budapestre. A rendezvény jelentőségéről, a felszín alatti vizeink állapotáról, mennyiségéről és minőségéről is kérdeztem dr. Erős Anitát, a világkongresszus szervezőbizottságának elnökét. Ő lesz az első vendég itt a Monitor délutánban, néhány perc múlva kezdünk.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Dr. Erős Anita van itt a stúdióban, aki hidrogeológus. Beszélgettünk már talán egy vagy két hónappal ezelőtt, és akkor említette a Nemzetközi Hidrogeológus Szövetség 53. kongresszusát, ami itt lesz Budapesten, és most már nyakára ég a munka, mert ez egy hét múlva lesz. És néztem a programot, ezt előzetesen mondom, mert azért a hallgatók közül talán többen nem hidrogeológusok, bár a vízhez van közünk valamilyen módon, de nem ilyen mélyen, a tudásunk nem ilyen mélyen gyökeredzik. Nem tudom hány száz programpont, nem tudom hány tucat, vagy talán száz előadó, ez egy óriási dolog, és nagyon sok idő után tért vissza ez a világkongresszus ide Budapestre, ugye jól emlékszem.
2: Igen, köszönöm a lehetőséget, hogy erről beszélhetek, hiszen ez egy óriási dolog a magyar hidrogeológus szakmának, és igazából Magyarországnak is, hiszen ez a világkongresszus, amelyet a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége évente rendez meg a világ különböző pontjain, 50 év után tér vissza Magyarországra, Budapest. És hát most már elmondhatom, hogy nagyjából 900 embert várunk erre a kongresszusra. Ebből a 900 résztvevőből nagyjából 400 ember szóbeli előadást is tart a kongresszus 4 napján, és rengeteg posztert is láthatunk, nagyjából 300 poszter kiállításunk is lesz ezen a kongresszuson.
1: Miről fognak itt eszmét cserélni? Mi lesz ennek a tétje ennek a kongresszusnak most?
2: Ez a kongresszus a fő témájának azt a mottót, azt a célt tűzte ki, hogy a felszín alatti víz egy több célú erőforrás. Hogyha belegondolunk, akár a hallgatók is belegondolnak abba, hogy a felszín alatti vizet mire használjuk. Egyrészt ugye az ivóvízünk ebből származik, ebből öntöz a mezőgazdaság, az ipar, az élelmiszeripar, a vegyipar, nagyon sokféle technológia, nagyon sok felszín alatti vizet használ. Tehát, hogy nagyon széles körű a felhasználása.
1: Mert hogy a felszín felett már nem nagyon van.
2: És akkor amellett ugye Magyarországon vagyunk, Magyarország különösen gazdag termálvízkészletekben, a termálvizet használjuk gyógyászati célra, használjuk fűtésre, használjuk energiatermelésre, tehát hogy ténylegesen egy nagyon sok szempontból fölhasználható erőforrással állunk szembe, és akkor nem beszélve arról, hogy az ilyen mélységi, igen mély földi zónákban található felszín alatti vizek, azok olyan értékes, úgymond kritikus ásványi anyagokat is tartalmaznak oldva, mint például a lítium, amely ugye szintén egy nagyon fontos kérdése a mai világnak, a mai életünknek az akkumulátor miatt.
1: Jól hangozna az, hogyha mi most ilyen a lítium kincsen ülünk itt, ugye, a Kárpát-medencében, de azért ez még
2: ez
1: talán...
2: Azért az... még körbe kell járni.
1: Azt nem is tudom, mondtam, hogy ön a világkongresszus szervezőbizottságának az elnöke. Nem tudom, hány évtized után, hogy lehet egy ilyen világkongresszus megrendezni, mert ez rengeteg pénzbe kerül. Hát néztem az előadókat, Paraguaytól kezdve, tehát a világ minden tájáról érkeznek. Ezt összegründolni, nem tudom másképpen mondani, sem lehetett nagyon egyszerű.
2: Nekünk ez egy óriási vállalás volt, hiszen a Hidrogeológusunk Nemzetközi Szövetségének a magyar nemzeti tagozata az, aki így a szervezésért felelős, egy rendezvényszervező céggel együtt, a Diamond Kongresszel együtt csináljuk ezt a kongresszust, és amikor 2,5 éve fölmerült ennek a kérdése, hogy, vagy ennek az ötlete, hogy hát Magyarország is bevállalhatná ezt a kongresszus szervezést valamikor, akkor történt egy olyan szerencsés fordulat a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének vezetésében, hogy egy magyar hölgy, Szőcs Teodóra lett az elnöke ennek a világszervezetnek, 2024-ben választották meg, és akkor eljött az a pillanat, hogy akkor azt mondta a magyar tagozat, a magyar hidrogeológus társaság, hogy most van az a pillanat, amikor
1: vagy
2: nekünk
1: most,
2: ebbe
1: soha,
2: bele kell állni, és ezt a kongresszus Magyarországra kell hozni. És nagyon sokat dolgoztunk, nagyon hálásak vagyunk a szponzorainknak, a támogatóinknak.
1: Könnyű szponzort szerezni egy
2: nem könnyű.
1: Semmire nem könnyű, de szóval érti, ugye, hát ez egy elrejtett, eldugott valami. Erről most beszélünk, meg majd beszélnek, amikor itt lesznek, és aztán úgy hús, nem tudjuk, mi marad meg belőle, a tudomány berkein belül nyilván, remek előadásokat fognak meghallgatni itt a tisztelt kollégák, de igazából ez felszín alatt van. Na, szóval ezt valahogy megmondom, meg kell tudni mutatni.
2: Igen, a művészeti vonal, az egy nagyon erős mellékszála ennek a tudományos kongresszusnak, több ilyen kezdeményezésünk van, hiszen maga a szakma, a hidrogeológus szakma is rájött, fölfedezte azt, hogy valahogyan meg kell szólítani az átlagembereket. tehát hogy a felszín alatti vizek mire jók, miért fontosak, miért kell rá vigyázni. És erről van a kongresszus közben is egy tárlatunk, egy kiállításunk, egyrészt egy amerikai professzorhoz hoz egy kiállítást, amiben pont ezeket a témákat feszegeti, hogy hogyan segíthetik a különböző művészeti ágak a tudománykommunikációt. De azért persze nyilván magyarok, mi is büszkék vagyunk erre, és meghívtunk egy nagyon szép képeket készítő fotográfust, Zoltai Andrást, aki a vízzel, a Blue Memoir sorozatából, vízzel kapcsolatos képeiből, a víz és a társadalom kapcsolataiból mutat be nekünk ott számos gyönyörű darabot, ami nyilván azokat is megmutatja, amikor a kiszáradt mederben lévő vízmércét látjuk. És akkor a társadalom felé, tehát akik nem jönnek be a konferenciára, azoknak az emberek felé is szeretnénk valami...
1: Azok a kevésbé szerencsések, akik nem lehetik végig ezeket az eladásokat, igen.
2: Szeretnénk valami olyan maradandó dolgot, illetve figyelemfelkeltő dolgot adni, ami szerethető, ami utána nekünk üzenetet közvetít, a felszín alatti vizeknek a fontosságának az üzenetét közvetíti, és a Magyar Nemzeti Tagozata a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetségének a Tóth József és Erzsébet Hidrogeológia Alapítvánnyal összefogva azt a kezdeményezést látta jónak, hogy egy olyan köztéri kicsi mini szobrot készítettünk, ami valamiféleképpen a felszín alatti vizekhez kapcsolódik.
1: Itt jött be Kolodkó.
2: És itt mester. Jött be a Kolodkó mini szobroknak a vonala, és nagyon büszkék és nagyon hálásak vagyunk a művésznek, hogy ő is fölkarolta ezt a kezdeményezést, és jó ötletnek tartotta. És egy olyan szakmai alaknak, egy olyan embernek állítunk ezzel a Kolodkó szoborral emléket, Zsigmondi Vilmosról van szó, aki olyan úttörő tevékenységet végzett a magyarországi felszín alatti vizek kutakkal történő feltárásával, ami példaértékű, ami akkor, az 1800-as évek végén, 1878-ban járunk, ez egy európai szenzáció, mondhatni egy világszenzáció volt, ez a 970 méter mély kút 74 fokos vízzel, ez a Hősök terén készült el, 20 évig fúrta, senki nem hitt neki.
1: 20 évig?
2: Igen, geológiai és mindenféle szép mérésekkel bizonyítgatta, hogy igen, ott a pesti oldalon is meg kell lenni, hát annak a termálvíznak.
1: Ez a szecskát és látja,
2: ez így van, és ez tulajdonképpen a Széchenyi fürdő ennek a kútnak az örökségén épült meg majd később. Tehát, hogy ez egy olyan kis szobor, ami megalapozta tulajdonképpen a pesti oldal, a Városligetnek, és illetve Budapestnek is a fürdőkultúráját.
1: Hol lesz a kis szobor, az olyan kis Kolodkó szobor? Ezt meg lehet mondani, hogy ez még titok? Még nem leplezték le, ugye? Jól? Nem akart intim pistáskodni, de lesz akkor.
2: Lesz, egy,
1: és
2: igen.
1: Ez érthető lesz, a szobor maga érthető lesz a közönségnek, mert a kis autót simogatják, a kis figurát simogatják, tehát nyilván itt is edukálni kell minket így arra, van, hogy itt egy ekkora teljesítmény előtt tisztelgünk
2: most. Így van, itt most rendhagyó módon egy QR kódot is fogunk a szobor mellé kihelyezni, amivel elmagyarázzuk, hogy ki ő, akit ez a szobor ábrázol, miért fontos az ő tevékenysége, és miért fontosak úgy egyáltalán a felszín alatti vizek.
1: Na még csak egy mondat a szponzorokról, mert azért nehéz éveket élünk, és azért ön a tudomány embere. Értem, hogy cégekkel összeállnak, és akkor szervezik a kongresszust, de akkor vette a kis táskáját, és kopogott is cégeknél?
2: Igen, igen, hát ez egy nagyon hosszú és nagyon
1: és nem
2: kemény
1: biztos,
2: folyamat
1: nem
2: volt.
1: Nem biztos, hogy szerethető ez mindenki
2: igen,
1: számára.
2: Tehát, hogy ez főleg egy olyan embernek, akinek igen, nem ez a mindennapi igen, feladata. Ez egy nagy kihívás volt mindannyiunknak, nagy kihívás volt ez a szervezési
1: munkát. Amájt az előbb viccelődtem itt a lítiummal, meg a potenciállal, de mekkora ez a potenciál, ami itt alattunk van, és mennyire kell nekünk, és nem is a méretére vagyok feltétlenül kíváncsi, hanem arra, hogy mit adhat nekünk ez a tudomány a következő évtizedekben, amikor ilyen csehül állunk a felszín feletti vizek tekintetében.
2: Nagyon sok dolgunk van a felszín alatti vizekkel kapcsolatban nekünk szakmailag, és azt gondolom, hogy a társadalomnak is, mert eddig egy olyan szemléletben dolgoztunk, hogy ami a föld alatt van, de még akár a felszíni vizekkel is kapcsolatban is az volt az alapvető hozzá hozzáállás, hogy ez végtelen készlet, ez van, és akármennyit használhatunk belőle. De a felszín alatti víz készletek sem végtelenek. És nem lehet azt mondani, hogy a termálvizet csak kitermeljük, és akkor utána elengedjük, és még többet kitermelünk, és akkor ez örökké fog nekünk tartani. A fürdők örökké tölthetik a medencéket, a kertészek örökre fűthetik a fólia sátraikat, tehát hogy ez szerintem a legnagyobb feladat, hogy erre a fenntartható használatra okítani az embereket a felszín alatti vizekkel kapcsolatban, illetve az összefüggésekre. Tehát, hogyha én egy kutat fúrok, és elkezdek nagymértékű vízkitermelni,

0: tudják. Tehát ezért is kell ezekre az összefüggésekre is rávilágítanunk, úgyhogy ebbe fog.
1: És nekünk... ugyanolyan törékenyek akkor, mint a felszín feletti vizek, ugye?
0: Így van, tehát minden, ez az egész víz körforgalom, ez a csapadékból pótlódik utána. Ott, ha ugye egyenetlenségek vannak, kevés csapadékunk van, akkor ezt minden megérzi bizonyos időskálán, különböző időskálákon, de biztos, hogy meg fogjuk érezni.
1: Ha már itt annyiféle idegenforgalmi műsort, meg turisztikai műsort is készítek, azért megkérdezem, hogy hova viszik majd ezeket a kedves tudós embereket.
0: Budapesten is nagyon sok minden van, amit megmutatunk. Megmutatjuk a világhírű barlangjainkat a Rózsadombon, megmutatjuk nyilvánvalóan a világhírű fürdőinket is, de vidékre is kitekintünk, elmegyünk Tihanyba, megmutatjuk a Balaton felvidéket, Bükkábrányba a bányát, Szegedre megyünk, a geotermikus fűtési rendszerrel büszkélkedünk, elmegyünk a Dunatisza közére, megmutatjuk a homokhátságnak a vízkészlet problémáit, és a Velencei tavat is körbe járjuk ökológiai szempontból és vízhiány szempontjából is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hát akkor nagyon-nagyon jó kongresszus önöknek. Ugye szeptember 14-e és 18-a Közép-Budapesti Kongresszusi Központ Nemzetközi Hidrogeológus Szövetség 53. kongresszusa. Sok évtized után újra Magyarországon, Budapesten. Dr. Erős Anita hidrogeológus, szervezőbizottság elnök, nagyon sok munkája lesz. Köszönöm szépen, hogy itt volt.
0: Köszönöm a lehetőséget.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat, akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó napot kívánok! 4:30 van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. A román hírszerzés szerint egy Romániában élő orosz állampolgár szabotás akciót készíthetett elő az országban. A 40 éves férfit február óta figyelték, miután NATO tagállamok által használt kommunikációs központokról, katonai támaszpontokról és más stratégiai jelentőségű infrastruktúráról készített felvételeket. A gyanú szerint egy közvetítő utasítására dolgozott, és többi közt az ukrán Antonov teherszállító repülőgépeket is dokumentálta. A román hírszerzés szerint az alkalmazott módszerek hasonlítanak az Oroszországhoz köthető más európai országokban feltárt szabotás hálózatok működéséhez. A férfit őrizetbe vették, ellene felforgató tevékenység kísérlete miatt indult eljárás. Ír meglepetés az eurózónás GDP adatban. A harmadik GDP becslés pozitív meglepetést hozott a második negyedéves eurózónás adatban, mert a korábban becsült 1% helyett 1,2% lett az eurózónás gazdasági növekedés. Az eltérés a kiugróan magas ír GDP növekedésből adódott, hiszen a korábbi 3,9%-os becslések helyett 10,2% lett a gazdasági növekedés. Az eltérés a nemzetközi multik vártnál nagyobb növekedéséből adódott. Több repülőteret újra nyitottak Indonéziában, ahol az Anak Krakatau vulkán kitörése miatt 8 légikikötőt is lezártak korábban. Egyelőre 5 légikikötőt nyitottak meg, közülük a vulkántól 150 kilométerre lévő Jakartáét is. A közlekedési miniszter azonban felhívta a figyelmet arra, hogy a légi közlekedés teljes helyreállítása időt vesz igénybe és türelmet kért. Az Angkasa Pura Indonézia Állami Légitársaság azt közölte, elsősorban azon dolgoznak, hogy a vulkáni hamut eltávolítsák a kifutópályákról. A vulkán múlt hét pénteken lépett működésbe, és az ország geológiai ügynöksége szerint még kedden is észleltek kisebb kitöréseket.
0: Tőzsde hírek.
5: Kisebb kitöréseket a tőzsdén nem észlelni, inkább lefele szúrások látszódnak, például Amerikában a Dow Jones teljesít most kifejezetten rosszul, 1,3%-os mínuszban jár, az S&P 500 továbbra is 0,5%-os mínuszban, és együtt mozog vele a technológiai Nasdaq is. Mindeközben Európában enyhe lejtmenet rajzolódik ki, a londoni FTSE 1%-kal gyengül, 0,4-del a német DAX, és 2%-kal csökken a párizsi CAC-on, 0,5% a mínusz az olasz mutatónál, és a spanyol börze is 0,5%-ot veszít értékéből. Idehaza a Bux Index fél órával tőzsdezárás előtt 0,2%-os pluszban jár 147.790 ponton. A részvénypiac forgalma 5,8 milliárd forint. A vezető papírok többsége emelkedésben, csak a Richter gyengül viszont 1,2%-kal 12.560 forintra, emelkedik a Magyar Telekom 0,3%-ot 2.560 forint, az OTP 0,2-del megy feljebb 45.100 forintra, a MOL 0,8%-os pluszban 5.025 forinton. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 313 forint 12 fillér, az euróért 364 forintot kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
5: Felhőtlen idő várható, csupán az északnyugati megyékben lehet kevés felhő. Csapadék nem lesz, a déli-délnyugati szelet a Dunántúl északi részén kísérhetik élénk lökések. Másúgy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és Siklós Bencével, fintech szakértővel, a PIK tanácsadójával beszélgetek. Szerbusz Bence, köszönöm szépen, hogy itt vagy velünk.
2: Szia András, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Revolut sztori, és én mondtam neked, hogy olyan hullámzó ez az egész, mert hatalmas hírek, milliárdos értékeltség, 100 milliós ügyfélkör, minden negyedik magyarnak van már Revolut számlája, aztán vannak kisebb-nagyobb botlások is, amit itt főleg azért ilyen hírecskékben lehet látni, az elmúlt napokban is volt ilyen zárolások, ellenőrzések. Hogy van most a Revolut, és mennyire töretlen a fejlődése, a szárnyalása?
2: Hát igen, a Revolut házatáján mindig van valami újdonság, nincs náluk uborka szezon nyáron sem. Hát a legfrissebb hír például, amiben most pont tegnap botlottam bele, az, hogy a Revolut egy saját márkás euróalapú stablecoin dob piacra, amit fokozatosan vezetnek be Európában, először Dániában, Lengyelországban, Portugáliában. Itt nyilván ugye egy euró, egy EURR nevű tokennek az értéke az egy euró, amit minden forgalomban lévő token euró vagy Európán denominált eszköz fedez. És itt ez azért is érdekes, mert az euró stablecoinok piaca jelenleg eltörpül a dollár alapú tokenek mellett. A stablecoin piac kb. 98%-a dollárhoz kötött. Miközben ugye jól mondtad, a Revolutnak már több mint 80 millió lakossági ügyfele van, és 16 millió kriptó felhasználója is, úgyhogy egy ilyen disztribúciós hálózat érdemben felgyorsíthatja az euró alapú stablecoinok terjedését. Ami érdekesség viszont, hogy ez a Revolut stablecoin stratégiának csak az első lépése. Ugye más devizákhoz kötött tokeneken is gondolkodnak, például font alapú stablecoinon is, illetve még egy fontos szempont, magyar szempont, ha már mondtad, ugye jelenleg Magyarország nem tartozik az induló piacok közé, így a magyar ügyfelek egyelőre nem férnek hozzá ez a tokenhez, de amúgy sem tudnának, hiszen a Revolut tavaly év végén megszüntette a kriptoszolgáltatásait Magyarországon, amit még mindig nem hozott vissza, annak ellenére, hogy a hazai szabályozási környezet javulni látszik itthon, és már egyre több korábban megszüntetett kriptócég alkalmazás kezd visszatérni.
1: És hát magyar képviselete is van, meg a Fintech Szövetségnek is tagja, tehát beágyazódott ugye ebbe az ökoszisztémába, lehet azt mondani, itt most már teljes jogú tag a ligában.
2: Így van, igen. Amúgy meg hát a stablecoin bejelentés előtti nap, tehát 2 napja egy olyan hír érkezett, hogy a Revolut egy saját AI kutatási divíziót hozott létre Revolut Research néven. Ennek az egyik központi projektje a Pragma nevű saját AI alapmodell, amit az Nvidia-val közösen egy stratégiai együttműködés keretében fejlesztettek.
1: Ami a legdrágább cég a világon, ugye?
2: Igen.
1: Legfrissebb mérések, már igen, szerint. Bocs, igen?
2: Igen, itt annyi, hogy a legfontosabb feladat ennek a részlegnek a Pragma továbbfejlesztése lesz, amelyet kifejezetten pénzügyi viselkedés minták elemzésére terveztek. Tehát a technológia az a hitelkockázat értékelésétől kezdve, a csalások felismerésén át egészen a személyre szabott ajánlatukig több területen is megjelenik majd a Revolut rendszerében. Tehát itt azért is érdekes ez, mert nem egy ChatGPT-szerű megoldást építenek be a platformba, hanem immár egy a teljes banki AI infrastruktúrát is saját maga akarja felépíteni a Revolut.
1: Ez a kriptovárakozás, vagy ez a kriptostop itt Magyarországon egyébként elvette a magyar ügyfelek kedvét a Revoluttól. Visszakeresgettem fintech.hu-s műsorainkat, közös beszélgetéseinket is, meg a te cikkeidet is a fintech.hu-n. Évekkel ezelőtt volt már a 1,5 millió felhasználó, most hol tartunk?
2: Hát a Revolut magyar ügyfeleinek száma már meghaladja a 2 milliót, úgyhogy folyamatosan nő. Ugye július végén még 75 millió ügyfélszámot kommunikáltak globálisan, viszont most a legutóbbi sajtóközleményben már 80 millió lakossági ügyfélről beszélnek, úgyhogy ez a növekedési tempó elég erős, nem csak itthon, hanem globálisan is. Ami a kriptofelhasználókat illeti Magyarországon, ez most nem csak a Revolut, hanem úgy összességében nagyjából ilyen 500 ezer és 1 millió fő közé tehető, és ez is folyamatosan növekszik. Alapvetően ugye ez egy kicsit megakasztott, ez a tavalyi szabályozási incidens a kriptó felhasználás terjedését Magyarországon, de most ugye javulni látszik a helyzet, így most kezdenek visszatérni a kriptóhoz is az emberek. Nyilván nagyon sokan használták a Revolut-on a kriptoszolgáltatásokat, és most azzal, hogy ez ugye megszűnt, áttértek más platformokra is.
1: Van egy teljesen szubjektív, személyes benyomásom. Nézegettem ezeket a héten feljövő, mondom, hírecskéket, inkább így nevezném őket, hogy szolgáltatás felfüggesztés, itt panaszkodik egy fogyasztó, ott másik három, zárolás, ellenőrzés, talán egy ékszerkészítő panaszkodott legutóbb valahol, de mondom, ezeken fél bulvár történetek, nem tudom, hogy mennyi hitelük van. Kell-e a magyar ügyfélnek, meg az európai ügyfélnek felkészülni arra, hogy a Revolut már teljes jogú játékos, és ennek megfelelően más szabályok vonatkoznak rá, és ezért az ügyfelekre is talán más szabályok vonatkoznak, ha érted a gondolatmenetemet. Szóval lehet, hogy egy banktól megszoktuk ezeket a dolgokat, egy 50-100 éves banktól, de egy fintektől, egy neobanktól nem feltétlen. Ugye a radar alatt mozogtak sok évig, sokféle tekintetben. De most már ellenőrzésben, dupla-tripla ellenőrzésben, visszakérdezésben úgy tűnik, hogy mintha a Revolut komolyodna. De még egyszer mondom, ez az én gondolatkísérletem.
2: Abszolút. Tehát ugye a Revolutnak már van ugye magyar banki engedélye is az MNB-től, úgyhogy most már nem lehet rá nagyon fintenként vagy neobankként hivatkozni, úgyhogy rá is ugyanazok a szabályok, játékszabályok érvényesek, mint a többi hagyományos bankra. Ugye, hogy ezt említetted, igazából a Revolut globálisan is egyre inkább terjeszkedik, és minden egyes országban próbál banki licencet szerezni. Most legutóbb például 1-2-3 hete Franciaországban szerezték meg a teljes értékű banki engedélyt, ami azért is nagyon fontos, mivel a Revolut európai működésnek alapja eddig elsősorban a litván Revolut bank volt, így most egy kétközpontú európai banki struktúra alakul ki, aminek ugye Litvánia a közép-kelet-európai központja lesz, Franciaország pedig a nyugat-európai központja. És ez azért is lényeges, mert innentől kezdve már egyre nehezebb lesz a Revolutra pusztán neobankként vagy fintekként hivatkozni, mivel most már jogilag és működésileg is egy multinacionális bankcsoport épül. Ugye Nyugat-Európában már kb. 30 millió ügyfelük van, úgyhogy, ahogy mondtad is korábban, elég erősen növekedik az ügyfélbázis, úgyhogy igen, itt...
1: Hát itt most akkor itt csak az a kérdés, hogy ezt a fajta szexiségüket, fiatalosságukat meg tudják-e tartani, ugye? Ami miatt megszerette őket a félvilág tulajdonképpen.
2: Abszolút, igen. Tehát itt meg kell találni ugye az egyensúlyt, mivel most itt teljes értékű bankként nyilván nem tudnak olyan gyorsan sokat fejleszteni, haladni technológia oldalon, mint ahogy korábban fintekként, viszont ugye ez volt az egyik fő, hát ahogy mondtad, igen, ilyen szexi tulajdonságuk, amivel tudták a felhasználókat bevonzani. Itt meg kell találni az egyensúlyt, de ahogy a korábban, a múlt héten beszéltük, a fintech világában is a Beyond Banking szemlélet az nagyon erősen megjelenik a Revolutnál, mint a vállalat alapműködésének a része. És ugye itt van ez az úgynevezett New Bets modellje, ami arra épül, hogy egyszerre sok kisebb kezdeményezést indítanak el, viszonylag kis csapatokkal és előre meghatározott időkerettel. És ha egy ötlet működik, akkor több erőforrást kap és skálázzák, ha nem, akkor viszonylag gyorsan elengedik. És itt ugye a cél nem az, hogy minden kísérlet sikeres legyen, hanem hogy a rossz ötleteket minél hamarabb és minél olcsóbban kiszűrjék. Úgyhogy ez a modell mögött nem az áll, hogy csináljunk meg mindent egyszerre, hanem az, hogy sok irányba érdemes kísérletezni, majd adat alapján eldönteni, hogy mi az, amit valójában érdemes továbbvinni. És akkor ezt kell ügyesen csinálni banki keretek között.
1: Egy utolsó dolog, meg most a te szubjektív véleményedre vagyok kíváncsi, hogy sokat beszélgettünk, és láttuk azt, hogy a különböző országokban a nemzeti bankok, meg egyébként a klasszikus beágyazott régi pénzintézetek hogy viszonyultak a neobankokhoz, így a Revoluthoz is. Változik-e ez a helyzet most, hogy rájuk is egyre inkább azok a szabályok vonatkoznak, amik a régiekre. A harc módosul-e valamilyen téren? Szerintem csak fegyvernemet váltanak a bankok, de az biztos, hogy óriási kihívás előtt állnak, hát bár benne vannak jó pár éve, de ez egyre inkább ott van a küszöbön.
2: Igen, hát ha most a Revolutra vagyunk kíváncsiak, hogy a hagyományos bankok konkrétan a Revolutra hogy gondolnak, akkor szerintem ebből a szempontból sokkal inkább erősödik a kihívás, meg a, úgymond az ellenséges szerepkör, mint mondjuk egy fintek esetében, mivel a bankok nem feltétlenül versenyeznek minden esetben fintekekkel, hanem sok esetben ugye együtt is működnek, vagy esetleg fintekek beszállítanak bankoknak. Itt ugye a Revolutnál, miután megszerezte a banki engedélyt, így most már ugye teljes körű banki szolgáltatásokat is tud nyújtani, amivel közvetlen versenytársa lesz a jelenlegi bankoknak. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy itt egyre jobban élesedni fog a verseny, és itt már nem csak a kamatok fognak számítani, hanem azok a dolgok is, amikben ugye a Revolut alapvetően erős volt, hogy új funkciókat fejleszten ki, amik tényleg hasznosak, értéket teremtenek a felhasználók számára, úgyhogy fel kell kötnie a betyáját a többi banknak is, úgy gondolom.
1: Nagyon szépen köszönöm, Revolut Story 26 nyár végén Siklós Bencével, a PIK tanácsadójával beszélgettem. Nagyon szépen köszönöm, Bence.
2: Köszönöm szépen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
2: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
3: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Szeptemberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
5: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
6: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban, mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
5: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: A fővárosban baleset történt a Margit körúton, a Szél Kálmán tér felé a Keleti Károly utcánál a külső sávban. Tart a helyszínelés a Könyves Kálmán körúton, az Árpád híd felé a Kőbányai út után a külső sávban, és a Fiumei úton az Orci tér felé a Salgó-Tarjáni utca előtt a külső sávban. Baleset miatt útszűkületen kell áthajtani a Budakeszi úton az Árnyas út közelében. Nem járható a Stefánia út, a Tököli út és az Egressy út között, mert tűzoltók dolgoznak. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasorta a Bajza utcánál, de a szerviz úton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. A Bécsi úton befelé a Vörösvári útnál lezárták a külső sávot, mert csatornát javítanak. Útszűkületen kell áthajtani a 10. kerületben a Tavas utcában, a Mádi utca felé, a Méjtó utca közelében, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
8: Jó napot kívánok, 5 óra van, a Trend FM délutáni hír összefoglalóját Somodi Evelintől hallják. Kiugróan magas volt a költségvetési hiány augusztusban is, de a pénzügyminisztérium szerint ez elsősorban az RRF programok előfinanszírozása miatt van. Az egyszeri tétel nélkül az augusztusi deficit a Gránit alapkezelő vezető közgazdásza szerint már jóval kedvezőbb képet mutat. Ez az adat az elmúlt évek augusztusi hiányaihoz képest is alacsonyabb. Regős Gábort hallják.
9: Augusztusban a költségvetés hiánya 2311 milliárd forint volt. Hát egy hónap alatt látjuk, hogy ez egy kiemelkedő nagy hiány, egy kiemelkedő deficitről beszélhetünk. Persze ez nem váratlan, ugye ezt a kormányzat jó előre kommunikálta, hogy itt az RRF források megelőlegezése miatt lesz egy kiugró hiány. Ugye ezt elvileg majd az év végével visszakapjuk az Európai Uniótól. Enélkül már nem ennyire rossz a helyzet, enélkül csak 124 milliárd forint lenne az augusztusi hiány. Ez már sokkal jobban beleillik az augusztusi évbe, sőt az előző 4 év hiányánál kisebb is. Hát ő persze egyszer látjuk, hogy ezt a kedvező adatot és a kiugró nagy hiányt, ezeket egyszerre kell együtt élnünk.
8: Az augusztusi infláció 1,3% volt, ami továbbra is rendkívül kedvező adat, és bőven a jegybank 3%-os célja alatt marad. Az Erste részvényelemzője szerint az alacsony infláció többek között az energiaárak és az élelmiszerárak éves csökkenése segítette, miközben a ruházkodási cikkek, a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok esetében is mérsékelt volt az áremelkedés. Felfelé leginkább a szolgáltatások lógtak ki, ahol 5%-os drágulást mértek. Nagy András szerint szeptemberben valószínűbb, hogy az MNB nem csökkent kamatot, de az év végén még lehet tér egy újabb kamatvágásra.
10: Az 1,3%-os infláció az önmagában lehetővé tenné a kamatoknak a további csökkentését. Ezt azért némileg árnyalja az a tényező, hogy egy felfelé mutató inflációs várakozás van. Tehát valószínűleg a következő hónapok inflációja még mindig jó lesz, de nem lesz már ennyire jó, tehát hogy egy romlás lesz tapasztalható. Illetve hát a képhez hozzátartozik az is, hogy a Bloombergen múlt héten megjelentek olyan információk, hogy nem fog szeptemberben változtatni az MNB a kamatokon. Ezt aztán részben utána az MNB cáfolta, hogy ők nem kommunikáltak ilyet, és hogy majd a szeptemberi inflációs előrejelzés fog mindent eldönteni. De összességében én talán azt mondanám, hogy most szeptemberben valószínűbbnek tűnik, hogy nem fog talán az MNB kamatot csökkenteni. Az év hátralévő részében, például decemberben viszont még benne lehet egy kamatcsökkentés.
8: Enyhülést hozhat az üzemanyag árakban idehaza, ha a hónap végén a MOL 100 halombattai finomítója újra teljes kapacitáson működik majd. A rádiónk által megkérdezett energetikai szakértő szerint nem a stratégiai olajkészlettel van probléma, hanem a finomított termékből van szűkösebb kínálat a világpiacon. Ezért Európa szerte lehetnek kisebb ellátási gondok, főleg a dízel üzemanyag terén. Ugyanakkor Magyarországon nem valószínű egy újabb olajkrízis a következő hónapokban. Holoda Attillát hallják.
11: Alapvetően nem a készlettel van probléma, meg nem is azzal, hogy érkezik-e nyerskőolaj vagy sem. A nyerskőolaj ellátás a finomítóban tökéletesen megfelel annak, amelyet a finomító képes feldolgozni. A Dunai finomító 100 halombattán az jelenleg nagyjából olyan 60%-os kapacitással képes működni. Ugye a tavalyi ősz folyamán volt itt egy tűzesettel járó baleset, ami miatt az egyik desztilláló torony, mondjuk úgy, hogy ez a magva magának a finomításnak, ez kiesett ebből. Ennek a visszaindítását a MOL szeptember 22-ére jelezte előre, tehát véletlenül, amikor megtörténik ez a visszaindítás, akkor egy kicsit majd enyhül ez a feszítés ezen a magyarországi üzemanyagellátásban.
8: 10 orosz diplomatát utasítottak ki Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, hogy a magyar hatóságok értékelése szerint ezek a személyek olyan tevékenységet folytattak, amelyek diplomatától nem elfogadhatóak. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hagyják el az országot. A Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese szerint Orbán Anita szavai valójában a diplomáciai nyelvezetben mást jelentenek. Rácz Andrást hallják.
12: Ugye a miniszter által használt megfogalmazás szó szerint ugye bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenység, amit ezek a diplomaták folytattak. Ez a diplomáciai nyelvezetben azt jelenti, hogy ezek a diplomaták hírszerző tevékenységet folytattak Magyarországon. Ugye a diplomácia tevékenységet szabályozó bécsi egyezmény explicite tiltja a kémkedést, tehát ha valakit azzal a megfogalmazással utasítanak ki, hogy a bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenységet folytatott, az praktikusan fogalmazva azt jelenti, hogy kémkedett az illető.
8: Hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a miniszterelnökség a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs és rendezvényszervezési költései miatt. A tárca szerint a hivatal 2024 és 26 között mintegy 3,7 milliárd forintot teljes költségvetésének több mint negyedét költötte ilyen feladatokra a Balási Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. A kifogásolt tételek között egy 163 millió forintos dokumentumfilmsorozat, egy 110 milliós drónsó, valamint több 10 millió forintos rendezvények és csapatépítő programok is szerepelnek. A miniszterelnökség azt is vizsgálandónak tartja, miért szerveztek ki milliárdos értékben kommunikációs feladatokat, miközben a hivatal saját közkapcsolati igazgatósággal és sajtóirodával rendelkezett. A szuverenitásvédelmi hivatalt az országgyűlés idén júliusban szüntette meg. Elstartolt a 25. jubileumi az év honlapja digitális verseny. Megújult arculattal, két új AI kategóriával és idén először pénznyereménnyel várják a jelentkezőket. Azokat a vállalati digitális marketing alkotásokat, honlapokat, applikációkat és AI megoldásokat díjazzák, amelyek nem egyszerűen alkalmazkodnak a változásokhoz, hanem aktívan formálják a digitális jövőt, ezt mondta rádiónknak a pályázat alapítója. Varga Istvánt hallják.
13: A honlapok megváltozott szerepe lehetővé teszi, hogy újra gondoljuk mind a mesterséges intelligencia használatát, mind a digitális vállalati kultúrát és a digitális vállalati ökoszisztéma építését. Ez egy teljesen új korszak kezdete, mind számunkra, mind azok számára, akik 3 vagy 4 éve gyakorlatilag használják a mesterséges intelligenciát. Én azt látom most, hogy ebben a megújult pályázatban most olyan vállalatokat, digitális megoldásokat, AI platformokat és 30 kategóriában különböző vállalatok és vállalatok által elkészített digitális megoldásokat várunk, amelyek a legjobbak, több száz pályázatot várunk, kb. Egy 90 pályázatot fogunk díjazni ebben az évben, illetve hát azt a jövő évben fogjuk átadni majd a díjakat március 3-án.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
8: Az eddigi stagnálás közeli teljesítményből zárásra kilőtt a Bux Index, 1%-os pluszban zárt 148.969 ponton. A részvénypiac forgalma ma meglehetősen alacsony volt, de zárásra ez is több mint a duplájára emelkedett, 13,9 milliárd forintra. A vezető papírok többsége szintén emelkedésben fejezte be, ahogy az a délutáni órákban is látszódott, és a Richternél maradt a mínusz, az 1%-os csökkenés, így 12.580 forinton zárt a gyógyszerpapír. A Magyar Telekom 6,1%-kal emelkedett 2568 forintra, az OTP 1,5%-os pluszban 45.680 forinton zárt, a MOL 1,6%-kal emelkedett 5.065 forintra. Forgalom tekintetében a blue chipek utáni 5. helyet szerezte meg ma a Forage, ami 1,1%-kal emelkedett 1.658 forintra. Őt követte forgalom tekintetében a Waberers, ami 7%-kal visszaesett 4.350 forintra. Az MBH-ban 2,7%-ot ugrott felfelé 2.710 forintra, a Masterplast 1,4%-os pluszban 2.940 forinton zárt, gyengült az Autovalis 2,3%-ot 129 forintra, az Opus 8-del gyengült 308 forintra. Gyengült még a Dunahouse is 2,9%-kal 1350 forintra. Az európai parketten még zajlik a kereskedés egy jó fél órán át, de egyelőre enyhén negatív az összkép. Gyakorlatilag stagnál a londoni FTSE, 0,1-del csúszik lefelé a párizsi CAC-on és a német DAX, 0,4% a mínusz Milánóban, illetve Madridban. Mindeközben a tengeren túlon sem javul az összkép, 1% a mínusz a Dow Jonesnál, az S&P 500 0,4%-ot veszít értékéből, a technológiai Nasdaq is csökken, 0,3% a mínusz jelenleg. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 312 forint 49 fillér, az euróért 363 forintot és 50 fillért kell fizetni. A kőolaj piacára pillantva 0,8%-os áremelkedés látszódik a Brent típusnál, ami most hordonként $97.80 kerül. Az észak-amerikai könnyolaj 1,4%-os drángulás után hordonként $92.76. A holland gáztőzsdén októberi lejáraton több mint 2%-os áremelkedés látható, most a megawatt óránkénti jegyzés 74,82 €.
0: Időjárás jelentés.
8: Felhőtlen idő várható, csupán az északnyugati megyékben lehet kevés felhő, csapadék nem lesz. A déli-délnyugati szelet a Dunántúl északi részén kísérhetik élénk lökések, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Szép napot, köszöntöm a kedves nézőket, a kedves hallgatókat. Tress András a vendég, a Quattrosoft Kft. Alapítója, tulajdonosa. Azt mondtad, hogy tegeződhetünk, köszönöm szépen.
2: Igen, te is mondtad, én is köszönöm, hogy itt lehetek, és természetesen tegeződjünk.
1: Többször beszélgettünk már, akkor kérdeztem is, hogy hogyan ez, mert 30 éves a cég, ugye?
2: Így
1: de,
2: van,
1: de 25 éve egy a motto, ugye, és egy a feladat?
2: Így van, tehát 25 éve foglalkozunk célirányosan folyamatfejlesztéssel. 2001-ben kezdtük el a vízumrendszer fejlesztését, az egy folyamatirányítási rendszer, ugye az egy folyamat, hogy hogyan kapja meg egy Magyarországra beérkezni vágyó a magyar vízumot, és ennek a folyamat támogató rendszerét mi fejlesztettük, utána a schengeni csatlakozáshoz kapcsolódó vízumrendszert is megfejlesztettük, ez egy nagyon összetett, bonyolult folyamat irányító rendszer volt, és azóta ezt a vonalat továbbvíve nagyvállalatoknak, állami intézményeknek segítünk a működésük irányításában és kontrollálásában.
1: Segítek nagyvállalatoknak láthatóvá tenni, hol áll meg a munka, ugye ez egy ilyen...
2: Ez így van.
1: Kőbevéshető elmondat.
2: Régen volt a logonkon, a Quattrosoft alatt az volt, hogy kontroll és hatékonyság. Aztán egy idő múlva levettem, mert olyan furcsán hangzott. És most megint ott tartunk, hogy...
1: De a hatékonyság az ugyanúgy ott van.
2: Így van, a hatékonyság ott van, és a kontroll ott van. Igen. Mert a kollégáknak hatékonyságot, a vezetőknek meg kontrollt áttekintést, látást biztosítunk pontosan. Tehát az, hogy tudja azt, hogy hol tartanak, és hova fognak tovább menni, tudjon elemezni az már megtörtént dolgokat, és így tovább. A logónk eredeti szövege hatékonyság és kontroll, továbbra is igaz, most azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy visszatesszük a logónk aljára, de ugye sok
1: már jó, kicsit a szöveg. A Quattrosoft egyébként honnan jön? Azt nem is beszéltük még soha.
2: Időtlen időkkel ezelőtt négyen voltunk, innen jött a Quattro. Ugye, Quattro, mint négy, soft, mint szoftverfejlesztés.
1: Akkor menjünk picit vissza az időbe, jó? Az ezt a 30 évet azért szaladjuk át, megnézzük meg a fontos állomásokat. Már csak azért is, mert azért az ritka, amikor az ember 30 éves cég alapítóval, tulajdonossal tud beszélgetni, mert azért talán inkább most már gyakrabban változnak akár az ügyvezetők, vezetők, akár a tulajdonosok. Szóval az jó, amikor látja az ember a szerves fejlődést. Aztán majd mondd meg, hogy ez töretlen volt-e, hogy lehet ezt egy grafikon, az a te asztalod grafikonon lerajzolni. Na jó, akkor menjünk, akkor a gyökerekig vissza, jó? Neked ez honnan jött ez a komodoros szerelem?
2: Hát 82-ben még kokomlistás volt minden informatikai, vagy számítógép fogalmazunk inkább így, és 82-ben szüleimtől kaptunk a testvére már egy Commodore 64-es számítógépet, az akkor végtelen nagy flash volt. Le lehetett vele kezdeni játszani, akkor még nem kezdtem el programozni, azt inkább 18-19 éves koromban ott az egyetem tájékán indult.
1: Szóval ez a szerelem akkor ez töretlen azóta is, ugye? Csak már nem Commodore-nak hívják. És van egy másik szerelem is, ugye? Ez a magasugrás.
2: Hát a sport, az egy kicsit hamarabb kezdődött, azt nagyságrendileg 8 éves koromban kezdtem el atlétizálni, 10 éves koromban már tudtam, hogy magasugró szeretnék lenni, és ez 27 éves koromban hagytam abba, tehát azért 20 évig atlétizáltam, az viszonylag ritka, mert általában később kezdik, hamarabb kezdik, ha fejezik be. Nagy élmény volt országos szinten.
1: Országos bajnok is volt, ez nem te mondtad, utána jól mondom, az is volt.
2: Tehát felnőtt bajnok, mindenféle bajnokságot is nyertem, voltunk 3-4-en, akik a legjobbak voltunk, nemzetközi szintre nem jutottam ki, mert én elkezdtem az egyetemet a sport mellett. Voltak, akik ugye azt mondták, hogy sportállásba mentek, ez ugye az volt, hogy a főállásunk az volt, hogy sportoltak. Lett volna ilyen lehetőség is, de én akkor már az informatik irányába nyitottam.
1: 220 centi vagy 210?
2: 220-at ugrottam, így van.
1: Mi az, ami a sportból, a magasugrásból, mert tudom, hogy van egy ilyen jó mondatod, és ezt szeretném kihúzni beled, ami átvihető a cégre, a cégalapításra, a Quattrosoftra, a munkátokra.
2: Ezekről megosztanak a vélemények, mert van egy iskola, aki azt mondja, hogy azért az eredményekhez egy kitartó munka kell, én nekem ez jött, tehát van, aki meg azt mondja, hogy bekapcsolod az AI-t, ez megcsinál magától mindent, és egy ötletből megoldod a világegyetem nagy problémáit. Én jobban hiszek abban, hogy azért az eredményhez kell egyfajta egy irányba menés, pofontűrés, és így tovább. Mert azért a magasugrásnál minden egyes verseny végén az van, hogy sikertelenül fejezed be, mert egyszer csak eljutsz ahhoz a magassághoz, amit nem tudsz átugrani.
1: Igen, ez a negatív a vége most, hogy mondod, én sose ugrottam magasba, de igen, tehát ott mindig a vége egy
2: viszont mérhető és
1: kudarc, ha úgy tetszik,
2: hát igen.
1: Amiből építkezned kell.
2: De ugye akkor van az, hogy az mindig a legjobb eredményedhez viszonyítod azt a létsz magasságot, amelyiket már nem tudtad átugrani.
1: Meg hát van olyan, aki, bocsánat, aki azért nézni néztem közül, aki már nem próbálja meg. Tehát még lenne lehetőség, ugye még van.
2: Persze, de azért ezt el kell hinni.
1: Igen, hogy meg
2: most is láttuk a rudugró versenyben, és voltak elég gyenge próbálkozások, meg amikor beugranak a létszalámagasugrók, nem hiszel, hogy át tudja ugrani. És azért, amikor nem hiszed el, akkor történik az, hogy megtartod magad, és viszed a lécet, és rásel a lécet, az elég kellemetlen. Tehát régen háromszögletű lécek voltak, azért arra, amikor rásel egy méter magasról, alumíniumból.
1: Ja, mint a csoki, az a
2: az a vastagság és méret volt, tehát azért nem akkor, ha megtartod, tehát amikor görcsösen megtartod magad, és nem csinálod végig a mozgást, ha megcsinálod rendesen, akkor leesik a léc. Ha megtartod, így elsotorod magad, de és rá tudsz esni, az nem egy akkora élmény, tehát azért szoktak a magasugrók inkább beugrani. Hát most is a rúdugrásnál volt az egyik rúdugró, aki majdnem leesett a báláról, mert nem bírt átmenni, és előrefele jött vissza, és talán 15 centi múlott, hogy nem az, és azért ők 6 méter magasról adják ezt a számot elő. A magasugrásnál ezek kisebbek a magasságok.
1: Na jó, a sportvonal az érthető, és láttuk az átkötést is, a gondolat átvitelt. A cég az hogy alakult a 30 vagy 25 év alatt? Mennyire volt töretlen a pálya?
2: Először volt egy betéti társaság, és utána nem átalakítottam a betéti társaságot Kft., hanem egy Kft. Is lett alakítva, 96-ban lett alakítva a Kft., de a betéti társaságot azt hiszem 92-ben indítottam el, és utána, amikor idézőjelben komolyabbá váltak a dolgok, akkor lett az, hogy a betéti társaság az nem annyira jó hangzik, és legyen egy Kft. Is. Nekünk irgalmatlan egy mázlink volt, mert szerintem az akkori top magyar informatikai céggel, az IQ-Soft-tal kezdtünk el együtt dolgozni, tehát azért szerintem szoftverfejlesztésbe az igazi tudás az náluk volt. És ővelük kezdtünk el együtt dolgozni, nagyságrendileg 8-9 évig kizárólag csak

0: amik akkor a legszuperebb projektek voltak.
1: Tehát már önmagában a vízum projekt egy nagy mamut. Tehát
0: így van, de a 90-es években a Vesztelnek a rendszerén dolgoztunk, mert ott a turbolézernek hívták a digitálnak a gépeit. Nem tudtak olyan gépet behozni, aminek elég nagy teljesítménye volt ahhoz, hogy kiszolgálja, ugyan elkezdett nőni a telefon, tehát az előfizetőnk száma, hogy nem tudtak kidolgozni, és egy teljes architektúraváltásra volt szükség, amiben ott a legjobb IPQ-szoftos koponyákkal, de mi aktív részvételünkkel sikerült ezt a dolgot megoldani. Utána ezt a vonalat inkább már mi vittük, tehát ezt a technológiafejlesztéses dolgot mi vittük tovább az IQ. Hát nagyon érdekes volt, hogy 2003-4 körül az IQ az egy 10-szer nagyobb cég volt, mint a Quattrosoft. Ők kevesebbet költöttek, nem méretarányosan, hanem effektív nominálisan arra, hogy csináljuk olyan dolgokat, amiben bíztak, hogy majd később szükség lesz rá, mint még Quattrosoftként. Tehát mi nekünk ez, hogy dolgozunk valamin, amiben bízunk majd, hogy majd a később a piacon ezt el tudjuk adni, vagy valakinek értéket tud képviselni. Ez nekünk mindig is benne volt, és szerintem méretünkhöz képest mindig gigantikusan sokat költöttünk erre. Ez lett ennek az eredménye.
1: És egy gigantikusan nagy partnereitek voltak akkor, Invitel, Vestel, tehát óriási méretek.
0: Hát azok a legnagyobb telkoszolgáltatók voltak akkoriban. Igen.
1: Azért szeretnék eljutni 2001-ig. Az a forduló pont a vízum,
0: 2001
1: ugye?
0: Volt a vízum.
1: Csak a szervezet az közben szépen szervesen fejlődött, tehát egyenletesen fejlődött. Értettem, hogy
0: létszámban szép lassan növekedtünk, és 2003-4-ig akkor volt egy változás az IQ-Soft, az először az LNX csoport tulajdonában, majd a T-Systems. Azt hiszem a T-Systems az LNX-ből alapult. Ott megváltoztak az elképzelések, hogy hogyan működnek, onnantól kezdve már nem nagyon, tehát sokkal lazábban működtünk együtt, de 2001-ben még gazdagon szinte úgy működtünk, mint egy osztály lettünk volna az IQ-Softnak. 2003-4-től kellett a saját szervezet csinyával, binnyával, mindenével foglalkozni.
1: Abba is jó voltál? Azt is olvastam valahol, hogy az ügyfeleknek, amikor beszélgettek, akkor azt mondod, hogy türelem is kell a dologhoz. Ezt is jól tudtad menedzselni, ezt a részét is?
0: Akkor most fölfedem az egyik gyengedéségemet, nekem mindig végtelen nagy idáim vannak, ha érted. Viszont nem a befejező típus vagyok, ha érted, hogy mit szeretnék mondani. Én mindig kitalálom, előre elindulok.
1: Tessék.
0: Elindulok, aztán egy idő múlva
1: itt a recept,
0: már elkezd valami picit más érdekelni. Azért jó az, hogy egy ilyen csapat van velem, mert ahhoz már elég nagyok vagyunk, hogy a mindenféle okos ötleteimet idézőjelbe hátradobjam, és akkor én kutogodok tovább. Van már rá fórumunk, meg majd ez lesz egy szervezetfejlesztési ága is ennek a történetnek. A lényeg az, hogy most tudjuk azt, hogy az én ötleteimet rostáljuk, ami hülyeség, az megy oda, ahova kell, ami meg nem az bekerül, és szépen valamikor sorra kerül, hogy mikor foglalkozzunk vele. Régebben azért volt olyan időszak a Quattrosoftnak, amikor idézőben mondhatjuk azt, hogy hey, you management volt, tehát mentem a folyosón, vagy ment a kollégám a folyosón, és akit éppen megtalált, annak onnantól kezdve másik feladata volt. Most azért ezt már nem így csináljuk, mert ez nem hatékony. De ez már puzamosabb ideje semmit csináljuk.
1: Milyen érdekes, hogy ugye valaki a hatékonyságot növeli más cégeknél, és ugyanakkor egy idő után, akkor a szervezet úgy fejlődik, úgy változik, akkor ő is belekerül. A saját, nem tudom, szakmáját kell gyakorolja a saját cégén belül, hát, vagy a szervezetén belül.
0: Ez így van, azért a mi partner cégénk azok nagyobb, mondjuk több ezer. Most már vannak idézőjelben kisebb, amik szintén nagyok, tehát mondjuk 150-200 fős cégek. Itt azért jellemzően viszonylag tiszta szerepkörök vannak. Mi egy 20 fős cég vagyunk, itt azért mindenkinek van 1-2-3-4 vagy több sapkája, és ugye abban egyensúlyozni, hogy megcsinálom az egyik feladatomat, ne menjen a rovására a másiknak, az azért egy feladat.
1: 2001, egy fordulópont, azt mondtad, miért?
0: 2001-ben kezdtük meg a Vízum rendszernek még az első változatának a fejlesztését. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, de nekem az emlékem, hogy előtte azért ez inkább papíralapon történt, és arra jutottak, hogy erre kellene egy informatikai rendszer. Ez akkor egy nagyon nagy rendszer volt, mert itt is olyan 1000 felhasználó plusz az, akit ki kellett szolgálni, és egy elég összetett folyamat. Tehát maga a vízum folyamat is egy nagyon szabályozott történet volt, hogy hogyan kell egy vízumnak, milyen életciklusa van, amíg a végén kiderül, hogy igen vagy nem. Sokan dolgoztak rajta, mindenféle rendszerrel kellett integrálódni, körözési nyilvántartás, egyebek, stb. Tehát sok integráció volt benne, összetett volt a folyamat, sok felhasználó, nyomon követhetőség. Tudjam, hogy mennyi feladat van. Ez 2001-ben még nem voltak ám BPM rendszerek, tehát sem senki nem foglalkozott semmiféle folyamati történéssel, és nekünk ezt akkor meg kellett csinálni.

0: ez volt mondjuk a fél feladat, vagy az 50%, és a 100%-os kiteljesedés az a 2007-es schengeni csatlakozás volt. Ugye az Európai Unió való csatlakozáshoz kellett azt hiszem az első vízumrendszer fejlesztés, és utána, amikor a schengeni övezethez csatlakoztunk, ugye akkor már megszűnik a belső határellenőrzés, akkor viszont már az Európai Uniós rendszerekkel való integráció, és egy még sokkal bonyolultabb folyamatot kellett megcsinálni.
1: Amikor egy ilyen viszonylag kis cég, jó cég, de kis cég, kis létszámú cég, elnyer egy ekkora feladatot, egy ilyen mamuttal házasodik össze valamilyen módon. Aztán térjünk át az Allianz, az 2010, ugye? Az, mert azt ismerem is azt, hogy akkor az a kis csapat azért az méltóan meg tudja ünnepelni? Mert kéne ilyenkor egy kis idő, hogy én annak tudja körülni, és nem egy másodperc legyen, hogy én átvittem azt a magasságot, aztán jön a következő.
0: Azért ez nem volt rövid projekt. Mm-hmm. Tehát mind a kettő az nagyságrendek egy éves projekt volt, és a cégnek több mint a fele csak és kizárólag ezzel a témával foglalkozott, ezek ilyen bőven-bőven. Mm-hmm. Egyébként minden relatív, mert most már ugye szálltak a projektméretek, tehát ez akkor egy olyan 1000-1001 néhány száz napos projekt volt, és bele tudtunk férni, tehát fel tudtuk úgy mérni, tudtuk azt, hogy amit csinálunk, az mekkora ráfordítást igényel, hogy körülbelül a tervezett adatokhoz hasonlóan teljesüljön, hogy ott a kockázatot, hogy a projekt elszáll, azt mi vittük, mert fixáros a projektenként szerződtünk a bevándorlás és állampolgárság hivatal, akkor még úgy hívták, most ugye országos idegenrendezési főigazgatóság, és a lényeg az, hogy amennyivel mi terveztük, körülbelül abba bele is tudtuk féleszteni, és azért ez egy nekünk, azért az egy projektméret óriási lépés volt. Tehát én azt gondolom, hogy az viszonylag nehezen elképzelhető, hogy alakítunk egy céget, és elvállalunk egy 1500 napos projektet. Ez szerintem nem. Tehát szépen lépésről lépésre. A csapatnak ismerni kell egymást, ismerned kell a technológiádat, ismerned kell az, hogy az ügyfélre való kommunikációs, az ügyfél kommunikáció mit eredményezhet. Ez valami óriási volt. Nagyon nagy nyomás volt, mert a schengeni belépés az nagyon pontos határidővel zajlott, viszont a projekt elindítása némi nemüleg csúszott, és akkor ott már azt hiszem, hogy a Gyurcsán jelentgette be, hogy itt minden 100%-ig rendben van, és azért...
1: De ti meg tudtátok a hátsúlyod, amit még egyáltalán
0: is rendben. Itt ez éve, nem is nincsen, de volt még feladat, fogalmazzuk inkább úgy, és az egy nagyon megfeszített időszak volt, és azért mi annak a rendszernek az üzemeltetés támogatását 20 évig csináltuk.
1: Jó, Allianz, jó, ez egy másik nagy sztori. Mi volt a lényeg, a feladat?
0: Az Allianz egy ilyen nagy állami mamut cég volt, Hungária biztosító. És igazándiból, amikor az Allianz megvette a Hungária biztosítót, vagy beszállt, nem tudom pontosan, hogy történt. Tehát most ugye Allianz Hungária biztosítónak hívják, még mindig őrzik a Hungária nevet. Volt egy állami monstrum, és a németeknek volt egyfajta hatékonysági elvárása, tehát azt mondták, hogy most történne kéne valami. Ugye az történt, hogy a kis Benedek Péter, ő azt hiszem akkor az Erste-nek a osztrák bordjában volt már kint, tehát ő egy elég magas szintű vezető volt. Őt kérték föl, és jött át Magyarországon az Allianzot vezetni. Vele pár ember átment az Erste-ből. Mi már ezelőtt az Erste-nek is a bürofisznek egy korábbi változatát leszállítottuk, viszont ott az üzlet nem nagyon akarta alkalmazásba venni, és ott három körben volt az, hogy elkészített, átvették tőlünk, majd az üzlet azt mondta egy fél év múlva, hogy tulajdonképp neki még kell valami, ezt három ciklusba játszottuk el, utána eljöttek.
1: A belső ellenállás működött.
0: Ez így van, ugye? És utána átjöttek az Allianzba, és ez az egész dolog az Erste oldalán elhalt. Viszont az Allianzba, amikor elkezdtek dolgozni, akkor az Agárdi György, aki az IT-igazgatója lett az Allianznak, ő elment az EON-ba ügyet intézni. Akkor az EON-ba már az ügyfélszolgáltal a mi rendszerünket használta, és olyan ügyfélélménye volt.
1: Releváns.
0: Pedig ő volt az, aki velünk együtt dolgozott az Erste-ben, és mégse az Erste-s irányból gondolta azt, hogy érdemes lenne velünk együtt dolgozni, hanem mint magánember megérte
1: azt. Egy ügyfélélmény.
0: Egy ügyfélélmény, és azt mondta, hogy valószínűleg ez kell nekik. És egy ilyen urbánus legenda, ami vagy igaz, vagy nem, az egyik kiváltó ok az volt, hogy valami, akkor még PSZ-nek hívták a felügyeletét a biztosítóknak, és valami megkeresés a válaszadási határidőt egy nappal került oda, ahol már érdemben tudtak vele foglalkozni. Tehát ott bolyongott.
1: Valahol leesett a szekrény mögé.
0: Így van, pontosan, és akkor azt mondták, hogy ez így nem mehet tovább, mert egyfelől ugye nekik a elvárás van, hogy választ adjanak, másfelől az ügyfeleknek is választ kell adni, mert az ügyfélélmény meg az javítja, vagy attól fognak az ügyfeled úgy érezni,
1: hogy ügyfeled. Meg hát jöttek a többi biztosítók.
0: Pontosan, és elkezdődött a verseny, és akkor ott egy hatalmas nagy, egy 5000 fős cégből lett egy 800 fős cég. Azért az szerintem...
1: Kemény.
0: Ez így van. Tehát azért az egy nagyon komoly átalakulás.
1: Tehát... És ez is éveken át tartó folyamat volt?
0: Ez így van, működés. De használják a rendszerünket, van egy támogatás, ez az alap. Új üzleti terület bevonása, az MNB kitalál valami újabb szabályozást, aminek meg kell felelni, vagy egy picit már meglevő dolog módosul, ezekből jönnek a ilyen projektszerűségek, amikkel folyamatosan foglalkozunk, dolgozunk. Tehát amikor a szervezethez hozzányúlnak, az jellemzően az informatikai rendszert is szokta érinteni.
1: Csak a magasugrásnál az rendben van, mert azt látom, hogy mikor oda fut, ugye, hogy átugorj, az egy megtervezett útvonal, de ez meg olyan, hogy néha jobbra-balra kell kanyarogni, most hozom ezt a rossz párhuzamot. Mikor van egy feladatod, értem, hogy mit kell, hogy kell áramvonalasítani egy céget, hogy kell hatékonyabbá tenni, de útközben egy szabálymódosulás, egy új szervezet, bármi más, flik-flak meg cik-cak lehet ebben a dologban.
0: Igen, de ha jobban belegondolsz, egy cég top vezetőinek három célja szokott általában lenni. Nőjön az árbevétel, csökkenjenek a költségek, és legyen meg a szabályozó megfelelés, tehát ne legyen jogi probléma. A top vezetőt általában ez érdekli, mert a tulajdonosokat az érdekli, hogy a végén mennyi a balansíten, pozitív vagy negatív, és mennyire pozitív. Az összes többi tulajdonosként igazándiból téged nem érdekel. Ugye az, hogy mennyi az eredményed, úgy tudod növelni, hogyha nő az árbevétel, vagy ha csökken a költség, vagy ennek valamilyen mixtúrája, pontosan. Jellemzően különben az árbevétel növekedéssel nőnek a költségeid is, de hogyha a költségnövekedés mértéke kisebb, mint az árbevétel növe, akkor valójában a profitod nő. És azt viszont nem szeretik. Hát ugye sok szabályozott intézmény még kértek ezzel a bankokat, biztosítókat, betervezik azt, hogy akkor van 50 millió forintnyi MNB tarifa a betervezve az üzleti tervbe, mert tudják azt, hogy mit tudom, 500 millió forintot kellene elkölteni egy rendszer fejlesztésére, ezt az MNB két évente megbünteti, és akkor benne van az üzleti tervedben, hogy 50 millió forintnyi bírság. Ugye egyfelől most már bírságmértékek nőnek, tehát az elsőre X, utána 2X, és így tovább. A másik fele az, hogy reputációs kockázatot is futnak, tehát most már azért nem az van, hogy az üzleti tervbe beteszik a bírságot, és fenntartjuk azt.
1: És tovább is nevelgél, igen. Volt már két fordulópont a Quattrosoft életében, van még egy harmadik, ugye?
0: A harmadik az 2020 tájékára ez a Covid-dal, ott volt egy szerkezeti változás a cégen belül. Addigra jutottam el oda, hogy 2010-ben próbálkoztam először abba, hogy a szervezet működésébe valahogy egy kicsit ilyen szabályozottabb módon menjen. Nem jött össze, mert az ellenállás a Quattrosofton belül is megvolt. Volt egy helyettesem, aki teljesen egyetértett minden szabály kidolgozásával, de az első szabály az volt, hogy a szabályokra nem vonatkoznak. És az azért...
1: Kivéve a Gyevi bírót. Egy új működési modell kellett a Quattrosofton, hát, tulajdonképpen?
0: Igazándiból így van. Utána volt egy amerikai módszertan, hogy hogyan érdemes egy cégnek a működését megszervezni. Azt is elindítottuk, az is hanvába volt, aztán volt egy harmadik kör, amikor a Dale Carnegie-nek az egyik szakértőjével próbáltuk ugyanezt megcsinálni, az se jött össze, és ott 2020-ban az, amikor átalakult a szervezet, elmentek emberek, meg picit megváltozott, hogy működtünk, akkor viszont sikerült. Ami nagy különbség volt, hogy előtte mindig én kitaláltam a tutit meg a frankót, és akkor azt gondoltam, hogy majd milyen ügyes, nem mindenki végtelen ugyan a lelkes lesz, mint én, és mennyire jó fog működni, és sajnos nem így van. Az utolsó körben bevontam a kollégáimat is, és együtt dolgoztuk ki, tehát több mint fél évet dolgoztunk a vezetői tímmel azon, hogy készen legyen az, hogy amivel utána oda megyünk a többiekhez.
1: Ez egy külön történetet megérne, hogy valaki 20-25 évig cég, tulajdonos cégvezető, és akkor 20-25 év után egy ekkora fordulatot vesz az irányítási módszere, modellje tulajdonképpen. Ugye ez nagy felismerés, meg nagy tanulság.
0: Hát, én hamarabb felismertem, csak nem jól kezdtem hozzá. Mondhatjuk azt, hogy ebben én voltam a hunyó, mert meg kell nyerni az embereket. Amiben részt vesznek, sokkal jobban támogatják, mint az, amit hogy egyszer csak jön a megvilágosult vezető, és azt mondja, hogy na mostantól kezdve ezek azok, amik nem mennek.
1: Elkezdtünk beszélni a 80-as évekről, 90-es évekről, és szinte három percenként az AI szóba hoztat. Mire számítsunk? Vagy ti mit gondoltok, mire kell számítani?
0: Ugye már beszélgettünk veled is arról, én azt gondolom, hogy én nem vagyok AI optimista, nem vagyok AI pessimista, valahol egy AI realistának gondolom magam. Most már azt látom, hogy azért a nagy túligérgetések már sok helyen lepotyogott a papír húszfélér, hogy azok, amiket elmondtak, hogy itt minden magától működik, 70%-os leépülés lesz a fehér galéros munkavégzésben, és így tovább, ez látszik, hogy nem fog összejönni. Mi a magunk részéről látjuk, hogy hol vannak azok a lehetőségek, ahol érdemes ezt az egészet használni. Ugye ez azért az nem árt, ha tudod, hogy egy folyamatban hol mennyi időt töltenek a kollégák, mert a 10%-on nem érdemes optimalizálni, mert azon 20%-ot optimalizálni, az 2%. Ha találsz egy olyan részt, ahol a 60-70%-át töltik az idejüknek, és azon csinálsz egy 10-20%-ot, az viszont már már is.
1: Látható,
0: az így van. Mi látjuk azokat a pontokat, ahova érdemes erőforrást tenni, és azt gondolom, hogy ugye a másik nagy megközelítési kérdés, hogy AI vezérelten csinálod az ilyen jellegű dolgokat, vagy pedig rendszer vezérelten az AI használva.
1: Igen, segítségével. Így kihasználva az AI-t a lehetőséget.
0: Én azt látom, hogy itt marha nagy számokat mondanak, hogy milyen magas a sikertelensége a projekteknek, és amit olvasgattam és nézegettem, azok jellemzően AI vezérelt projektek szeretnének lenni. Ez azt jelenti, hogy van valami, hogy működik egy cég, és akkor ide hozzák az AI-t, és az majd végtelenül meg fogja oldani.
1: Megtolja az egészet.
0: Így van. Ezek azok, amik én látok, olvasok, azok szerintem, amik a 95%-ban vannak, és akkor, hogyha rendszervezérelten oldod meg a dolgot, akkor viszont oda tudod neki adni azokat az adatokat, aminek az alapján optimalizálni lehet, sokkal jobb minőségű válaszokat ad az AI. Mert hogyha rosszan kérdezel, vagy nem adod oda neki az adatot, akkor nem fog tudni értelmes választ adni, nem fog tudni neked segíteni a munkában. Viszont, hogyha rendszer oldalról kérdezel, és odaadod neki, hogy figyelj, ezek vannak, ilyen bevők vannak, vagy ilyen ügyfelek, melyik ügyfél az, aki ezt a levelet küldte, most egy szkennert dokumentumról beszélünk, az nagyon más, mint hogyha az AI megkapja az összes szkennert dokumentumot, azt találjál már ki belőle valamit ügyesen.
1: Az érdekes, tehát neked ezekben az években, hónapokban partnerekkel tárgyalni, beszélgetni, mert nyilván van egy csodavárás nagyon sokakban, ugye, akik még nem léptek bele, türelmetlenek is, ők azt gondolják, hogy ez ilyen dobozos cucc, leveszem.
0: Azért sokan látták azt, hogy mások megégették magukat, és amikor a McKinsey, a Gartner, meg más nagy cégek is már azt mondják, hogy figyeljetek, itt azért a pofon esélye az pont 20-szor akkora, mint a siker esélye, és ezért ezek intenzív, magas befektetés igényű történetek, és utána fölmerül a biztonság kérdése. Szabályozott környezetben odaadod a Claude-nak az egészségügyi adatait az ügyfelednek. Én azt gondolom, hogy ezt jellemzően nem. Akkor viszont valami lokál megoldás kell. Ezek azok a dolgok, amik nagyon megbonyolítják. Mi most, amit csinálunk, az lokál AI-tól a legnagyobb felhős AI modellekig mindegyikkel tudunk beszélgetni, más a válasz minősége. De lokálban is meg lehet azt találni, ami értelmes segítséget nyújt, mondjuk adja 80%-át, mint a felhős megoldás, de az fontos, hogy erre fel kell készülni. Tehát az, amikor mi azt mondjuk, hogy hova mi megcsináltuk az OpenAI-jel az integrációt, nagyon jó, az ügyfél nem adhatja oda az adatait a felhőszolgáltatóknak, mert ugye ott adatmegőrzés, meg egyebek vannak. Azt szerintem egy nagyon mázgás terület most aktuálisan. Ugye most az AI-akt is augusztus 1-től már az európai AI-akt elindul, azért erre halmozottan oda kell figyelni, és amit egyszer odaadtál,
1: az már ott van.
0: Persze, ők szentesküvéssel mondják, hogy nem, de mindenkinek a hitére bízom. Tehát ők azt mondták, hogy ők szentesküvéssel mondták, hogy ők nem használtak semmi illegális tartalmat, de mondjuk letorrentezték a világegyetem összes könyvét a Metánál, és azzal kezdték keletetni a saját AI-jukat. Filozófiai kérdés. Tehát az látszik, hogy mivel verseny van, még a legjobb szándék mellett is néha rákényszerülnek ilyen szürke zónás lépésekre, mert ha nem teszi meg, és a másik megteszi, akkor maradunk.
1: Vagy hát lehet, hogy a cég nem teszi meg, de a dolgozói esetleg valamit tesznek, ami végül az adatvesztéshez vagy szivárgáshoz vezethet.
0: Ugye most a Magyar Államkincstárnál volt ez a kis probléma, a halmaz. Ott is mondták, hogy benne van a pakliban, hogy AI segítséget is igénybe vettek. Az látszik, hogy az informatikai rendszereknek a támadási felülete az szélesedik, tehát és több eszközzel is próbálják. Régebben csak portszkennerek voltak, most már automatizáltan emberi beavatkozás nélkül tovább tudnak menni, és akkor itt a NIS2, ami ugye ezt lenne hivatott megoldani. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb egyszer majd lesz egy nagyon durva szembenézés. Azt gondold végig, hogy van egy pénzügyi vállalat, most legyen egy bank, ott van néhány száz rendszer. Ugye a belső fejlesztési rendszerek azt mondják, hát ez belső fejlesztés, ez rendben van, azt ki szokták pipálni. A külső szállító az azt mondta, hogy ez így, hogy amúgy rendben van, és itt van a legújabb változata ennek a rendszernek, amit tudom én, a 7.7-es, és az rendben van. Ugye a nagy kérdés az, hogy az a 7.7-es rendszer az milyen szoftverkomponenseket használ, és ezt még nem vizsgálják. Itt is egy szoftverkomponensnek a nem frissített változatáról volt szó, tehát nem az volt, hogy a rajta futó rendszer, hanem ott volt egy infrastruktúrás, amit el lehetett érni, és 10 éve egy 10 éves állapotban levő dolog. Ugyanez igaz arra, hogy a különböző fejlesztési könyvtárak azok milyen szinten vannak. Nem tudom, hogy mikor fogja valaki kimondani, nem merik kimondani azt, hogy ezeket ellenőrizni kell. Ugye volt ez a Log4G nagy adatszivárgás, amikor mindenki, ebből világból botrány volt belőle, hogy az összes rendszerben azonnal mindenkinek ki kellett cserélni, mert egy totálisan nagyon komoly hiba volt benne. Hát nem csak a Log4G-t használják, hanem százas számban rendszerenként ilyen komponenseket, amiket szerintem egyszer el fog jönni az a pillanat, amikor igenis meg kell nézni, hogy a fejlesztő,
1: a fejlesztő
0: megcsinálta azt a dolgot, mert azért, amikor vannak olyan változások ezekbe a könyvtárakba, amikor mondjuk egy részét a rendszernek minimálisan le kell írni, vagy módosítani kell, tehát energiát, pénzt, palipát, fegyvert kell beletenni, és ez az, ami nem szokott megtörténni. Tehát bemész, és akkor különböző ilyen verziók vannak, hogy a, mit tudom én, az a bank először Icefaces-t használt, egyest. Aztán utána következő rendszerfejlesztésekben már Icefaces 2-t, de amit Icefaces 1-jel csináltak, azt általában nem szokták fölhúzni erre a szintre. Ez nagyon meleg téma, mert olyan mennyiségű rendszerekről beszélünk, hogy nem is tudom, hogy lehetne ezt kezelni. Na, ez az, ami most nagy kérdés, hogy mi lesz vele.
1: Igen, és itt nagy ügyfelek kerültek legfőképpen szóba, mert ez nagyon izgalmas volt a Quattrosoftnál, hogy egy viszonylag kicsi, aztán már több évtizedes cég, hogy tud ilyen nagy partnerekkel, ilyen ősbőlényekkel együtt dolgozni, és mit tud nekik ígérni, mit tud nekik ajánlani. De most ugye az utolsó két percben inkább azt mondanak, hogy ha én most alapítok céget, vagy egy kis KFT, KKV vagyok, akkor ez az egész tudáshalmazzal, meg probléma halmazzal, amit itt most fölvázoltál az elmúlt 40 percben, ezzel mit kezdjek? Szóval mi az az ökölszabály, vagy több ökölszabály, amit követni kell tudni?
0: Jó, ha most nem a lehetséges felhasználó, nem induló cég mondjuk, aki olyat szeretne csinálni, mint mi, én azt gondolom, hogy az, hogy kitalálja, hogy a cég úgy működik, azt nem kéne addig húzni, mint ameddig nálunk elhúztuk, mert attól lesznek átláthatók a kisebb cég működésének a feltétele is. Az látszik, hogy ha most már egy ügyfélcégről beszélek, egy lehetséges ügyfélcégről, érdemes kiválasztani egy rendszert előbb-utóbb, mert ha mondjuk már van 10 embered, aki adminisztrációval foglalkozik, és abból mondjuk csak 10%-kal nő a hatékonyság, az azt jelenti, hogy egy embernek a bérköltsége felszabadul, az mondjuk 800 ezer forintnál lényegesen nem tud kevesebb lenni, teljes bérköltségről beszélt, nem bruttó bér, hanem amennyi a cégnek kerül, az, hogyha kiszorozzuk, az majdnem 10 millió forint. Azért abból már valamit lehet csinálni. Standardizálás, ez a másik, tehát egy kisebb cégnek nem érdemes agyafúr csoda dolgokat kitalálni, igenis vannak olyan standard HR jellegű tevékenységek, nem kell neki követheti, még betesz egy checkboxot körülbelül, de vannak standard folyamatok, amiket érdemes használni. Még az Allianzban is azt mondták, hogy az egyik legnagyobb előnye a rendszerünknek, hogy csomó mindenre van standardünk. Tehát nem az van, hogy mindent mindig testre kell szabni, mint az SAP bevezetéseknél, amikor jön egy verzióváltás, akkor szembesülnek mindig a megrendelők, hogy oké, hogy ez minden magától működik, de most magától újra lehet írni az egyedi kusztomizációkat, és ezek azért elég jelentős történetek tudnak lenni. Tehát ha nem térsz el a standardről, akkor azért elvárható az, hogy ne az legyen, hogy utána neked egy jelentős befektetéssel újra meg kell csinálni azt, amit már egyszer megcsináltál.
1: Hol van most a léc?
0: Mindig
1: milyen magasan van a léc a Quattrosoftnál?
0: Hát én azt gondolom, hogy az, hogy most azért kezdjük kitalálni, és tudjuk azt, hogy hogyan érdemes az AI-t az ügyfeleknek használni, az mindenképp egy jó dolog. Azért ők most kínlódnak azzal, hogy melyik AI modellt használják, ugye ez a belső, külső, hogyan, merre, meddig, hány óra, azért az nem egy egyszerű döntés, és ugye ez is egy folyamatosan változó terület, tehát amikor kijön, mit tudom én, 2 hét múlva egy újabb modell, ami eddig mondjuk a 80%-át szedtek ki az adatoknak a szkenner dokumentumból, az meg tudja a 95-öt, de akkor ott egy nagyvállalatnál, akkor az teljes tesztelés, engedélyezés, infrastruktúra felállítás, etc. középvállalatnál. És mi sokkal gyorsabban megyünk el előre ilyen dolgokban, azt gondolom, hogy ami nekünk most benn van AI gépünk, az nagyvállalati szinten sem nagyon szokott jellemző lenni, mert olyan nehézkesen szereznek be bármit is. Nekünk most van egy DGX Sparkunk, amit használunk belül, abban van 128 giga memória, abban egész komoly modelleket el lehet futtatni, és ugye ami a másik, ami nekünk a kihívás, és amin dolgozunk, az, hogy a saját munkánkban hol, hogyan, merre, meddig vonjuk be. És ugye ez is egy érzékeny kérdés, mert mi az, amit odaadsz az AI-nak? Persze, akkor tud nagyon okosat mondani, de odaadsz neki mindent. De ha odaadsz neki mindent, akkor elhiszed azt, hogy...
1: Még te vagy a főnök.
0: Ez így van, hogy nem fog esetleg másnál kicsorogni az, amit te itt ezen az oldalon beadtál. Azon kívül én azért én nagyon tartok attól, amit egyre többen fogalmaznak nek, hogy zseniális, hogy most elkezdtek AI eszközöket használni a fejlesztéshez. A legpozitívabb becslés az az, hogy másfélszer annyi hiba van benne. Pont tegnap olvastam egy valami amerikai cikkben, hogy ők azt gondolják, hogy egy 10-szeres hiba mennyiséget tesznek be az AI-ok. A már letesztelt ember által revidiált forráskódokat most higítjuk föl, hogy fogalmazzak, és ennek előbb-utóbb bőtje lesz. Kérdés az, hogy mekkora döndülés lesz belőle. Beletesz olyan hibákat, amit utána a másik modell ennyi idő alatt talál meg, mert ez standard hiba. Tehát egy nagyon érdekes világban vagyunk. Szerintem egy-két év múlva tisztában fogunk látni, hogy hova fog menni. Én nem gondolom azt, hogy ez a minden felül az ember ilyen okosabb AI modellek már itt vannak, de ez ízlés kérdése, hogy ki mit gondol róla, hol van a definíció, és így tovább. Ugye most már az interneten is egyre több olyan információ van, amit AI-jel állítottak elő. Én azt gondolom, hogy az AI-jel előállított információ minősége az egy picit gyengébb, mint az ember által előállított információ, és amikor az AI-ba visszatáplálják azt a cokmokot, amit a másik oldalon ő gyártott, azzal nem emelkedni fog a minőség, hanem innen igazándiból csökkenni. Most indítottak valami projektet, hogy gyűjtik be a 2022 előtt megjelent könyveket, mert abban nincs AI. Az még emberi információk alapján van, az a tuti. 22 után már nem tudhatod, hogy egy elkészült valamiben mennyi van, nincs, és ha van, akkor hány százaléka AI.
1: Szép új világ. Jó, akkor azt mondtad, egy-két év múlva többet látunk, akkor majd beszélgetünk arról, jó, hogy
0: rendben.
1: Hová fejlődött a Quattrosoft, meg Tres András, és nagyon szépen köszönöm, hogy voltál.
0: Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket, ez volt a keddi Monitor délután, legközelebb csütörtökön ugyanebben a műsorsában rádiózhatunk majd együtt. Már a jótat, jó pihenést, viszont hallásra.
0: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Könyves-Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé a Mester utca után. Sávlezárásra kell készülni. Helyszínelnek a Margit körúton, a Szél-Kálmán tér felé a Bem József utca után a külső sávban, és a Ferdinánd hídon a Podmanicki utca felé a külső sávban. Tart a helyszínelése a Fiumei úton az Orci tér felé a Salgó-Tarjáni utca előtt a külső sávban. Nem működnek a jelzőlámpák a 15. kerületben a Hubay Jenő téren. Torlódik a forgalom a budai alsórakparton a Petőfi hídtól az Erzsébet hídig és a Zsigmond tér vonalától a Lánc hídig. Az Alkotás utcában a déli pályaudvarnál és tovább a Krisztina körúton, illetve a Szél-Kálmán tér környékén. Mától csatorna felújítás miatt lezárták a 6. kerületben a Városligeti fasort a Bajza utcánál, de a szervízúton lehet közlekedni. A Bajza utcában sávlezárásra kell készülni. Rendezvényt tartanak ma 20 órától a Papp László sportarénában, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra, torlódásra készüljenek. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, 6 óra van, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. Átfogó központilag koordinált intézkedéseket sürget a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az ausztriai eredetű aszbeszt tartalmú kőzúzalék miatt. A szervezet szerint a laboratóriumi mérések azt mutatják, hogy a szennyezett zúzalék közúti használatakor az egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó mennyiségű aszbeszt szál kerülhet a levegőbe. A TÖOSZ úgy véli, a települések jóhiszeműen használták fel az anyagot, ezért a mentesítés nem függhet az egyes önkormányzatok pénzügyi helyzetétől és szakértelmétől. A szövetség szerint a kormány által létrehozott 3 milliárd forintos azbesztmentesítési alap jelenlegi pályázati rendszere nem megfelelő, mivel az önkormányzatoknak 10-30%-os önrészt kell vállalniuk. Ezért teljes körű állami finanszírozást, országos koordinációt és módszertani segítséget, illetve központi ellenőrzést kérnek. Telefonon egyeztetett az ukrajnai rendezésről Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök. A mintegy egy órás megbeszélést Jurij Ušakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója pozitív hangvételűnek nevezte. A beszélgetés további részleteiről egyelőre nem közöltek információt. Nagy-Britannia megtiltja a ciszjordániai izraeli telepeken előállított termékek importját és szankciókat vezet be az ottani telepek terjeszkedését támogató vállalkozásokkal szemben. Ed Miliband, brit külügyminiszter szerint London törvénysértőnek tartja a palesztin területek izraeli megszállását, és a két állami megoldást tekinti az izraeli-palesztin konfliktus egyetlen tartós rendezési lehetőségének. Mike Huckabee, az Egyesült Államok izraeli nagykövete válaszul amerikai ellenlépéseket helyezett kilátásba, amelyek brit vállalatok üzleti tevékenységét is érinthetik.
0: Tőzsdehírek.
2: A tengeren túlon folytatódik a negatív hangulat a tőzsdén, a Dow Jones 1,1%-kal gyengül az S&P 500 4%-os mínuszban, és gyengül a Nasdaq is 1%-ot most a visszalépés. Immár zártak az európai tőzsdék, a londoni FTSE 1%-kal került lejjebb, a német DAX szintén 1%-kal alacsonyabb szinten zárt, és ugyanez a mérték maradt az olasz, illetve a spanyol bőrzén, csak a párizsi CAC-on emelkedett 1%-kal mindössze. Idehaza a budapesti értéktőzsde részvényindexe 1%-ot erősödött 148.969 pontra, a részvénypiac forgalma 13,9 milliárd forint volt. A vezető papírok többsége pluszban zárt, egy kivétellel, ez a Richter volt, ami 1%-ot gyengült 12.580 forintra, A Magyar Telekom 6%-kal emelkedett 2568 forintra, 1,5%-ot emelkedett az OTP 45.680 forintra, és 1,6%-del ment feljebb a MOL 5.065 forintra. A bankközi devizapiacon az euró értéke most 363 forint 15 fillér, az amerikai dollárért 312 forintot és 35 fillért kell fizetni. Krasznahorkai László Nobel-díjas magyar író Berlinben átvette a Német Szövetségi Köztársaság egyik legmagasabb állami kitüntetését, a nagy keresztet csillaggal. Az elismerést Frank-Walter Steinmeier német államfő adta át, aki méltatásában Krasznahorkai különleges irodalmi világát és jellegzetes, rendkívül hosszú mondatait is kiemelte. Tovább nőtt a magyar turisták száma Horvátországban. Az év első 7 hónapjában a vendégek és a vendégészakák száma is 7%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. Július végéig közel 440 ezer magyar turista, mintegy 2 millió vendégészakát töltött az országban. A legnépszerűbb úti cél továbbra is a Kvarneröből Isztria és Zadar megye volt. Júliusban különösen erős volt a forgalom, a magyar érkezések száma 8, a vendégészakáké 7%-kal emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
2: Felhőtlen idő várható, csupán az északnyugati megyékben lehet kevés felhő. Csapadék nem lesz, a déli-délnyugati szelet a Dunántúl északi részén kísérhetik élénklökések, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
3: Szép estét mindenkinek, ez itt a nap vendége, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mai vendégem egy olyan orvos, aki pályája során nem csak országokat, hanem szemléletet is váltott. Szentesről indult, a Semmelweis Egyetemen szerzett diplomát, majd Németországban és Svájcban épített klinikai és tudományos karriert. Beszélgetünk majd a részletekről, sok minden kiderül, hogy mivel foglalkozik. Köszöntöm a stúdióban dr. Csepregi Antal belgyógyász, gastroenterológust, habilitált egyetemi magántanárt. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat, abban maradtunk, hogy tegeződünk ma.
4: Igen. Köszönöm szépen, Judit, és nagyon örülök, hogy itt lehetek a stúdióba, és főleg az, hogy magyarul olyan hosszú idő után újra beszélhetek a munkámról, amit az elmúlt mintegy 35 évben fölépítettem, és elsősorban azt, amit említettél, hogy szemléletet váltottam, én úgy gondolom azt a szemléletet találtam meg, amit elfelejtettek a most praktizáló orvosok, vagy a többsége az orvosoknak az, hogy egy kommunikáció csak úgy vezethető egy beteggel, és csak úgy juthatunk el a célhoz, a betegség meggyógyításához, hogyha azt a beteget úgy informálom, és úgy kommunikálok vele, hogy ő úgy érezze, hogy egy része a betegség meggyógyításának.
3: És hogyha a tegeződésre még egy pillanatra visszatérünk, a betegekkel is tegeződsz?
4: Igen. Minden főleg a Magyarországról származó betegekkel, Svájcban sokkal nagyobb a határ, ott főleg a fiatalokkal, tehát a fiatal 30 éves fiatal felnőttekig. Az idősebbekkel, hogyha ők ebbe beleegyeznek, Németországban is dolgoztam elég sokat, és ott ez elképzelhetetlen.
3: Tehát sokkal szigorúbbak, kötöttebbek a szabályok. Mitől jobb, hogyha az orvos és a beteg között egy közvetlenebb kapcsolat van?
4: Hát az első az, hogy a beteg az egyetlen egy olyan személy, aki felelős az egészségéért. Tehát, hogyha én nem informálom arról, az orvos szó Magyarországon ugye a sámánizmusra vezethető vissza, az orvos az valójában egy mágikus dolgot végzett még a 1000-2000 évvel ezelőtti időszakban őseinknél. A doktor, amit viszont Európában használnak, meg Amerikában is, az a docere nevezető latin szóból származik, és azt jelenti, hogy tanítani. Tehát a mi feladatunk nem az, hogy kioktatni a beteget, vagy oda mondani neki azokat a, és megmondani neki azokat a dolgokat, amiket ő neki tennie kellene, hanem a beteget bele kell vonni a gyógyítás folyamatába, és ehhez őt tanítani kell. El kell neki mondani, hogy mi miért van, és akkor, hogyha azt ő megérti, akkor 10-szer aktívabb, 10-szer jobban tud segíteni a saját gyógyulásába. Senkit nem lehet meggyógyítani. A gyógyszerek szedése, vagy a tabletták szedése, az gyakorlatilag pontosan erre irányul, hogy a beteget kivond a gyógyulás folyamatából, és megmondod neki, hogy 2x2 ebből Mari néni tessék bevenni, vagy 2x1 a másikból, 6-7 és 6-7 után találkozunk. A betegek jó része, különösen az utóbbi időben, mióta KI van, mióta ugye mindennek utána lehet nézni, még az idősebb generációk is, látják azt, hogy nagyjából mi a probléma, vagy szeretnék látni, de nem kapnak információt, és nem magyarázzák el neki tulajdonképpen, hogy ez engem mennyiben érint, és hogy mit tegyek a saját egészségemért.
3: Igen, ez a fontos, hogy mit tehetek én magam a saját egészségemért, ez egy kulcsmondat, és erre majd még visszatérünk. Mikor fogalmazódott meg benned először, hogy orvos legyél?
4: A gimnázium a 3. vagy 4. osztályába. Igen, mindig nagyon érdekeltek a természettudományok, és valahogy ugyan a családunkban nincsen orvos, valahogy megérintette ez a másokért tenni, másoknak segíteni ennek a gondolatnak a szele. És volt egy kémia tanárunk, akinek a szabály a mai napig, különösen ezzel a új irányzattal, amit én bevezettem a praxisomba, egy irányba cseng, hogy ő mindig bejött a kémia órára, egy bencés szerzetes volt, a Farkas atya, és azt mondta, hogy atyafiak, a tudomány azzal kezdődik, hogy föltesszük a kérdést, miért. És ez a miért az, ami hiányzik a mai orvoslás 95%-ába. Vannak kis miértek, de tulajdonképpen az a miért, azt megválaszolni. És ez a ottani biológiai tanulmány, meg a kémiai tanulmány valahogy úgy fölkészített arra, hogy én segíteni szeretnék embereknek.
3: Azt említettem, hogy a Semmelweis Egyetemen szereztél diplomát. Mikor Igen. és miért döntöttél úgy, hogy külföldön folytatod?
4: 93-ban végeztem, és hát eltöltöttem itt Magyarországon 2 intézményben kb. 9 évet, közben voltam kutatási projekteken, kb. 1,5 évet külföldön, Hannoverbe, és 2002-ben azt láttam, már előtte 1-2 évvel is, hogy mivel nekem nincsenek kapcsolataim, nekem semmi esélyem nincs, hogy én tovább lépjek, akár tudományos, akár orvosi szinten. Tehát belesüllyedtem volna abba az átlagba, ami csinálható, viszont nekem már akkor az volt a legnagyobb kritikám az orvoslásra szemben, hogy soha nem voltak kérdések. Jött egy beteg, ez a probléma volt, tüneteket, a panaszokat, azokat vettük figyelembe, és akkor kapta a fájdalomcsillapítót, kapott egy ilyen infúziót. Gyakorlatilag gondolkodásra nincs is, nem is volt.
3: Tehát a probléma gyökerét nem
4: kerestük. A gyökerét nem kerestük, megkapta a terápiát, és hazament. És akkor, amikor kimentem külföldre, abban reménykedtem, hogy ez talán Németországban más, de sajnos le kell döbbennem 2002-ben, hogy ez ugyanaz.
3: És ugye Hannover, Magdeburg, vezető pozíciók, Svájc, hogyha egyetlen fordulópontot kellene kiemelned a pályádból, akkor melyik lenne az?
4: Hát, hogy ezt a praxist átvettem Bázel mellett egy kis városbarájnakba, és egyre több olyan beteget kaptam, és láttam, akik rádöbbentettek arra, hogy milyen iszonyatosan keveset tud a hagyományos orvoslás. És ez 2016-ban jutottam arra a pontra, hogy azt mondtam, hogy én beteget tünet csökkentésre, vagy tünetek normalizálására és a fájdalmak csökkentésre csak akkor kezelek, hogyha nincs más lehetőség. És 2016 óta gyakorlatilag az úgynevezett holisztikus, vagy hát számomra inkább úgy mondanám, hogy klasszikus orvoslást folytatom, és ez nagyon sok lépcsőn keresztül vezetett oda, amit ma tulajdonképpen csinálok. És magamtól is megkérdeztem, hogy tulajdonképpen hogy is jutottam el ide? Mert nagyon sok dolgot, amit én csinálok, azt csinálnak itt Magyarországon is, például életmód, étkezés, mikrobióm, akkor mindenféle áteresztő BS-szindrómának a kezelése. Viszont van egy határ, és ezeket a lépcsőket én is megjártam. Csak mindig rájöttem arra, hogy ez nem az. Ez még nem biztosít gyógyulást, ez még nem biztosít hosszú életet, egészséges hosszú életet, ami az úgynevezett longevity-vel kapcsolatban van. Én soha nem képviseltem az úgynevezett anti-aging diagnosztikát, vagy terápiát, vagy a longevity nem volt célom. Mégis ezeken a lépcsőkön keresztül eljutottam oda, hogy tulajdonképpen, amit csinálok, az az egészséges életnek a megőrzése. És a magyarországi legtöbb kolléga, aki például ezt csinálja, de Európában eljut körülbelül eddig a szintig, de amikor a hormonokról van szó, amikor arról van szó, hogy magas dózisba vitaminokat adni, valószínűleg azért, mert nem tudják, hogy miért kell azt adni, illetve hogyha arra az anyagcserebetegségről, hogy pirolúria van szó, ami egy olyan anyagcserebetegség, ami az 50-es években Amerikában a pszichiáterek felfedeztek, és tulajdonképpen mindenkinek ismerni kell, itt Magyarországon szerintem nincs 2 orvos, aki erről tudna. Ez a pirolúria, ez a legfontosabb alapja a megbetegedése. szerveinknek, vagy az, hogy egészséges maradunk, vagy maradsz, vagy beteg leszel. És ez a pirolúria, ez nálunk a hormonális problémák mellett a legfontosabb oka annak, amiért te tulajdonképpen akármilyen szervet veszünk, meg fogsz betegedni. És akkor eljutottam ide erre a pontra, ahol most vagyok, és összeállítottam ezt az egész protokollt, és kiküldtem a betegeimnek egy kedves levelet, hogy foglaljátok légy szíves össze azokat a változásokat, mi történt azóta, mióta nálunk vagytok. És akkor ja, kaptunk egy pár száz
3: visszajelzést,
4: pár száz beteget
3: fontos.
4: Kaptam, hiszem, mert ugye én nem csinálok sztadikat, tehát ezt nem lehet statisztikailag kielemezni. Ez egyszerűen ezt csinálod, fölépíted úgy, én nem dolgozok diagnózisokkal, nem nincs olyan, hogy most coxartrózis, kopása a csípőnek, vagy hasonló, tehát ez mind eltereli a figyelmedet arról az egészről, arra a legfontosabb dologról, hogy de tőlem mi az oka, vagy miért van epehólyakba a követ. Az epehólyakkő az gyakorlatilag 95%-ban pajzsmirigy hormonokkal függ össze. Nem vizsgálja senki se, mert a vérértékek normálisak. Visszatérve a betegek ezt leírták, és akkor rájöttem arra, hogy teljesen mindegy, hogy milyen problémát a terméketlenségtől, a ki nem hordott terhességekig, a epekövesség, vagy a krónikus fáradékonyság, ami a tevékenységem 70%-át teszi ki, az úgynevezett CFS, krónikus fatig szindróma, vagy a long covid, vagy post covid, ahogy azt ismerjük. Tehát ezek mindig hatnak. Csak hozzá kell találnod egy beteget, és ezért fontos a beteget informálni, mert látod, hogy ez a beteg, ez hajlandó ezt felvenni, mint információt, hajlandó-e veled együtt dolgozni, vagy pedig látod, hogy hát ez az információ az nem jutott el hozzá, nem érti az egészet, nem tudja elképzelni, hogy ez így működhet, és azzal a betege nincs értelme foglalkozni, mert annak gyógyszer kell, annak operáció kell, pehólyag eltávolítás, meg hasonló, mert azt ismeri, azt tudja, és azt tudja hova tenni a saját kis világába. Viszont vannak nagyon sokan, akik leírják, hogy mióta hozzám jött, ez és ez és ez is, tehát ezek a struktúrált betegek, és ilyen struktúrált betegből sajnos még nem sok van, ez többek között a nevelésnek, az iskolának, az egyetemnek, meg mindennek a következménye, mert mindenki farmakoterápia, tehát gyógyszerorientált, és mindenki úgy gondolja, hogy ott a doktor, majd elmegyek hozzá, kapok egy tablettát, és akkor minden megoldódik. Ez így is van, az esetek egy jó részében, és jó, hogy van klasszikus orvoslás, mert nagyon sok akut probléma van. De a krónikus problémák kezelésében, és ezt merem állítani 100%-os biztonsággal, semmi helye nincs egyetlen gyógyszernek se.
3: Ez a szemlélet, amit képviselsz, Svájcban mennyire közeli az orvostársadalomhoz? Vagy ott is
4: nem
3: úttörő?
4: Ott is nagyon. Ott nagyon, nagyon erős a... Tehát ahol én lakom, ott koncentrálódik egy farma, hogy mondjam, potenciál, egy gyógyszergyári potenciál, körülbelül 3-500 milliárd svájci frank forgalom. Az iszonyatos összeg. Tehát ott mindenki meg van véve. Ott nincs olyan orvos, aki velem kommunikálni akarna. Viszont ami érdekes, hogy kritizálnak, meg a betegek előtt lehúznak mindenféle undorítóbb, meg olyan dolgok, aminek igazságtartalma nincs is. És viszont, hogyha konkrét kérdésük lenne egy betegek kapcsolatban, és kritizálnak engem, hogy azt miért csináltam, mert még azt hatott is, senki föl nem hív telefonon, hogy kiálljon egy diszkusszióra, hogy elmondja, hogy te ezt én így gondolom, és te ezt rosszul csináltad, hanem csak ilyen betegek által a háttérből, visszajött zörejekből tudom meg, hogy hát ez már megint ezt mondta rólam, ezt megint az utóbbi időben ezt nem veszem figyelembe.
3: Egyébként, hogyha egy-egy beteg hozzád kerül, mennyi ideig kezeled vagy dolgozol vele? Nem tudom, hogy jobb ezt megfogalmazni.
4: Hát 1 és 5 év. Tehát
3: ezek hosszú távú közös gondolkodások?
4: És sokan vannak, akik már 13 éve ott vannak nálam, mióta átvettem a praxis 13 éve. Tudod, ez olyan, mint belekerül egy 50 körül nő a menopauzába, és előjönnek a problémák. A problémák halma jön elő, tehát a csontfájdalomtól, az alvászavarig, az izzadástól, mindenféle. És ez a strukturált nőbeteg, ez tudja, hogy miért jön oda. Neki problémái vannak, és elvárja tőlem, hogy én elmondjam neki, hogy ő neki mit kell csinálni, és akkor és ő beleveti magát, hogy így mondjam, a gyógyulásba, és akkor dolgozik rajta, és akkor látja, hogy hát segítettek nekem, 3 hónap múlva, 6 hónap múlva visszajön, és mint egy fixálódtak az én tevékenységemre. Tehát visszajönnek, hogy mindig halljanak valami újabbat, de ők nagyon jól tudják, hogy ezt miért csinálják, és ez egy hosszú távú, hogy így mondja, munkakapcsolat. Tehát én nem mondok senkinek semmit, hogy ezt neked most így kell csinálni, és hogy most 3 évre, vagy 5 évre. Aztán vannak olyan betegségek, vagy hogy így mondjam, problémák, mint a long covid, amihez, hogy a beteget az ágyból kivegyem, egy rossz szóval fogalmazva, tehát egy olyan ágyba fekvő beteget, aki gyakorlatilag már a csészét sem nagyon tudja a kezébe tartani, hogy abból újra munkaképes embert csináljak, és ilyenből tudnék mutatni több tucatot, ahhoz körülbelül 3 évre van szükség. És ez az, amit nem fogadnak el. Tehát nem találtam még olyan grémiumot, olyan kollégakört, egyetemet se, sehol, ahol én bemutathattam volna azt, hogy fiúk, hát ez van.
3: Mert hogy hogyan dolgozol,
4: hogy a betegeket
3: bele
4: meghívni.
3: És a hallgatók.
4: Így van, hogy a betegeket behívni oda, hajlandó vagyok, és csomó beteg van. A lányom most csinált 3 interjút 3 betegünkkel, mert egy könyvet írtam a tapasztalatunkra az elmúlt 10 évről, ez most fog megjelenni az úgynevezett Van segítség, az a címe, long covid és chronic fatigue szindrómával
3: ez kapcsolatban. Svájcban, vagy itt Magyarországon?
4: Ez németül jelenik meg most, de magyarul is meg fog jelenni. Lenni. De a lényeg az, hogy ennél tudom, hogy körülbelül 3 év az, amire szükségünk van, és azért 3 év alatt általában a többsége a betegeknek olyan 60-80, némelyik 100%-ba újra vissza tud állni a kereső, felveszi újra a munkaképességét, és dolgozni tud.
3: Mi történik egyébként ilyenkor a betegekkel, vagy milyen tanácsokat adsz, miben, hogyan tudnak együttműködni, mi az, ami segít?
4: Ezeket a lépéseket, amiből felépül az egész, először megérteni azt, hogy miért vizsgálunk dolgokat, utána megcsinálni a vizsgálatokat, utána elmagyarázom neki, hogy milyen hiányállapotaik vannak, és utána jönnek a lépések, hogy felépítjük a terápiát, mert minden valamire épül, tehát nem kezdheted el egyből pajzsmirigy hormonnal kezelni azt a beteget, akinek a teste az annyira erőtlen, és annyira elveszítette az alapanyagait, a tartalékait, hanem először el kell érned azt a szintet, hogy a betegnek adhatsz már olyan dolgokat is, és ezt meg kell érteni a betegnek, mert ugye mindenki, amikor odajön, akkor először azt akarja, hogy hát minél gyorsabban, hogy tudok neki segíteni. Sok ember fixálva van a gyógyszeres kezelésre, mert ugye beveszek egy fájdalomcsillapot, 30 perc múlva nem fáj. De ez a long covidnál, és ezt tudják a betegek jó része, mert általában úgy jönnek, hogy 2-3-5 év némelyiknek 15 éves előzménye van. És már volt 100 orvosnál, van, aki leírta nekem 200, nem tudom meddig a kollégákat, akiket ő meglátogatott. És ezeket a beteget vezetni kell, de ők maguknak csinálják a kezelést, mert ők észreveszik azt, hogy ebből a hormonból nekem ennyit kell szedni, tehát hogyha őt beállítom egy pajzsmirigy hormonra, és elmagyarázom neki, hogy miért, akkor ő szép lassan annak megfelelően, hogy hogy érzi magát, és hogy változik a tünetei, eléri azt a dózisát ennek a gyógyszernek, és azért mondom, hogy ez strukturált olyan emberekkelnek, akik akarják azt, hogy te segíts neki, és nem azt akarják, hogy felírjak neki tablettát, és akkor körülbelül 1-2 valakinél tényleg 3 év, és ezek közé tartoznak 14 éves gyerekek, akik meg 10 évesek, akiket ugyanúgy kell kezelni, és ezekből 10 000-ek vannak Svájcban is, és akkor egyszer azt mondja, hogy akkor most jó. Most úgy érzem, hogy működik. És akkor mindenféle

0: mint számotokra fontos, és akkor összeállítják, és ez nekem ezt tetszik. Hmm. Tehát nagyjából ugyanez ez a, ez egy nagyon nehéz folyamat, mert mondom, sokan ezt nem fogadják így el, és nem hajlandók velük.
1: Ez az, amiről beszélsz, ez az ortomolekuláris medicina?
0: Ez az ortomolekuláris medicina, igen, de az ortomolekuláris medicina az csak az alapja annak, hogy te elérd azt, hogy a sejtjeid olyan töltöttségi állapotot érjenek el, ami már megengedi azt, hogy a sejtektől elvárj valamit. Mert hogyha nincsenek ott azok a vitaminok, nincs ott az a fehérje, nincs ott az a energiamennyiség, ugye az étkezés ezért rendkívül fontos, és a sejtek azok kiszolgáltatottak mindenféle impulzusnak, ami túl erős, akkor az ortomolekuláris medicina nélkül ezt az állapotot nem tud elérni. És akkor itt jön az, amit írtam is az összefoglalóba, amit elküldtem nektek, hogy van ez úgynevezett magas dózisú ortomolekuláris terápia. És ez azzal függ össze, amit körülbelül 100 éve tudunk, hogy vannak enzimeink, akik életfontosságúak. És tudjuk, hogy ezek az enzimeknek van egy úgynevezett polimorfizmusok, tehát egy sok rétűsége. Az, ami nálad így működik, az nálam másként. Viszont ezt nem tudjuk rutinszerűen mindegyiket megvizsgálni. És az amerikaiak egyszerűen kipróbálták az 50-es években, hogy adok a vitaminokból nem 1,5 mikrogramot, hanem adok 1000-szer annyit. Például az a B12-re. És észrevették azt, hogy hát ez egész másként működik. Például a fibromialgia, amit valószínűleg hallottál, tehát egy krónikus betegség, ami például a menopauzában iszonyat gyakran előfordul, az B12-vel és a magas dózisú B-vitaminokkal meg tud gyógyítani. Tehát elmúlnak a tünetei. Miért? Mert a B12 gyulladás csökkentőszer. Tehát nincs olyan vitamin, nem tudnék olyat említeni, a cinkből is, hát ugye 5 mg a napi dózis, az amerikaiak 600-at adtak, 600 mg-tól sincs senkinek semmi baja, és én ezt tudom nagyon jó, mert én ezt magamon is kipróbáltam, én is szedek 100 mg-ot minden nap, már nem tudom mióta, semmiféle problémád nincsen. Hmm. Persze vannak individuális különbségek, tehát minden természetes anyag, hogyha olyan mennyiségbe adod, ahogy kellene adni, akkor nem fog téged károsítani és bántani, hanem egy megfelelő hatást fog kiváltani a szervezetbe, ami aztán ahhoz vezethet, hogy te esetleg könnyebben tudsz a vécére menni, jobban emésztesz, vagy jobb lesz a agyi tevékenységed.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, de vendégem a stúdióban továbbra is dr. Csepregi Antal, belgyógyász, gastroenterológus, a holisztikus és az ortomolekuláris szemléletű gyógyítás képviselője. Folytatásban én azt gondolom, hogy arra keresni fogjuk a választ, hogy emberek milliói miért érzik ma azt, hogy bár a leleteik rendben vannak, mégsem érzik magukat egészségesnek. Szó lesz a mikrobiomról, a krónikus fáradtságról, a sejtszintű energiatermelésről, amiben már egy kicsit úgy bele is kaptunk. Folytatjuk innen, tartsanak velünk továbbra is.
2: Hamarosan folytatódik a nap vendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 10 orosz diplomatát utasítottak ki Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a magyar hatóságok értékelése szerint ezek a személyek olyan tevékenységet folytattak idehaza, amely diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hagyják el Magyarországot. A Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese szerint Orbán Anita szavai valójában a diplomáciai nyelvezetben mást jelentenek. Rácz Andrást hallják.
6: Ugye a miniszter által használt megfogalmazás szó szerint ugye bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenység, amit ezek a diplomaták folytattak. Ez a diplomáciai nyelvezetben azt jelenti, hogy ezek a diplomaták hírszerző tevékenységet folytattak Magyarországon. Ugye a diplomácia tevékenységet szabályozó bécsi egyezmény explicite tiltja a kémkedést, tehát ha valakit azzal a megfogalmazással utasítanak ki, hogy a bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenységet folytatott, az praktikusan fogalmazva azt jelenti, hogy kémkedett az illető.
5: A szárazság miatt több vármegyében is Tarló, Erdő és Bozott tüzekhez riasztották a tűzoltókat. Bácskiskun vármegyében Kunadacs közelében nagy területen kapott lángra egy erdős bokros térség, míg Röszkénél mintegy másfél hektáron égett a száraz növényzet, a tűz terjedését az erős szél is segítette. A Tolna vármegyei Szálkán 4 hektáron égett a tarló, és egy erdő ajnövényzete is meggyulladt. Veszprém vármegyében Homokbödöge külterületén mintegy 7 hektárnyi erdősáv égett le. A röszkei, szálkai és homokbödögei tüzet már eloltották, Kunadacsnál pedig a közlés időpontjában még dolgoztak a tűzoltók. Hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a miniszterelnökség, a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs és rendezvényszervezési költései miatt. A tárca szerint a hivatal 2024 és 26 között mintegy 3,7 milliárd forintot teljes költségvetésének több mint negyedét költötte ilyen feladatokra a Balánsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. A kifogásolt tételek között egy 163 millió forintos dokumentumfilmsorozat, egy 110 milliós dronsó, valamint több 10 millió forintos rendezvények és csapatépítő programok is szerepelnek. A miniszterelnökség azt is vizsgálandónak tartja, miért szerveztek ki milliárdos értékben kommunikációs feladatokat, miközben a hivatal saját közkapcsolati igazgatósággal és sajtóirodával rendelkezett. A szuverenitásvédelmi hivatalt az országgyűlés idén júliusban megszüntette. A román hírszerzés szerint egy Romániában élő orosz állampolgár szabotázsakciót készíthetett elő az országban. A 40 éves férfit február óta figyelték, miután NATO tagállamok által használt kommunikációs központokról, katonai támaszpontokról és más stratégiai jelentőségű infrastruktúráról készített felvételeket. A gyanú szerint egy közvetítő utasítására dolgozott, és többi közt az ukrán Antonov teherszállító repülőgépeket is dokumentálta. A román hírszerzés szerint az alkalmazott módszerek hasonlítanak az Oroszországhoz köthető más európai országokban feltárt szabotáshálózatok működéséhez. A férfit őrizetbe vették, ellene felforgató tevékenység kísérlete miatt indult eljárás.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1%-ot erősödött a mai napon, 148.969 ponton állt meg a BUX. A részvénypiac forgalma 13,9 milliárd forint volt, a vezető papírok többségében jól teljesítettek, csak a Richter gyengült 1%-kal, így 12.580 forintot ért záráskor. 0,5%-ot erősödött az OTP 45.680 forintra, 1,6%-del ment feljebb a MOL 5.065 forintra, a Magyar Telekom 0,6%-os pluszban 2.568 forinton zárt. Európában csak enyhe mozgások voltak ma, és csak a párizsi Kakaron tudott emelkedni 0,1%-ot. 0,1%-del gyengült a londoni FTSE és a német DAX, de ugyanilyen mértékben került lejjebb a milánói, illetve a madridi index is. A tengeren túlon még zajlik a kereskedés, és a Dow Jones 1,1%-os mínuszban teljesít, az S&P 500 0,4%-kal megy lejjebb, a technológiai Nasdaq 0,2%-os mínuszban. A bankközi devizapiacon a dollár értéke 312 forint 42 fillér, az euróért 363 forintot és 13 fillért kell fizetni.
0: Időjárás jelentés.
5: Felhőtlen idő várható, csupán az északnyugati megyékben lehet kevés felhő. Csapadék nem lesz, a déli-délnyugati szelet a Dunántúl északi részén kísérhetik élénk lökések, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
7: A nap vendége továbbra is dr. Csepregi Antal, belgyógyász, gastroenterológus, a holisztikus és az ortomolekuláris szemléletű gyógyítás képviselője. És hát ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy nagyon sok ember akkor is betegnek, vagy nem jól érzi magát, vagy nem jól érzi magát, ha a labor eredményei rendben vannak. Mi lehet az oka ennek, vagy te milyen okot látsz mögött?
8: Hát a kérdés az, hogy milyen laborparaméterekről beszélünk, miket tart szükségesnek a házi orvos, vagy az, aki a kontrollt, vagy a vizsgálatot elrendeli, vagy megnézi, hogy azok a paraméterek, azok tulajdonképpen mire vonatkoznak. Nekem az a tapasztalatom, hogy azok a paraméterek, amiket rutinszerűen amik meghatározásra kerülnek, nem csak Svájcban, itt Magyarországon is, azoknak semmi közük nincs a valódi okához az ő panaszainak. Tehát most egy példát mondok, Magyarországon van egy rutin, amiben megmérik a szabad vasnak a szintjét. De a ferritint azt már nem mérik meg, mert azt nem fizeti a társadalombiztosítás. A ferritin az, ami általában megmutatja azt, hogy mennyi a vasnak a mennyiség a szervezetben, amit elraktároztunk. És ez annyira bosszantó tapasztalat, amit megfigyelek itt, tehát nem tudja senki sem megmondani, mert a szabad vas érték az általában még vashiánynál is normális, hogy egy nőbetegnek például, menopauza előtt különösen, hogy az a mért vas érték, az tényleg elmondja azt, hogy miért fáradék, hogy miért nem tud koncentrálni. És hogyha megmérnék a ferritin értéket, akkor mindenki tudná, hogy vashiánya van. Ezt valószínűleg azért nem mérik meg, mert vasod Magyarországon gyakorlatilag nem adnak, csak kórházba. Tehát ezzel mint egy költségeket spórolnak. De ennél van egy sokkal bosszantóbb dolog, ez diszkriminációnak nevezném, hogy egy nőbetegnek normális a vas vagy ferritin értéke, hogy ez a raktárvasnak az értéke 15 és 150 között. Egy férfinek viszont csak 30 és 400 között normális. Tehát egy nőbeteg, akinek 120-as értéke van, a kiváló vas ellátása van, de a 120-as érték a férfiaknál az alsó egyharmadban van. És hát a vasat rengeteget adok ezeknek a fáradékony betegeknek, és én nagyon jól tudom, hogy 200 és 300 között van az ideális érték. És soha nem értettem meg, hogy miért normális egy nő betegni a 150-es, vagy a 400-as érték, a pajzsmirigy hormonok, amiket szintén rutinszer megmérnek. vagy meg kell, hogy mérjenek. TSH az, ami az agyból jön. Ez egy olyan hormon, aminek a pajzsmirigyhez semmi köze nincs, ez csak azt mutatja, hogy az agyban milyen jó a pajzsmirigyhormon ellátás. Magyarországon csak a TSH-t méri, és hogyha az normális, akkor mindenki meg van nyugodva, ez nem lehet pajzsmirigybetegség. De ha megmérnék a szabad hormonokat, meg még az úgynevezett blokkoló hatású hormonoknak a szintjét, akkor mindenki rádöbbenne arra, hogy hát tulajdonképpen ez a nő vagy férfi beteg, ez nagyon, nagyon rosszul van pajzsmirigyhormonokkal ellátva, tehát lehet, hogy a fáradékonyságának, vagy a szorulásának, székrekedésének ez az egyik oka. És akkor jönnek még a referenciaértékek további paramétereknél. Egyik laborba ez még normális, a másikba ez már nagyon magas, tehát összevisszaság van, és kaphat az ember egy olyan laborleletet, és hogyha én ránézek, mert én próbálok a számok mögött olvasni, akkor látom, hogy hát ez a vérkép, ez ugye normálisnak néz ki, de nagyon nagyok a vörös vértestek. Ugyan még nem a patológiás tartományban vannak, de ez az úgynevezett MCV érték, már 90 fölött van, ez súlyos B12 hiányra utal, meg pajzsmirigyhormon hiányra. És hogyha egy fáradékony beteg jön hozzám, és mondjuk ferritin értéke van 100-as, nőbeteg, és magas ez az úgynevezett MCV értéke, akkor én adok neki B12-t és vasat. Tehát a laborlelet, ha csak bizonyos paraméterekre koncentrálunk, akkor már a referenciaérték, az úgynevezett még normális, de tulajdonképpen már lehet, hogy patológiás, ebbe is hatalmas eltérések vannak, és nincs igazán magyarázat rá, hogy miért normális az, ami tulajdonképpen valószínűleg már nem normális. És akkor van egy másik csoportja a laborleleteknek, amik soha nem kerülnek meghatározásra. Ezek azok, amiket én bevezettem a praxisba. Azon kívül, amit a legtöbb magyar ember ismer, azon kívül még van körülbelül 100 olyan eszenciális laborérték, ami nélkül senki meg nem tudja mondani, hogy valaki miért beteg, vagy miért vannak olyan tünetei és panaszai, ami ennekkel az orvoshoz érkezik. És ez a legszörnyűbb, mert ez megint csak a költségeknek a csökkentése, és az biztos, hogyha egy beteg-betegként, vagy betegnek érzi magát, és normális a laborleletei, akkor mindenképpen tovább kell lépni. Vannak olyan laborparaméterek, amik nem kerülnek meghatározásra, és ezeket a laborparamétereket kellene a úgynevezett második lépésbe, a diagnosztikába elővenni.
7: Több egyébként a férfi vagy a női beteg nálad?
8: A női betegek teszik ki a 90%-át a betegeknek. A nők szenzibilizáltak arra, ha egy nőnek problémája van, az nem próbálja, mint egy férfi, a szőnyeg alá söpörni, és beszélni róla, mint hogyha az nem létezne. A nők abban a pillanatban lépnek, jönnek, és szeretnék tudni, és ők a legjobb partnerek ebben, hogy megbeszéljük a dolgokat, és hogy bevonásra kerüljenek a gyógyulási folyamatba, és ők nagyon aktívan csinálják a tevékenységük.
7: Most az elmúlt években rengeteget hallunk a mikrobiomról, ennek szerepéről, fontosságáról. Miért kerültek ennyire a figyelem központjába?
8: Hát szerintem ennek több magyarázata is van. Az első az, hogy olyan labormódszerek kerültek a rutin diagnosztikába, amik nem kerülnek sokba, amik lehetővé teszik, hogy egy részletes úgynevezett mikrobiom analízist csináljunk. Azon kívül szerintem a másik az, hogy és tulajdonképpen én is ezzel kezdtem az egész terápiát, mert ez az a terület, amit hogyha megpróbálsz befolyásolni, sok kárt nem tudsz okozni. Tehát, hogy ezt most pontosan öngagyarázzam, hiányoznak neked baktériumok, vannak rossz baktériumaid, megpróbál ezeket a jó baktériumokat megerősíteni, a rosszakat növényanyagokkal, vagy esetleg egy hetes antibiotikummal megölni, és várod, hogy majd történjen valami, illetve próbálod a baktériumoknak az ellátását javítani, tehát adsz nekik úgynevezett prebiotikumot, olyan növényi anyagot, amit szeretnek, amit földolgoznak, és akkor ez sokszor sikert okoz, különösen krónikus betegségeknél, bőrbetegségnél vagy emésztési panaszoknál az esetek 30%-ában, viszont ez a siker ez nem tartós. Ez a mikrobiom analízis aztán továbbfejlődött, mert ugye megpróbáltak nagyon sok gyomorbérrendszeri problémát, például ezt az áteresztő bélszindrómát is valamiképpen magyarázni. Biztos, hogy együtt összefügg a mikrobiommal, és én ezt nagyon aktívan csináltam 2 évig, aztán körülbelül 2019-ben rádöbbentem arra, hogy ha abba hagyod a mikrobiómnak a úgynevezett intenzív támogatását, és nem lesz már ez annyira fontos, és a beteg is abba hagyja, mert úgy érzi, hogy egy kicsit jobb, akkor ugyanaz a probléma kerül vissza, ha még egyszer meghatározod a székletnek az összetételét, baktériumoknak a funkcióit, mint ami korábban volt. Tehát ez egy, mint egy csinálsz egy picit, egy kicsit támogatod, egy kicsit csinálod a terápiát, megváltoztatod az életmódot, megváltoztatod az étkezést, és akkor ezt csinálod, majd tudom, egy évig, de utána, mintha lanyhulna az úgynevezett aktivitása a betegnek, ugye senki nem akar éveken keresztül olyan dolgokról lemondani, ami esetleg hasznos vagy fontos számára, illetve hogy finom ételekről, és utána egy év múlva csinálsz megint egy mikrobiomvizsgálatot, és észreveszed azt, hogy ja, hát a régi helyzet állt vissza. És akkor én megkérdeztem magamat, hogy tulajdonképpen mindent, amit csináltam, az nagyon jó, de a betegek 60%-án nem használt, és 40-nél is csak úgy átmenetileg. Mi is az oka? És a mikrobiom az az első lépése az úgynevezett terápiás piramisnak, amit én felépítettem, mert a baktériumok és a nyálkahártya, ami egy egységet alkot nem csak a gyomorbélrendszerben, hanem a légzőrendszerben, ott is van mikrobiom, vagy a bőrünkön, annak szüksége van olyan anyagokra, és elsősorban hormonokra, amik lehetővé teszik azt, hogy jól regenerálódjon, hogy megfelelőképpen nőjön. A baktériumnak szükségük van pajzsmirigy hormonokra, 100%-ra meg vagyok róla győződve. Szüksége van mindenféle női és férfi nemi hormonokra, mert a menopauzában ugyan a nők csak hüvelyszárazságról beszélnek, de az egész nyálkahártya mindenhol ugyanilyen, és nincs hormon, ami segíteni, hogy felépüljön, tehát sokkal gyakoribb a mikrobiom eltérése. Én a mikrobiomot nagyon tisztelem, de én úgy gondolom, hogy ez egy kis része, és ez inkább tünete az egyéb súlyosabb problémáknak.
7: Amiről még mindenképpen érdemes lenne beszélnünk, hiszen a jövő orvoslásáról beszélünk valahol, a mesterséges intelligencia kérdése. Uh-huh. A saját praxisodban te használod?
8: Én használom, igen. Utána szoktam nézni sok dolognak, és egy kiváló, különösen, hogyha meg kell fogalmaznom dolgokat, hogyha olyan dolgoknak nézek utána, amiről kevés a fogalmam, vagy még nem hallottam róla, én úgy gondolom, hogy ragyogóan használható, és kiválóan működik. A mesterséges intelligenciára nagyon kell vigyázni. Tehát ugye azzal dolgozik, azzal az anyaggal, ami be van táplálva a rendszerbe, és nagyon félrevezethető lehet. Tehát olyan dolgokat tud produkálni,
7: vagy evidenciának tekinteni.
8: Vagy evidenciának van tekintve, és rákérdezel, és azt mondod neki, hogy te tévedsz, ez nem így van, és visszakozik. Még olyan dolgokban is, amiről sok orvos, meg nagyon sok kolléga, aki jól kiismeri ebbe a területen, ezen a területen magát, azt mondja, hogy az ténylegesen úgy van. Tehát nem szabad neki hinni mindig, és nagyon óvatosan kell, különösen ez a betegeknek nagyon nehéz, óvatosan kell értékelni, de a KI rengeteg dolgot meggyorsít, megold számodra, és minél többet láttál az életben, és minél több beteggel konzultáltál, annál jobban érzed a hiányos, vagy az úgynevezett negatív oldalait a KI-nak, és főleg arra hívnám fel megint a figyelmet, hogy csak abból az információ halmazból tud a KI valamit kihozni, és ez az orvoslásban ez nagyon furcsa dolog, mert nagyon sok információ nem jut az interneten, nem elérhető az interneten, hogy olyan irányba terelheti el a problémát, amit tulajdonképpen inkább károsít, vagy a beteg érdekét nem 100%-ba képviseli.
7: És nyilván, ami még felmerül, hogy a mesterséges intelligencia milyen területen nem tudja soha helyettesíteni az orvos-beteg kapcsolatot.
8: Hát így, a tapasztalat. Tehát az, hogy ezt valamit, ami előtted van problémaként, ezt te láttad 2-szer, a többi kolléga nem, vagy te ezt naponta rutinszerűen csinálod, és pontosan tudod, hogy ez meg ez lesz ennek a következménye, hogyha ezt meg ezt csinálsz.
7: Mi az, amiben segíti a mindennapi munkádat akár?
8: Hát, hogyha utána kell nézni például a gyógyszereknek. Tehát én gyógyszerekkel nem foglalkozom, különösen a legutóbbi 5 évben kapok információkat, de hogy én most utána nézek egy antitestnek, vagy egy mit tudom én, milyen gyulladáscsökkentőnek, nem szoktam, nincs is rá időm, akkor a KI-t megkérdezem, és látom azt, hogy milyen úton hat az a valami, és milyen mellékhatásai vannak. Ez főleg, ha meg akarok magyarázni valamit, ami számomra érthetetlen, és nem tudom biztosan, hogy ezzel a készítménnyel függhet össze, illetve hogyha van egy olyan ritkább betegség, amiben nem találkoztam még, vagy nem tudom, hogy az tulajdonképpen mit ért, vagy mi áll mögötte, akkor általában utána szoktam kérdezni, és akkor ő leírja azt, hogy tulajdonképpen miről is van szó, és akkor megpróbálom ezt beilleszteni abba, amit a betegről eddig információként nyertem, és gondolom, hogy tovább kellene lépni.
7: És ugye arról beszéltünk, hogy Svájcban dolgozol, de rendszeresen találkozol magyar páciensekkel is. Ők hogyan találnak meg téged?
8: Hát a többsége ismerősökön keresztül, illetve úgy, hogy az elmúlt években több betegünk jött, megint csak ismerettségen keresztül, ők hazatértek. Megosztották a tapasztalatokat, és akkor a ajánlás alapján jönnek hozzám, vagy telefonon történik a konzultáció, de a többsége az kijön hozzánk a praxisba, és legalább egyszer látom a problémákat, megbeszélem velük, és utána hazajönnek, és akkor megpróbáljuk telefonon tartani a kapcsolat, illetve interneten.
7: Hát, hogy említetted, hogy egy vagy akár 3 év is lehet egy ilyen közös munka, tehát hogy akkor ezt hosszú távon kell elképzelni. Milyen félreértésekkel találkozol a leggyakrabban az ortomolekuláris medicina kapcsán?
8: Hát a dózis kapcsán. Tehát az, hogy valaki ortomolekuláris medicinát csinál, orvoslást csinál, az még nem jelent a világon semmit se. És az a baj, hogy a javasolt mennyiségek, illetve kombinációk, amit a betegek szedniük kellene, illetve a betegeknek az életminőségét javíthatnák, azok olyan mennyiségben vannak javasolva, hogy már említettem, ami nem is segíthet. Tehát a beteg hónapokon keresztül szed készítményeket, sokszor nagyon drága készítményeket, összeállítva mindenféle hókusz-pókusz anyagokkal, és hát 3 hónap után, vagy 6 hónap után feladja, mert azt mondja, hogy ezt nem használt nekem. És ez egy nagyon nehéz dolog utána ezt a beteget újra motiválni, és elmagyarázni neki, hogy tulajdonképpen miről lehet szó. Arra lehet szó, hogy neked van egy olyan enzim összetételed, ami a normális mennyiségre egyébként sem használ, vagy normális mennyiség egyébként sem hatna, és nem használhatnak ezek neked csak magasabb dózisba. De én az utóbbi időben már nem is kezdek el ilyen mennyiségű például B-vitamint vagy magnéziumot adni, hanem azt, amit én tapasztalat alapján tudom, hogy segíthet a betegnek.
7: Zárásként az érdekelne, hogy miért érezted azt, hogy ilyen nagy közönség előtt is szeretnél beszélni? Erről a tevékenységről, erről a problémáról, erről a megoldási lehetőségről.
8: A legfontosabb az, hogy a terápia, amit összeállítottam az elmúlt 10 évben, az a saját a hatásán saját magam is meglepődtem. Tehát ez a terápia gyakorlatilag minden problémánál segít, és legfőképpen azoknál a betegeknél, akik nagyon-nagyon rossz egészségi állapotban vannak a long COVID következtében, vagy pedig azért, mert egy krónikus fárdékonyság szindrómába szenvednek. És mivel lehetőségem kevés van ezt a információt megosztani más emberekkel, és főleg az, hogy néz ki ez a kezelés, ezért úgy gondoltam, hogy megragadom azt az alkalmat, és nagyon hálás vagyok érte, hogy itt lehetek, hogy beszéljek azokról a tapasztalataimról és azokról a terápiás módszerekről, amikből összeépül tulajdonképpen az a terápiás piramis, ami segít a betegeknek. És hozzáteszem azt, hogy ez csak körülbelül egy éve derült ki számomra, hogy amit csinálok, az a legjobb longevity. Tehát az, ami tulajdonképpen a ma úgynevezett egészséges élet meghosszabbításában, mint gyógyszeres terápia vagy egyéb módszerek számításba jönnek, azok számomra elfogadhatatlanok. Egyszerűen azért, mert van egy másik út, és ez a gyógyszerekkel kiegészített, illetve az aktuális vonalat képviselő úgynevezett longevity, az tulajdonképpen egy zsákutcája az egész orvoslásnak, és az én terápiámat javasolnám mindenkinek, aki szeretné az életét egészségbe, és ha lehet, akkor hosszan leélni.
7: Antal, köszönöm szépen a mai beszélgetést, hogy itt voltál.
8: Köszönöm szépen is.
7: Dr. Csepregi Antal belgyógyász, gasztroenterológus, a holisztikus és ortomolekuláris gyógyítás képviselője volt ma a napvendége. Én megköszönöm a mai figyelmet, hallgassák a napvendégét minden este. Kutasi Juditot hallották.
0: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trendfm letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Na és végül mibe fektettél?
2: Ingatlanba.
1: Lakás?
2: Nem.
1: Nyaraló?
2: Nem.
1: Akkor?
2: Üzleti ingatlan.
1: Az nem csak a nagyoknak van.
2: Én is azt hittem.
3: Megtakarítása van és keresi a következő jó döntést? Most több mint 100 üzleti ingatlan közül válogathat. Akár 20 millió forinttól. Nézze meg a kínálatot és legyen ön is tulajdonos. www.legyenönistulajdonos.hu.
1: Na, ennek én is utána nézek.
4: A műsor támogatója az Autovallis, a budapesti értéktőzsde egyetlen autós vállalata. Mi hajtja az autóipart? Mi mozgatja a régió autópiacait és a mobilitási szektort? Nézzen be a motorháztető alá az Autovallis szeptember 30-ai online befektetői napján, és ismerje meg első kézből a növekedés motorját. Regisztráció autovallis.com.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Everintől hallják. Az augusztusi infláció 1,3% volt, ami továbbra is rendkívül kedvező adat, és bőven a jegybank 3%-os célja alatt marad. Az Erste részvényelemzője szerint az alacsony inflációt többi közt az energiaárak és az élelmiszerárak éves csökkenése segítette, miközben a ruházkodási cikkek, a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok esetében is mérsékelt volt az áremelkedés. Felfelé leginkább a szolgáltatások lógtak ki, ahol 5%-os drágulást mértek. Nagy András szerint szeptemberben valószínűbb, hogy az MNB nem csökkent kamatot, de az év végén még lehet tér egy újabb kamatvágásra.
6: Az 1,3%-os infláció az önmagában lehetővé tenné a kamatoknak a további csökkentését. Ezt azért némileg árnyalja az a tényező, hogy egy felfelé mutató inflációs várakozás van. Tehát valószínűleg a következő hónapok inflációja még mindig jó lesz, de nem lesz már ennyire jó, tehát hogy egy romlás lesz tapasztalható. Illetve hát a képhez hozzá tartozik az is, hogy a Bloombergen múlt héten megjelentek olyan információk, hogy nem fog szeptemberben változtatni az MNB a kamatokon. Ezt aztán részben utána az MNB cáfolta, hogy ők nem kommunikáltak ilyet, és hogy majd a szeptemberi inflációs előrejelzés fog mindent eldönteni. De összességében én talán azt mondanám, hogy most szeptemberben valószínűbbnek tűnik, hogy nem fog talán az MNB kamatot csökkenteni. Az év hátralévő részében, például decemberben viszont még benne lehet egy kamatcsökkentés.
5: Átfogó, központilag koordinált intézkedéseket sürget a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az ausztriai eredetű aszbeszt tartalmú kőzúzalék miatt. A szervezet szerint a laboratóriumi mérések azt mutatják, hogy a szennyezett zúzalék közúti használatakor az egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó mennyiségű aszbeszt szál kerülhet a levegőbe. A TÖOSZ úgy véli, a települések jóhiszeműen használták fel az anyagot, ezért a mentesítés nem függhet az egyes önkormányzatok pénzügyi helyzetétől és szakértelmétől. A szövetség szerint a kormány által létrehozott 3 milliárd forintos azbesztmentesítési alap jelenlegi pályázati rendszere nem megfelelő, mivel az önkormányzatoknak 10-30%-os önrészt kell vállalniuk. Ezért teljes körű állami finanszírozást, országos koordinációt, módszertani segítséget és központi ellenőrzést kérnek. Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin és Donald Trump az ukrajnai rendezésben közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását. Juri Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szerint a két vezető mintegy egy órás telefonbeszélgetésén megállapodott abban, hogy ezen és más diplomáciai csatornákon is folytatják az egyeztetéseket. Putyin a beszélgetés során azt is közölte Trumppal, Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Az év végéig megkezdheti humanoid robotjainak sorozatgyártását a kínai XPeng, amely ma elindította új gyártósorát. Az Iron nevű robotokat kezdetben a vállalat üzleteiben és ipari létesítményeiben alkalmaznák, például ügyfélfogadásra, járműbemutatásra és ellenőrzési feladatokra. A cég tervei szerint 2026 végére havi több mint 1000 robotot gyárthatnak, az értékesítés pedig 2027 első negyedévében indulhat Kínában, majd a külföldi piacokon is. Az XPeng robotgyártó üzletága augusztusban több mint 900 millió dollárnyi új finanszírozást kapott, befektetői között az Alibaba és a Tencent is szerepel. Hosszabb távon a vállalat a háztartási felhasználást is célba venné.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1%-os emelkedéssel 148.969 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,6%-kal 5.065 forintra erősödött, az OTP 1,5%-kal 45.680 forintra nőtt. A Magyar Telekom 6%-kal 2568 forintra emelkedett, a Richter 1%-kal 12580 forintra csökkent. Eseménytelen napot zártak a főbb európai értékpapírpiacok, London és Milánó 1%-kal, Madrid pedig 2%-kal csökkent. Frankfurtban a DAX 1%-kal erősödött, a párizsi Kekáron stagnálásban zárt.
0: Időjárás jelentés.
5: Felhőtlen idő várható, csupán az északnyugati megyékben lehet kevés felhő. Csapadék nem lesz, a déli-délnyugati szelet a Dunántúl északi részén kísérhetik élénk lökések, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
7: Ez a Trend FM különleges zenei válogatása. Jó estét! Most is reggelig zenélünk, és garantáltan olyan dalokat hozok, amiket máshol még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, már is kezdünk!
8: Your attention, please.
9: And now the moment we've been waiting for is here.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Peter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Festők és írók nyomában a Balaton körül. A Balatonfüredre látogatók egyik bakancslistás helyszíne Jókai Mór hajdani villája, amely abban az időben épült, amikor a teraszáról még gyönyörködni lehetett a Tihany felé nyíló kilátásban. Az író több regénye is kötődik az itt töltött nyarakhoz, a villából kialakított emlékmúzeumban pedig olyan érzésünk támad a kórhű termekben sétálva, hogy a következő ajtó mögül maga a Jókai fog ránk köszönni. A Honvéd utca túloldalán a kortárs művészet első számú füredi pellegvára a Vasari Galéria invitál betérésre. Az egykori herceg primási nyaralóban rendszeres kiállítások váltják egymást. Jelenleg a Mácsai 24 című tárlat látható. Badacsonyban az Egri sétányon találjuk a 20. századi magyar festészet egyik legeredetibb képviselője, Egri József műterem házából kialakított emlékmúzeumot. Az emlékházban gazdag válogatást találhatunk főműveiből, de végig kísérhetjük cseppet sem szokásos életútját is. A Balatonszárszói villasor legismertebb épülete, az egykori horvát panzió ad otthont a József Attila Emlékmúzeumnak. Az impozáns emlékező helyen azonban megfeledkezhetünk a tragédiáról, és valósággal magába szippant a mindössze 32 évet élt költő zseniális szellemi kozmosza, sokrétű költészete, amely minden osztályt meg tud szólítani.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Iványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
0: Trend Night.
1: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Nights.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 10 orosz diplomatát utasítottak ki Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a magyar hatóságok értékelése szerint ezek a személyek olyan tevékenységet folytattak idehaza, amely diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hagyják el Magyarországot. A Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese szerint Orbán Anita szavai valójában a diplomáciai nyelvezetben mást jelentenek. Rácz Andrást hallják.
3: Ugye a miniszter által használt megfogalmazás szó szerint ugye a bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenység, amit ezek a diplomaták folytattak. Ez a diplomáciai nyelvezetben azt jelenti, hogy ezek a diplomaták hírszerző tevékenységet folytattak Magyarországon. Ugye a diplomácia tevékenységet szabályozó bécsi egyezmény explicite tiltja a kémkedést, tehát ha valakit azzal a megfogalmazással utasítanak ki, hogy a bécsi egyezménnyel összeegyeztethetetlen tevékenységet folytatott, az praktikusan fogalmazva azt jelenti, hogy kémkedett az illető.
2: A szárazság miatt több vármegyében is tarló, erdő és bozott tüzekhez riasztották a tűzoltókat. Bács-Kiskun vármegyében Kunadacs közelében nagy területen kapott lángra egy erdős bokros térség, míg Röszkénél mintegy másfél hektáron égett a száraz növényzet, a tűz terjedését az erős szél is segítette. A Tolna vármegyei Szálkán 4 hektáron égett a tarló, és egy erdő ajnövényzete is meggyulladt. Veszprém vármegyében Homokbödöge külterületén mintegy 7 hektárnyi erdősáv égett le. A röszkei, szálkai és homokbödögei tüzet már eloltották, Kunadacsnál pedig a közlés időpontjában még dolgoztak a tűzoltók. Hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a miniszterelnökség, a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs és rendezvényszervezési költései miatt. A tárca szerint a hivatal 2024 és 26 között mintegy 3,7 milliárd forintot teljes költségvetésének több mint negyedét költötte ilyen feladatokra a Balánsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. A kifogásolt tételek között egy 163 millió forintos dokumentumfilmsorozat, egy 110 milliós drónshow, valamint több 10 millió forintos rendezvények és csapatépítő programok is szerepelnek. A miniszterelnökség azt is vizsgálandónak tartja, miért szerveztek ki milliárdos értékben kommunikációs feladatokat, miközben a hivatal saját közkapcsolati igazgatósággal és sajtóirodával rendelkezett. A szuverenitásvédelmi hivatalt az országgyűlés idén júliusban megszüntette. A román hírszerzés szerint egy Romániában élő orosz állampolgár szabotázs akciót készíthetett elő az országban. A 40 éves férfit február óta figyelték, miután NATO tagállamok által használt kommunikációs központokról, katonai támaszpontokról és más stratégiai jelentőségű infrastruktúráról készített felvételeket. A gyanú szerint egy közvetítő utasítására dolgozott, és többi közt az ukrán Antonov teherszállító repülőgépeket is dokumentálta. A román hírszerzés szerint az alkalmazott módszerek hasonlítanak az Oroszországhoz köthető más európai országokban feltárt szabotáshálózatok működéséhez. A férfit őrizetbe vették, ellene felforgató tevékenység kísérlete miatt indult eljárás.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1%-os emelkedéssel 148.969 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,6%-kal 5.065 forintra erősödött, az OTP 1,5%-kal 45.680 forintra nőtt. A Magyar Telekom 6%-kal 2568 forintra emelkedett, a Richter 1%-kal 12580 forintra csökkent. Eseménytelen napot zártak a főbb európai értékpapírpiacok, London és Milánó 1%-kal, Madrid pedig 2%-kal csökkent. Frankfurtban a DAX 1%-kal erősödött, a párizsi Kekáron stagnálásban zárt.
0: Időjárás jelentés.
2: Felhőtlen idő várható, csupán az északnyugati megyékben lehet kevés felhő. Csapadék nem lesz, a déli-délnyugati szelet a Dunántúl északi részén kísérhetik élénk lökések, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szeghalmi Mudfield zenekar 2012 tavaszán alakult Night Train néven. Az első demo anyagukat 2014-ben vették fel, majd rá két évre rögzítették az I Will Be névre keresztelt EP lemezüket. A profibb minőségű anyaghoz új név dukált, így a méltán híres Guns N' Roses dalcímről a Mudfieldre váltottak, ami szabad fordításban a szülőföldjükre, a Sárrétre utal. A zenekar tagjai Kovácsovics Máté, Szabó Dezső, Feke István, Szegedi Marci és Balázs Lóránt.
0: Trend Night.
1: A Mudfieldtől is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007

0: A zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
0: A Budapest Bár következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utálj, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság. Néha éjszaka felver egy álom, bár nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én...

Egyetlen élet a kegyetleneknek, a megbocsátóknak ezernyi köszönet. A vállakra boruló síró arcokat az ember nem felejti, hogy adhat vigaszt az örök változás, rémes agymenés. Úgysem tudhatod, ha örökké is élsz, hogy hogyan kéne, most nem holnap mi lesz. A tegnap

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yonder Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yonder Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden jó nap egy jó éjszakával kezdődik. Ő már hallotta, hogy a Cardónál prémium matrac vásárlása mellé ajándék ágytest jár. Stílus, kényelem és pihentető alvás egyetlen ajánlatban. További részletek a weboldalunkon. Cardó, az alvás szakértője.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, a Trend FM híreit Somodi Everintől hallják. Az augusztusi infláció 1,3% volt, ami továbbra is rendkívül kedvező adat, és bőven a jegybank 3%-os célja alatt marad. Az Erste részvényelemzője szerint az alacsony infláció többi közt az energiaárak és az élelmiszerárak éves csökkenése segítette, miközben a ruházkodási cikkek, a tartós fogyasztási cikkek és az üzemanyagok esetében is mérsékelt volt az áremelkedés. Felfelé leginkább a szolgáltatások lógtak ki, ahol 5%-os drágulást mértek. Nagy András szerint szeptemberben valószínűbb, hogy az MNB nem csökkent kamatot, de az év végén még lehet tér egy újabb kamatvágásra.
3: Az 1,3%-os infláció az önmagában lehetővé tenné a kamatoknak a további csökkentését. Ezt azért némileg árnyalja az a tényező, hogy egy felfelé mutató inflációs várakozás van. Tehát valószínűleg a következő hónapok inflációja még mindig jó lesz, de nem lesz már ennyire jó, tehát hogy egy romlás lesz tapasztalható. Illetve hát a képhez hozzátartozik az is, hogy a Bloombergen múlt héten megjelentek olyan információk, hogy nem fog szeptemberben változtatni az MNB a kamatokon. Ezt aztán részben utána az MNB cáfolta, hogy ők nem kommunikáltak ilyet, és hogy majd a szeptemberi inflációs előrejelzés fog mindent eldönteni. De összességében én talán azt mondanám, hogy most szeptemberben valószínűbbnek tűnik, hogy nem fog talán az MNB kamatot csökkenteni. Az év hátralévő részében, például decemberben viszont még benne lehet egy kamatcsökkentés.
2: Átfogó, központilag koordinált intézkedéseket sürget a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége az ausztriai eredetű aszbeszt tartalmú kőzúzalék miatt. A szervezet szerint a laboratóriumi mérések azt mutatják, hogy a szennyezett zúzalék közúti használatakor az egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó mennyiségű aszbesztszál kerülhet a levegőbe. A TÖOSZ úgy véli, a települések jóhiszeműen használták fel az anyagot, ezért a mentesítés nem függhet az egyes önkormányzatok pénzügyi helyzetétől és szakértelmétől. A szövetség szerint a kormány által létrehozott 3 milliárd forintos azbesztmentesítési alap jelenlegi pályázati rendszere nem megfelelő, mivel az önkormányzatoknak 10-30%-os önrészt kell vállalniuk. Ezért teljes körű állami finanszírozást, országos koordinációt, módszertani segítséget és központi ellenőrzést kérnek. Pozitívan értékelte Vlagyimir Putyin és Donald Trump az ukrajnai rendezésben közvetítő Steve Witkoff és Jared Kushner moszkvai látogatását. Jurij Ushakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója szerint a két vezető mintegy egyórás telefonbeszélgetésén megállapodott abban, hogy ezen és más diplomáciai csatornákon is folytatják az egyeztetéseket. Putyin a beszélgetés során azt is közölte Trumppal, Oroszországnak nincsenek agresszív tervei Európával szemben. Az év végéig megkezdheti humanoid robotjainak sorozatgyártását a kínai XPeng, amely ma elindította új gyártósorát. Az Iron nevű robotokat kezdetben a vállalat üzleteiben és ipari létesítményeiben alkalmaznák, például ügyfélfogadásra, járműbemutatásra és ellenőrzési feladatokra. A cég tervei szerint 2026 végére havi több mint 1000 robotot gyárthatnak, az értékesítés pedig 2027 első negyedévében indulhat Kínában, majd a külföldi piacokon is. Az XPeng robotgyártó üzletága augusztusban több mint 900 millió dollárnyi új finanszírozást kapott, befektetői között az Alibaba és a Tencent is szerepel. Hosszabb távon a vállalat a háztartási felhasználást is célba venné.
0: Tőzsdehírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1%-os emelkedéssel 148.969 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,6%-kal 5.065 forintra erősödött, az OTP 1,5%-kal 45.680 forintra nőtt. A Magyar Telekom 6%-kal 2568 forintra emelkedett, a Richter 1%-kal 12580 forintra csökkent. Eseménytelen napot zártak a főbb európai értékpapírpiacok. London és Milánó 1%-kal, Madrid pedig 2%-kal csökkent. Frankfurtban a DAX 1%-kal erősödött, a párizsi Kekáron stagnálásban zárt.
0: Időjárás jelentés.
2: Felhőtlen idő várható, csupán az északnyugati megyékben lehet kevés felhő. Csapadék nem lesz, a déli-délnyugati szelet a Dunántúl északi részén kísérhetik élénk lökések, máshogy gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A hazai Crème de la Pop tagjai 2013 tavaszán tettek szent fogadalmat, hogy nem hagyják feledésbe merülni a 90-es évek legsikeresebb magyar dalait. A 30-as évek beli francia swing stílusban előadott hip-hop boys, tankcsapda, Carpe Diem és Shy Guys daloknak örül a közönség, és ez a tagokat, vagyis Gál Csaba Bugit, Kertész Csabát, Kövér Kristófot és Boros Gábor további lelkes munkára ösztönzi, ha tehetik, nézzék meg őket élőben is.
1: Trend Night.
2: A Crème de la Pop következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Trend Night.
1: Vártam, hogy bejöjjön nekem az élet végre. A világ vegyen már észre, de cserébe újra lenyomott a mélybe, és örülök, ha megúszom élve. Persze közhely, de minden

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Bércesi Róbert eddig két albumot jelentetett meg, Én meg az ének néven, amelyeken kizárólag feldolgozások szerepeltek, saját dalait mindig a Hiperkarma keretein belül dolgozta ki. Ám a zenekarban a 20 éves jubileumi koncert után ismét törés állt be, immár harmadjára, és jelenleg semmi biztosat nem lehet tudni arról, hogyan és milyen felállásban képzeli el jövőjét a frontember, de a 2020-as karantén időszak alatt sok más dalszerzőhöz hasonlóan, ő is munkához látott elmondása szerint hónapokig ki sem mozdult a lakásból, ez idő alatt készült el egy 10 számos lemezanyag. Eredetileg letisztult, puritán hangzást képzelt el minimális hangszereléssel, végül azonban máshogy alakult, nem kevesebb, mint 9 vendégzenés szerepel a felvételeken.
1: Trend Night.
2: Az Én meg az ének következik most, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Jó estét kívánok! A Trend FM híreit Somodi Evelintől hallják. 10 orosz diplomatát utasítottak ki Magyarországról. Orbán Anita külügyminiszter bejelentette, a magyar hatóságok értékelése szerint ezek a személyek olyan tevékenységet folytattak idehaza, amely diplomatától nem elfogadható. A magyar fél ezért felszólította az érintetteket, hagyják el Magyarországot. A Magyar Külügyi Intézet kutatási és tudományos ügyekért felelős vezérigazgató helyettese szerint Orbán Anita szavai valójában a diplomáciai nyelvezetben mást jelentenek. Rácz Andrást hallják.
2: Ugye a miniszter által használt megfogalmazás szó szerint ugye a bécsi egyezménynél összeegyeztethetetlen tevékenység, amit ezek a diplomaták folytattak. Ez a diplomáciai nyelvezetben azt jelenti, hogy ezek a diplomaták hírszerző tevékenységet folytattak Magyarországon. Ugye a diplomácia tevékenységet szabályozó bécsi egyezmény explicite tiltja a kémkedést, tehát ha valakit azzal a megfogalmazással utasítanak ki, hogy a bécsi egyezmény összeegyeztethetetlen tevékenységet folytatott, az praktikusan fogalmazva azt jelenti, hogy kémkedett az illető.
1: A szárazság miatt több vármegyében is tarló, erdő és bozott tüzekhez riasztották a tűzoltókat. Bács-Kiskun vármegyében Kunadacs közelében nagy területen kapott lángra egy erdős bokros térség, míg Röszkénél mintegy másfél hektáron égett a száraz növényzet, a tűz terjedését az erős szél is segítette. A Tolna vármegyei Szálkán 4 hektáron égett a tarló, és egy erdő ajnövényzete is meggyulladt. Veszprém vármegyében Homokbödöge külterületén mintegy 7 hektárnyi erdősáv égett le. A röszkei, szálkai és homokbödögei tüzet már eloltották, Kunadacsnál pedig a közlés időpontjában még dolgoztak a tűzoltók. Hűtlen kezelés gyanújával ismeretlen tettes ellen tett feljelentést a miniszterelnökség, a megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatal kommunikációs és rendezvényszervezési költései miatt. A tárca szerint a hivatal 2024 és 26 között mintegy 3,7 milliárd forintot teljes költségvetésének több mint negyedét költötte ilyen feladatokra a Balánsi Gyula érdekeltségébe tartozó cégeknél. A kifogásolt tételek között egy 163 millió forintos dokumentumfilmsorozat, egy 110 milliós drónshow, valamint több 10 millió forintos rendezvények és csapatépítő programok is szerepelnek. A miniszterelnökség azt is vizsgálandónak tartja, miért szerveztek ki milliárdos értékben kommunikációs feladatokat, miközben a hivatal saját közkapcsolati igazgatósággal és sajtóirodával rendelkezett. A szuverenitásvédelmi hivatalt az országgyűlés idén júliusban megszüntette. A román hírszerzés szerint egy Romániában élő orosz állampolgár szabotázs akciót készíthetett elő az országban. A 40 éves férfit február óta figyelték, miután NATO tagállamok által használt kommunikációs központokról, katonai támaszpontokról és más stratégiai jelentőségű infrastruktúráról készített felvételeket. A gyanú szerint egy közvetítő utasítására dolgozott, és többi közt az ukrán Antonov teherszállító repülőgépeket is dokumentálta. A román hírszerzés szerint az alkalmazott módszerek hasonlítanak az Oroszországhoz köthető más európai országokban feltárt szabotáshálózatok működéséhez. A férfit őrizetbe vették, ellene felforgató tevékenység kísérlete miatt indult eljárás.
0: Tőzsdehírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe 1%-os emelkedéssel 148.969 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 14 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. A MOL 1,6%-kal 5.065 forintra erősödött, az OTP 1,5%-kal 45.680 forintra nőtt. A Magyar Telekom 6%-kal 2568 forintra emelkedett, a Richter 1%-kal 12580 forintra csökkent. Eseménytelen napot zártak a főbb európai értékpapírpiacok, London és Milánó 1%-kal, Madrid pedig 2%-kal csökkent. Frankfurtban a DAX 1%-kal erősödött, a párizsi Kekáron stagnálásban zárt.
0: Időjárás jelentés.
1: Felhőtlen idő várható, csupán az északnyugati megyékben lehet kevés felhő. Csapadék nem lesz, a déli-délnyugati szelet a Dunántúl északi részén kísérhetik élénk lökések, másutt gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 10 és 15 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően alább hagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
1: Trend Night.
2: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munkastúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően

0: 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon, 2012-től többek között a Müller Péter Siami and Friends zenekarral, Szakcsi Lakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
0: A Müller Péter Siami and Friends-en él most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Anna and the Barbie zenekart 2004-ben alapította meg Budapesten egy testvérpár, Pásztor Anna és Pásztor Sámuel. A megfelelő zenésztársak megtalálása és 2-3 hónapnyi próbaidőszak után kezdtek el koncertezni. Mindjárt a harmadik fellépésük egy nagyszabású, egész estés show volt a Moulin Rouge színpadán, ahol felfigyelt rájuk egy angol menedzser, akinek segítségével 2005 tavaszán meg is jelent első angol nyelvű lemezük. 2007-ben jött az első magyar nyelvű lemez, amelyről kimásol Tangó című dalú klipjét az akkor induló hazai MTV is rengeteget játszotta. A Medallion album 2008 tavaszán jelent meg hivatalosan, és ekkor készült el a második videóklip is az Álmatlan című dalhoz. 2012. novemberében jelent meg a zenekar negyedik nagylemeze Á nem címmel, a Barba Negra klubban tartott lemez bemutató pedig teltházas rendezvény lett. Míg ebben az évben az egyik legtöbbet koncertező magyar zenekarrá avanzsált, önálló koncerteket adott az ország nagyvárosaiban, és jelen voltak minden nagyobb fesztiválon. Jelenleg 7 nagylemeznél tartanak, a legutóbbi 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most az Anna and the Barbie-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: my clothes. I never have to worry cause I have the road to have a good time.
1: Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en.
3: This is Deacon Sam Jackson, Oak Grove Missionary Baptist Church. I'm coming for you to bring you a song, the title of this song. I'm in the war and I'm victory bound and I can't sit down.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
0: Trend Night.
1: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Váci Eszter a Marcibányi téri Kodály Zoltán Énekzenei Általános Iskolában tanult, felső fokon pedig a Liszt Ferenc Zeneművészeti Iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter Quartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter Quartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
1: Trend Nights.
2: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zrínyi Pop az ország első számú gastro swing zenekara, a 20-as évek Amerikája és a francia Monarch jazz életérzés köszön vissza zenéjükben, kárpát-medencei népzenével fűszerezve. A csapat 2012 nyarán alakult egy baráti társaságból, imádják a jazzt és a swinget, és nagyon szeretnek ilyen stílusokban zenélni. A kávézókon és a teraszokon keresztül egészen a nagy fesztiválokig lehet velük találkozni, duóban és trióban is fellépnek, illetve létezik nagy zenekari felállások is nagyobb rendezvényekre.
1: Trend Nights.
2: Már is az Zrínyi Pop zenél itt a különleges zenei válogatásban.

Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden csütörtökön délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem. A világ összes színével.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Konzsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
1: Trend Night.
2: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Balogh Tamás Quartet 2013 májusában alakult, egy alapvetően jazz zenekarról van szó, de zenéjükben ötvöződnek a legkülönfélébb stílusok. Az együttest elsősorban azt foglalkoztatja, vajon hogyan szól napjainkban a jazz. Nem titkolt céljuk megszólítani a műfajtól esetleg idegenkedő fiatalabb generáció tagjait is. Szeretnék meggyőzni őket, hogy az improvizatív zene lehet menő. Balogh Tamásnak a Kistarcsai Zeneiskolában a dob volt a kedvenc hangszere, de hamarosan ráébredt, hogy erőteljesebben vonza a zongora és a zeneszerzés. 18 éves volt, amikor 2011-ben két évnyi zongorázás után megnyerte a Marosvásárhelyi Nemzetközi Jazz Verseny zenekarával, és a legjobb szólista díjat is megkapta. Egy évvel később a Magyar Jazz Szövetség által rendezett zeneszerző és hangszerelő versenyen a legjobb kombó hangszerelés díját nyerte. Zenekarában Hidas Tamás dobol, aki 2013-ban a Marosvásárhelyi Jazz Fesztivál legjobb dobosa címet nyerte el. Szaxofonon és fuvolán Vidákovics Izsák, basszusgitáron pedig Bartók Vince, a Schneeberger Tehetségközpont tanulója játszik.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most zenél a Balogh Tamás Quartet.

Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. A műsorvezető Marosi Viktor.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Váci Eszter a marcibányi téri Kodály Zoltán énekzenei általános iskolában tanult, felsőfokon pedig a Liszt Ferenc zeneművészeti iskola jazzének tanszakán 2001-ben kapott művésztanár diplomát. A jazz meg azzal szerepelt először nagy közönség előtt, még főiskolás korában ismerkedett meg azokkal a zenészekkel, akikkel együtt kezdett el aztán dolgozni a Váci Eszter kvartetben és a Váci Eszter és a Szörben. A Váci Eszter kvartet 2009-ben megjelent Vissza hozzá című első albuma alig egy év leforgása alatt lett aranylemez, 2011. januárjában pedig elérte a platina fokozatot.
0: Trend Nights.
1: Váci Eszterék a folytatásban, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Soulwave egy indie és folk hatásokkal rendelkező magyar alternatív rock zenekar. 2007-ben alapította Fodor Máté énekes és Huszár Ádám gitáros Körmenden. Seyfert Gábor basszusgitárossal és Mihály Zsolt dobossal kiegészülve vették fel első lemezüket, mely 2010-ben jelent meg. Ezen érezhető először a rock'n'roll és a blues hatása, amely fontos eleme lett a Soulwave hangzásának. De a siker sajnos elkerülte a csapatot, így egy hivatalosan be nem jelentett szünetre vonultak. 2012-ben miután hazatért külföldről Fodor Máté, a zenekar régi tagjainak egy részével kezdett el mozgolódni, koncertek, fesztivál és televíziós szereplések következtek, illetve az 1975 című EP. A hazai érdeklődés megnövekedésével a zenekar megjelentette első magyar nyelvű dalát Szélcsend címmel, amely a slágerlista 27. helyéig jutott, és ez döntően befolyásolta a zenekar döntését, miszerint a továbbiakban magyar nyelvű dalokat jelentetnek meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a 94.2, a folytatásban a Soulwave zenél.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Geszti Péter 2011-ben alapította meg a Gringo Star nevű formációt. Kozmopolitán popzenét játszanak, ami reggae, jazz, rap, pop, elektronikus zene, ska és balkáni népzene egyvelegéből áll össze. A dalok sokszínűek, egy valami mégis közös bennük, a vidám, nyári hangulatú dallamok és a fülbe mászó, gesztisen komoly, mondani valót rejtő szövegek. A csapatban Geszti mellett két énekesnő, Gereben Zita és Sapson Orsolya szerepel, a projekt zenei vezetője Erdélyi Péter, a jazz meg az egykori billentyűse, aki először próbálja ki magát popzene szerzőjeként. A Gringo Star felállásában Fekete Kovács Kornél is segédkezett, és zenét írt az együttesnek a Balkán Fanatik zenekar is.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatásban természetesen meg is hallgatunk egy dalt most a Gringo Star-tól.